0: országból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube formon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
2: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
0: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a keresésben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét.
2: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
2: Dear brothers and sisters, in our series of catechesis on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
0: Kedves testvérek, tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről, és a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat. Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ezt pontosan nem értettem, című konferencia résztvevőit, valamint a reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
2: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
0: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő osztrákok egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
2: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a rítus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a rítus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a rítus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a rítus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással, és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a rítusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a Szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólum a különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
1: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
0: én. Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
1: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen. Nem mondhatod, hogy na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
0: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó felhívás benne, hogy maradj velünk.
1: Jaj, tényleg.
0: És
1: ez a legszebb szó.
0: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
1: Igen.
0: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye? Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye? És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
1: Ez az egyik.
0: Elveszünk.
2: Portana e le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
0: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
2: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
0: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úrnapját, és az Eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.

Ma egy sétára hívlak benneteket, egy szép rétre. Bújjunk el mind a fák mögé, és figyeljük, mi történik. Amit láttam, leírtam. Elmesélem azoknak is, akik nem voltak velünk.

Történet címe: Csuhé Panni délutánja. Táncol a nap a réten, víg bolond nap ez a mai. Úgy-úgy, bólogat, rázza dús fejét a fűz. Mára hirdette Csuhé Panni a nagy versenyt, a festőversenyt. Napok óta másról sem hallani. Magam is készültem rá, úgy izgulok, már csak pingálhatnék. Mindenki benevezhet a versenyre. Kérlek, erre fáradjatok, szépen sorban, hallatszott Panni hangja. A rét közepén állt, nagy izgalomban, csuhé szoknyája ropogósra vasalva, piros petúnia kalapja frissen keményítve, szőke haját lobogtatta a szél. Fehér virágok, figyelem, legyetek szívesek itt a patak mentén elhelyezkedni. Nyugodtan, kényelmesen foglaljatok helyet a gesztenye fotelokban, válasszatok a mohapárnák és a levél napernyők közül. Parancsoljatok, forrásvíz, málna, rántott bodza enyhítse éheteket. Billeget előttük a barázda billegető, ezüst szürke, kecses szárnyán tárva eléjük a menüt. Ó, milyen kedvesek, figyelmesek a rendezők, s Panni milyen bájos, örvendeztek a virágok. A zsűri is összegyűlt egy vastag fa törzsén nőtt hatalmas taplógombán. Innen, mint egy erkéről, jól láthatták az eseményeket. Igyekeztek komoly arcot vágni. Egyikük, egy színes lepke még pápa szemet is feltett, hogy méltóság teljesebbnek látszon. A zsűri elnöke, a szarvasbogár, feketén villogott új szmokingjában. Minden szem rászegeződött. Kérem az indító jelet. Gong, gong, ütötte meg gongját a tücsök. Erre a versenyzők megindultak a kifestendő fehér virágok felé, hogy válasszanak közülük. Volt közöttük kicsi, nagy, dundi és fűszálkarcsúságú, de mind hófehér. Boldogan várták átváltozásukat. Ha csak egy napig is tart majd a tarkaság, akkor is örülök neki. Napnyugta utánra ugyanis éjszakai fürdést és vízibújócskát tervezett Panni. Hú, de izgalmas lesz! Ez a Panni, hogy mennyi jó ötlete van. A múltkor például az a szaglóverseny. Micsoda illat áradat volt itt. Emlékeztek? A csibe bekente magát görénybüzzel, hogy megtévessze a rókát, aztán meg nem akart lejönni róla. Panni egy hétig keférgette, hogy újra csibe szagú legyen. És a szél mit művelt? Hogy megkeverte az illatokat? De nézzétek, jönnek már a versenyzők. Mosolyogjunk, illegessük magunkat. Úgy örülnék, ha engem a Katica bogár festene. Engem hívtál, szólt Katica. Én meg éppen téged néztelek ki, már messzire.

0: Hogy tetszene neked, ha kerek piros pöttyöket kapnál? Jó lenne. A nyakamra is jut, vagy csak az arcomra? Én hetet terveztem, majd beosztjuk. Megkezdődött a nagy munka. Mókus kínálgatta a vadonatúj mókus ször ecsetjeit. Tessék, tessék, itt az ecset, finom, hajlékony, s csak egy mogyoró az ára. Tele volt a rét tálakkal, festékekkel, meg persze sok-sok nézővel. Figyeld a harangvirágot, de gyönyörű harangokat fest, majd megszólalnak. Nézd, a hajnalpirta hajnalka modelljén. A mécsvirág festménye meg szinte világít a szirmokon. Volt, aki gyorsan dolgozott, mint a róka, lompos farkával, egy-két sogintással végzett a festéssel. Volt, aki még csak csőrét rágta izgalmában, hogy hogyan is kezdjen neki. Idő volt bőven, legalábbis azt hitték. A szépülő virágok illően pillogtak, s titkon, hiún nézegették magukat a patak tükrében. A nézők megtalálgatták, melyikük lesz a legszebb. Csak Panni tekintgetett aggódva felfelé. Az előbb még oly ragyogó kék égen felhők gyülekeztek. Talán csak ártalmatlan bárányfelhők vigasztalta magát. Sajnos nem így történt. A réten hirtelen erős szél futott át, felborítva a vizes tálakat, felfújva a lányok szoknyáját. Jaj, jaj, itt a vihar, meneküljünk! Hol a festékem? Ott száll a kendőm! Jaj, elkenődik a mintám! Fejvesztett futkosás a réten. Panni próbálta túlkiabálni a vihar szelét, ágak ropogását. Barátaim, erre gyertek, a nagy odvas fűzfához! Ott meghúzódhatunk minnyájan, gyorsan, gyorsan, fussatok! Mikor az utolsó egér is beugrott az oduba, megindult a záporeső, verte, csapkodta a fák leveleit, a rétfűvét. A patak vize jól láthatóan megduzzadt. Csak a fotelokat el ne sodord, kiabálták felé. A nyári záporok rövid életűek, nagy locsporccsal járnak, de hamar tovább állnak. Ez is ilyen volt. Még egyet-kettőt rázott vizes uszáján, majd nagy léptekkel tovaira modott.
1: Csap,

Hű, de megijedtünk, mondták Panninak vendégei. Folytathatjuk a versenyt, kérdezgették. Hát, ha megjelenik a szivárvány, akkor igen. Látjátok-e már? Megnézzük, dugták ki színes fejüket a virágok. Panni, Panni, szaladtak vissza rémülten. Nézd ki te is! Panni kilépett az odoból, felnézett, s nem hitt a szemének. Az égen, ahogy vihar után lenni szokott, megjelent a szivárvány íve, de lásd csodát, gyönyörű színei nélkül szomorú szürkén tartotta az eget. Lehangoló látvány volt. Szivárvány, színek nélkül, hogy lehet ez? Repülj, fecském, repülj fel hozzá, kérdezd meg, mi történt vele, kérte Panni. Egy villanás, s az már fent szárnyalt az égen. Újabb villanás, s hozta a hírt. Szivárvány anya elpanaszolta, hogy 7 világszép lánya, akikkel megszokott jelenni az égen, megszöktek tőle. Miért? Kérdezte az elképet hallgatóság. Hát azért, mert a festőverseny híre hozzájuk is eljutott, s minden áron részt akarnak venni rajta. Anyjuk hiába kérlelte őket, hogy maradjanak, nekik itt a helyük az égen, mi lesz ő vele nélkülük, de nem hallgattak rá. Akkor hamarosan itt lesznek, néztek egymásra a rét lakói. Nem is kellett sokáig várniuk. Egy lebbenést lehetett látni az égen, s a nap, a kedves aranyló nap hirtelen vérvörösbe fordult. Fenyegető vörös lett az ég, vörösek lettek a fák, ahogy a szivárvány első lánya vörösen megérkezett. Kit festhetek? Kérdezte a remegő társaságtól. Engem, köszönöm, ne, én szeretném a kis kék harangjaimat megtartani. Én sem akarok vörös fa lenni, ilyettükben elröpülnének a fecskéim. Nekem nem tetszik a vörös ég, húzottak mind hátra tőle. Panni, hogy nézel ki? Piros a szemed, piros a fogad és a hajad is. Félelmetes boszorkának látszol, súgta neki a zsűri elnöke. A vörös fény lassan narancsba fordult. A második lány érkezett. Ekkor újabb lebbenés az égen, és sárgába borult a világ. A patak kristályos ezüst vize sárga lett, mintha sárrá vált volna. A pittypang haragosan nézett körül. Eddig én voltam a vidámság a réten, s most ki sem látszom a sárga fűből. Majd jött a zöld. Zöld ég borult a zöld erdőre. A pipacs kiabált, én pirosan szeretek lángolni, nem akarok szerény ibolya ruhát. Majd jött a kék lány, kék mosolyjal próbálta meghódítani az elképett tömeget. Kék füvön lépegetett, melyen kék katicák kapaszkodtak. Ne, ne, nem akarjuk, próbáltak elbújni előle. Utoljára maradt a lila lány. Lila szájjal mondogatta, van festékem bőven, kinek adjak belőle? Ekkor Panni bátorságot vett magán, előlépett, és a 7 lány felé fordult. Kedves szivárvány lányok, kedves tőletek, hogy érdeklődtök a festőverseny után. De látjátok, erős színeitek túl sok nekünk. Itt lent félelmetes a vörös erdő, csupa vörös virággal, meg a sárga patak, és furcsa nekünk a lila fű. Az égről meg úgy hiányoztok. Nézzétek, édesanyátok, milyen bánatot árasztó ilyen szürkén.
Kérlek, kérünk titeket, szálljatok vissza hozzá, és onnan föntről mosolyogjatok ránk. Gyönyörű lenne úgy zárni a versenyt, hogy ti szivárvány ívet tartotok a fejünk fölé. Megtennétek? Hát jó, sóhajtott a hét lány. Mégis igaza volt édesanyánknak, nekünk ott a helyünk az égen. Hát, akkor legyen, ahogy kértétek. Egy kis emléket azért fogadjatok el tőlünk. Mindegyikünk itt hagy egy szikrányit ruhája szegélyéből, és elrejtjük őket a vízcseppekben. Napfényes vizek partján mosolyunkra így emlékezzetek. Ezután a hét lány összekapaszkodott, s szivárvány ívet húzva fellebbentek az égre. A világ újra kedves és barátságos lett, s a zsongó rét fölött napestig őrt állt a szivárvány. Kedves gyerekek, mindenki tudja, a szivárvány Isten ajándéka, az ő mosolya ragyog ránk a szivárványban is, mert az ő mosolyát, az ő kezenyomát mindenhol fellelhetjük magunk körül a teremtett világban.

Kedves gyerekek, most elbúcsúzom tőletek. Egyúttal meghívlak, hogy töltsünk együtt egy újabb szép estét jövő szombaton 19 óra 25 perctől. Hallgassunk meg még együtt egy kedves dalt. Dicsértessék, ami kedvesen ránk mosolygó mennyei édesapánk, Jézusunk és a vigasztaló Szentlélek.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása, itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Uram, te ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat, még nyelvemen sincs a szó, és te már érted egészen, Uram. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet. Ez a rész azért fontos nekem, mert megtérésemben nagy segítségemre volt ez a bibliai rész, ez az üzenet. Jogászként végeztem, de nevelő otthonban dolgoztam állami gondozott gyerekeknél 3 évig, és amikor éjszakai ügyeletben voltam, sokat olvastam társammal a Bibliát, és ez a rész nagyon megérintett engem, mert azt üzente a Jóisten, hogy ő már előre gondolt engem, őre rábízhatom magam teljesen, mert még ha ki sem mondok valamit, ő már azt is tudja, és megígéri ebben a részben, hogy minden oldalról körülvesz. A kezét felettem tartja, óv, segíteni fog. Azt is üzeni nekem, hogy nem fognak elkerülni a nehéz körülmények, mint keresztény, de azt, hogy ő ott lesz, véd, velem lesz minden helyzetben, ezt üzente nekem ez a rész. És én ebben nagyon sokszor tudtam nehéz helyzetekben kapaszkodni, hogy Isten velem van az életem folyamán. Nagyon sokszor tapasztaltam meg ezt a gondviselő, túláradó, elfogadó szeretetet, amit ő megígér ebben a Zsoltárban.
1: Dr. Kolman Andrea nyugdíjas hitoktató gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek te

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Móri Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus áldalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
0: Bízunk benned!
1: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
0: Bízunk benned!
1: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned!
1: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned!
1: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
1: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
7: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten

0: Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
1: Mária Rádió.

0: Menjetek és hirdessétek. Közel van a mennyek országa, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A júniusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Ózdtól Sopronig, Székesfehérvártól Váczent Lászlóig. A szerkesztő műsorvezetőt a mikrofonnál Takács Ilonát hallják. Vendégeim Horváth Viktória és Romhányi László, a Fokkolára lelkiségben Isten önkéntesei és budapestiek. Isten hozott benneteket!
1: Horváth Viktóriának hívnak, szeretettel köszöntök minden hallgatót.
2: Köszönjük szépen a meghívást, Isus. Nagyon jó itt lenni a rádióban, és kíváncsian várom a műsort.
0: A mai életige műsorban megtudhatjuk, hogyan jelenünk meg a társadalomban? Mi az a kohó? Hogyan segítik Ózdon a cigány családokat? És hogyan ad új lendületet a kölcsönös szeretet? Ezekről a történetekről beszélgetünk. Hallgassanak bennünket!

a júniusi életigét és magyarázatát hallják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és

különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell, közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtthaladásunknak is ige hirdetéssé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Menjetek és hirdessétek! Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A mennyek országa Jézus üzenetének szíve. A rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézus Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa, a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsájtás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a mustármagról, vagy az egész tésztát megkeresztő kovászról, szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van, amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak, nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezded megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Chiara Lubich ezt írja. Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés, aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs,
ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálja neked, ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: A Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják, ahol a vendégeim a Fokolára lelkiségben Isten önkéntesei. Egy kicsit meséljetek magatokról. Viki?
1: Horváth Viktóriának hívnak. 20 éves koromban találkoztam a Fokolára lelkiséggel. Ekkor tértem meg, tehát megéreztem, hogy Isten van és szeret engem, és a többi fiatallal élni kezdtem az evangéliumot. Önkéntes, tehát Isten önkéntese 1999 óta vagyok. Budapesten élek.
0: És Laci, te?
2: Romhányi Lászlónak hívnak. Én 1990-ben találkoztam a Fokolára lelkiséggel a Gen Rosso együttes budapesti koncertjén. 1995 óta Isten önkénteseként köteleződtem el a Fokolár lelkiségben. Családos vagyok, én is Budapesten élek.
0: És a Gen Rosso együttes pedig a Fokolára lelkiségnek a nemzetközi csapata. Ők Lopianóban élnek. Te is ismered őket, mondanál róluk pár szót?
2: Nagyon érdekes maga a gondolat, hogy egy beat zenekar egy lelkiséghez csatlakozzon, vagy egy lelkiség tagjaiból alakuljon. Ez is annak a gondolatnak az eredménye, hogy a mai világban evangelizálni úgy tudunk, ahogy meghallgatják, például egy beat együttes dalai kapcsán. Valóban volt időszak, amikor közelebbi kapcsolat volt velük, többször jártak azóta Magyarországon, és hát legutoljára pedig egy európai Mária Polin találkoztunk, ahol meséltek is magukról.
0: És a Mária Poli pedig nem más, mint a Fokolára lelkiségnek a lelki gyakorlatra, és érdekes talán a Gen Rossónál az, hogy van közte olyan, aki olasz, de van közte olyan, aki amerikai, vagy éppen mexikói, ha jól emlékszem.
2: Igen, nagyon színes a csapat, és nem csak származásilag, hanem életállapotban, korban, zenekari tudásban, zenei tudásban nagyon sok színű a csapat.
0: Említetted az evangelizációt. Hogyan jelentek meg a társadalomban, mint Fokolára lelkiség?
1: A Fokolára lelkiség Istennek szentelt tagjai úgy apostolkodnak, hogy havonta egyszer elutaznak az ország egyik szegletébe, ami rájuk van bízva. Itt élik az önzetlen szeretetet, ami előbb vagy utóbb sokakat vonz. Az így megszületett lelkes csoportok élni kezdik az életigét, tulajdonképpen magát az evangéliumot, és a környezetükben élőknek is továbbadják Isten szeretetét. Tehát a társadalomban azt kérdezted, ezek a látogatások Kelet-Magyarországon is sok gyümölcsöt teremnek.
2: Különösen Ózdon, ebben a régi szocialista iparvárosban, ahol a rendszerváltozás magával sodorta a helyi nagyipart is. A gyárak bezárásával ezer számra kerültek az utcára alacsony képzettségű, sokszor nagycsaládos emberek, magyarok és cigányok egyaránt. Az ózdi római katolikus plébánián született egy kis mag, akik elkezdték szeretni a körülöttük élőket, akik sok szociális problémával, munkanélküliséggel küzdöttek, főleg cigány származású családok voltak. A gyermekeik egy olyan iskolába jártak, amit az államtól átvett a katolikus egyház, és összegyűlt 80-90% roma tanulókból álló osztályok. Emiatt sok nem cigány gyereket ki is vettek az iskolából.
0: Hogyan segítettetek?
1: Hamar látszott, hogy szociális segítségre is szükség van, de a Caritasra is számíthatnak. Viszont a kapcsolatépítésre még nagyobb igény van. Látva a sokféle szükséget, a Fokolarinik társakat találtak a közösség tagjaiból, köztük elkötelezett önkéntesek, mint mi is, és más szimpatizánsok, barátok, akik nem feltétlen vettek részt minden alkalmon, hanem azokon, amikre idejünk maradt, vagy nekünk időnk maradt, vállalkozni tudunk. Ennek a csoportnak lett egy neve, Kohó.
0: És azaz, mi az a Kohó?
1: Ja, a kapcsolati háló, röviden. Ennek a mozaik szava.
2: Ez egy érdekes párhuzam, ugyanis Óznak a legnagyobb üzeme 89-ig az ózdi Kohó volt, ahol vasöntödeként rengeteg embert foglalkoztattak, de hát ez a Kohó, mint egy szép emlék marad már csak az ottaniak fejében, és hát erre is hajaz egy kicsit ez a Kohó megnevezés.
0: Szeretett Kohó?
2: Igen, hát egy nagy olvasztó tégely, és azért is nevezzük így, mert a kapcsolat a lényege a mi ózdi jelenlétünknek. Ugyanis sokat hallottunk róla, hogy küldenek nekik élelmiszercsomagokat, küldenek oda ruhákat, de hát mi az, ami leginkább hiányzik ebben a közegben? Hát egy értelmes emberi kapcsolat olyanokkal, akik nem ugyanabban a problémában, ugyanabban a nehézségben vannak, ezért mi úgy gondoltuk, hogy ezt a rést próbáljuk meg betölteni azzal, hogy elutazunk, ahogy az életige is mondja, utazzatok el, és menjetek, és adjátok az evangéliumot. Hát mi ezzel próbáljuk az egységünkkel, az odafigyelésünkkel, a programjainkkal próbáljuk ezt az egységet élni.
0: Mire vállalkoztatok?
1: Arra hívtak minket a Focolarinik, hogy az evangélium továbbadásához lépjük ki a magunk kis komfortzónájából. Évente 2-3-szor autóba ülünk, rászánunk egy hétvégi pihenőnapot, és elutazunk Ózdra, hogy ott együtt legyünk a gyerekekkel. Tehát a konkrét segítségen túl igyekszünk a közös életélményében is megajándékozni őket. Sportnapokon például együtt játszunk, mozgunk, családi napokon beszélgetéseket is folytatunk a szülőkkel, közös énekléseket szervezünk.
0: Hogyan zajlik egy sportnap? Hogyan képzeljük el? Mi történik ott?
1: Amikor megérkezünk az iskolába, szombaton általában 10 órára érünk oda, tehát reggel 7-kor indulunk, 10-re 1-2 autóval megpakolva érkezünk. Az igazgatónő már ott vár, néhány tanítónéni, akik bennmaradnak aznap, várnak, a gyerekek várnak, a szülők gyülekeznek, és sok család végül is így összegyűlik, bemegyünk az iskolába, megitatnak kávéval természetesen, mert olyan nagy lelkűek tényleg.
0: Vendégül látnak rögtön.
1: Igen. Eretjük a dolgokat, hogy ne is lássák még a gyerekek, hogy mi érkezett, minél kevésbé, és akkor velünk vannak. És akkor játszunk, foglalkozás van, hogy forgó színpadszerűen, van, hogy kézműveskedünk, többféle dolgot.
2: Nagyon érdekes az, hogy mennyire szeretnek mozogni. Szervezünk sorversenyeket, ahol a különböző csapatok csinálják a feladatokat párhuzamosan, és nagyon nagy versenyszellemmel egymást buzdítva, kiabálva mennek ezek a versenyek, és hát elmaradhatatlan történet, hogy az ebéd után kimenjünk az udvarra, és a fiúk neki járnak focizni. Ez egy olyan szerelem náluk, amit hát lehetetlen felülírni bármi mással. Az egyik pedagógus barátom egyszer az egész osztályát megfogta, lement velük, és csináltak egy foci meccset. Budapesti iskola, Ózdi iskola.
0: Esetleg más programok is vannak, például nyáron?
2: Nyáron szoktuk őket hívni azokra a nyári táborainkra, ahol egy kis pihenéssel, kikapcsolódással együtt lelki feltöltődést is tartunk, és hát ezeken a programokon oda szoktunk rá figyelni, hogy a cigányság kulturális értékei is az asztalra kerüljenek, ne csak a jelenlétük színesítse a programot, hanem megismerhessék a többiek is, akik nem járnak mindig Ózdra, hogy milyen kulturális események és értékek vannak.
0: És mik azok a kulturális értékek, események konkrétan?
1: Ahogy mi kezdtük megismerni a cigány kultúrát, felfedeztük, hogy mennyire muzikálisak, táncaik milyen kifejezőek, hogy mennyire szeretnek örülni, mennyire erősen élik meg a vallásosságukat, mennyire nagyon fontos nekik a családi kötelék például.
2: És nem csak mi vagyunk ilyen okosak saját kútfőből, hanem segítséget szoktunk kérni például a Ceferinóháztól, vagy vannak kapcsolataink Dejtáron, ahol egy cigánytanodának a vezetőjével van szorosabb kapcsolat, és nagyon érdekes látni, ahogy ők maguk, a cigány gyerekek csodálkoznak rá, hogy milyen értékek rejlenek az ő múltjukban. A muzikalitásuk az tényleg minden határt felülmúl. Van egy külön zeneiskolájuk is Ózdon, ahol hát azért nem teljesen a klasszikus hangszerek, tehát nem fuvola, meg hegedű, dob és gitár. Ez az, ami legnépszerűbb, de a dobolással is, túl azon, hogy az energiák felszabadulnak, nagyon sok mindent ki tudnak fejezni.
0: Esetleg más szervezetekkel is kapcsolódtatok?
1: Szoktunk, igen, szoktunk.
0: Például?
1: Például a helyi református gyülekezettel alakult egy szép kapcsolat, amikor bekapcsolódtunk a mentor programjukba, és egy éven át online-kor repetáltunk tanulási nehézségű gyerekeket. Tehát ennek gyümölcsei is voltak, mert jelentősen javult a tanulmányi átlaguk, és egy külföldi támogató szervezet pedig segített, és anyagilag segített, mi pedig játszóteret építettünk két kezünkkel az óvoda udvarán.
2: De ugyanebből a támogatásból tudtunk az egyik osztályba okostáblát is biztosítani, és nagyon érdekes volt látni, amikor néhány budapesti pedagógussal elmentünk, és bemutatták a gyerekek, hogy mit tudnak, a tanárnéni, hogy mit tud ezzel a táblával csinálni, mi az a többlet, és így ez egy visszajelzés volt a budapesti tanároknak is, hogy ilyen környezetben is lehet építkezni és sikereket elérni.
0: Most pedig egy zenével folytatjuk tovább az életige műsort. Már emlegettük a Gerrosszót, aki nemzetközi fiúcsapat, de van egy lánycsapat is, a Gemverde. Hallgassuk meg őket.

0: A Mária Rádió hallgatói az Életige műsort hallják, ahol az Ózdi kalandról beszélgetünk. Hogyan kerültetek ti konkrétan ketten, vagy most mi a ti feladatotok ott Ózdon?
1: Hát, ahogy a Fokolárini kezdtek járni, időközben nekik más feladataik lettek, és a szervező csoport is alakult. És hát most mi ketten többen vagyunk, de úgy, hát én úgy mondjuk a csoport felelőse vagyok, Laci pedig praktikus tanácsokkal segíti a szervező munkát. Úgyhogy...
0: És a Szentlélek küld embereket?
1: Küld. Egészen meglepő, csodálatos módon küld. Igen.
2: Nagyon érdekes, hogy sokan beszélnek arról, hogy milyen lehet segíteni egy ilyen csapatot, egy cigány közösséget Ózdon. Nekem az volt egy meglepő élmény, hogy nem saját kútfőből, nem saját ötletből kell segíteni. Van egy ragyogó kapcsolatunk, ennek a katolikus iskolának az igazgató nője, egy szívvel, lélekkel dolgozó pedagógus, aki mindig ellát minket ötletekkel, hogy mire van szüksége a gyerekeknek. Volt, hogy ez a focizáshoz tornacipőket ajándékoztunk. Volt, hogy egy zarándoklatot szervezett. Meglepő dolog, de a környékbeli templomokba ment egy busszal egy csapat, mi is elkísértük őket, és olyan értékek tárultak fel előttünk, amiről szerintem még ott a helyiek se nagyon tudnak.
0: Hány programot szerveztek évente?
1: Hát alapvetően háromszor szoktunk elmenni, tavasszal, ősszel és karácsonykor.
2: Ez a három talán kicsinek tűnik, vagy kevésnek tűnik, de az igazgatónő mindig úgy fogalmaz, hogy az ABC-ben rengeteg betű van, neki is rengeteg segítő csapata van, támogató csapata van. Az egyik többször jelenik meg, a másik kevesebbszer, de nekünk is, a Koholnak is megvan az a sajátossága, ami miatt ez a három alkalom is mindig egy ünnep, amikor megjelenünk, mert ezt a fajta átfogó segítést, hogy nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok, a szülők, az odajáró társadalmi munkára odajáró gimnazistáknak is tudunk adni szeretetet, figyelmet, ez ott fontos ezzel a három alkalommal is.
0: Említettétek már a sportnapot, tehát a sportolásra van lehetőség, sőt nagyon fontos, akár a foci is.
1: Persze, ez is egy közös terület lehet.
0: Történt ott valami érdekesség a focinál?
1: Igen, persze. Ahogy a Laci is említette, hogy tehát volt egy ilyen csodálatos cipőszaporítás csodája, mert hogy a fiúk nagyon szeretnek focizni, és egyszer azt láttuk, hogy aki lemegy a pályáról, átadja a cipőjét a másiknak, mert nem volt mindenkinek tornacipője. És hogy ekkor, tehát hogy ez, hogy mi ott vagyunk, és látjuk, és érzékenyek vagyunk ezekre a problémákra, és akkor reagáltunk rá, és használt sportcipőgyűjtést szerveztünk egy barátok körében, és közel 100 gyereknek tudtunk karácsonyra sportcipőt adni.
2: De a jó példa az ragadós, az egyikünk a Néri katolikus iskolába tanít itt Budapesten, és amikor említette, hogy milyen akcióra készül, miben vesz részt, akkor az iskola pedagógusai is rákaptak erre a dologra. Volt olyan év, amikor csak onnan 150 cipős dobozt tudtunk elvinni, és amikor az igazgatójuk megtudta, hogy nincsen szállítóeszközünk, amivel elvigyük, akkor rögtön ajánlkozott, hogy ő is eljön. Másodszor már a feleségét, gyerekét is elhozta, és tulajdonképpen egy tapasztalat csere alakult ki a budapesti katolikus iskola, meg az ózdi katolikus iskola vezetői között.
0: És milyen programokat szerveztetek az utóbbi időben?
1: Legutóbb áprilisban voltunk, egy úgynevezett sportnap volt.
0: Amit már említettél.
1: Igen,
2: de ezeken az alkalmakon mindig fontos az, hogy a szülőkkel is megtaláljuk a közös hangot. leültünk egy külön kis csoportba, és próbáltunk élelmezési, szociális tanácsokat is adni, és látszott, hogy az, amit mi itt kigondolunk, meg előkészítünk, az nem mindig az, amire nekik szükségük van. Nehéz őket szóra bírni, megszólítani. Nagy probléma, amikor elkezdtünk például az egészséges táplálkozásról beszélni, és erre az egyik anyuka azt válaszolta, hogy ő örül, hogyha kenyeret és tejet tud adni a gyerekeknek, nem, hogy válogasson, hogy mire, mit tegyen az asztalra.
1: És ez, amit látunk, hogy mondjuk elmegyünk egy családhoz is, és amit ott látunk, akkor ott tapasztalunk, akkor hát is megindítja a szívünket. De ilyenkor nem eldöntjük, hogy akkor most mit kell csinálni, hanem mindig beszélünk az igazgatónővel, aki ismer minden családot, minden gyereket, örömüket, bánatukat, betegséget, egészséget. Azon van, hogy gyerekek kijárják a 8. osztály szakmát tanulnak, tehát hogy ő tudja, hogy ezen a helyzeten, hogy áll az a probléma, amit éppen látunk, hogy a szociális három mennyire működik a család körül, és hogy mi az, amit mi tudunk tenni.
0: És például karácsony közelettével mit tettetek?
1: Hát, igen, mondjad.
2: Meghirdettünk egy gyűjtést, ilyet még nem csináltunk, hogy teljesen nyitott módon egy szociális háló segítségével az interneten tettünk közzé felhívást, és nagy meglepetésünkre szép összegek érkeztek olyanoktól is, akik nem kapcsolódnak a lelkiségünkhöz, csak valaki baráta a közösségi hálón, és amikor ezt az összeget láttuk, akkor egy megbeszélést tartottunk az igazgatónővel. Nagy meglepetésünkre azt mondta, hogy hát ne csináljunk még egy harmadik csomagot is a gyerekeknek, hanem kapjanak egy karácsonyfát, egy fenyőfát. Ez nekünk hatalmas meglepetés volt, mert számunkra a karácsony, az fenyőfa nélkül nem karácsony. De mondja az igazgatónő, hogy ezt a karácsonyfát csak 22-én, az utolsó napon fogja átadni a gyerekeknek, hogy ez megmaradjon akkorra, amikor az ünnep kezdődik, és kérte a családokat, hogy a feldíszített fa előtt csináljanak egy családi képet. És kaptunk is nagyon szép fotókat.
1: Igen, ez egy megható történet, és az adományok, tehát nem szoktunk tényleg ilyet venni, de az adományok célba értek, és még karácsony után is érkeztek adományok, amikkel, tehát hogy tényleg nagyon bőséges volt a Jóisten, és...
2: Például ezekből az adományokból volt lehetőségünk a mostani utazásunk, mostani napunk kapcsán egy bűvészt meghívni, aki teljesen üzleti alapon jött, és ebből az adományból tudtuk az ő műsorát finanszírozni, de nagyon érdekes volt, mert ő felajánlotta, hogy csinálna egy kis mozgásos programot is, méghozzá népi játékokkal hozott eszközöket, és teljesen érdekes dolgokat valósított meg papírból, fából, dióval, sok minden érdekességgel, ami nagyon jól illeszkedett az iskolának az akkor éppen aktuális fenntarthatósági témahetéhez, hogy nem műanyagokkal játszottak a gyerekek, hanem természetes anyagokkal.
0: És a gyerekek élvezték ezt a bűvészt?
1: Igen, nagyon. Mi is.
0: A felnőttek is.
1: Igen, igen. Igen, ez is ilyen színes része volt annak a napnak.
2: Én szoktam dokumentálni az eseményeinket, fényképezni, úgyhogy nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek a bűvész felhívására egy emberként ugrottak talpra, hogy mennek segíteni, és a trükkökben közreműködni, úgyhogy látszott rajtuk, hogy semmi más gondjuk nincs, csak az, hogy most ott ez a történet hogy fog zajlani.
1: Igen, és azt nem mondtam még, hogy úgy szoktuk kezdeni a napot, hogy dobunk a szeretett dobókockával.
0: És mi az a szeretett dobókocka?
1: Ez egy olyan kocka, aminek minden oldalán a szeretetnek valamilyen aspektusa van, például Jézus szeretem a másikba, elsőként szeretek, szeretem az ellenségemet, tehát egy ilyen evangéliumi kocka, és amikor dobunk, tehát így az iskolákban is szokták használni, óvodában is gyerekekkel, hogy dobunk, és akkor ami kijön, akkor azt éljük jobban azon a napon.
2: Ez egy nagyon gyakorlatias lehetőség arra, hogy a szeretetre helyezzük a fókuszt.
1: Ezt nem mi találtuk ki, ez nem kohózat.
2: Persze.
1: Igen.
2: Igen. És a gyerekek tulajdonképpen ezzel a játékos formával szinte észrevétlenül tanulják meg azt, hogy milyen is szeretni a másikat.
0: Igen, feltettem a kérdést, hogy mi az a szeretett dobókocka, de a Mária Rádió hallgatói az Életige műsorban már hallhattak erről többször, hogy mi csoda, és hát ugye mondhatjuk bátran, azt hiszem, hogy Kiara Lubik, aki ezt kigondolta és kitalálta, és hogy nem csak a gyerekek használhatják, hanem a felnőttek is.
2: Igen, vannak olyan családjaink, ahol ezt rendszeresen használják. Vannak olyan pedagógusok, hittantanárok, akik a foglalkozásukat ezzel kezdik, úgyhogy ez egy olyan nevelési eszköz, már hívhatjuk egy kicsit tudományosan is így, ami mindenféle előképzettség nélkül nagyon egyszerűen elkezdhető a használata, és nagyon sok gyümölcsöt hoz.
0: És mi van még a szívetekbe, amit feltétlenül elmondanátok a Mária Rádió hallgatóinak?
1: Hát nekem nagyon az van a szívemben, hogy nagyon jó érzés, hogy tehetek ezekért egy családokért. Sokat jelent, ha láthatom őket, akik szinte előttem nőnek fel évek alatt. Mindig örülünk egymásnak. Ugyanakkor folytonosan kihívás az is számomra, hogy együtt gondolkodjunk, hogy együtt tervezzünk, és hogy ne felejtsem, hogy a legfontosabb az, hogy köztünk szeretett kapcsolat legyen a csoporttal. És még az is a szívemben van, és most visszatérnék a múltra is, hogy tehát régen volt olyan, hogy pedagógusok, körülbelül 10 éven budapesti pedagógusok, körülbelül 10 éven keresztül látogattuk általános iskolásokkal ezt az iskolát, és vice versa, cigány iskolák, budapesti cigány gyerekek is, meg magyar gyerekek, nem cigány gyerekek is, és háló volt, tehát szövődött egy háló, és sokat nyertek, sokat tanultak mindebből, mind a cigány gyerekek, mind a nem cigány gyerekek, és nekem ez van egy ilyen vágyam, hogy megint jöhetnének, részt vehetnének olyan fiatalok, akik így tanulnának erről a kultúráról azáltal, hogy így bele merülnek ebbe a akár a kóhóba, az egy kicsit plasztikus. Igen, tehát, hogy részt vennének.
2: Talán fontos megemlíteni, hogy mi ezt a tevékenységet teljesen a szabadidőnkben végezzük, tehát Viki könyvtáros, én projektmenedzserként dolgozom egy cégnél, tehát tulajdonképpen úgy szorítjuk ki az időt, hogy az előkészületeknél egy-egy megbeszélést tartsunk, és bennem gyakran felmerül a kételj, hogy mi lesz ebből, lesz-e utazás, hogy fog ez elsülni, és mindig az jut eszembe, hogy ez nem az én projektem. Tehát nem nekem kell mindent megtenni, lehet helyet hagyni a gondviselésnek, a jóistennek, mert mindig egy csoda, ahogy egy-egy ilyen utazás kialakul. Semmi sem kötelező. Van egy nagyobb csapat, akinek elküldjük a híradást, hogy mennénk, de mindig vannak 5-6, akik jelentkeznek, hogy most ráérnek, szívesebben eljönnek, és tulajdonképpen ezekkel az utazásokkal mi mindig arról teszünk tanúságot, hogy nem halt még ki az önzetlen szeretet ebből a világból.
0: Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendégekkel, Horváth Viktóriával és Romhányi Lászlóval, akik a Fokolára lelkiségben Isten önkéntesei. Beszélgettünk a kohóról, és megtudhattuk, hogyan ad lendületet a gondviselés. Köszönöm, hogy itt voltatok, és meséltetek életetek egy szeletéről.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő életige műsorral július 3-án, pénteken 18 órától jelentkezünk. Köszönöm a technikai szolgálatot Szádvári Józsefnek. A júniusi életigével köszönök el. Menjetek és hirdessétek. Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Áldott nyári napokat, testi-lelki pihenést, feltöltődést kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Befejezésül hallgassák meg az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
3: Áldás gondolatok. Legyen ösvényed, amin jársz, egyenessé lábaid előtt. Hátszél segítse előre lépteidet. Ragyogjon rád a napfény, és melengesse bőröd, langyos eső itassa földedet. És még újra látjuk egymást, Isten legyen veled, áldó szent kezét tartsa föléd, és őrizzen téged.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Menjetek és hirdessétek. Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jézus közelségét mutatjuk meg, amikor az ő életadó szeretetével vagyunk jelen a világban. Tanítványként élnünk kell az igét, és ezzel itt és most megmutatni Isten országát. A kölcsönös szeretetben köztünk jelenlévő Jézust

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, most tárgyalandó katolikus egyház katekizmus tanításának az egyház anya és tanító részét vesszük. Ez egy viszonylag rövid cikkely, de annál fontosabb. Ha valaki utána akarna nézni a katolikus egyház katekizmusában, akkor lehetne azt mondani, hogy könnyen megjegyezhető, mert a harmadik rész, harmadik fejezet, harmadik cikkelye, amiről most szó van, tehát miután levertük az erkölcsi tanításnak a cölöpjeit, akkor azt vizsgáljuk, hogy mi az a forrás, amiből mi merítünk, amikor tanítjuk az erkölcsi élet szabályait. És ki az? Hát nem más, mint az egyház, amelynek jelzői általában visszatérő módon csak ez szokott lenni, hogy egy szent katolikus és apostoli, aztán még hozzá lehet venni más jelzőket is, de ennek alapján, ami itt a katolikus egyház katekizmusában van, azt is mondhatjuk, hogy anya és tanító, azt szoktuk is mondani, hogy anya szent egyház, és hogy tanítja azt, amit Jézustól megörökölt. Tehát az egyháztól kapjuk az igét, nem csak a szentírás, a tanítást,
3: a szentségeket, a liturgikus és kegyelmi életet.
2: Arról volt már szó, hogy a szentírás és a szent hagyomány a mi felfogásunk szerint, sőt mondhatni azt, hogy biblikus megalapozottságú felfogásunk szerint a legszorosabban összetartozik. Tehát a Biblia az nem egy ilyen különálló könyv, amire rátaláltak a keresztények valamikor, hanem a jézusi tanítás hagyományozott tovább, és ez a hagyomány és írás összefonódott. Az egyházban született meg valójában ez a könyv, az egyház adta tovább, az egyház mondta meg, hogy mely könyvek tartoznak bele, még az Ószövetségből is, és nem beszélve az Újszövetségből, hiszen sok olyan írás van, amelyek majdnem a szentírással egy időben keletkeztek, nem is akár kiktől, egyházatyáktól vagy apostoli atyáktól, és mégse kerültek bele a szentírásba, hogy mi a kánonja a Bibliának, mi az a meghatározott összesített rendje, tehát is az egyház mondta meg. És éppen ezért a hiteles magyarázat az egyházra tartozik. Később már így is írták le, többek közt Szent Pál apostol leveleiben találunk ilyen kifejezéseket, hogy az egyház az igazság oszlopa, tanítója, támasza. És hát találunk rá példát magában az Új Szövetségben is, hogy a szentírást tanítani és magyarázni kell. Ott van az etióp udvarnok esete, megy föl Jeruzsálembe, olvassa Izaiás próféta könyvét a bárányról, nincs aki megmagyarázza neki az útján, csak akkor, amikor Fülöp diákonus odaér, az pedig egy új fénybe helyezi az izaiási jövendőlést. De ugyanígy magyarázta Jézus az Emmauszi tanítványoknak is az írásokat. Az új szövetségi írásokról meg maga Szent Péter mondja, hogy hát itt vannak Pál apostolnak a levelei, azok nem mindig érthetők, vagy nehezen érthetők, sokan el is fernítik, tehát azt is meg kell magyarázni, hogy jól és helyesen értsük. És miután a Szentírás az az életvezetőnk, ott kell keresni a megoldást egy-egy esetben, amikor gondok merülnek föl, hogy mit évők legyünk. Így volt ez már az apostoli zsinat idején is, még az apostolok életében, 40-es évek végén, 49 tájékán, hogy fölmerültek kérdések, és erre nem tudtak válaszolni egyöntetűen, hanem össze kellett Jeruzsálembe jönni a vezetőknek, akik a kérdést megvitatták, mit veszünk át a zsidóságból, mit nem, mit kell megtartanunk, hogyan éljünk, és hoztak egy határozatot, de ez a határozat benne van az apostolok cselekedetében, úgy, mint kinyilatkoztatás is már számunkra. Tehát ez a kezdetétől megvolt, hogy volt egy ilyen tanítás, és hivatott tanítók voltak, később már ezeket így hívtuk, hogy a tanító hivatal a magisztérium, amely különböző helyzetekben eligazítást adott. Már én a 80-as években is jártam a Ökumenikus Baráti Társaságba, hát az nem volt hivatalos társaság akkoriban, hanem hát úgy jöttünk össze Geisler Gyulánál, mintha egy tea délutára jönnénk össze. Persze mindig egyházi teológiai kérdéseket boncolgattunk, és olyan protestáns lelkészek voltak benne, akik nyitottak voltak az ökumenére is, és ugyanakkor nagy elismertségnek örvendeztek a maguk felekezetében, többek között egy Gyökösi Endre, egy Hafenscher Károly az evangélikusoktól, és mások is. És jól emlékszem rá, hogy volt egy orvosnő, aki már akkor is egy ilyen bioetikai kérdést vetett föl, hogy ezt hogy kell fogadnunk, szabad-e? És akkor azt mondta, emlékszem rá, Gyökösi Endre, csak így hívják Bece nevén a reformátusok, hogy Bandi bácsi, nagyon sok ilyen keresztény ihletésű biblia, pszichológiai írása van, szóval nálunk nincs tanítóhivatal. Tehát egyik lelkész így magyarázhatta, a másik lelkész úgy magyarázhatta. És nem véletlen, hogy annyi részre bomlott föl a protestáns kereszténység. Hát épp most a napokban, ugye az anglikánoknál, hogy van egy Canterbury női érsek, még nem is csupán az, hogy egy nő, mert nálunk a papság, a püspökség, a szigorúan férfiakhoz van kötve, ugyanúgy az ortodoxiában is, hanem olyan nézetei vannak neki, amit a szigorúbb protestánsok se akarnak elfogadni. Homoszexuálisok házassága, és így tovább. És ő a Canterbury érsek. És úgy néz ki, hogy bomlik még jobban az anglikán egyház. Azt nagyon kevesen tudják, hogy XVI. Benedek pápa idején nagyon-nagyon sok anglikán lelkész átjött a katolikus egyházba, mert már nem tudta elfogadni azt, ami ott történt. De hát most ugye halljuk, hogy a reformátusoknál is azon gondolkodnak, hogy a református világszövetségből kilépjenek, mert annyira liberális nézeteket vall a nyugati protestáns egyház községek sok, hát ilyen része, mert náluk nem hierarchikus rendben vannak az egyházak, és azt mondják, éppen így olvastam ilyen kritikát, hogy nem szabad klerikalizálódni, mint a katolikusok. Mondják a liberális protestánsok, hogy nehogy már valaki nekünk megmondja, hogy hogy kell értenünk, majd mi értelmezzük a Szentírást, ahogy nekünk tetszik. Na tehát, ezt csak azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és szükséges, hogy legyen egy tanítóhivatal, egy magisztérium az egyházban, ami gyakorlatilag most a hierarchiához van kötve, tehát a papirendhez, de azért ez nem így van, hogy van a nép, meg van a hierarchia, hit és erkölcsi kérdésekben csak ők döntenek. Nem. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a hívő közösség, amelyik a Szentlélek által van vezetve, az a bázisa ennek, hogy ő nekik van hitérzékük, hogy őrizzék a hitet, és hát ebből nő ki a hierarchia. Nincs elválasztva az Isten népe a hitben a hierarchiától, a vezetéstől. Éppen ezt akarja mondani az a latin szó, a sensus fidei, a hitérzék benne van az össz keresztény népben, a Szentlélek által vezetett népben. Tehát nem olyanokban, akik talán karácsonykor eljönnek a templomba, aztán egyébként soha nem, hanem akik megélik a hitüket, vallják a hitüket, és az ő műveltségük szintjén ismerik is a hitüket. Na most mindig voltak olyanok, akik tekintéllyel magyarázták a Szentírást. Hát ilyenek voltak az apostolok. Ilyenek voltak az apostoli atyák, akik még találkoztak az apostolokkal. És aztán kialakult az egyházban az egyházatyáknak a közössége,

királya és egy keleti, ezért az egyházatyák más-mást domborítottak ki a Szentírásból a teológiai gondolkodásukban. És másként is soroljuk be őket. Nyugaton azt lehetne mondani, hogy a 600-as évekkel zárul az egyházatyáknak a sora, méghozzá szevélyei Szent Izidorral, Spanyolországban élt, és 636-ban halt meg. A keleti egyházban, de ekkor még egy volt a kereszténység, damaszkuszi Szent Jánossal, aki 750-ben Krisztus után akkor halt meg. És ezek sokan vannak. Arról korábban már szót ejtettem, hogy össze is gyűjtötték az ő írásaikat. Egy nagyon nagy gyűjtemény volt, a Minny nevű gyűjtemény. 19. században volt egy tudós ember, aki rááldozta az életét, úgy van írva, hogy Migne az élet, hogy Minny, és összegyűjtötte a latinul és görögül író egyházatyákat, és kiadta őket. Összeszedte rá a pénzt, mert ugye eredeti latin és görög formában adta ki ezeket az egyházatyákat. Nagyon sokba volt abban az időben is, források fölkeresése és kritikai kiadása. Egyébként a mi könyvtárunkban megvan a Minny sorozat. Én most már nem is tudom, mert 100 valamennyi a latin, meg a külön a latina, meg a gréka sorozat, amelyben az egyházatyák vannak, de aztán készültek újabb sorozatok is. Őket mindig figyelembe vesszük, amikor egy hitigazságot magyarázunk. Fontos tudni, és valljuk róluk, hogy ők nem bővítették a kinyilatkoztatást. Mert a kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával lezárult, hanem mélyítették a meglévőt, jobban értelmezték, de nem tettek hozzá újat. És ez vonatkozik a magán kinyilatkoztatásra is, hogy nem mondhat olyat, ami nincs meg a rendes kinyilatkoztatásban, hanem a hitéletnek valamely elhanyagolt részére fölhívja a figyelmet, és azt hát szorgalmazza, hogy azzal többet foglalkozzunk. Na most ezek az egyházatyák mérvadók a mai tanító hivatal számára is. Ugye a püspököknek eleve feladata a tanítás. És a püspökök testülete, ha egységben vannak a pápával, Krisztus nevében tanítói, pásztori, főpapi hivatást töltenek be. Tehát nekem, mint püspöknek elsődleges kötelességem a hit magyarázata, a tanítás. És ez, amit itten csütörtökönként végzek, ez is ennek felel meg. Vagy a prédikációk. Ebből is kiveszik a részüket a papok, de nekem elsődleges kötelességem, mint püspöknek hozzátartozott. És én se azt tanítom, ami az én elgondolásom szerinti, mert nekem is normatív, eligazító a Szentírás, a tradíció, a egyház magyarázata szerint. És különleges felelőssége van a püspököknek abban, hogy az apostoli tanítást megőrizzék, továbbadják, őrködjenek
az egy

0: Az egységén és a hit továbbadásán. Ez nagyon fontos. És hát kétségtelen, hogy a legsúlyosabb tekintély számunkra Róma püspöke a pápa, amit ő mond. És hát van a tévedhetetlenségnek a dogmája, hittétele, amit 1870-ben a első vatikáni zsinaton fogalmaztak meg. Akkoriban sok kérdés fölmerült már, hiszen a új természettudományok számtalan kérdést felvetettek, kétségbe vonták azt, hogy a hitnek értelemszerű megközelítése is lehet, hiszen ugye jött az a világ, amikor azt mondták, hogy hát a hit az egy ilyen hiszékenység, de van a természettudomány, az majd mindent megold, és hát a kettő között nincs is átjárás. És ez az első vatikáni zsinat épp azt mondta, hogy ugyanaz a forrása a teremtő, mindenható Isten a világ tudományának és a keresztény hitnek is. És ezt szinkronizálták, sajnos nem tudták befejezni, mert a kitört ilyen itáliai egységmozgalom megszakította a zsinatot, a pápai állam megszűnt, és hát a Vatikánba szorult vissza a pápaság. De a tévedhetetlenség dogmáját, hittételét megfogalmazták. Ez akkoriban is kiváltott sok ellenérzést, többek közt azért, mert helytelenül értelmezték. Ezek lettek az ókatolikusok. A pápa tévedhetetlensége nem mindenre, nem nagyon speciálisan értendő. Tehát ő, amikor szerdánként tart egy tanító részt a Szent Péter téren, van egy ilyen nyilvános megszólalása, ott bizony tévedhet. Még hitbeli dolgokat se pontosíthatnia kell esetlegesen. Aztán a természettudomány vagy a politikai kérdésekben egyáltalán nem vonatkozik a pápa tévedhetetlensége. Hát éppen ugye Müller bíboros, aki korábban a hittani kongregációnak volt a vezetője, mondja most, hogy az, hogy a migránsokat be kell fogadni, az nem a pápai tévedhetetlenség körébe tartozik. Mert a rászorult emberen segíteni kell, de azon már el kell gondolkodni, hogyha olyan embereket engedünk be egy ország területére, akik amikor több mondjuk meg őszintén, vagy nyíltan, bevezetik a sariát, bevezetik a fundamentalista iszlám törvényeket, akkor ezre nem vonatkozhat az, hogy mi nem védekezhetünk, és mindenkit be kell fogadnunk. Ez nem vonatkozik erre. Ha mondjuk földrengés sújtja őket, nyilván, hogy segítenünk kell, és a pápa felemeli a szavát most a sok közel-keleti háború miatt, hogy ez teljesen törvénytelen, és Isten nevére meg vallásra nem lehet hivatkozni, mikor egyik ország a másikat bombázza. A tévedhetetlenség hit és erkölcsi kérdésekre vonatkozik nagyon nagy körültekintéssel megfogalmazott hittételre. Azóta, amikor ezt kiirdették, azóta a pápa mennybe menetel, Szűz Mária mennybe vétele dogmáját mondta ki, de egyébként nem mondta a pápa egyetlen egy megnyilatkozására sem, hogy ez ex katedra tévedhetetlen tanítás. Na most ez így szól pontosan. Amikor a római püspök, tehát a pápa, ex katedra tanítói székéből beszél, azaz amikor minden keresztények pásztorának és tanítójának a feladatát teljesítve legfelsőbb apostoli akaratának nyilvánításával meghatározza, hogy egy-egy hiteles, hitbeli vagy erkölcsi tanítást az egyetemes egyház számára kötelező, akkor Szent Péter személyén át megígért isteni segítség révén azzal a tévedhetetlenséggel bír, amellyel az isteni megváltó a hitre vagy erkölcsökre vonatkozó tanítás meghatározására nézve egyházát felkészülté akarta tenni, ezért a római pápa ilyen határozatai nem az egyház beleegyezése miatt, hanem önmagukból kifolyólag megmásíthatatlanok. Hát így szól magyar fordításban a tévedhetetlenség dogmája, azaz hittétele. Tehát hit és erkölcsi kérdésekbe, amit az egyház tradíciója, szentírás tanítása, és hát ugye a megkérdezés után mond a pápa, amikor a Szűz Mária mennybevételét, amit nagyon régóta vallott az egyházunk, vagyis hogy elnyerte halálában a teljes üdvösséget, ezt így kell érteni, azt hittétellé tette, akkor megkérdezte a világegyház püspökeit, hogy hogyan tartják, vallják ezt a hittételt az egyházukba. Hát itt történt meg az, amiről szóltam, hogy a keresztény nép hit érzéke, hogy mit vallott róla az évszázadok során. És azt válaszolták vissza a püspökök, hogy nagyon régóta Magyarországon Szent István király is vallotta Szűz Mária mennybevételét. Tehát nyugodtan írhatták a püspökeink, hogy amióta a magyarok fölvették a kereszténységet, vallották ezt. És ő kiirdette a pápa ezt a hittételt, hogy elnyerte Szűz Mária halálában a teljes üdvösséget. Na most ez a tévedhetetlenség dogmája, ha valaki így nem egészen érti, akkor azt lehet mondani, azt jelenti, hogy az egyház megmarad az igazságban. Tehát nem úgy van, hogy egyik nap ezt mondjuk, a másik nap azt mondjuk, hanem megmaradunk az igazságban. Erre Jézus Krisztus szava és Szentlélek a garancia. És ezt ilyenkor a pápa ezt kinyilvánítja, mint a legfőbb tekintély a tévedhetetlen tanításban. Tehát biztosítja az egyház megmaradását, folytonosságát a tanításban. Na most a hittani kijelentéseknek fokozatai vannak. Ezt csak azért említem, már kötelező voltukban, hogy halljunk róla. Ez nincs benne ebbe a könyvbe, de a mélyebb dogmatika hozza, hogy van de fide divina, az isteni kinyilatkoztatás, ami változhatatlan, ami abszolút egyértelműen benne van a Szentírásban. De fide divina et catholica. a tanítóhivatal által kiirdetett hitigazság, például Szűz Mária mennybevétele. Fidei proximum. A teológusok egyértelmű, egyöntetű véleménye, consensus teologorum, amiről a hittudósok meg vannak győződve egyöntetűen, de ez már nem tartozik az elsők közé. Aztán van ilyen teológiai certum, amiben a teológusok, a tanítóhivatal nem nyilatkozott végérvényesen. És akkor van ilyen is, hogy szentencia pia, kegyes vélemény. Ugye mai napon Szent Józsefet ünnepeljük, sőt úgy tartjuk, hogy a jó halál védőszentje, arra gondolva, hogy mivel nem szerepel nyilvános működésénél Jézusnak, csak emlegetik, hogy ő az Ács fia, akkor minden bizonnyal akkor halt meg, amikor még Jézus otthon volt, és hát halálánál ott volt Jézus is, Mária is, amikor Szent József meghalt. És lehet-e attól szebb halált elképzelni, ahol Jézus és Mária is ott van? Tehát az az ember, aki úgy hal meg, ott a Benedek pápa, aki hallotta az ott lévő titkár, hogy azt mondta, Jézusom, szeretlek. Ezek voltak az utolsó szavai. Vagy Szűz Máriát hívja, hogy imádkozzál érettünk most és halálunk óráján, hogy mi azt mondjuk, hogy ez egy keresztény szép halál. És ezért, miután Szent József valószínűleg így halt meg, mondjuk, hogy a jó halál védőszentje. Ezért mondjuk, hogy kegyes vélemény. De hát, hogyha Ács volt, még az is, ez most egy ilyen abszurd dolog, hogy leesett valamely háztetőről, azt szörnyet halt, ugye? Tehát, ha erről írtak volna, akkor ezt kéne elfogadnunk. De miután nem tudjuk, van egy ilyen kegyes vélemény, hogy megadatott Szent Józsefnek, az igaz embernek ez a földi kegyelem is, hogy így halljon meg. Na tehát a hitigazságokban vannak fokozatok. És például a magán kinyilatkoztatást nem kötelező elfogadni a hívőnek. Jó, ha elfogadja, amit elfogad az egyház, a lurdi jelenéseket, jó, ha elfogadja a katolikus hívő, hiszen számos bizonyíték van rá, hogy ott természet fölötti dolgokat tapasztaltak meg az emberek, de nem fogadja el, akkor ő még attól lehet katolikus. Tehát azt lehet mondani, hogy nem minden dolog dogma az egyházunkban. Erre mindig megvan a kellő fajsúly, amikor erről egyházunk hát tanít és kinyilatkoztat. És miután az egyház tanító, és hát anya így szoktuk mondani, a Szent Egyház, vannak olyan parancsai, amelyek pedagógiai szempontból fontosak, és úgy kifejezetten nincsenek benne a kinyilatkoztatásba, de nagyon összekapcsolható vele. És az egyház parancsaiban ezek a minimumot adják, hogy legalább ezt tegye meg a katolikus hívő, ugye az egyháznak a parancsai. Ugye a tíz parancsolat úgy mondja, hogy az Úr napját szenteld meg. De mivel ez akkor, amikor ez a parancs született, ez a szombat volt. És nincs benne így a Bibliában, hogy a vasárnapot meg kell szentelni. Azt már a szent hagyomány hozta, mert Jézus föltámadása vasárnapra esett, és a keresztények azt kezdték ünnepelni, nem a szombatot, akkor az Anya Szent Egyház azt mondja, hogy a vasárnapot ünnepeld meg, tartsd meg. De miután nagyon elszokott a nép a szent áldozástól, és csak hallgattak miséket, akkor azt mondták, hogy minden vasárnap hallgass szent misét. ez volt a egyház parancsában, illetve hát valaki nem járulatot szentáldozásból hoz, mert vagy még nem volt rá fölkészülve, vagy objektív életbeli okai voltak. Aztán az Anyaszent Egyház mondja, hogy évente legalább egyszer végezd el a gyónásodat. Tehát a bűnbánatra mindig fölhívja a figyelmet, tartsunk bűnbánatot, ajánlja azt, hogy este is legyen egy rövid lelkiismeret vizsgálatunk, bűnbánatunk, miséken is ezzel kezdjük, de azt mondja, hogy legalább egyszer évente végezd el a gyónásodat. És hát ez is egy házi parancs. Aztán húsvéti időben áldozzál, ezt is mondja, legalább egyszer. Szóval a lateráni zsinat hozta be, a negyedik lateráni zsinat, hogy hát legalább akkor vedd magadhoz az Úr testét, és a húsvéti idő, az is ki van tágítva, az nem húsvét napjára is, húsvét hétfőre vonatkozik csupán, hanem úgy Nagybőjtől régen Szentháromság vasárnapját jelölték ki, hogy legalább akkor évente végezzel a szentáldozásodat. Szóval az Anyaszentház egyház mondja, hogy tartsd meg a parancsolt ünnepeket. Hát például mi erre gondolok, hogy hát van a minden szentek ünnepe. Ez megint parancsolt, az egyház hozta újra parancsolt ünnepé, mondván, hogy úgyis munkaszüneti nap meg tudott tartani. Mert amikor nem volt munkaszüneti nap minden szentek, akkor nem lehetett kötelezni rá a hívőt. És akkor mondták, hogy hát most ez parancsolt ünnep lett. Bár a Urunk vagy a Szűz Mária mennybevétele az hétköznapra is esett, és akkor azt mondjuk, hogy akinek módja, lehetősége van rá, az vegyen részt a szentmisén is. És a parancsolt ünnepek megtartásában kicsit az is benne van, hogy annak megfelelő módon élj azon a napon, az ünnepnek megfelelően. Aztán az Anyaszent Egyház írja elő, hogy mikor és hogyan kell tartani a böjtöket. Most nagyon le van egyszerűsítve és könnyítve, de azért most is van, hogy hústilalom is van, meg böjt is van, illetve új formáit is meg tudjuk határozni, hogy az önmegtagadásnak. Ezt is az Anyaszent Egyház tudja megmondani. Aztán az is benne van, hogy támogasd anyagiakkal az egyházadat. Ha valahol ugye meghatározzák ugye az egyházi hozzájárulást, régen párbérnek mondták, ugye, érdekes módon a protestánsoknál sokkal szigorúbb ez az adó nyilvántartás. Akkor megkérdezem a protestáns lelkészeket, hogy mennyi hívük van, és akkor legtöbb esetben azt mondják, hogy ennyien fizetnek egyházi hozzájárulást. Akkor mondják a lelkészek, hogy ennyien fizetnek egyházi hozzájárulást. Mi mondjuk azt, hogy járuljunk hozzá, valahol megkönnyítik, hogy hát ennyivel segítsed, de hát itt azért a szív nagylelkűségére van bízva. Régebben az egyházi parancsok közé is tartozott az is, hogy a házasság kötésedet ilyen bűnbánati időben ne végezd, ne legyen zajos mulatság. Ma szinte nem is érzékelik már ezt az emberek. Néha már nagy héten is tartanának esküvőt. Egyébként esküdni lehet Nagybőjtbe is, bármikor szinte lehetne esküdni, de a Szent Három napban azért ne esküdözzenek az emberek, ne esküdjenek. De esküdni lehet, csak az esküvők mindig zajos mulatsággal, lakodalommal járnak, és régen azt mondták, hogy azért ez ne legyen nagy bődbe, meg lehetőleg adventbe se, hogy a lelkületét de állj hozzá. De ma már sajnos nem lehet ezt kérni, mert egyszerűen nincs érzéke rá az embereknek, hogy mit jelent az, hogy az egyház liturgikus időszakait figyelembe vesszük. Tehát ezek változhattak az idők folyamán, meghatározhatja az egyház. Volt olyan időszak, amikor bizonyos bűnöket kiközösítéssel sújtott. Nem csak a életellenes bűnre gondolok, hanem például a gyújtogatás is. Volt egy időszak, amikor, hát gondoljunk arra, hogy régen ilyen zsindely meg náttetős házak voltak, és az, aki szándékosan fölgyújtotta valakinek a házát, volt időszak, azt kiközösítették, mert általában nem egy ház égett le, hanem az egész település. És az olyan súlyos bűn volt, hogy azt mondták, hogy ha ezt szándékosan csinálta valaki, akkor ez nem tartozhat az egyház közösségébe. Ugye? Tehát ezt időről időre átgondolhatja egyházunk. És aztán van egy ilyen rövid kis utalás még arra, hogy az egyház építése hittérítő tanúságtétel, hogy mindazok alapján, amit az egyházunk tanít, azt megélve tovább kell adnunk, mert nem csak egy ilyen tanítást szeretnénk továbbadni, nem csak egy ilyen ismeretet szeretnénk, egy keresztény civilizációt és kultúrát, hanem transformálni szeretnénk az embereket, hogy elsajátítsák, megéljék, és akkor még azt is hozzátesz itt a katolikus egyház katekizmus, hogy hittérítő tanúságtétel. Tehát hallottunk olyan dolgokat, hogy jaj, nehogy prozelitizmus legyen, nehogy másokat megsértsük a hitükben, inkább csak éljünk keresztény módon, aztán ha rákérdeznek, akkor mondjuk meg, hogy hát mi ezt azért tesszük, mert keresztények vagyunk. Ez azt sugallja számunkra, hogy igenis, szólítsunk meg embereket. Vagy aki a családban van, hát mondja a gyerekének azt, hát legalábbis még kiskorú a vasárnapi szentmisét, a keresztény élet törvényeit, figyelmeztesse őt. Olykor még a nagyjává gyereknek is finoman meg lehet mondani, hogy hát te nem ezt tanultad, nem ezt a példát láttad, ugye? Tehát a hittérítő tanúságtétel, ez nagyon fontos. És számtalan példa van rá arra, hogy éppen azáltal tért meg valaki, hogy megszólították. Ugye a Móriáknak az esete, hogy Gabriel Marcelre rászólt, az egy zsidó filozófus volt, de nagyon nyitott volt a kereszténység irányába, és nagyon jó recenziókat írt a keresztény művekről. Azt írt neki egy levelet, hogy de uram, maga végül is miért nem tartozik közénk? Gabriel Marcel leírja, hogy hát engem mint az Isten szólított volna meg, ha nem tettem mást, ha megkeresztelkedtem. Mert megszólítottak. Tehát ez is azért ez hozzá tartozik, hogy ha olyan helyzet van, hogy hittérítő tanúságtétel, hogy egy szó, egy motiváció, ugye, hogy velem is megtörtént itt ilyen hittanóra után, amikor fölhívtak, és akkor elmondta az illetőt, hogy hát őt nagyon szíven ütötte ez meg ez. Akkor mondtam neki, hogy hát akkor mi következik ebből? Menjen is béküljön ki a testvérével. És aztán utána írt, hogy megtörtént. Tehát nem lehet annyiba hagyni sokszor, hanem hittérítő tanúságtétel is kell. Nem erővel, hanem szép és jó szóval. Miért? Hogy egy házunk épüljön, és így írja nagyon szépen a katolikus egyház katekizmusa, hogy siettetik Isten országának az eljövetelét. Nekem ez nagyon kedves mondat így, hiszen a érseki püspöki elmondatom az volt, hogy pro regno Dei, az Isten országáért, hogy a hittérítéssel, a tanúságtétellel siettessük Isten országának az eljövetelét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: A

0: and Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: áldáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: szívektől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: áldjon, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszony.

0: teljen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk,

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: akik legjobb arrás szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtől édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Isten, amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: A

0: Ráján, amen. Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk,

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, és

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az atyának és fiúnak és szent léleknek.
0: Most

0: azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által, minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 22-e. Önmagamért cselekszem. Izajásnál olvassuk ezt a 48. fejezet 11. versében. Önmagamért cselekszem. Isten népe hűtelen. Az Úr sok kohón vitte át a saját népét, emiatt olvasgatta őket, mert hogy hűtelenek voltak. De az Úr türelmes, és nem hagyja elveszni az övéit, akkor is, ha hűtelenek. Az Úr könyörül népén, és újra teremti őket, mert nem engedi gyalázni önmaga dicsőségét. Isten nem önző, amikor önmagáért cselekszik, hiszen dicsősége nem szenvedhet csorbát ebben a világban. Ebből fakad irántunk való krisztusi szeretete. Ez nem emberi szeretet. Istennek a szeretete nem emberi szeretet, nem érzelmeken alapuló szeretet, hanem az ő ügyén nyugvó szeretet. A világ alkotmánya pedig az Úr ügye. A világ alkotmánya az Úr dicsőségének ügye. És a világ sora összefügg. Éppen ettől kristálytiszta is, semmihez nem hasonlítható az Úr szeretete. Ez az üzenet engem mindig megvigasztal. Ez az üzenet engem mindig reménnyel tölt el, és rádöbbenek arra, hogy hittudósaink nem véletlenül említették első helyen a szuverén Isten dicsőségét, amiből fakad az irántunk való megtartó szeretete is. Nincs ennél valóságosabb, tartósabb szeretet. Ez a hír a misszióról való gondolkodásunkat is felülírja. A napokban azt hallottuk, hogy agyon fárasztod magad a tervezgetéssel. Ez a mi missziói buzgalmunk, missziós látásunk. Fáradt, erőtlen tervezés, stratégia, koncepció, menedzsmenthez hasonló nyugati okosságok. Csak éppen azoknak a templomai üresek, ahonnan ezeket a bölcsességeket kapjuk. Kell a terv, kell a látás. Félre ne értsük az üzenetet, de elsősorban megtérés kell. Istentől való új kezdet, az ő dicsőségének a szolgálata. Nem pedig a magunk ügyének a képviselete, amit még a szolgálat leple alatt is megáltalkodottan mindenek elébe tolunk. A magunk ügyét. Az Úr dicsőségének a szolgálatára van szükség. Aztán az Úr majd kézbe veszi a többit. Erről szól a mai ige. Ez az ige Isten szerinti, Istennek kedves missziója. Az Úr dicsőségének ügye és a világ sora összefügg. És ez az üzenet engem mindig megvigasztal, reménnyel tölt el. Első helyen kell lássuk Isten szuverén dicsőségét, amiből fakad az irántuk való megtartó szeretete. Nincs ennél valóságosabb szeretet. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a beteg ágyak mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
4: Hírpercek.
5: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző, dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen, egy mindinkább megosztott világban. A görög katolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Dicsőség a Szent egylényegű elevenítő és feloszhatatlan háromságnak, mindig, most és mindenkor, örökké.
5: Amen.
4: Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön és jó akarat az emberekben. Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön és jó akarat az emberekben. Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön és jó akarat az emberekben. Uram, nyisd meg ajkaimat, és száma te dicséretedet fogja hirdetni. Uram, nyisd meg ajkaimat, és száma te dicséretedet fogja hirdetni. Uram, mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak, sokan támadnak ellen. Sokan mondják, lelkemnek nincs neki szabadulása az ő Istenében. Te pedig, Uram, én oltalmazom, hogy én dicsőségem kifelemelett fejem. Szóval az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem az ő szent hegyéről. Én szenderegtem, és mély álomban voltam, és fölkeltem, mert az Úr megtartott engem. Nem félek az engem környező népezreitől, kejtel, Uram, szabadíts meg engem, én Istenem. Mert te verted meg, mint tikok nélkül ellenkeztek velem, a bűnösök fogait összetörted. Az Úri a szabadítás és népeden a te áldásod. Én szenderegtem és mély álomban voltam, és fölkeltem, mert az Úr megtartott engem. Uram, ne fegy meg engem bósolásodban és haragodban, ne dargálj meg engem, mert a te nyilaidban én szegezhettek és megnehezítetted rajtam kezedet. Nincs épség testemben a te haragod színe miatt, nincs nyugalmat csontjaimnak bűneim színe miatt. Mert gonoszságaim felülhaladták fejemet, és rám súlyos teherként nehezültek. Megbűzhettek és senyvedtek sebbeim az én baldosságom miatt. Nyomorultál lettem, és igen meggörbítettem, napestig szomorkodva járokkal, mert ágyékaim tellék csalatkozásokkal, és nincs épség testemben. Megsanyargattattam és megalázhattam, jajgat ég szívem fohászkodása miatt. Uram, előtted van minden kívánságom, és fohászkodásom tőled nincs elrejtve. Szívem megháborodott, elhagyott engem erőm, és szemem világa sincs velem. Barátaim és feleim ellenem közeledtek és állottak, és akik mellettem voltak távol állam, és erőszakot cselekvének, kik lelkemet keresték, és kik romlásomra törekedtek, hiúságokat szólottak, és egész nap állanságukról gondolkodtak. Én pedig, mint a siket nem hallám, és mint a néma, ki nem nyitja a föl száját, és levég, mint a nem halló ember, és kinek szájában nincsenek ellenmondások. Mert Uram, te benned bíztam, te meghallgatsz engem, Uram Istenem. Azért mondottam, ne örüljenek valaha rajtam ellenségeim, időn megtántorodnak lábaim nagyokat, ne szóljanak róla. Mert én az ostorokra kész vagyok, és fájdalmam előttem van mindenkoron. Mert én gonoszságomat megvallom, és bűnömről gondolkodom. Ellenségeim pedig élnek, és erőt vettek rajtam, és megsokasodtak, kik gonoszul gyűlölnek engem. Kik jóért rosszal fizetnek, rágalmaztak engem, mivel a jót követtem. Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne távozzál el tőlem. Figyelmezz az én segítségemre, Uram, üdvösségem, Istenem. Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne távozzál el tőlem. Figyelmezz az én segítségemre, Uram, üdvösségem, Isten. Isten, én Istenem, te hozzád ébredek véradatkor, utána szomjazik az én lelkem, szintúgy nagyon vágyódik utánad az én testem is. A puszta és járatlan és vizetlen földön úgy jelenek meg előtted, mint a szent helyen, hogy lássam a terődet és dicsőségedet. Mert jobb a te irgalmasságod az életnél, az én ajkaim dicsérnek téged. Így áldani foglak téged életemben, és a te nevedben fölemelem kezén. Mint egy zsírral és kövérséggel telik meg lelkem, és vigadás ajkaival fog dicsérni az én szám. Ha rólad emlékezem ágyamon, ha reggel felőled elnőkedem, mert segítem vagy, és a te szárnyaid árnyék valak vigadok, az én lelkem hozzád ragaszkodik, jobbat fölvett engem,
6: azok pedig hiába keresik lelkemet, lemennek a föld alsó részébe, a kardok kezébe adatnak a rókák martalékai lesznek. A király pedig vigadik a Istenben, dicsértetni fognak mindnyájuk, akik ráesküsznek, mert bezártak a gonoszságot szólók száj. Reggel felüled elműködömmel segítőm vagy, és a te szárnyaid árnyék alatt vigadok, az én lelkem hozzád ragaszkodik. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Én szabadulásom, Ura Istenem, éjjel-nappal kiáltok te előtted. Jusson színed elé az én imádságom, hajtsd füledet könyörgésemre, mert lelkem elkelt rosszakkal, és életem közelget a fokonhoz. A sírgödörbe lemenőkbe számláltatom, olyan lettem, mint a segítség nélkül való ember, a halottak közé bocsátom, mint a sírokban alvó megsebesültek, kikről többé nem emlékezel, és kik a te kezedből kiszakasztattak. Mély verembe tettek engem, sötétségbe és a halál árnyékába, rám nehezült a te haragod, és rám hoztad minden hullámodat. Eltávolítottad tőlem ismerémet, utálatosságul tettek engem maguknak. Kézbe adattam, és nincs menekvésem szemeim, elvágyadnak az ínség miatt. Hozzád kiáltok, Uram, napestig hozzád terjesztem ki kezémet. Vajon a boltakon mivel eszek csodákat, vagy az orvosok fognak föltámasztani, hogy magasztaljanak téged? Beszélje valaki a sírban irgalmasságodat és igazságodat az enyészetben? Tudják-e a sötétségben csodatételeidet és igazságodat a feledés földjén? Én azért, Uram, hozzád kiáltok, és reggel megelőzt téged imádságom. Miért veted meg, Uram, imádságomat, fordítod el tőlem orcádat? Szegény vagyok és megterhelt ifjúságomtól fogva, ha fölmagasztaltattam is, de megaláztattam és megszégyenítettem. Keresztül megy rajtam a te haragod, és rettentéseid megháborítanak engem. Körülveszek engem, mint a víz, egész nap körülveszek engem egyetemben. Eltávolítottad tőlem barátomat és társamat, és ismerémet nyomorúságomtól. Én szabadulásom, Ura Istenem, éjjel-nappal kiáltok te előtted. Jusson színed elé az én imádságom, hajtsd füledet könyörgésemre. Áldjad él lelkem az Urat, és minden, ami bennem vagyon az ő szent nevét. Áldjad él lelkem az Urat, és ne feledd el semmi adományát. Ki megkegyelmez minden gonoszságodnak, ki meggyógyítja minden betegségedet, ki a veszedelemből kiszabadítja életedet, ki téged megkoronáz irgalmassággal és könyörülettel. Ki betölti jókkal kívánságodat, hogy megújuljon ifjúságod, mint a sasi. Irgalmasságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden igazszalanul szenvedőnek. Kijelentette Mózesnek az ő utait, Izrael fiainak az ő akaratát. Könyörülő és irgalmas az Úr, hosszan tűrő és igen irgalmas. Nem tart haragot örökké, sem örökké nem fenyeget. Nem bűnei szerint cselekszik velünk, és nem gonoszságai szerint fizet nekünk. Mert ami magas az ég a föld felett, oly erőssé tesz irgalmát az őt félőkön. Ami messze vagy onnan kelet-nyugattól, annyira távolítja tőlünk gonoszságainkat, mint az Atya könyörül fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Mert ő ismeri alkatunkat, megemlékezik, hogy mi por vagyunk. Az ember napjai, mint a széna, elhervad ő, mint a mezővirág, mely átmegy a szél, meg nem marad, és többi helyét sem ismerjük meg. Az Úr irgalmassága pedig öröktől van, és mindörökké az őt félőkön, és az igazsága a fiai, azokon, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsairól, hogy azokat cselekedjék. Az Úr mennyben helyezte az ő székét, és uralmának minden alában vetve. Áldjátok az Urat mindenű angyalai, hatalmas erejek az égének cselekvő, mihelyt beszéde hangját halljátok. Áldjátok az Urat minden erősei, ti szolgáit, kik az ő akaratát cselekszitek. Áldjátok az Urat minden alkotmányai, az ő uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat. Az ő uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat. Uram, hallgass meg imádságomat, vedd füleidbe esedezésemet igaz mondásod szerint. Hallgass meg engem igazságod szerint, és ne szájítéletre szolgáddal, mert egy élő sem igazul meg a te színed előtt. Mert az ellenség üldözi lelkemet, földig alázza életemet, sötétségbe helyez engem, mint a rémek voltakat. Lelkem szorongatásban vagyon, szívem megháborodott bennem. Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem minden cselekedetedről, kezeid alkotmányairól elmélkedem. Kiterjesztem hozzád kezémet, lelkem ebed érted, mint a vízre szomjazó föld. Hamar hallgass meg engem, Uram, lelkem eleped, ne fordítsd el tőlem orcádat, mert hasonló leszek a sírgödörbe menőkhöz. Add, hogy korán halljam irgalmasságodat, mert te benned bízom. Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak, mert te hozzád emel az én lelkemet. Ments meg engem ellenségeimtől, Uram, te hozzád folyamodom. Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem vagy. A te jó lelked elvezet engem a biztos földre. A te nevedért életet adsz nekem, Uram, igazságot szerint kiviszed lelkemet a szorongatásból, és irgalmat szerint elveszed ellenségeimet. És elveszted mindakik szorongatják lelkemet, mert én a te szolgád vagyok. Hallgass meg engem igazságod szerint, és ne szájítéletre szolgáddal. Hallgass meg engem igazságod szerint, és ne szájítéletre szolgáddal. A te jó lelked elvezet engem a biztos földre. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
7: Most és mindenkor.

0: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség.

Irgalmazd nekünk, Szent Isten, Szent Erő, Szent Hallgatottan irgalmazd nekünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és minden.

0: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen.

0: Uramért galmazd, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztus, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba. Leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságot útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utam a színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen. Nyílt sira az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe. Töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak. Örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsa vettél körül minket.
2: Uram, menedékünk lettél, nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térés nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól, és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat, és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak, és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el, éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el, és megfenyítesz minket, ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat, ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig válsz még, könyörülj szolgáidon, beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vigadtunk és örvendeztünk minden napunkon, hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints lesz szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait, legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd.
3: Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zengedezem, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házamon belül. Nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenségedet, a törvényszegőket gyűlöltem. Álnok szív hozzám nem ragaszkodhatott, a tőlem elhajló gonosztevőről tudni sem akartam. Ki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hű fiait szemeltem ki, hogy velem üljenek, ki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, ki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Kora reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
4: Minden teremménynek
3: alkotója, ki az időt és korszakot ad, hatalmaddal szabtad meg. Áld meg, Urunk, jóságod esztendejének koszorúját, és az Isten szülő közben járására őrizd meg békességben vezetőinket, és a te népedet, és üdvözíts minket.
4: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Minek
3: nevezzünk téged, marasztal teljes, menj nekem, mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsomkertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeblőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség Istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözítse lelkünket.
4: Lépteimet igazgass beszéde szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
3: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől. Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket. Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Ki a mindenséget kimondhatatlan bölcsességgel teremtetted,

0: Irgalmas, Uram, irgalmas. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas.
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy. Jóságos, hosszan, tűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkör örökké.
0: Amen. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki a kerüboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk.
2: Az Úr nevében adjál áldást, Atya.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az orcáját, és könyörüljön rajtunk.
0: Amen.
1: Krisztus, igaz világosság, ki megvilágosítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyező orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt, vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteidnek imái által.
0: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.
2: Adj áldást, Uram.
1: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, a tiszteletre méltó test nélküli mennyeiéröknek oltalma által, a szent dicsérés mindenek fölött dicséretes apostoloknak, s minden szenteinek esedezései által, könyörüljön rajtunk, s üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság hangzott el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

idén 23 éves papi szolgálatát ünnepli Juhász Imre atya, a New Jersey állambeli Passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosa. Februárban ünnepelte pappá szentelésének 23. évfordulóját Juhász Imre atya, akivel ebből az alkalomból beszélgett.

Budapestről került latin-amerikai missziós szolgálatba a 2000-es évek elején, majd az Egyesült Államok New Jersey államában folytatta lelkipásztori tevékenységét a magyar közösségben a New Brunswick-i Szent László plébánián és a New York-i Szent István templomban, amelyet Timothy Dolan bíboros, New York-i érsek a 2014-ben meghirdetett egyházmegyei templombezárási hullám során bezáratott. Azóta a New York-i magyar katolikus közösséget új otthonukban a manhattani Upper East Side-on, a Yorkville-i Szent József templomban szolgálja Csete István atyával együtt. 2024-től a Passaic-i Szent István római katolikus magyar templom plébánosa is lett. Három nyelven, magyarul, angolul és spanyolul végzi lelkipásztori tevékenységét e három templom különböző nyelvű közösségeiben. Hallgassák meg Juhász Imre atyával készített beszélgetésünket.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Juhász Imre atyát, aki az Amerikai Egyesült Államokban, New Jersey államban a passaiki Szent István magyar plébániának a vezetője.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Kedves atya, egy jeles évforduló alkalmából beszélgetünk. Február 22-én ünnepelte papá szentelésének 23. évét. A Vatikáni Rádió hallgatóinak mit emelne ki ebből a 23 éves szolgálatból, a papi örömök közül? Melyek voltak azok a legjelentősebb momentumok, amik szívének örömet okoznak?
1: A papszentelés nem csak szimbolikus, inkább jelentős esemény az ember, főleg a papnak az életében, hiszen ekkor gondolja végig az elmúlt életét. Tulajdonképpen egy olyan mérföldkő, amikor egy kicsit meg lehet állni, vissza lehet fordulni, és megnézni azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak az elmúlt úgymond 23 év során. És ilyenkor persze kiemelkedőek az örömteli, az igazi papi örömek, de amikor az emberi visszafordul, akkor azt is észreveszi, hogy ami nehézség volt, az is már megváltozott, átváltozott, mintha már az is öröm lenne, hiszen azért, hogy ezt is a Jóisten segítségével meg lehetett csinálni, és átalakul minden élmény. Még a rossz is valóban jóra fordulhat.
0: Mit emel neki? 23 év az azért jelentős, több mint két évtized. Nyilván jelentős állomások voltak ebben a 23 éves szolgálatban.
1: Valóban voltak nagy változások, olyanok, amit az ember előre el se képzel. Ugye amikor egy fiatalt pappá szentelnek, akkor nagyjából úgy elképzeli az életét, hogy az hogyan fog megvalósulni.

0: tanulni. Először elkezdi káplánként, majd plébános lesz, talán egy kis vidéki faluba, és végén eljut a városba, talán még az esperességet is eléri. Hát az én életemben ez kicsit másként alakult, mert itt a földrajzi helyek határozták meg a nagyobb változásokat, főleg az, hogy elkerültem az amerikai kontinensre, és még azon belül is voltak változások környezetben, illetve közösséggel kapcsolatban.
1: Imre atya 6 évig szolgált Mexikóban lelkipásztorként, mondhatjuk úgy, hogy misszióban. 14. Leo több mint 2 évtizedes latin-amerikai lelkipásztori missziós tapasztalattal érkezett a pápai székbe. Mit emelne ki Imre atya ebből a 6 éves szolgálatból? Mondjuk mi az, ami nagyon jelentős különbséget jelent egy európai, magyarországi lelkipásztori szolgálatban és egy latin-amerikaiban?
0: A tapasztalatom az volt, hogy a kétféle gondolkodásmód, érzelem, viselkedés kultúrában nagyon eltérőek vagyunk. Az első, ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni spanyolul ahhoz, hogy az ember megérezze, milyen a latinó lelkület. A másik az, hogy ott helyben élni, felvenni a közösségnek az életét, velük együtt lélegezni, és valóban egy egész más környezetet tapasztal meg az ember. Amit én észreveszek, hogy ugye most éppen az Egyesült Államokban úgymond internacionálisak az egyházmegyék, ami azt jelenti, hogy a világnak nagyon sok helyéről érkeznek papok, különböző színűek, nyelvűek. És amikor összekerülünk egy ilyen papi társaságba, közösségbe, akár lelki gyakorlaton, már ott rögtön észre lehet venni, hogy ki az, akinek latinó lelkülete van. A papi összejövetelek alkalmával veszem észre, hogy akik ugye spanyolul beszélnek, latinok, latin közösségbe szocializálódtak, azok rögtön egymásra találnak, és ahogy mondják, félszavakból is megértik egymást. Püspökkel való találkozás is, amikor elmondta, hogy ő már 10 éve mexikói közösségbe dolgozik, az ő pasztorációjukat látja el, akkor érezni, hogy megértjük egymást. Rögtön szavak nélkül, és valóban egyből jóba leszünk.
1: Igen, valójában az ember úgy érzi, hogy a latin-amerikai kultúrában az embereknek a szíve sokkal nyitottabb, az összefogás, az egymás segítése ugye a nehéz helyzetek következtében is. Az emberek egymáshoz való közelsége egészen más a mi mondjuk nyugat-európai, inkább intellektuális, a fejünkben élünk megközelítéshez képest.
0: Úgy érzem, hogy azért, mert ők valahogy közelebb élnek a természethez, sokkal egyszerűbbek. Az iskolázottságok is jóval alacsonyabb, és egész másként közelítik meg a hitet és az emberi életet. Számomra nagy megdöbbenés volt a velük való találkozás, hogy ők hogyan élik meg a világnak a dolgait, de sokkal nagyobb az egyszerűség az, ami látható bennük. Valahogy a világlátásuk olyan, ami a úgymond már nagyon civilizált embereknek nincsen meg. Ennek a kifejtéshez most elég nehéz, ezt érzésekben lehet inkább megérteni, vagy elmondani.
1: Ebből a 6 éves missziós tapasztalatból mi volt az, ami a szívét leginkább megérintette?
0: A hívekkel való együttlét, amikor valóban megosztották az örömüket, meg a bánatukat. Úgymond papként én voltam az elsőnek elmondták, hogy segítséget kértek különböző nehéz helyzetekben. És valahogy mindig meg tudtuk oldani békességesen a dolgokat, és a tapasztalatom az volt, hogy a közösség az valóban fejlődött és növekedett. És volt bizalmuk a pap iránt.
1: Mivel missziós terület, az ember úgy érzi, hogy evangelizálás is hozzátartozik ehhez a tevékenységhez. Mexikóban szükség volt az evangelizálásra, vagy valójában az emberek még sokkal közelebb állnak a hithez?
0: A hithez egész másként állnak hozzá, hiszen nem annyira iskolázottak. Ez azt jelenti, hogy a hitet se úgy ismeri, mint mondjuk egy európai, főleg egy magyar ember, vagy egy magyar gyerek, akik valóban alapos hitoktatást kapnak, nagyon jól ismerik a Bibliát. Ott a legegyszerűbb módon ismerik csak, és gyermeki módon állnak hozzá. Ott valóban látszódik az, hogy az a bizalom, az az önátadás, és örülnek neki. Úgymond ott nem okoskodnak, hogy majd elmagyarázzák, hogy hoznak különböző bibliai idézeteket, hogy az ő saját életüket igazolják vele. Egyszerűen egy gyermekként elfogadják a tanítást.
1: úgy érzem most, ahogy beszélgetünk, hogy amikor Mexikóról vagy erről a lelkipásztori tapasztalatról beszél, akkor tényleg nagy örömöt érez, és ez érződik a beszélgetésben is, hogy ez egy nagyon pozitív, nagyon szívmelengető tapasztalat volt az életében a 23 éves papi pályáján.
0: Valóban így igaz, hiszen az Egyesült Államokba is úgy kerültem át, hogy nem csak a magyar közösséget szolgálom, hanem a latinó közösséget is. Ugyanúgy találkozom latinókkal, sőt, itt azért még inkább kinyílt a világ, mert nem csak mexikóiak vannak, hanem a Dél-Amerikának mindenféle közössége és nemzete. Nagyon gyakran hívnak, főleg gyóntatni, vagy különböző programoknak a megszervezésére. Mindig szívesen megyek, és vállalom az ő pasztorációjukat. Ami azt jelenti, hogy elég mobilis vagyok, hiszen több városba, több különböző közösségben is tartok kisebb lelki gyakorlatokat, elmélkedéseket, sokszor gyóntatást, illetve meghívnak az ő ünnepeikre is, amelyben mindig szívesen részt veszek.
1: És miben különbözik mondjuk ez a latinó pasztoráció itt az Egyesült Államokban a mexikóihoz képest?
0: A környezet egészen más. Az Egyesült Államokban nem is azt mondom, hogy több a szabály, de a szabályokat be kell tartani. Mexikóban jóval egyszerűbb volt, hogyha ünnepet akartak rendezni, nem volt közösségi ház, hanem egyszerűen lezárták a házuk előtt az utcát, mindenki elkezdett főzni, és az ünnepséget ott az utcán tartották meg. Itt az Egyesült Államokban már azért szigorúbbak a rendek, itt kell külön szalont bérelniük, ahol össze tudnak jönni. Viszont megmaradt az, hogy a közösség felajánlása által jönnek létre a különböző események. Akár egy esküvő, kényszer ágyasz, mikor valamelyik kislány 15 éves lesz, akkor nem a család fizeti ki a teljes költséget, hanem úgymond padrinók, keresztapák, keresztanyák révén, akik külön hoznak egy-egy tál ételt, az italról gondoskodnak, illetve a ünnepi helynek a kifizetéséről. Tehát a közösség így ebben nyilvánul meg, hogy közösen viselik egymásnak a terhét.
1: Ezek a tapasztalatok, amiket a latinó közösségben szerzett, hogyan gazdagítják ezt a lelkipásztori utat, a személyes életútját?
0: Így végig gondolva, tulajdonképpen az örömnek az érzése az, ami bennem van, hogy szolgálhattam őket, és szolgálom őket. Persze el kell mondani, hogy azért volt sok nehézség, de tényleg így visszafordulva már minden egészen más fényben

0: És azért említsük meg azt is, hogy jelenlegi szolgálatában a magyar közösséget is ellátja. Ez nyilván nem egy annyira fejlődő vagy növekedésben levő közösség, mint mondjuk a latinó közösség továbbra is az Egyesült Államokban. Melyek a különbségek?
1: Tapasztalatom szerint az Egyesült Államokban tulajdonképpen három magyar helyen misézek, New Brunswickon a Szent László templomban, Passaicon a Szent István templomban, illetve Manhattanben, New York államban, ott már nem a magyar templomban, mert azt már 11 pár éve bezárták, de egy német templom ad helyet otthont a magyar közösség számára, és itt viszont a tapasztalatom az, hogy egyre kevesebben mennek el a templomba, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor igazán nem egy fejlődő, hanem egy visszafejlődő közösségről beszélhetünk.
0: Ez egy természetes folyamat, vagy ez leginkább mondjuk a társadalmi környezet hatása is?
1: Teljesen természetes. Végignézve a templomoknak a történetét, a templomoknak a közösségét mindig a migránsok adták. Azok az emberek, akik kijöttek Magyarországról különböző okok miatt. Kezdve a 20. századnak a legeleje, amikor hát ugye a 1,5 millió kitántorgóról beszélünk, az első világháború után menekültek, a második világháború után menekültek, aztán a kommunizmus alatt, és ezek annak a templomoknak a hívei tulajdonképpen a kivándorlók voltak. A kivándorlási hullámok megszűntek, mióta szabaddá vált Magyarország, úgymond a gazdasági kivándorlók vannak többségben, akik nem a jó Istent keresik, hanem inkább a jólétet és a gazdagság miatt vannak itt. Nagyon sokan jönnek ki még így is Magyarországról, de ők nem azok, akik a templomokat látogatnak.
0: Manapság azok, akik Magyarországról ide jönnek élni az Egyesült Államokba, ők nagyon sok esetben például a karrierjüket folytatják itt, tehát megbízatást kapnak, hogy itt dolgozzanak, nem tudom. Nyilván ez esetleg a New Jersey magyar közösségre talán nem annyira vonatkozik, mint például Kaliforniában, Maurus atyánál, ahol ugye a Szilícium-völgyben nagyon sok magyar jön ki dolgozni, és folytatják a karrierjüket. Mennyire látszik ez, vagy mennyire van ez így a New Jersey magyar közösségekben, vagy akár New Yorkban?
1: Valószínűleg így van. Pontosan nem tudom megmondani, de vannak adatok arról, hogy milyen nagy számban élnek magyarok New Jersey-ben, tehát Közép-Jersey-ben, és hogy mennyire kevés a templomban járók aránya. Valószínűleg itt is ez lehet, hogy nem igazán a templomi, egyházi céllal jönnek ki az emberek, hanem valóban a jólét, a megélhetés miatt, illetve talán ez jellemző a társadalmainkra, hogy egyre inkább elhagyják a hitüket és a világi dolgok. A gazdagság és az anyagiak felé fordulnak.
2: Esta tristeza mía.
0: Hogyan lehetne ezeket az embereket úgymond ilyen második evangelizációval közelebb hozni az egyházhoz?
1: Emlékszem, hogy Cserháti Ferenc püspök atya mondta, hogy mennyire fontos az evangelizációnak az az első lépcsője, amit tulajdonképpen a magyar közösségekben teszünk. Ez azt jelenti, hogy amikor van magyar rendezvény, akkor a pap is elmegy oda, jelen van rajta, esetleg a munkájával támogatja azt. Ugye New Brunswickon volt lehetőségem arra, hogy a magyar közösségeknek tagja legyek, részt vegyek bennük. Próbáltam én is jelen lenni, de sajnos nem tapasztaltam a megtéréseknek a sokaságát.
0: Most így az interjú végén mi az, ami az eddigi 23 éves lelkipásztori tapasztalatából a jövő felé indítja? Mi az, amit magával visz a következő 23, illetve reméljük, hogy még sokkal több év lelkipásztori szolgálata felé ebből a nagyon gazdag papi életútból.
1: Úgy érzem, hogy nagy szükség lenne megtervezni, elgondolni, vagy megálmodni a jövőnket. Hogy mi az, amit meg szeretnénk valósítani. Tulajdonképpen azt, hogy nem csak azt, hogy mi hogyan képzeljük el az egyházat, hanem valóban megismerni azt, hogy a Jóisten milyennek álmodta meg az egyházát, hogy ő milyennek szeretné, hogy ne a mi elgondolásunk valósuljon meg, mert lehet, hogy nekünk is vannak vágyaink, szép vágyaink, de nem biztos, hogy egyezik a valósággal, a kivitelezhetőséggel. Ez lenne talán a legjobb kifürkészni, megismerni Isten akaratát, hogy ebben a megváltozott világban, a megváltozott körülmények között mi hogyan tudnánk valóban tökéletesen átadni a krisztusi üzenetet és a keresztény egyházi közösséget megvalósítani.
0: Imre atya a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is további isteni áldást kívánunk a lelkipásztori szolgálatára és a magyar közösségek ápolására. Isten áldja, nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Juhász Imre atyával, a passaiki Szent István római katolikus magyar templom plébánosával készített interjúnkat hallották.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: راديو. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike. A gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegytemplom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegytemplom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban, a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés levélben kérhető az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében Esztergom Szent István tér 9 szám alatt.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. 9 szalézi vértanút avattak boldoggá Krakkóban. Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Világiak család és élet dikasztériuma által szervezett nemzetközi találkozón több mint 200 szakértő tanácskozott az idősek lelkipásztori gondozásáról június 10-én Rómában. Levelében a Szent Atya megállapítja. Ma a világ számos részén az élteskorúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak, tudatta a Vatikáni Rádió. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson bennünket erről a korszakról. Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, az élet tanítómesterei lehetnek mindenkinek, állapította meg levelében a pápa. A krakkói Szent II. János Pál templomban boldoggá avattak 9 lengyel szalézi papot, Jan Schwierz atyát és 8 társát, a II. Világháborús náci üldöztetés áldozatait, írta a szaléziak.hu. A Szent Atya nevében a misét Marcello Semeraro bíboros mutatta be június 6-án, aki a béke és a testvériség igazi magvainak nevezte őket egy sötét és erőszakos korban. Az újonnan boldoggá avatottak 1941 és 1942 között haltak meg az auschwitzi és a dachaui koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások, verések és embertelen körülmények következtében. Semeraro bíboros ezt az időszakot a nemzet történelmének drámai oldalaként jellemezte. Hangsúlyozta azonban, hogy az ünneplés célja nem a történetek fájdalmára való emlékezés, hanem Krisztus dicsőítése, amelyről a 9 pap, Boszkó Szent János fiai tanúskodtak, akik mint Krisztus és Krisztussal együtt adták életüket. A pierista intézményekben szentmisék keretében adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti piarista gimnázium tanévzáró Tedeum szentmiséjén mondott prédikációjában, melyet teljes terjedelmében a piarista.hu közölt, tartalmas szünidőt kívánt a piarista diákoknak. Felhívta a figyelmet az Istenben gyökerező szent nyugalom időszakának fontosságára. Ha nem vigyáztok, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhatnak benneteket, és kikezdhetik mindazt, amit a tanév során építettetek. Mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra. A sziklára épített nyár nem a semmit tevés üressége. Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Uram, te ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat, még nyelvemen sincs a szó, és te már érted egészen, Uram. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet. Ez a rész azért fontos nekem, mert megtérésemben nagy segítségemre volt ez a bibliai rész, ez az üzenet. Jogászként végeztem, de nevelő otthonban dolgoztam állami gondozott gyerekeknél 3 évig, és amikor éjszakai ügyeletben voltam, sokat olvastam társammal a Bibliát, és ez a rész nagyon megérintett engem, mert azt üzente a Jóisten, hogy ő már előre gondolt engem, őre rábízhatom magam teljesen, mert még ha ki sem mondok valamit, ő már azt is tudja, és megígéri ebben a részben, hogy minden oldalról körülvesz. A kezét felettem tartja, óv, segíteni fog. Azt is üzeni nekem, hogy nem fognak elkerülni a nehéz körülmények, mint keresztény, de azt, hogy ő ott lesz, véd, velem lesz minden helyzetben, ezt üzente nekem ez a rész. És én ebben nagyon sokszor tudtam nehéz helyzetekben kapaszkodni, hogy Isten velem van az életem folyamán. Nagyon sokszor tapasztaltam meg ezt a gondviselő, túláradó, elfogadó szeretetet, amit ő megígér ebben a Zsoltárban.
1: Dr. Kolman Andrea nyugdíjas hitoktató gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliuma 12. fejezete a 9-től a 13. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus betért a zsidók zsinagógájába, és íme ott volt egy bénakezű ember. Hogy vádaskodjanak ellene, megkérdezték, szabad-e szombaton gyógyítani? Így felelt. Ha valakinek közületek csak egy juha van, és a szombaton gödörbe esik, vajon nem ragadja-e meg, és nem húzza-e ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a juh? Szabad tehát szombaton jót tenni. Ezzel az emberhez fordult, nyújtsd ki a kezedet. Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. Ennek az evangéliumi szakasznak kapcsán, habár rövidke kis szakasz ez, mégis több kérdés is elmerülhet bennünk. Egyrészt ott van a szombatnak a nyugalma, és hogy hogyan tudja ezt az ember megtartani, ami ugye keresztény vonzatban a vasárnapnak a megszentelését is jelenti természetesen. Egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy szolgálatot tenni, szeretetet megvalósítani mindig lehet. Sőt, nem lehet késlekedni. Talán ez a legfontosabb, hogy ezt a szempontot lássuk, és éppen ezért, hogyha az embernek szombaton, illetve hát vasárnap kell megtennie mindezeket, a szeretett szolgálatokat, akkor bizony nem lehet megint csak késlekedni. Éppen ezért láthatjuk, hogy ennek fényében érdemes saját cselekedeteinket is, és tevékenységeinket is megvizsgálni, hogy hogyan szenteljük mi meg a vasárnapunkat, hogyan valósítjuk meg az Úr napjának a megszentelését. Tényleg ez egy lelkiismeret vizsgálati pontot is jelenthet az életünkben. A másik szempont, ami megint csak Jézus ajkáról hangzik el, mennyivel többet ér az ember, mint a juh. Amikor az embert a helyén kezeljük, mint a teremtés koronáját, akkor ezt megint csak az isteni rendelés szerint tudjuk megtenni. És mégis sokszor azt látjuk, hogy az ember mintha háttérbe kerülne. és az őt megillető helyet nem foglalhatja el. Természetesen az embernek vannak kötelességei a teremtett világgal kapcsolatban, de sokszor talán úgy tűnik, mintha az ember nem számítana, mintha az ember háttérbe szorulna. Éppen ezért kell ezt a krisztusi mondatot jól a szívünkbe vésni. Mennyivel többet ér az ember, mint a jó? Éppen ezért, amikor az embernek teszünk szolgálatot, az bizony az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb az Isten után, és éppen ezért érdemes odafigyelni arra, hogy az embert is a megfelelő helyen kezeljük. A megfelelő méltósággal, a megfelelő tisztelettel, és természetesen mindent átható szeretettel igyekezzünk a másik emberhez fordulni. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és kedves vendégeinket engedjék meg, hogy bemutatkozzunk. Én Kis Zsolt görög katolikus parókus vagyok, Budapest, Újpest, a 4., 15. és 16. kerület parókusa, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, és kérlek benneteket, mutatkozzatok be!
1: Köszönöm szépen, Hoskoni Dudás Ágnes vagyok, hitoktató, 16. kerületből, igazából lakhely szerint, munkahely szerint pedig a 15. kerületből ott hitoktatok.
2: Köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat. Én Hoskó Bence vagyok, és a budai görögkatolikus parókia területén vagyok hitoktató és kántor.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek. A mai reggelen egy kicsit zárszámadást tartunk, hiszen itt a tanév vége. Hogy az evangéliumban van, úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, másiknak 2, harmadiknak 1, kinek-kinek rátermettsége szerint. És ismét ugye elmúlt egy iskolai tanév, bezárult a tudásházának kapuja. Gondolom nem kell attól tartani, hogy ma reggel a gyerekek dörömbölnek az ajtón, és kiabálják, hogy nyissák ki, mert iskolába akarunk jönni, hanem tényleg elindul a megérdemelt jó pihenés, nem csak az általános ugye, tantárgyakban, hanem hát most már a hittanóráknak is vége van. Néhány nap múlva talán megkapják a gyerekek a bizonyítványt, és amikor gyerek voltam, akkor emlékszem még, nézegettem szüleim, nagyszüleimnek a bizonyítványát, akkor még úgy hívták, hogy értesítő. Értesítették a szülőket, hogy ki milyen eredménnyel végezte a tanévet, és hát reméljük, hogy ez örömteli értesítő lesz, örömhír lesz a gyerekek számára, mint az evangélium, nem pedig az értesítő mérgesítő lesz, és szülők vagy a gyerekek épp mérgesek lesznek, amiatt, hogy nem sikerült esetleg úgy a tanév, ahogy szerették volna. Hát reméljük, hogy ez az előbbi, az örömteli szép napokat élik meg a gyerekek, és ennek az örömnek a tudatában indulnak el a nyári szünetben. Nyilván többen azt gondolhatják, hogy hát mit törődik az Úristen, miköze az Úristennek az én bizonyítványomhoz. Hát azt hiszem, hogy nem feltétlenül az Úristent a jegyek érdemlik, úgy érdeklik, hanem az is érdekli az Úristent, hogy jól végeztem el imáimat. Jártam-e hitoktatásra? Bizony-bizony kötelesség, hogy keresztényként és hittantanárként azért ebben közreműködjünk és segítsük őket, hiszen nem az érdemjegyek, hanem a tehetség érdekli az Úristent, ugye? Akinek 2 talentum, 2, akinek 5, akinek 1-1, az Isten mégis igazságosabban osztályoz, mint talán esetleg objektíven néha csak a teljesítményt figyelő tanárok. Vendégeimet azt szeretném kérni, hogy egy kicsit számoljanak be, mutatkozzatok be, hol hitoktattok, mi az, ami benneteket a hitoktatásban elhozott, mi az a fordulat az életetekben, ami esetleg a tanári vagy egyéb más civil pályák mellett pontosan a hit továbbadására és hittanra vezette a ti életeteket. Kedves Ágika, kezdjük veled!
1: Köszönöm szépen. Én nagyon szeretem ezt a történetet, ahogy én hitoktató lettem tulajdonképpen, mert nem így kezdődött a pályafutásom. Én angol tanár szakon végeztem Debrecenben, de már az alatt, az 5 év alatt is végig az motoszkált bennem, hogy egyébként így nagyon érdekel a Biblia, a gazdagsága, Istenről beszélni, Isten továbbadni, de valahogy nem úgy sodort az élet. Úgyhogy elvégeztem az angol szakot, és akkor én Budapesten, amikor felköltöztünk Bencével, akkor el is kezdtem ugye angolt tanítani. Hát 2-3 év után már éreztem, hogy ugye, mint Jeremiás próféta mondja, hogy ilyen égő tűz van a szívében, és hogy nem bírja magában tartani, és hogy valamit jó lenne kezdeni ezzel az égő tűzzel, hogy szeretnék Istenről beszélni, tanítani gyerekeknek. És összefutottam az ottani, tehát az iskolámban tanító akkori hitoktatóval, és mondta, hogy miért nem jelentkezek a Pázmányra, ahol egyéves hitoktatói szakon tudnék végezni, mivel nekem már van diplomám. És akkor hát ez úgy jött nekem, mint egy falat kenyér, ez a hír, és így jelentkeztem, hála Istennek fel is vettek, és az egészben szerintem a legszebb rész, hogy még államvizsga előtt jött belém egy ilyen, hát vakmerőnek tűnő döntés, de mégis azt érzem, hogy inkább a ráhagyatkozás, az Istenre való hagyatkozás motivált, hogy én június elején felmondtam az angoltanári munkahelyemen, pedig akkor még nem volt sehol hely nekem hitoktatóként, de valahogy éreztem azt, hogy Isten erre hív, és hogy ő gondoskodni fog erről. És július elején, tehát bő egy hónap után, az ottani hitoktató, aki ugye ajánlotta nekem a Pázmány Egyetemet, ő mondta, hogy csodával határos módon igazából olyan 3 év után örökbe tudnak fogadni egy újszülött babát, és szeretne engem felkérni az ő helyére hitoktatni, úgyhogy igazából ott tudtam maradni a saját iskolámba többek közt tanítani néhány gyereket, akit angolból is tanítottam, csak most már hittamból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt Isten csodásabban nem is tudta volna elintézni, de ehhez kellett az a ráhagyatkozás, hogy akkor innentől ezt ő intézze, vagy ő gondoskodjon róla, szeret gondoskodni Isten.
0: Igen, milyen különleges, azért magyarul tanítod őket, nem angolul, ugye?
1: Igen.
0: Ott maradt az iskolában, és hirtelen kicsit teljesen más oldalról kezded őket tanítani. Nagyon-nagyon jó tényleg az, hogy az ember megtapasztalja a ráhagyatkozásban az isteni gondviselést, amely sokszor mi nagyon ki akarunk számítani. Mindent meg akarunk ugye határozni pontosan, egy kicsit néha még az Istennek
1: is dirigálni. ABCD terv, mindenünk van aztán így.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon jó. És akkor így kezdél el hitoktatni.
1: Igen.
0: Kiket hitoktatsz most? Milyen korosztályt?
1: Nagyon-nagyon vegyesen, úgyhogy első osztálytól gimnázium végéig, tehát szakközépiskolások, tehát nagyon-nagyon vegyes, óvisokat nem. De igazából, ha lehet ilyet mondani, akkor az én kedvenc korosztályom az a lázadó kamaszok.
0: Tényleg?
1: Nagyon szeretek velük beszélgetni, szeretem, ha érvelnek, szeretem, ha kérdeznek, és szoktam nekik mondani, hogy kell is, hogy legyenek kérdéseik, és nem baj a bizonytalanság, nem baj a kételkedés, az a hitnek az útja. A hit akkor tud érni, fejlődni, erőssé lenni, hogyha vannak benne ilyen szakaszok. Úgyhogy ők a, hát így a favorit.
0: Persze, természetesen. Nyilván egy nyiladozó fiatal, akinek rengeteg kérdése van, az a jó, hogy kérdése van.
1: Igen.
0: Tehát nem csak ül ott, hanem tényleg tudtok esetleg érvelni, okosan, bölcsen tényleg vitatkozni, ez abszolút belefér a hitbe. Így tisztul a hit, így fog tényleg az ő kis hite is rendbe jönni, hogyha az ember nyitott ezekre a dolgokra. Mi a tapasztalatod? Mennyire érdeklődnek a gyerekek? Van-e bennük tűz, a Szent Élek tűze hittankönyvekkel kapcsolatban? Mi a tapasztalatod?
1: Már angoltanárként is észrevettem, hogy érdekli őket ez a téma. Valahogy, amikor ugye kötetlenebb szünetekben akár beszélgettünk a gyerekekkel személyesebb dolgokról, akkor is éreztem néhányukon, hogy nyitottak a lelkiség felé, úgyhogy ez is motivált engem abban, hogy nyugodtan váltsak majd, hogyha eljön az ideje. Most ugyanezt érzem, bár hazudnék, azt mondanám, hogy mindenki nagyon lelkes, és mindenki nagyon nyitott, de azt is észre szoktam venni, hogy például vannak olyan diákjaim, akik azt mutatják, hogy zárkózottak, de egyébként meg tudom nagyon jól, meg ez így sok mindenből ki is derül, hogy egyébként meg a lelkük füle az nagyon-nagyon nyitva van, még hogyha úgy nem is mutatják kívülről, hogy ez így van. Igazából úgy fogom fel ezt a hitoktatás dolgot, mint hogyha így segítenék Jézusnak abban, hogy öntözzük együtt a bennük lévő magot, ami mindenkiben ott van, abban is ott van, aki ezt önmagáról mondjuk nem tudja, hogy ott van benne ez az isteni mag, ez a kis mustármag. És hogyha ezt öntözgetjük, gondozzuk, mint ugye Jézus kertészként, akkor én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez valahol be fog érni. Csak nyilvánvalóan erre a hitoktatás önmagában olyan értelemben kevés, hogyha őt érik más hatások, ami ugye nem feltétlenül táplálja ezt a magot, akkor úgy nehéz, hátrányban van. De azt gondolom, hogy amit bele kell tenni, amit bele tudunk tenni, ezt beletesszük. Könyveink ebben segítenek egyébként. Tehát, hogy ezt a kis magot célozzák meg ugye a hittartalmak, a feladatok. Úgyhogy én szeretem kiegészíteni egyébként a tananyagot olyan prezentációkkal, kivetítve a gyerekeknek, azt ők is nagyon élvezik, vizuális típusok szerintem már most gyakrabban inkább a gyerekek.
0: Igen, körülbelül azt tudjuk nagyon jól, hogy a vizuálisan körülbelül 4-szer olyan gyorsan tanulnak, tehát nagyobb a hatékonysága a látványnak, a fölfogott dolgoknak, mint ugye, hogyha csak elmondanánk ezeket a dolgokat. Milyenek a tankönyvek?
1: Azt gondolom, hogy abszolút korosztályhoz szabott, tehát hogy nyilvánvalóan ugye az alsósoknak rajzosabb, kreatívabb, színezősebb feladat, bár meg kell, hogy mondjam, hogy tapasztalataim alapján azt veszem észre, hogy a kicsik már annyira nem szeretnek színezni, mint mondjuk én gyerekkoromban, tehát hogy azért már most úgy igényelnek egy picit összetettebb feladatokat is, de ez jó, én azt gondolom, hogy ők már ebben úgymond fejlettebbek, mint mondjuk én voltam kiskoromban. A nagyoknál pedig ugye már inkább a kihívást jelentő feladatok azok, amik lekötik őket, tehát amin gondolkodni kell, vagy amiben benne van a saját ötletük. Tehát például mi csináltunk egy olyat, hogy most a tavaszi fél évben, hogy alapítottak egy ilyen keresztény csoportot, keresztény pártot, és hogy milyen értékrendjük van, milyen programokat hoznának be, és ezt annyira élvezték így, egyrészt, hogy össze is tudtak dolgozni ugye a barátaikkal közösen, meg hogy elő tudták azt adni, meg hogy ki lesz a legjobb, ugye mondtam, hogy Jézus értékek alapján, és olyan jó fantázia nevek is jöttek ki, valakinek az volt így a szlogenje, hogy Jézus is minket választana, tehát így nagyon-nagyon előjön a humor, nagyon előjön az, hogy szeretnek kreatívkodni.
0: Akkor lehet ötleteket adni a felnőtt világba is, ugye a gyerekek
1: igen, keresztül. Pont ezt gondoltam, hogy annyira jó ötleteik vannak, hogy én ezt kiplakátolnám bárhol.
0: Nagyon jó, ez nagyon jó. Másik vendégünk Bence, egy kicsit magadról, Bence, és majd folytatjuk a témát természetesen.
2: Én visszakanyarodok egy picit 2017-ig, amikor még akkor Nyíregyházán épp az iskolai tanulmányaimat folytattam, akkor éppen egy grafikus képzésben vettem részt, és akkor keresett meg egy papbarátom, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha besegítenék neki a hitoktatásban és kántorizálásban, mert hát igazából van egy nyugdíjas kántora, a hitoktatás őt egy picit megterheli, mert templomot kell építenie, vagy építetnie, és hát úgy gondolkoztam is pont előtte, nem is olyan sokkal, hogy oké, elvégzem ezt a grafikus képzés szakmát, megszerzem, van egy félkész teológus diplomám, hát valamit azért csak kellene majd dolgozni, vagy csinálni, hasznosra tenni magamat, és meg hogy valamilyen szolgálatot teljesíteni, és ugye pont erre jött ez a felkérés, amire én nyilván örömmel mondtam igent egy kávé melletti beszélgetés közben, és akkor nekem így indult a hitoktatás, és én egy picit ilyen lázadó, de ilyen természetesen lázadó módon közelítettem meg a hitoktatást. Én örültem annak, amikor meg tudtam kavarni egy picit az állóvizet, a szeretettel természetesen, és jó volt azt látni, hogy mint ahogy Jézushoz szaladtak a gyerekek, úgy valahogy képviselhettem én is ezt, mert tényleg nagyon sok picúr gyerek szaladt hozzám, de jó, Bence bácsi, megjöttél, vártunk, mit fogunk csinálni órán, és nagyon élménygazdag órákat tudtam tartani, és utána, amikor ugye elköltöztünk Budapestre, akkor ugye itt azért szembesültem azzal, egyrészt, hogy idősödöm, fiatal vagyok még most is, de hogy azért másabb generáció az, akivel ugye találkozunk most már.
0: Másabbak a vidéki gyerekek, mint a budapestiek?
2: Szerintem másabbak. Más tanítási, oktatási eszközöket kell itt már alkalmazni, és ezért úgy, én bevallom töredelmesen, azért úgy meggyűlt a bajom, főleg az elején azzal, hogy teljesen egy ilyen GPS újra tervezést kellett alkalmazni, hogy újra kreálni azokat a tanítási eszközöket, a tanítási dolgokat, amiket addig használtam. Azt gondoltam, hogy ez menni fog, működni fog, és ugye ezért egy picit olyan fura érzés volt szembesülni ezzel, de úgy voltam el, hogy akkor üssek ő, hát akkor csináljuk. Nyilván nem egy megugorhatatlan feladat ez, hogy átrajzolni a saját kész, mondjuk azt grafikus szemmel festményünket, vagy táblánkat. Úgyhogy én arra helyezem mindig a hangsúlyt, hogy lehet egy picit ilyen ellentmondásos lesz, amit mondok. Én azt gondolom, hogy a hitet annyira oktatni nem biztos, hogy lehet, de átadni igen. És én erre törekszem, hogy átadjak a hitből akár egy pici morzsányit is, hiszen nagyon örülök ennek a példának, hogy mint egy mag, amit elültetünk, és ugye utána tud ez kikelni. Vagy elhintünk egy-egy morzsát, úgy is lesz, aki mint a madarak is, hogy föl-föl csipegetik, és hát a Jóisten szeretete és kegyelme lesz az, ami ezt majd megmunkálja, és táplálni fogja majd a gyermekeket a hitben. Én kevésbé vagyok hittankönyvcentrikus, én inkább arra törekszem, hogyha vannak jó anyagaim, akkor azokat elviszem, ha ne adj Isten nem talál be a gyerekeknél, akkor elővesszük a hittankönyveket, és akkor csemetézünk belőlük anyagokat, amiket ugye át tudunk adni a gyermekeknek, vagy akár ők magukévá tudnak tenni. Én nagyon szeretem a szemléltetést, hiszen tényleg vizuálisabb felfogásúak most már a gyermekek, telefonnal járnak a kezükbe, mindenféle digitális eszközökhöz. Megint csak furcsa szembesülni azzal, hogy már lassan jobban értenek a digitális eszközökhöz, mint mi, pedig 30 fölött vagyunk egy kicsivel. Úgyhogy még tényleg fiatalnak gondolom magunkat. Úgyhogy igazából így csöppentem bele a hitoktatásba. Én nagyon szeretem azt, amikor el lehet ültetni a szeretetet bennük. A krisztusi szeretetet lehet átadni nekik. És hogy nem feltétlen helyezem a hangsúlyt nagy teológiai tudományokra, mint sem inkább arra, hogy hogyan tudják megélni a jézusi szeretetet a mindennapokban. Nyilván egyháziskolában könnyebb hittant tanítani, oktatni, vagy hitet átadni a gyerekeknek, viszont nyilván másabb az állami iskolában, állami szférában, de hogy jó érzés azt látni, hogy nagyon-nagyon szomjazzák a szeretetet. Nagyon-nagyon szeretnék továbbvinni a mindennapokban ezt a szeretetet, és hogy jó érzés abban segíteni, és abban támasztadni nekik, hogy ne féljenek ezeket az érzéseket, ezeket az isteni ajándékokat kimutatni és továbbadni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete még a hitoktatásnak is.
0: Így van. Volt-e az elmúlt években a hitoktatás során olyan kirívó eset, akár negatív, akár pozitív irányban, ami nagyon-nagyon emlékezetes? Most azzal kezdem, hogy két héttel ezelőtt az egyik kislány, második osztályos kislányról beszélek, ugye év végéről beszélgettünk, hogy már lassan vége a hittanórának, jön a nyári szünet, és ugye nem fogunk találkozni, csak a templomban, hála Istennek, ők azért minden vasárnapot vannak, és olyan aranyos volt a kislány, aki mondta, hogy ő úgy sajnálja, ő nyáron is jönne, hát neki a legkedvencebb órája a hittanóra volt, és annyira örül az ember ilyenkor, hogy hát azért mégis vannak sikerei. Hogy élitek ti ezt meg, a sikert, vagy épp a kudarcot, Hágika?
1: Abszolút, ezt szoktam mondani, hogy pedagógus minősítésnek számít az, amikor a gyerekek ilyeneket mondanak, hogy nyári szünetben is jönnének itt arra, hát ez ad nekünk is, azt gondolom, mindig új és új lendületet. Nekem egy negatív, vagyis hát idézőjeles negatív tapasztalat jutott eszembe, ami egyébként pozitív lett. Ez így nagyon bennem ragadt pár hete történt, hogy épp azzal a témával készültem hittanra, hogy megbocsátás. Mert ugye kiválasztottak című sorozatban, ami ugye Jézus életéről szól, egy ilyen amerikai sorozat, amit ugye már szinkronizáltak is. Mi ennek a fordításában részt vettünk egyébként, még amikor feliratozták, igen. De utána hála Istennek ugye szinkronossá vált, és azt a jelentetet akartam vinni a gyerekeknek, amikor Jézus megtanítja Péternek, hogy hogyan kell megbocsátani. És olyan érdekes volt, hogy 5. osztály előtti szünet, bent vagyok, mert ugye olyankor már bejönnek a gyerekek is a terembe, és két fiú szinte az orrom előtt majdnem, hogy egymásnak estek. Nem fajult verekedésé, de volt egy erősebb konfliktus. És így mondtam Istennek, hogy természetesen kihívtam a két fiút, aztán így elbeszélgettünk, de így mondtam Istennek, hogy ennél jobban fel se tudta volna vezetni ezt a témát, hogy megbocsátás, mert konkrétan prezentálták előttem azt, hogy akkor ezt most hogyan kell. És azt gondolom, hogy ez a dolog, ez így végigvezeti az egész hitoktatásomnak a célját, hogy ne csak olyan dolgokat tanítsunk nekik, ami valamikor megtörtént a Bibliában 2000 éve, vagy 6000 évvel ezelőtt, hanem ami most is történik, tehát hogy Jézus igazságai örökérvényűek, mindig aktuális, nem csak akkor volt aktuális. És hát így hozott ki Isten egy rossz helyzetből egy jó tulajdonképpen, mert így.
0: És meg tudtak bocsátani?
1: A fiú, hogy meg tudott-e?
0: Igen, igen.
1: Az volt az érdekes, hogy először együtt hívtam ki őket, akkor még az volt, hogy nagyon egymásnak feszültek, akkor te vagy a hibás. Mindig mondtam, hogy mindenki a saját hibáját vallja be, és akkor úgy könnyebb lesz. Utána pedig külön-külön, óra végére azt látom, hogy nagyon higgadtak. Tehát, hogy az a heves, vérmérsékletű hangulat az már nem volt. Másik héten pedig kérdeztem az egyik fiút csak, mert ugye a másikat nem láttam a suliban, hogy mi újság van ezzel a történettel, sikerült a konfliktust rendezni, és annyit mondott rá, hogy ó, engem az már nem zavar. Én ezt így pozitívnak értékelem, nem tudom, hogy mit értett ez alatt.
0: Túllépett rajta.
1: Igen, azt gondolom, hogy túllépett rajta.
0: Uh-huh. Bence, neked volt-e valami olyan, akár pozitív-negatív élményed hitoktatásban?
2: Nekem mindig az a jó, ami talán atya is említett, és lehet ismételni fogom ezt a gondolatmenetet, vagy gondolatkört, amikor azt mondják a gyerekek, hogy de kár, hogy jön a nyár, mert nem tudunk itt tanórára jönni. Ez egy nagyon jó visszaigazolás, hogy jó az, amit csinálunk, hogy szükség van rá, hogy szeretnek itt tanórán ott lenni, még akkor is, hogyha nem feltétlen mélyülünk el nagy teológiai igazságokban, hanem csak egyszerűen a szeretetről beszélünk, itt továbbra is visszakanyarodok ehhez a gondolatkörhöz, vagy amikor hasonló esetem volt nekem is, mint a Miáginak, hogy ez még vidéken volt, becsengettek, és akkor mentem fel a lépcsőn a termembe, és csak azzal, azt úgy hallottam félfüllel, hogy nagy veszekedés, gyerekzsivaj, egy tanárnő is elég hangosan beszélt a gyermekkel, és akkor fölmentem, és akkor úgy láttam, így elnéztem jobbra, hogy ott tanárnő épp szidja a két gyereket, a gyerekek azok hadakoznak, de azt hiszem még talán alsósok, vagy maximum ötödikesek lehettek, és akkor megkérdeztem, láttam tanárnőn, hogy nagyon ki volt akadva, megviselte a helyzet, ez a nagy veszekedés, és akkor így finoman odalépve megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, átveszem, hogyha gondolja, és mondta, hogy megköszönni, mert hogy épp ő ment, nem is saját tanítványai voltak, mondom, akkor jó, hát akkor beszélgetek a két gyerekkel, és igazából nyilván egy mondhatni kamaszodó fiatal gyerekekről beszélünk, erejük teljébe vannak, még akár erőfitoktatás is megnyilvánulhatott volna, de egy

0: Budapesten 1-2-3 fős csoportokról beszélünk, nem kell nyilván hangosan beszélni, de én azért arra törekedtem, amikor 10 plusz fős csoportjaim voltak, hogy ott sem kiabáljak. Hiszen én azt gondolom, és persze ez kirívó eset is lehet, hogy el lehet érni akár egy erősebb tekintettel, egy erősebb odaszólással is, ami még nem feltétlen kiabálás, egy jó fegyelmezési szintet. Viszont tényleg sikerélmény az, amikor meg tudják beszélni. Én közvetítő vagyok, nem én magyarázom el nekik, hogy mit és hogy lehetne csinálni, hanem amikor jó kérdéseket, jól irányított kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek, és egymás között meg tudják nagyon szépen beszélni. Úgyhogy nekem ilyen történeteim vannak, akár nem is két ilyen történetet tudok elmondani, de hogy ez mindig egy siker, amikor közvetítünk, és azt gondolom, hogy a hitoktató egyik legjobb és legnagyobb feladata, hogy közvetítjük Krisztusnak a tanítását, a szeretetét, a jelenlétét. Úgyhogy nekem ez.
1: Iskolában nyitottak a hitoktatásra. Nyilván most nem egyháziskolára gondolok, hanem esetleg más világiskolára, mert tapasztalunk ilyet is, olyat is. Tehát azért volt olyan, ahol tényleg nagyon furcsán néztek ránk, és úgy fogadtak, hogy mit akarunk mi itt. Vagy épp tényleg nagyon örömmel és nyitottan segítettek. Tehát volt ilyen tapasztalatotok?
2: Én állami iskolában tanítok, iskolákban tanítok, tehát van, ilyen is, olyan is. Ahol angolt tanítottam, ott már ugye nyilván emiatt az előzmény miatt nyitottak voltak a kollégák, a vezetőség, tehát tényleg le a kalappal annyira áldottnak érzem magam miattuk is. Meg hát ugye tudták rólam, hogy én ilyen dolgokról szeretek beszélgetni, hogy én ilyen dolgokról szoktam beszélgetni, velük is akár bármikor. Vannak kollégáim, akikkel rendszeresen összeülünk kávézni, és akkor Istenről 2 óra hosszát körülbelül, tehát ugye el tudunk beszélgetni. Úgyhogy hála Istennek ezzel ott nincs probléma. Van olyan iskola, ahol mondjuk kevésbé nyitottak erre. Van olyan iskola, ahol a hitoktató személye az olyan, hogy hát igen, óraadó jön, de úgy köszönjük szépen, többet nem kérünk belőle, mert hát nem is kell, hogy többet adjunk úgymond óraadóként ott az állami iskolákban. Én azt gondolom, hogy a hitoktató személye, tehát hogy nekünk annyi a felelősségünk, kötelességünk, hogy nyitottan bárkivel bármikor beszéljünk és kompromisszumokat kössünk, mert egy állami iskolának is nagyon nehéz ám megoldani mindent. Tehát, hogy nem látunk bele, azt gondolom, úgy hitoktatóként abba, hogy mondjuk mit jelent összerakni egy órarendet, akár egy olyan iskolának, ahol általános és még középiskola is egyben. Rugalmasnak kell lenni és megértőnek mind a két oldalról, ez nagyon fontos.
1: Így van. Van egy ilyen nagyon nehéz feladatunk ugye a hitoktatásban, főleg évvégén, amiről beszéltem is, 1-2-5 talentum, osztályzás. Ugye kicsiknél még első osztályban ugye még nincs is jegy, második osztály fél évig, de utána egyet kell adnunk. Mennyire nehéz feladat ez, hogy érzitek, ha jobbat adunk, ha rosszabbat adunk? Volt-e már ezzel kapcsolatban például konfliktusotok, hogy azért valamilyen szintű teljesítményt, főleg egy gimnáziumban, ahol esetleg érettségi tantárgyként is választják a gyerekek? Volt ebből valami nagyon-nagyon nehéz helyzetetek az életben, az osztályzással kapcsolatban?
2: Nekem az jutott most eszembe egy ilyen gyors megjegyzés, hogy utolsó héten azt kérték tőlem a harmadikosok, hogy írjunk dolgozatot.
1: Azt gondolom. Hát az iskolásokról
2: van? Igen, igen. Úgy gondolom, ez is egy minősítés, egy elismerés. Nem irattam. Ezt azért nem mertem bevállalni, hogy utolsó héten írassak velük dolgozatot, viszont megígértem nekik, hogy jövőre többet fogunk írni.
1: Ez is szoktál ilyen iratni dolgozatot, vagy inkább szóbeli felelet?
2: Szoktam, de nem dolgozatnak hívom, hanem tudáspróbának, hogy egy picit barátságosabb legyen az elnevezés. És nem is úgy néznek ki ezek, mint egy ilyen, hát most csak mondok egy példát, egy irodalom dolgozat, vagy egy nyelvtan dolgozat, hanem például olyat szoktam, hogy Jézus önéletrajzát kitölteni. Uh-huh. Hogy név, születési hely, születési idő, képességek, stb. Tehát, hogy ilyen picit ilyen játékosabban, de mégis, hogy ott legyen benne az a hitismeret, amit egyébként fontos tudni Jézussal kapcsolatban is, mert nagyon sokszor úgy csúszik el, vagy

0: egyszer csúszik el a gyerekeknek az ima élete, a személy és Isten kapcsolata, mert valamilyen alap dolgot nem tudnak Jézussal kapcsolatban, és ezeket azért szeretem pótolni ilyen formában is.
1: Én is nagyon sokat tanítottam gimnáziumban, és ugye 9. mindig azzal kezdtem, hogy nem tudom, hogy kiben mekkora a hit. De nyilván szeretnénk ezt a hitet táplálni, növelni, locsolni, ugye, hogy növekedjen, mint ez a pici kis magocska. De azért azt is elmondtam, hogy ha hittel jössz ide, akkor azért fontos, nézzük más vallásokban, mennyire fontos a hitük, és mennyire kiállnak, akkor nekünk keresztényeknek is nagyon fontos az alapismereti dolgok. Ha viszont egy kicsit távolabb vagy a hittől, akkor viszont egyetemes tudásnak is, azért a Biblia ismerete, a kereszténység ismerete egy európai keresztény világban szerintem egy olyan alapvető minimum tudást jelent, amely méltó ahhoz, hogy az ember ezekkel az ismeretekkel rendelkezzen. Jól emlékszem, ugye régen voltak ilyen kvízjátékok, és egyszer pont egy ilyen nagyon magas szintű, hogy mondjam, pénzügyi szinten álltak, már nem is tudom hány százezer vagy milliós tétel volt, és ugye az apostolokat kérdezték, és nem tudta valaki, és annyira megdöbbentő volt számomra, hogy úristen, ilyen alapkérdés nem tud, hogy mekkora pénzeket lehet ott bukni. Nyilván ez egy játék volt, de bármikor előfordult ilyen kérdés, ugye, tehát ha hívő ember vagy, akkor azért fontos, hanem hát akkor mégiscsak egy alapvető tudást is kell, hogy adjunk. És a gimnáziumban, ahol osztályozni is kellett, azért én időnként írattam dolgozatot. Tehát valami kézzel fogható kell, hogy osztályzást adjunk. Nyilván, ahol 25 gyerek volt, ott nehezebb feleltetni, én inkább híve voltam az írásnak, de mindig mondtam, és mindig felajánlottam, gyerekek, ez egy pillanatnyi tudás. Itt most lehet nagyon-nagyon sok, hogy rosszul aludtál, beteg voltál, bármilyen dolog volt, tehát mindig adtam lehetőséget. Mindig adtam lehetőséget, sőt, első áldozóknál, amikor főleg nagyon sok gyerek volt, mert debreceni éveimben, 6 év papságom alatt, 100 alatt soha nem volt első áldozó. Jó, hát 90-es évekről beszélek, 90-es évek 100 alatt soha nem volt. Most annyi azt gyereknél, azért gondoljátok el, hogy ezek végig kérdezni, hogy legalább a gyónást, a 10 parancsot, az eukarisztiát ismerjék. Azért ott mindig azt mondtam, gyerekek, itt nem arról van szó, hogy Isten ments bárkit is leminősítsünk, hanem inkább azt akarom, hogy tudjátok, mert gyónást, az eukarisztiát, 10 parancsolat egy életre tanulunk meg. Igen. És akkor, ha valakinek kicsit nem ment, semmi baj, figyelj, én neked 5-öst akarok adni. Én szeretném, ha kitűnő lenne ez a feleleted, és szerintem még egy kicsit, ha belehúzol, megtanulsz, megtanulod jobban, akkor következő alkalom már szuperul fog menni. Hogy hogyan látjátok az osztályzást, ugye?
2: Nagyon jó tapasztalat megint csak az, hogy itt az első áldozási felkészítő csoportban láttam azt, hogy amikor 10 parancsolatot tanítottam a gyermekeknek, hogy kevésbé kellett nekem, mint tanárnak, jelenlévő tanárnak kiegészíteni vagy kisegíteni őket, hanem egymás között. Kicsit olyan, mint egymás között lemeccselték volna, hogy ha valaki nem tudta annyira, akkor odasúgtak, besegítettek, és én szándékosan hagytam is, hogy mondom, ne legyen kellemetlen, hogy néz rám, és akkor nem tudja. Megvártam, hogy egymás között segítsenek. Én gyerekként én is jobban elfogadtam az osztálytársamtól, vagy a csoporttársamtól a segítséget, mint a tanártól. Mert a tanár segít, hát az vagy azt jelenti, hogy rosszabb jelet fogok kapni, vagy az már olyan ciki, hogy már én kimelegszek, meg lefőttem, meg már nem tudom, és az osztálytársam odasúgott, akkor az olyan megkönnyebbülés volt. És ez is egy jó jelenség, hogy van egy ilyen fajta összetartás így a tudás halmozásban, vagy a hitépítésében. Úgyhogy igazából én ezt tudom így kiegészíteni. Az osztályzás, én azért rossz jegyet nem szoktam adni. Még vidéken volt az, hogy üres lapra azt mondtam a gyermeknek, hogy figyelj, most erre nem adok jegyet, mert erre nyilván egy negatív értékelés lehetne adni. Viszont akkor csinálják azt, megmutattam az anyagot neki, mondom, ebből készülj fel, legyen róla fogalmad, tudj alapvető dolgokat. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az alap dolgokban legyen meg az a minimális tudásunk. Tényleg ilyen nagyon alapvető dolgokra helyezte mindig a hangsúlyt, és akkor igazából egy ilyen nagyon-nagyon lázadó, mondhatni, ilyen betyár gyerekről volt szó, ezért pár dolgot úgy ki tudtam belőle szedni, és akkor mondom, jó, akkor ezt értékelem megfelelően a tudáshoz képest, de azért nyilván akkor adtam neki egy ötöst erre. Mondom, nem akarok ki rossz ilyet adni, ma hát egy picit akkor javít az átlagon is, és nyilván év végén azért fontos volt, hogy egy picit úgy fölhúzzuk neki a többi tantályból. Többi tantályból nem volt annyira ékes, de mondom, akkor legalább ezzel picit úgy megtámogassam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol azért tényleg fontos, hogy alapvető tudásunk legyen. Ha megnézzük más felekezetek, vagy más világvallások, akár vezetőit, vagy képviselőit, azért tudnak ékeskedni a tudásban, és ezért is fontosnak tartom azt, hogy azért ékeskedjünk mi is, hiszen van miből, van szentírásunk, vannak hagyományaink, vannak nagyon sok olyan dolgaink, amit fel tudunk mutatni, és tényleg építi az embert, vagy táplálja ezt a magat, amit előtetünk.
1: Gimnáziumban hogy van ez ágik a nálatok? Osztályzás? Nehéz kérdés?
0: Nem nehéz, atya, ez egy nagyon könnyű kérdés, mert hogy nem tanítok olyan iskolában, ahol középiskolai korosztályt iskolai hitoktatásban viszek, hanem a középiskolai korosztályt én a plébánián.
1: Ja, értem. Tehát akkor én, az...
0: Igen. Azt csak úgy, ott pedig nincs ugye osztályzás. Szóval ők inkább besegítenek. Ifi hittem van, de inkább besegítenek az ilyenek, vagy táborosztatás. Összeállítanak ők is nagyon jó PPT-ket, például szülői értekezletre, táborosztatásra, tehát ilyen nagyon, nagyon hasznos a segítségük, és ők maguk is nagyon-nagyon értékes tagja a közösségnek.
1: Igen, ugye ez egy középiskolában mint lehetséges variáció, ott van például, hogy hittamból lehet érettségiztetni. Ugye én nagyon sokat tanítottam, és minden évben volt. Valamikor egy-két gyerek volt, valamikor 16 gyerek volt. És azért ott kell egy tudást adni. És sokan ugye úgy gondolják, hogy ó, hát a hittanóra, meg a hittan, hát az érettségiben, és hát az semmi, nem kell arra készülni. És ugye amikor az ember kiad egy jegyzetet, ugye kiad egy témakört, kiadja ezeket a dolgokat, akkor teljesen le vannak hűlve. És néhány szülő jött, hogy úristen, hát az én lányom a szóbeli készületi időben legtöbbet hittan tanult, mert hát azért hatalmas anyag, ugye azért ott Ószövetség, Újszövetség, erkölcstan, dogmatika, nagyon széles a skála, tehát nem csak egy mondjuk történelem, nem csak egy irodalom, hanem ott minden a művészetektől a szentek életéig, az egyháztörténelemtől, minden ott van benne, tehát azért mondhatjuk úgy, hogy azért rendkívül összetett és nem könnyű a hittan érettségi, és arra tényleg úgy fölkészülni, hogy azért egy jó tudással elindítsuk a gyerekeket, nem könnyű. Hitoktatás, milyen érdekes, ugye, hogy mondjak most egy élő dolgot, Nyírbátorban az előző szolgálati helyemen, amikor oda kerültem 2010-ben, akkor következő évben, 2011-ben a várostól az egyházunk, körökatolikus egyházunk átvett 4 lakásotthont. Ebben a lakásotthonban 4x10 árva gyerek volt. Ugye valamilyen szinten sajnos kikerültek a családból, ilyen-olyan negatív vagy nehézségek miatt, és ugye ott egy-egy házban azért 5 gondozó nevelő foglalkozott a gyerekekkel. És pont a múlt héten kaptam néhány nappal ezelőtt egy nagyon örömteli SMS-t, hogy volt egy kisfiú, aki annak idején még 3 éves volt, mikor bekerült a lakásotthonba, kikerült a családból, és hát kisgyerekként szeretgettük ott, meg ugye foglalkoztunk vele, és most érettségizett. Egy olyan gyerek, aki kikerült a családból, egy olyan gyerek, akinek semmi családi háttere volt, nincs, mert gyakorlatilag 15 éve ott él ebben az otthonban, de olyan szeretettel és olyan ráhatással voltunk a gyerekre, hogy eljutott egyáltalán az érettségig. Hogy eljutott, így van, tehát ez egy szenzációs dolog. Azért gondoljátok el, hogy azért milyen mélypontról indulnak ezek a gyerekek. Eljutott egy 10 gyerekes nagy családból, egy olyan szintre, hogy egyetlen egy testvére sem jutott még el eddig. Leérettségizett, egész jó eredménnyel, és ez a fiatal fiúcska gondolkozik a teológián, tehát odaadta be a kérelmét, hittamból is érettségizett.
0: Szépen ez, nőtt a mag.
1: Igen,
0: szerint.
1: Igen.
0: Ez nyilván, még mélyebben volt, mint a körülmények.
1: Nyilván, hogy sok minden meghatározó volt, de emlékszem azért gimnáziumban volt egy pár olyan húha, nehéz hónap, amikor nem tudtuk, hogy ez a kis fiúcska fogja elcsinálni, nem fogja, menni fog, úristen, ott hagyja, nem hagyja. Tehát nagyon-nagyon kritikus és nehéz időszakok voltak, de tényleg ott nagyon-nagyon helytáltak. És én mindig mondtam neki, Krisztián, tudod, úgy vagy te, mint a kis példában a két szöcske. Találkozik két szöcske, és ugye mind a kettő elkezd hőzöngeni, és elkezdenek hangosan kiabálni a mező közepén, hogy én vagyok a legügyesebb szöcske, majd én megmutatom, hogy a legmagasabbra én ugrok a világon, ugye? És nekirugaszkodik, és hopp, felugrik a nyárfa tetejére. Másik nézi, irigykedve kihúzza magát, és elkezd kiabálni. Én vagyok a legügyesebb szöcske, én ugrok a legnagyobbat, ugye? És átugorja az egész rétet, és rét másik oldalán landol. És a kettő kiabál, és mind a kettő mondja magáit, de persze nem hallják egymást, olyan messze vannak egymástól, és aztán egy idő után abba hagyják, mert hát látják, hogy senki nem figyel rájuk, aztán elkullognak, néhány nap múlva találkoznak, megbeszélik a dolgokat, és megdicsérik egymást. Igen, te vagy a legügyesebb, mert te ugrassz a legnagyobbat. Másik mondja, te vagy a legügyesebb, te ugrassz a leghosszabbat. Mind a kettő a maga módján profi, csak egy kicsit más felé, így mondom, más irányban. Tehát nyilván a gyerekek is így vannak, hogy van, aki ebből jobb, amabból gyengébb. És én szoktam mondani, ha abból öt talentumot kaptál, ha már a műsor elejéből indulunk ki, ugye, a Máté evangéliumából, akkor neked abból kell teljesíteni. Nem kell neked mindenből öt talentum. Most gondoljátok, ha mindenből mindenki jó lenne, milyen unalmas szürke lenne a világ, nem? Vagy ha mindenki csak irodalomból, vagy történelemből, vagy épp hittamból lenne mindig profi, hát mindenki máshoz ért. És pont ez az egész, hogy mondjam, osztályzásnak is egy kicsit a szomorúsága, meg egyrészt az öröme is, hogy nyilván objektíven kell tudnunk osztályoznunk, de hát nyilván kiké a saját mértéke szerint. És az Isten így néz bennünket, és így kér számon, hogy kinek miben van jó tehetsége, miből mit kapott. Úgyhogy ilyenkor évvégén mindig néha szomorú vagyok, mert én nem mindig adtam mindenkinek ötöst. Megmondom őszintén, a hozzáállás is, azért a tanulás is, tehát volt egy valamilyen mérce, amiben láttam, hogy valaki nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon oda teszi magát, tényleg a templomba járással is, az mindig külön díjaztam. Van, aki kevésbé kellett, nem csak ötösöket írnom be sajnos. Hogy voltatok ezzel, hogy láttátok ezt?
2: El tudja vinni, hogyha tényleg csúnyán mondva így szórjuk az ötösöket a gyerekeknek, akkor el tudja vinni azért egy komolytalan irányba, hogy ó, hát ez úgyis itten, úgyis ötöst kapok. És azért én láttam szembesülni gyerekeket azzal, hogy, és dilemmáztam én is, hogy mi legyen, hogy most milyen jegyet adjak évvégére, vagy fél évkor, és volt olyan, hogy igen, kértem tőle egy kevés, vagy csekély tudást, egy beszámolót, vagy valamilyen hozzátett pluszt ahhoz, hogy felfelé tudjam kerekíteni egyet. Mert a hozzáállás, mondjuk akár az egész éves hozzáállása, az nem feltétlen volt olyan, ami tükrözte volna azt. És én mondtam is nekik, hogy én azért szeretnék önazonos maradni ebben, vagy következetes maradni. De hármasnál rosszabbat én nem adtam. Ez nem évvégi jegy volt, ez egy ilyen évközi jegy volt egyébként, a hármas. És talán négyesre zártam az illetőt, ha jól emlékszem, de már ez nagyon régen volt. Azért úgy arra törekedtem, hogy évelején azért lefektettem a szabályokat, hogy van egy minimum, amit nem csak nekik, ez egy ilyen csúnya megfogalmazás, de hogy teljesíteni kell. Nem szeretem a kell szót, de inkább akkor úgy mondom, hogy szükséges. Több okból egyrészt én szeretnék átadni nekik bizonyos tudást, bizonyos szemléletet, bizonyos értéknövelő dolgokat. Én meg szeretném azt visszalátni. És az a jó, amikor évvégén tényleg jön az a fajta dicséret, hogy megköszönik. Megköszönik, hogy ez az év így telt, hogy tőlem tanulhattak valamit, hogy részese lehetek abban, hogy ők fejlődnek, hogy növekednek akár a hitben, növekednek a személyiségükben, Persze tényleg vannak olyan órák, amikor mindenről is beszélünk, csak nem a hittanról, de én azért lehetőséget adok nekik arra, hogy ki tudják önteni a szívüket. Egy picit még vissza, hadd kanyarodjak vissza itt az iskolák fogadására. Egy nagyon jó tapasztalás az, amikor a tanárok, egy-egy tanár megkeres, hogy lenne egy pár percünk beszélgetni. Többször láttak, szimpatikusnak találtak minket, vagy engem, és akkor, hogy hát, hogy a pappal nem mertek beszélni, mert mit fog gondolni, de hogy egy picit ilyen átmenet a hitoktatói lét, a hitoktatói élet, és akkor mondom, jó, persze, lesz egy 20 perces szünet, vagy épp volt olyan is, hogy elmaradt egy óra, és akkor mondom, persze, akkor üljünk le, beszélgessünk, és azért szintén egy nagyon jó visszacsatolás, amikor meg tudnak keresni, és meg tudnak találni ilyen akár egy nehézséggel, hogy átbeszélni, kiönteni a szívüket, lelküket. Úgyhogy ezt csak egy ilyen zárójeles gondolatként szerettem volna idehozni. De az osztályzás, én azért mindig bajban vagyok vele, hogy legyek igazságos, de mégis magamhoz is igazságos, hiszen azért ne egy komolytalan ilyen idézőesen készségtantárgyként csatoljuk. Én erősen szoktam azért annak hangot adni, hogy bár ott tartanánk, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy ez lenne az alap, amire épül az összes többi tantárgy. Úgyhogy, de hát reméljük, hogy egyszer eljön majd ez is.
1: Egyik gyermek nem is olyan régen mondta, hogy a matek tanár azt mondta Zsolt atya, hogy a hitünk a sokkal fontosabb, mint a matekot. Tudnunk.
2: Wow.
1: Ez nyilván egy hitvalló tanár volt. Igen, persze nyilván szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy ugye matek az elég mumus tantárgy sajnos sok ember számára. Van, akik nyilván arra születnek, a többi csak egy életen keresztül kínlódik a matekkal, vagy kisebb-nagyobb sikerrel, de nyilván szükséges, hogy tudjunk. De mindig a hitben, vagy például a 11-ben ugye gimnáziumban etikát tanítottunk, és én mondtam, hogy szükséges a pénzű, szükséges sok-sok minden, persze, tudnunk. De az életben azok a dolgok, amiről fogunk beszélgetni, a házasság, a szerelem, a család és minden egyéb más, az biztos, hogy az életetek része lesz. Mert az, hogy most a devalválás nem lesz, vagy a köbgyök az életeteknek a része, de az, hogy milyen krízisek vannak egy házasságban, nevelésben, egyéb más dolgokban, azért ez mindenkinek érinti az életét.
0: Igen.
1: És azért nagyon jó, amit mondtál, Bence, hogy igen, nekünk ki kell térnünk olyan dolgokról is, ami nem szorosan a hittananyaghoz tartozik, de az élet kérdései nagyon-nagyon sok mindent fölvet. És én mindig teret szoktam engedni ezeknek a beszélgetéseknek, hiszen lehet, hogy ezekkel egy kicsit így mondom értékszemléletet, gondolkodás formákat adunk át, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek esetleg még olyanokat is megmérenek kérdezni, amit otthon nem mernek megkérdezni. Nem? Ágyikat, hogy látod ezt?
0: Abszolút, és ebben én azt látom, hogy ha a hitoktató tudja megadni a gyereknek azt a lehetőséget, amit Jézus is megadna neki, hogy öntse ki a szívét nyugodtan, és persze emberek vagyunk, nem tudnak bennünk teljesen megbízni, de hogy egy ilyen jézusi előképet, vagy egy ilyen jézusi hasonlatosságot, hogy bármit el lehet mondani, és nála jó helyen van.
1: Így van, így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk nyíltan tényleg őszintén beszélni velük, és az külön jó, hogyha tanárok megkeresnek. Tehát nekem is volt olyan, hogy egy-két kollega dolgozó bizonyos kérdésekben fordult hozzám. Jó, engem nyilván mint papot látnak, de tényleg ti vagytok az átmenet, esetleg az egyháza, a papság és a civilek között, akik tudtak ebben nagyon-nagyon jó közvetíteni. Nagyon fontos, hogy ott legyetek. Befogadtak titeket a tanári karban?
0: Ismételni tudom a történtemet.
1: Igen, igen, hála Istennek. Te, Bence, hogy érzed magad tanári
2: karban? Én úgy érzem, hogy igen. Az állami iskolákban azért úgy arra nem törekedtem, mivel tényleg csekély számú óráim vannak. Egy-egy órára megyek heti szinten, úgy annyira nincs aktív kapcsolatom. Néhány tanár, amikor tényleg találkozunk, beszélgettünk, esetleg egy-egy személyesebb beszélgetést is megejtünk, de egyháziskolában ott ki is jelölték, itt megkapod ezt a helyet, ülj le nyugodtan, beszélgethetünk, úgyhogy...
1: Örülök. Tényleg, hogyha jó tapasztalatotok van, és tényleg ebben együtt tudtok működni, hiszen ott a helyünk minden intézményben, iskolában. Én köszönöm ezt, hogy velem voltatok, fogjuk nem sokára folytatni, most következnek a hírek és egyéb dolgok, és azután folytatni fogjuk a beszélgetést. Köszönöm nektek eddig is.
2: Köszönjük.
3: Hírpercek.
4: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. leópápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője Szent Mártoni Mihály klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eusébiosz püspökvértanúra tekint. Szamoszata város püspöke volt. Abban az időben élt, amikor Árius tév tanításai nagy zavart okoztak az egyházban. Nagy Konstantin fia, Konstantius mindenben segítette a tévtanítókat. Az igaz hitű híveknek és az egyháziaknak sokszor kellett tőlük üldözést szenvedni. A hitehagyott Julián császár uralkodása idején áruhába öltözött és úgy rejtőzködött. Bejárt a Szíriát, Föníciát, Palesztinát, és ahol a szükség kívánta, papokat és püspököket szentelt az igaz hit megerősítésére. Szelíd volt és jóságos, alázatos és csendes, telve Isten iránti szeretettel. Erős és bátor volt az igaz hit megvallásában és védelmezésében. Valens császár idején az arianusok számüzetésbe küldték, Grácián császár alatt kiszabadult és visszatért püspöki székébe. Dorichina városában egy Arianus asszony leütötte a szent főpapot. Ebbe a sebébe halt bele, 380-ban. Holnap, kedden, Szent Agrippina vértanúrőre tekintünk. Agrippina Rómában született, és ott is nevelkedett. Gyermekkorától Istennek adta magát. Életét szűzi tisztaság ékesítette, és nem félve a kínzásoktól, Krisztus jegyesének vallotta magát. Valérián császár uralkodás alatt megkínozták, botokkal ütlegelték, olyan erősen, hogy összetörjék csontjait. Ezután ruhátlanul bilincsekbe verték. Isten angyala azonban láthatatlan kézzel meggyógyította őt sebeiből, megerősítette, és úgy adta vissza lelkét Istennek a harmadik század közepén. Holtteste később Rómából Szicíliába, majd Konstantinápolyba került. Sok gyógyulás történt általa. Szerdán keresztelő Szent Jánosnak születésének az emlékét ünnepeljük. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak, de sokáig nem született gyermekük. Egy napon azonban Zakariásnak megjelent az Úr angyala, és azt mondta neki, hogy felesége fogan és fiút szül, akit Jánosnak fognak hívni. Születését egyházi naptárunk a nyári napforduló közelébe teszi. Az Úr prófétája, előkövete és keresztelője volt. Róla mondta Krisztus, hogy asszonyok szülöttei közül nincs nagyobb nála. Csütörtökön Szent Febrónia vértanúnőre tekint egyházunk. A mezopotámiai Niszibéi monostorban élt, és készülődött a szerzetesi életre. A monostor főnöknőjének volt az unokahúga. A fennmaradt források leírják, hogy miközben külső szépségében is elbűvölő volt, lelki erényekben is tündökölt. Szeretett imádkozni, olvasta a szentírást, és szigorú böjtöt tartott. Mikor Szelin és Lizimakhosz katonák bevonultak a városba, és tudomást szereztek a női monostorról, körülvették azt. Csak néhányan maradtak a monostorban, többiek félelemből elmenekültek. A katonák elfogták Febróniát, és megkínozták. Ütötték, tűzzel égették, fogait kiverték, levágták kezeit és lábait. Febrónia álhatatosan tűrte ezt. A kínzások után karddal fejezték le, 310-ben. Pénteken Szent Dávid szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk. Dávid atya Szaloniki városában született, fiatal korában felébredt benne a vágy, hogy szerzetesi életet éljen. A várostól távol egy mandula falat épített magának egy kis hajlékot, és abban élt 70 esztendőn át. Vigasztalta és tanította azokat, akik fölkeresték. Értelme mindig a magasságukban járt. Isten ezért a csodatevés ajándékával tüntette ki, állandóan böjtben és imádságban élt. Türelmesen viselte el az időjárás viszontagságait. Hosszú és szent élet után 540 körül békében hunyt el. Szombaton Szent Sámson szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. Sámson atya Rómában született. Szülei királyi családból származó gazdag és nemes emberek voltak. Sámson eredményesen kitanulva a világi bölcseletet, tökéletesen megtanulta az orvosi tudományt is. Ezt gyakorolva sokat segített a szenvedő embereken. Szülei halála után szétosztotta a vagyonát a szegények között, fölszabadította szolgáit és Konstantinápolyba ment. Itt Sámson vendégházat alapított az utasok, betegek és szegények befogadására. Ő maga szolgált nekik keresztény szeretettel. A patriarka halván szent életéről pappá szentelte. Justinián császár, akit gyógyíthatatlan betegségéből gyógyított meg, a császári vendégházak és kórházak vezetőjévé tette. Ebben a hivatásban fáradhatatlanul és szeretettel szolgált a betegeknek és szegényeknek. Mindezeket 350-ben bekövetkezett haláláig tette. Vasárnap két ingyenes orvos vértanúnak, Szent Szirosznak és Szent Jánosnak, az erekjéiknek átviteléről emlékezünk meg. Mindketten az alexandriai Konoppe városában szenvedtek vértanúságot, erről január 31-én emlékeztünk meg. Manuhi városában volt egy pogány templom, és ez a hely nagyon gyötrelmes hely volt. A tisztátalan lelkek sokat háborgatták az embereket. Szent Cyril, alexandriai érsek, sokat imádkozott Istenhez, hogy üzze el onnan a gonosz szellemeket. Egyszer megjelent neki egy angyal, és kérte, hogy vigyék arra a helyre a két szent ingyenes orvos erekjéit, és helyezzék el azokat a szent apostolok templomában. Amikor ez megtörtént, a tisztátalan lelkek támadásai és ártalmai megszűntek azon a helyen. A szent vértanúk erekjéiből sok csodálatos gyógyulás fakadt. Ez nagy örömet okozott a város lakóinak, és ettől kezdve ünnepelték a szent erekjék odavitelének napját. Ez 412-ben történt. Végezetül a szerdai ünnepünknek, keresztelő Szent János születésének a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Téged, Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, mi, a te tisztelőid méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, mert a te dicső születésed által feloldatott az anya magtalansága és az atyának némasága. Sirdettetik a világon az Isten fiának megtestesülése.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Elindult a Szent Damján tábor és kör idei adománygyűjtése. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damján tábor és kör Facebook oldalán és az adjukössze.hu honlapon. A tanév végéhez közeledve tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket Miskolcon, a görögkatolikus missziós irodában. Miskolc, Szeles utca 35. Az adományok leadásához előzetes egyeztetés szükséges a 0630 957 70 69 vagy a 0646 792 713-as telefonszámom. Az összegyűlt adományokat még az iskola kezdés előtt eljuttatják a rászoruló családok számára. Elindult a jelentkezés a 2026-os ifjúsági gyalogos zarándoklatra és a fiatal felnőtteket megszólító 22 plusz zarándoklatra is. A jelentkezési lap és minden információ elérhető az ifjúságizarándoklat.hu honlapon. Hit és jövő címmel keresztény olvasókör szervez a budapesti görögkatolikus parókia. Szeptembertől 5 hónapon át 5 regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság és az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.tot.78@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 33 63 255-ös telefonszámom. Július 1 és 4 között tartják Mária Pócson a Tisztelendő Asszonyok lelki gyakorlatát, amelyet dr. Vince Krisztián atya vezet. A program részeként Lackfi János írót és Kígyósi Bózsó Andrea párterapeutát is vendégül látják. Jelentkezni a recepciókukat mariapocsik@hely.hu e-mail címen és a 0642 585 020-as telefonszámon lehet. A görögkatolikus motorosok július 2 és 4 között szervezik meg idei motoros zarándoklatukat. A háromnapos program július 2-án 18 órakor Pocsajban Vecsernyével kezdődik. Másnap Erdély felé veszik útjukat a motorosok. július 4-én pedig motoros szépségversennyel, akadálypályával, gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket Mária Pócs Nemzeti Kegyhelyen. A búcsúi szent liturgia 11 órakor kezdődik, ebéd után pedig a motorok megáldásával és motoros felvonulással zárul a program. Minden szükséges információ megtalálható a Görögkatolikus Motorosok Facebook oldalon és az Egyházmegyék honlapján. Zsolozsmás tábor lesz Irotán július 6 és 9 között. A szüntelen ima helyén szeretettel várják mindazokat, akik szeretik egyházunk zsolozsmáját, a zsoltárokat és a csendes imát. Az elmélkedéseket idén Dudás György atya, a Miskolci Propedeutikus Szeminárium előjárója vezeti. Részvételi díj, mely a helyszínen fizetendő, 15 000 forint. Jelentkezni június 28-ig Trestyánszki Ritánál lehet a trestyanszki.rita@gmail.com e-mail címen. A Miskolci Egyházmegye kiskántorképző szervez július 4-én. Az általános iskolás felső tagozatos és középiskoláskorú diákok a Szent Liturgia dallamaival ismerkednek a képzés alkalmával, majd közösen részt vesznek az edelényi görögkatolikus templomban tartandó szertartáson. A képzés helyszíne Edelény. Július 5-én Szent Liturgiát mutat be a fehérgyarmati görögkatolikus templomban Magyar Rihárd új szentelt áldozópap. A szertartás végén Rihárd atya új misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várnak mindenkit. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak, újra itt vagyunk. Újra szeretettel köszöntelek benneket, kedves Ágika, kedves Bence. Beszélgettünk ugye, hogy lassan itt a vége az osztályzásnak, lezártuk a tanévet, megkapják a gyerekek a bizonyítványt, és beszéltünk az örömeinkről, a hitoktatásban, a kényszeres dolgokról, ugye, amely az osztályzás, de hát valamiféleképpen értékelnünk kell a gyerekeket. Most itt a nagy nyár. A nyári szünetben van-e szünetetek? Lesz-e nyári tábor kicsiknek, nagyoknak? Hogy élitek meg ezt? Milyen tapasztalataitok, örömteli, tényleg élményeitek kötnek a nyári nyaralásokhoz, a hittanos táborokhoz?
1: Nekünk szokott lenni minden évben egy hetes napközis nyári tábor. Napközis azt jelenti, hogy nem ott alvós, bár idén lesz lehetőség egy napot ott is aludni, úgyhogy azért a gyerekek nagyon meg vannak őrülve, hogy ez lehet. Sőt, még néhány szülő is mondta, hogy nagyon szívesen részt vesz ebben a matracos, ilyen ott alvós buliban idézőjelben.
0: És lesz alvás is?
1: Hát ez a másik, igen, hogy az csak ilyen idézőjeles az is, az alvás része. De nyilván ez ilyen, tehát olyankor arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy jól érezzék magukat együtt. Hála Istennek, nekem nagyon jó főnököm is van, úgyhogy jó programokat szervezünk, nagyon, nagyon fontosnak tartjuk mi így szervezők, hogy lelkiségben is, tehát hogy hittantábor legyen, ne csak egy tábor, ne csak egy gyerektábor, hanem hogy azért a hittartalmak, a lelkiségtartalmak, készülünk például imafüzettel nekik, amiben alapimádságok is, személyes imádságok is helyet kapnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gyümölcsöző lesz, jövő héten kezdődik. Úgyhogy eddig még nincs nyári szünetem.
0: Hogy néz ki egy ilyen hittanos táborban egy nap?
1: Általában ugye az elején regisztráció van, hogy mindenki ott van-e, gyülekező, ima, mindent is imával kezdünk és zárunk. Ez ilyen nagyon megadja az alapját a hittantábornak is. És hát utána vagy egy ottani program, ami akár csoportprogramok, tavaly voltak például tanúságtételek, bábelőadás például a kicsiknek, vagy pedig, hogyha nem ott maradunk, akkor megyünk valamilyen külsős helyszínre. Nagyon érdekes, és számomra is új helyszíneket szoktunk meglátogatni. Például van ez a Minipolis, amiben ugye a gyerekeknek megvannak, tehát el vannak készítve ilyen, például rádióstúdiók, ilyen pici gyerek méretben. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon menő hely, vagy egy ilyen mini Aldi vásárlóközpont van például a gyerekeknek még megalkotva. Állatkert, tehát hogy külsős programok is, de van olyan, hogy ott is maradunk.
0: Lelki programok is természetesen.
1: Abszolút, igen.
0: Én is körülbelül 30 ilyen tábort vezettem az elmúlt években kicsiknek, nagyoknak, és hát jól emlékszem, amikor ezek a nyüzsgő gyerekekkel elindultunk. Az első nap az ugye hát a végtelen öröm. Én szoktam hagyni őket, hogy ha kell, tényleg éjfélig, hajnalig beszélgessenek. Nyilván mindig felügyelet ott van, közelben, mellettük alszunk, szomszéd szobában nyitva az ajtó, tehát nem arról arról szól az éjszaka, hogy most bármilyen nagy hunzugságot csinálnak, hanem nyugodtan beszélgessenek. És emlékszem, amikor Egerben voltunk, a gyerekek a reggel 5 óráig körülbelül fönt voltak. Első éjszaka, vagy első hajnal az ilyen rövidre sikerült, hát viszont a program úgy hozta, hogy 7-kor kelnünk kellett. Fölkeltünk ugye 7 órakor, hát szegény gyerekek alig láttak körülbelül 2 óra alvás után, és bementünk az egri főkönyvtárba. És ugye ott egy hatalmas, gyönyörű nagy festmény van fönt a plafonon, és gyerekek, ahogy körbe leültek, és akkor mondta a idegen vezető, hogy hajtsátok hátra fejeteket, nézzétek, ott van a tridentisenet, és elmondta. És ugye a csoportnak a fele körülbelül elaludt egy olyan 5 perc után, és mondja a kedves hölgy, hogy hú, hát ő régen látott ilyen jó csoportot, hát milyen csendben, békességben vannak, meg se szólalnak, nem rendetlenkednek, nem piszkálják egymást. Mondom, tessék csak nézni, milyen aranyosak, becsukott szemmel elmélkednek, mindenki aludt.
1: Igen, jó, hogy nem horkoltak, ez nem buktatta le őket.
0: Aztán ugye a nagy túrák, amelyben mindig megállunk, egy kicsi evangélium tanítás benne van, imádság benne van. És olyan jó volt, amikor egy ilyen 20-30 kilométert legyalogoltunk, gyerekek persze már az utolsó néhány órában csak nyávogtak, hogy fú, minden bajok van, a lábok fáj, mondom, figyeljetek, az evangéliumot szó szerint megéljük, mert a csodákat meg fogjuk élni, ha hazaérünk. És nem tudták, hogy mi az. Mondom, figyeljetek, csak mekkora csoda lesz. Leülünk, megvacsorázunk, és utána semmi bajotok nem lesz. Utána úgy fogtok focizni még éjfélig, mint a 20-at. És tényleg 20-30 kilométer után, mint meg persze tisztad csapásként érték meg, utána akkor erővel még fociztak éjfélig, hogy még volt olyan csoportom, hogy éjfélkor még futni kellett velük a városban egy 3 kilométeres kört, hogy fárasszam őket, mert hihetetlen energiával rendelkeztek még a 20-30 kilométer után is. És ez nagy élmény, nagy élmény. A saját gyerekeim is azt mondták mindig, hogy a hittanos táborok voltak a legnagyobb élmény.
1: Tehát szeretik.
0: Így van, engedtem őket, nyilván egy bizonyos határig, de nagyon jó volt az, hogy benne volt egy kicsit a tanítás, meg benne volt a lazulás. Mindig vittem magammal szülőket, akik segítettek főzni, és egyik anyuka odaállt, hogy ó, Zsolt, hogy én csinálok palacsintát a gyerekeknek. 30 gyereknek. Mondom, de figyelj már, Nóra, hát itt körülbelül 300-at kell csinálni. Kicsit megköpkent, felhúzta a tornacipőt, beállt két palacsintasütővel, és nem tudom, hány óráig csinálta, 300 palacsintát legyártott.
1: Azt a minden.
0: Wow. És akkor mindenféle kakós, tudod, nutellás, lekváros, mindenféle variációban volt, és nagyon nagy élmények voltak ezek a hittan táborok.
1: Ilyen táboros dolog ez a palacsinta, nálunk is minden pénteken úgy szokott lenni, hogy palacsinta nap van, és akkor a szülők beküldenek, behoznak palacsintákat, és akkor
0: pakál, hogy... Kell, hogy lássanak minket ebben, és nem csak nyilván egy hittanóra, nem csak egy vasárnapi szent liturgiában. Akkor egyszer Sárospataki és Strandon fürödtünk, és hát annyit ugráltak a gyerekek, hogy ugye mindenki elmenekült a környékünkről, a 30 gyerek ugye ugrált, és akkor mindenki kiabált, és volt, atya, mondom, csendbe. Hűdőgatyában vagyok, de ott is pap vagyok, ott is abban a pillanatban is tényleg minden együtt éltitek. Gyerekként volt ilyen élményetek?
2: Hűha, nekem ezen gondolkodni kell.
0: Nem nagyon volt.
2: De nem.
1: Gyerekként nekem sem, inkább már csak hitoktatóként. Ott viszont már hamarabb is, most gondolok bele, hogy igazából már egyetemen is volt, hogy besegítettem a táborokba. Tehát a szervezőknek segítettünk. Ilyenek vannak.
2: Nekem az ifjúsági gyalogos zarándoklatok voltak, amik maradandó élményt, hivatást, Isten kapcsolatot nagyon sok mindenben megerősítettek.
0: Most is lesz augusztusban, nálunk görögkatolikusoknál ugye az évtizedek óta megy, már nem is tudom, hanyadik lesz. Nagyon nagy élmény tényleg a fiataloknak, ott naponta a lelki élmények az elcsendesedéssel. Ugyanakkor a zarándoklatnak a nehézség, a verejtéke is benne van, és azért az hatalmas élmény. Tudom, hogy most itt van például konkrétan Budapesten egy olyan kis római katolikus hölgy, aki tavaly elment, és azt mondta, el se tudja képzelni a nyarát egy ilyen jó gyalogos zarándoklat miatt. Köszönöm, műsoridőnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm Áginak és Bencének, hogy eljöttetek. Házaspárként is. És tényleg hittanárként is nagyon szépen megértétek ezeket. Hát bízunk abban, hogy a hittan az élmény lesz, hit lesz. Tényleg a hitátadásnak nagyon fontos időszaka. Köszönjük kedves hallgatóinknak az adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. És felhívjuk a figyelmüket, hogy ma este 22 órakor görögkatolikus hittanóra lesz itt a Mária Rádióban. Szeretettel ajánljuk, hallgassák, és a jövő héten mi görögkatolikusok újra jelentkezni fogunk. Isten áldja mindannyiukat, szép napot kívánunk, dicsőség Jézus Krisztusnak.
2: Dicsőség mindörökké.
3: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
4: Isten küldetése nem az eredményeinken múlik. C.C. Simpson írása. A legtöbb szakember a teljesítménye alapján méri saját értékét. Lezárt üzletek, befejezett projektek, üres e-mail fiók. Mérőszámok és határidők között élünk, és valahol útközben elkezdjük azt hinni, hogy minden rajtunk múlik. Nélkülünk megáll a munka, ha mi nem teljesítünk, semmi sem halad előre. Ez a tévhit azonban nem marad az irodában. Beszivárog a hitéletünkbe is. Elkezdjük azt gondolni, hogy Isten munkája a világban, a mi erőfeszítésünktől, hozzáértésünktől és teherbírásunktól függ. Az elhívás nyomásnak kezd tűnni. Az engedelmesség teherré válik. A szolgálat akár az íróasztalnál, akár a gyülekezetben megterhelő kötelesség lesz. A Biblia azonban egészen más történetet mesél el. A feltámadás után a tanítványok egész éjjel haláztak, mégsem fogtak semmit. Hajnalban Jézus megszólította őket a partról, és megkérdezte, van-e valami ennivalójuk. Azt felelték, hogy nincs. Erre azt mondta nekik, vessék ki a hálót a hajó másik oldalán. Engedelmeskedtek, és a háló olyan tele lett hallal, hogy alig bírták behúzni. Egy pillanatra úgy tűnt, végre meghozta gyümölcsét a kemény munkájuk. Amikor azonban partra értek, azt látták, hogy Jézus már tüzet rakott, a hal már sült, a kenyér már ott volt. A reggeli készen állt. És ekkor Jézus valami olyat mondott, ami minden önmagát túl fontosnak tartó embert megérint. Hozzatok a most fogott halakból. Figyeljük meg ezt jól. A reggeli nem az ő fogásuktól függött. Jézus mégis kérte a hozzájárulásukat. Krisztusnak nem volt szüksége a halukra ahhoz, hogy megvendégelje őket. Már mindent előkészített, amire szükség volt. Mégis örömmel fogadta azt, amit hoztak. A munkájuk nem teremtette meg az ellátást, csupán összekapcsolta őket vele. A csoda nem az volt, hogy olyasmit adtak Jézusnak, amilyen nincs, hanem hogy egyáltalán részt vehettek benne. Ez alapvetően megváltoztatja a munkáról alkotott képünket. Istennek nincs szüksége a teljesítményünkre ahhoz, hogy véghez vigye a terveit. Nem korlátozza őt a mi munkánk. Nem a mi képességeinkre támaszkodik ahhoz, hogy cselekedjen. A munkánk, a befolyásunk, a bizonyságtételünk nem olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek számára. Ezek olyan ajándékok, amelyeket kegyelmesen ad nekünk. Meghívás arra, hogy együttműködjünk abban, amit ő már amúgy is végez a világban. Ez megváltoztatja a munkánk hangulatát is. Nem azért jelenünk meg, mert a világ összeomlana nélkülünk, hanem azért, mert Isten úgy döntött, hogy bevon bennünket. Nem azért dolgozunk, hogy bizonyítsuk értékünket, hanem azért, mert már elhívott bennünket. Nem azért teszünk bizonyságot Krisztusról, mert Isten tehetetlen lenne a hangunk nélkül, hanem azért, mert örömét leli abban, hogy az emberi engedelmességet felhasználja isteni céljai megvalósítására. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ez nem nyomás, kiváltság. A mindennapi munkánk nem csupán megélhetés. Részvétel Isten munkájában. A veszély ott kezdődik, amikor ezt elfelejtjük. Így az isteni együttműködés személyes teherré válik. Ilyenkor neheztelni kezdünk arra, amit hálával kellene fogadnunk. És az engedelmességet lehetőség helyett kötelezettségként éljük meg. Úgy viselkedünk, mintha Isten függne tőlünk, ahelyett, hogy emlékeznénk arra, ő hívott meg bennünket. A feltámadt Krisztus nem arra kérte a tanítványokat, hogy biztosítsák a reggelit. Csupán arra kérte őket, hogy hozzák oda, amit fogtak, és üljenek le mellé a tűzhöz. Soha ne tévesszük össze a meghívottságot a nélkülözhetetlenséggel. Soha ne tekintsük az elhívás tehernek a csoda helyett. Krisztussal együtt munkálkodni a világban nem valami, amit el kell viselnünk, hanem olyan kiváltság, amelyet hálás szívvel fogadhatunk el.
3: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Messzebb látást adott az Úr. Kovács Ferenc és Trier Mária, ne félj, nem ítéllek el. Műsorok vezetőinek tanúságtétele kalandos élet útjukról, küldetéseikről szól. 2026. május első vasárnapján Andocson a templomban hangzott el. Mária Rádióban az adás időpontja 2026. június 23-a 21 óra 5 perc. Az emberek nagy többsége hisz valamiben, valakiben. Még ha Istent nem is ismeri, vagy éppen nem fogadja el, még létezését sem. A keresztényeknek kicsit könnyebb a dolga e téren, de a szilárd hit keveseknek adatik meg. A hit ajándék, fel kell ismernünk, el kell fogadnunk és élni vele. De a hitünk tartalmát időnként pontosítani kell, hogy valóban hívőnek, keresztényeknek tudhassuk magunkat. Korábban már adásba került imaóránk után együtt mondjuk a kiáltás imát nemzetünk lelki megújulásáért, ami június 26-án pénteken 20 órakor lesz hallható a Mária Rádióban. Az öngyilkos sincs kizárva Isten irgalmából. Beszélgetés Fodor Szlovencsák Katalinnal és Monostori Lászlóval. Tabu témával foglalkozunk ebben az adásban, az öngyilkossággal. Valóban meg akar halni az, aki öngyilkos lesz? Bármilyen életkorban is követi el valaki, tette mélyen megrázza a családot és a környezetet. Különösen, ha fölszentelt személy az áldozat. A közelmúlt több tragédiája kapcsán arról kérdezzük a klinikai szakpszichológust és morálteológust, milyen döntések, események sorozata vezet az öngyilkossághoz. Hogyan viszonyul az egyház és irgalmas-e Isten azokhoz, akik önkezükkel vetnek véget az életüknek. A legfontosabb kérdés azonban, hogyan előzhetők meg ezek a fájdalmas tragédiák, mit tehetünk ellene. Fodor Szlovencsák Katalin pszichoterapeutával, valamint Monostori László plébánossal beszélgetett Király Eszter. 2026. június 23-án kedden 20 óra 16 perccel a függőségről mindenkinek. Tisztás vendége dr. Horváth Orsolya, egyetemi docens, akivel arról beszélgetünk, mit jelent a filozófia, mit keres benne az ember. Körbejárjuk azt is, hogyan kapcsolódik ehhez a teológia és a hit. Szó lesz emberképről, szabadságról, örömről és hibáink jelentéséről. Műsorvezető Pap Ákos.

0: kéne valahogy nagy nehezen megoldani, hanem hogy inkább ezt preventíve valami különleges eszközökkel megelőzni. Ami nagyon érdekes, az talán a korábbi adásokban szerepelt, hogy Móni elmesélte, hogy hogyan kezdett tanítani egy átlagos gimnáziumban, ahol még vállalható volt az, hogy ez egy óra, amit tartok, és hogy nagyon mélyen átéreztem azt, hogy vannak olyan órák, amit a tanár megtart, tulajdonképpen lelkesedéssel és valamilyen tudás átadásának a kísérletével, de hogy valahogy úgy érzi, hogy már nagyon-nagyon annyira feszítik a diákok a húrt, hogy az ott már kicsit kevesebb az, ami átmegy valójában, mint amit ő szeretne. De még azt lehet rá mondani, hogy ő egy órát tartott. És hogy talán volt valaki kevés diákban érdeklődés, és talán volt ott valami házi feladat, tehát valami munka volt, de hogy érezzük, hogy olyan távol van attól, amit egyetemistaként egy tanár kikerülve szeretne a gimnáziumban mondjuk órának tartani. És hogy azt mesélte, hogy ez egy ilyen kis hát szelíd valami sikerek, valami kudarcok mellett egyszer csak átkerült egy olyan intézménybe, ahol viszont már vállalhatatlan volt, hogy ez egy óra. Úgy érezte, hogy semmi nem megy át. Történelmet kellett volna egy szakmunkás iskolában tanítania, és hogy ott már egyszerűen nem volt óra. És akkor érezte azt, hogy eljött az a pont, hogy itt valamit tenni kell, keresni kell módszereket, új vizekkel felé kell evezni. És tulajdonképpen ott elhangzott, hogy a Békés iskolának a anti-bullying módszerét tette magáéva, és abba merült meg, és hogy annak oktatója is. De hogy valahogy nagyon érzem azt, hogy el tud jutni ez a tanári pálya, vagy egyáltalán a gyerekekkel való foglalkozás arra pontra, amikor az ember azt érzi, hogy igaziból már ez nem az. Ez csak egy műsor, és hogy valamit nagyon változtatni kellene. Van egy ilyen tapasztalatod, hogy az látszik már, hogy ez így már nem működik, és módszereket valami új felé kell fordulni.
1: Persze, de ez a tanári tehetetlenség, ez azért mindig is valószínűleg jelen volt. Ez egy történet, egy egyébként híres fizikatanár elpanaszolta az igazgatónak, hogy hát nem nagyon tudja megtartani az órát, mert rendzavarás fordul elő, és a igazgató megkérdezte tőle, hogy mit csinálnak a gyerekek. Beszélgetnek órán, netalántán föl is ugranak, és oda mennek egymáshoz, és úgy kommunikálnak egymással, vagy olyan is előfordul, hogy kimennek a teremből. És mondta, hogy hát az első fokozat valósul meg ebből, és akkor nem tudom, hogy mit mondott neki, de a lényeg, hogy ez 1945-ben történt. Akkor még ugye így visszagondolva azt gondoljuk, hogy hát a tanárnak volt tekintélye, vagy a iskola még hát tényleg olyasmi volt, hogy ottan a tanítás az normál mederben folyt, és hát igazából ilyen-olyan okok miatt valószínűleg ez a tanórai rend, fegyelem, hát ez azért nem mindig történik meg. Na most, hát manapság azért az a benyomásom, hogy úgy tekintély biztos, hogy nincs, hogy ilyen kvázi megelőlegezett, hogy a gyerek az megelőlegezni a tekintélyt. Sokszor érzem azt, hogy akár gyerek, akár szülő azt várja, hogy hát a figyelmét a tanár mindig kösse le. Na most ez persze időnként talán sikerül, de hát azért az a tanár sem egy cirkuszi mutatványos, vagy nem egy stand-up komedista, tehát hogy azért tőle se várható el az, hogy mindig lekösse a gyereket, tehát hogy meg kellene tanulni a gyereknek is azt, hogy a figyelmét hát ő oda is lehet adni. Na most persze hát kisebbeknél talán mondjuk egy rászólással vagy fegyelmezéssel azt hiszük, hogy működik, de egyébként azt hallom az ilyen általános iskola alsó tagozatában tanító ismerőseimtől, hogy ott is szét tud esni az óra. Hogy van gyerek, aki nem jutott el a neveltségnek arra a szintjére, hogy mit jelent a pedagógussal együttműködni, vagy hát talán nagyon sokszor a gyerekeknek a kapcsolata is zavartak, vagy a kapcsolat képessége zavart, tehát hogyha felnőtt ránéz, vagy barátságosan szól neki, ezt nem úgy dekódolja, ahogy azt várnánk. Hát olyan helyzettel is találkoztam, ugye, ahol mondjuk nagyjából a tanár megtarthatta az órát, tehát a gyerekek nem zavarták őt különösebben, de egyébként teljesen passzívak voltak, és úgy néztek az illető pedagógusra, hogy tulajdonképpen mit akar? Miért nem hagyja őket békén? És hát lehet, hogy ez egy pozitív dolog, mert hát nem volt konfrontáció, na de hát ott is ugyanez volt a helyzet, hogy tananyagot átadni, hát azt nem nagyon lehetett. Na most egy kicsit nekem így ez a félelmem, hogy így az iskolák sok esetben elvesztik az iskola formájukat. Hát, hogy ott óra történik, hát, hogy lehet, hogy a gyereknek nem az a kedvenc tantárgya, vagy nem veszi nagyon komolyan, de hát legalább azt a 45 percet azért mégis ráfordítja. Tehát a valóság azért az a helyzet, hogy nem csak, nem tudom, leszakadó rétegeknél,

0: hanem abszolút jól működő iskolákban sem ez.
1: Nem egy új kutatás, hogy nincsen tanulás, hogyha az érzelmek nem támogatják. Tehát valóban valamilyen módon egy stand-up komedit olyan módon a tanárnak kell előadnia, hogy valamilyen módon érdeklődés kísérje ezt a tantárgyat, és lehetséges, hogy az tényleg a tudásnak a magas szintje, mert hogy igaziból erre is vevők a diákok. Szerintem ezt kicsit félrenézzük, hogy milyen műsort kell előadni, és három vetítőt használni. Egy időben ment ez a technológia, hogy nagyon kell, hogy kötelezővé tették, hogy egy tanár minden módon az ITK eszközök használója legyen, és hogy az volt az ismérve annak, hogy ő jó tanár. Ezt már eleresztettük, ezen már túlléptünk. Tehát, hogy annyira tényleg a tanár személye az egyetlen offline impulzus abban az osztályteremben, ami hat-hat, természetesen a kortárs kapcsolatokkal együtt, hogy szerintem most visszatértünk oda, hogy igaziból a tanár számít, hogy ő mit tud kihozni, és igenis nagyon érdeklődnek a tudás iránt a gyerekek, tehát hogy tudnak meghatódni attól, hogy akkor is, hogyha ő ebből nem jó. Tehát, hogy szerintem ez is egy szint, hogy avval fel kell tenni a diák érdeklődését, vagy pedig különböző, attól függ, mi az a tantárgy, módszerekkel nyilván a csoportmunka az mindig egy kicsit lazítja a közeget, de hogy valamilyen módon meg kell azt a fiatalt nyernünk, és akkor most inkább tényleg kamaszokról van szó, és nem kicsi gyerekekről, hogy ő beálljon a sorba. Na most itt picit a módszerekre térve, az egyik, ami szerintem nagyon érdekes volt, ez a Móni által említett asszertív kommunikáció. Valahogy egy nyert ügyet talán úgy lehet egy kommunikációban van véghez vinni, hogyha nem passzívan, tehát nem teljesen hátrálva, kihátrálva a nehézségből, konfliktusból a gyerek akármit is akar, akkor nekem az jó, én rábólintok, nehogy konfliktus legyen. Tehát nem passzívan viselkedünk, nem agresszívan, tehát nem letorkoldom, leüvölt és helyre teszem, és minősítem, hanem ezzel az asszertív kommunikáció valami tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfogalmazom, amit érzek a jelenséggel kapcsolatban, és valami továbbmutató kérést is meg tudok fogalmazni, hogy az hogy legyen. Ugye tényleg kérdés az, hogy ezek működnek-e, meg hogy tud az ember elég ügyes lenni ezekkel. Ugye Móni azt mondja, hogy sokan buksi simogatásnak nézik, és nem jutnak sehova, de hát hogy konkrét esetekben, hogy tud az ember helytállni, és tényleg valamilyen motiváló módon részt venni.
0: Annak azért biztos, hogy ügyesek meg jó példák. Én ugye a diákjaimat nézem, akik tanárok lettek. Volt egy diákom, aki ilyen vékony kislányka volt. És hát magyar szakos tanár lett, és aztán hát elkerült egy ilyen jó kemény terepre, hát valami ilyen szakképző intézménybe, ahol hát csupa fiú és ilyen nagy darab kétajtó szekrény méretű fiúk voltak. Hát a tanulás iránt nem is voltak túlzottan így beállítva a témára. És hát kérdeztem tőle, hogy hát hogy boldogulsz ebbe az iskolába, és hát azt mondja, hogy olvasni és köszönni tanítom őket. Valószínűleg akkor nem tette túl magasra a lécet, de hát lehet, hogy akkor ottan nincs érettségi, vagy valami, mert az ember azért óvatlanul mindig bele fut abba a dilemmába is, hogy mondjuk ha csak néhány gyerek érettségizni szeretne az osztályból, hát azért nem tehetem meg azt, hogy akkor azokat nem készítem föl. És akkor nem mondom, jó, hát ez nagyon jó, de hát egyáltalán, hát hogy nem esznek meg? És azt mondja, hogy hát valahogy megnyertem magamnak a hangadókat, és akkor azok lenyomják a többit. Tehát ez most pontosan hogy csinálta, nyilvánvaló, hogy személyiség, kapcsolat, érzelmek ezen az úton, hát más eszköze biztos nem volt, de hát ezt ügyesen megoldotta, és ebből ki tudta hozni azt, ami kihozható belőle.
1: Hogy módszerekre is szükségünk van, és azért sokan panaszkodnak, amikor kijönnek egy intézményből, főleg tanár szakon, hogy tanultak valamilyen szakot, mondjuk matematika, vagy nem tudom, biológia, vagy nyelv, és hogy a nyelvet nagyon jól megtanulta, vagy amit tanítani kéne, de hogy igaziból módszereket nem kapott. És azért korábbi időben a főiskola volt ügyesebb abban, hogy módszertant is adott át, de hogy tulajdonképpen most irgalmatlan nagy szüksége van egy tanárnak módszerekre. Egy tanítónéni mesélte, hogy ő a harmadikosokat esze ágába sincs kiabálni velük, de azok olyan zizik, hogy minden évben egyre zizibb és nyüzsgősebb, és nem bír magával társaságot kap a keze alá, és ő például azt mondta, hogy elmondta nekik, hogy mit jelent az, hogy stop, ez azt jelenti, hogy megállni, és kitűzött valami célt, valami nagyon vonzó játékot, hogy azt fognak játszani, és akkor tanulás helyett lesz egy kis szünet, de ha ő fölírja azt, hogy stop, akkor az nem lesz. És gyakorlatilag, amit mondasz, hogy egymást csitították a gyerekek, elkezdtem írni az S betűt, és ilyen kis pici, apró, de vicces ügyességgel fogta meg őket, mert akkor egymást leállították, hogy hát ezt ne hagyjuk, hogy fölírja, és akkor mit tudom én, azt mesélte, hogy ez egy hétig ugyanazt a stoppot írta, és azt mondta, hogy ha kiíródik a stopp, akkor vége. És hogy következetesen, visszatérve, határozottan, ez föl nem adva, tudta őket így kordába tartani. Hát szerintem erre van most nagyon sok esetben szükség, hogy ügyes eszközökkel próbáljuk a fiatalokat egyrészt így megnyerni, másrészt meg egyszerűen féken tartani, mert a helyzet az, hogyha panaszkodnak egy óráról, akkor általában azért, mert rendetlenség van az órán. Hát pedig ők csinálják, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ambivalens dolog.
0: Ugye két dolog jut eszembe, egyrészt megint egy régi példa, hát ez mondjuk nem 1945-ös, tehát nem 80 éves példa, hanem mondjuk csak 40, tehát 80-as évek második feléből egy tanár ismerős mondja azt, ugye akkora már bejöttek azért hát a Walkman volt a fiatalok között, ugye a státuszszimbólum, és hát akinek volt Walkman-je azért az kívánatos eszköznek számított, és hogy valamiképpen meg ugye a tévé általánossá vált, már az első videókazetták is megjelentek, és hogy azt arról elmélkedett akkoriban ez a kolléga, nálam idősebb nyilván jóval, hogy hát ugye az az egy szál tanár 45 percig annak a 30-40 gyereknek, mint audio-vizuális inger, hogy ez kevés. Na most hát akkor valószínűleg manapság, ugye az, hogy a gyerekek hozzászoknak a 20 másodperces videókhoz, hogy ezzel hogy tudjuk fölvenni a versenyt, és ugye valószínűleg egyszerűen az hogy a gyerek kell, hogy valamit csináljon. Tehát, hogy azt én már 10 évvel ezelőtt, tehát amikor még nem volt így ennyire a zsebünkben az internet, vagy jó 10 évvel ezelőtt, próbáltam a gyerekeknek mondani, hogy építkezzünk, gyerekek. 3 építőkockát rakunk egymásra. Én rakom, gyere, rakd velem együtt. Egyik, másik, harmadik. És hogy nem. Tehát, hogy nem írja le, nem követi, nem jegyzi meg ezt a 3 lépéses logikai sorrendet, és nem csinálja, nem hajtja végre. Úgyhogy, hát a másik meg az, hogy azért, mert szerintem erről már biztos, hogy sokat beszélgettünk, hogy hát a háromszög, tehát a gyerek, a tanár és a szülő. Tehát ugye a három fő szereplője a oktatási intézménynek, hogy azért nagyon-nagyon fontos, hogy azért ezek között a szereplők között hát van-e valami fajta összhang és bizalom. Tehát ugye az a másik ilyen fájú tapasztalatom, ezt már lehet, hogy mondtam, hogy nagyon rátermett, gyereket szerető, fiatal pedagógus, ügyes, és hát hogy tulajdonképpen a szülők támadják, hogy miért ad házi feladatot, vagy miért értékel, és hogy jó helyen, jó körzetben lévő általános iskola, jó szituált családok, gyerekei, és hogy gyakorlatilag a magyar meg a matek tanár az, aki valamit követel, mert hát ugye 8. osztályból ebből van felvételi. Ergo akkor a gyerekek szóhasználatával, hát ez a két tanár a hülye. És akkor a jó fej az a tanár, aki nem követel semmit, videót nézett a gyerekekkel, és akkor aki viccesen kommentálja, akkor az ötös. Na most, tehát hogy valahonnan innen indulunk, innen kell fordítani vagy nyerni.
1: Akkor hallgassuk meg a Turmezei Mónikával való beszélgetést, utána visszatérünk.

0: Többször beszélgettünk már veled korábbi adásokban a gyermekvédelemről, és említettél egy olyan programot, ami a Békés Iskolák programja. Engem leginkább az érdekel, hogy hol tud egy ilyen program. Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy anti-bullying van a zászlójukra tűzve, vagy hogy ez egy ilyen irányú program. Hol vannak olyan módszereik, vagy milyen jellegűek a módszereik, ami aztán tényleg segít a terepen levő pedagógusnak? Tudnál erről pár szót mondani?
1: Igen, hát a Békés Iskolák program az egy ilyen keretjellegű program, és a célja az a bántalmazás megelőzése és kezelése iskolai környezetben. Több módon tud segítséget nyújtani, az egyik az pont ez a rendszer szemlélet, meg annak a hálónak a kialakítása, amin belül lehet majd kezelni az egyes eseteket. Olyan szemléletnek az átadása, ami lehetővé teszi, hogy felelő módon viszonyuljanak a pedagógusok a felmerülő bántalmazásokra, illetve emellett azért módszertant is ad. Az egyik ilyen nagyon fontos, ami egyben szemlélet is és módszertan is, ez a restoratív, vagy helyreállító megközelítés, tehát a konfliktusok kezelésére ezt adja át a program. Hogyha pedig bullyingról van szó, amit ugye kortárs bántalmazásnak szoktak leginkább fordítani, és ami egy ilyen nagyon sajátos csoportdinamikai jelenség, arra pedig van egy bullying eljárásrend, egy nagyon konkrét eljárásrend, ami hát egy javaslat, amit az iskola adaptál a saját rendszerébe, de nagyon-nagyon sok tapasztalat van mögötte, hogy miért úgy érdemes a bullyingot kezelni. És ennek megfelelően az edukáció is egy nagyon fontos része a programnak, mert még a konfliktust csak-csak értjük, hogy az micsoda, meg arra még több eszközünk van, de ez a bullying, ez tényleg egy olyan sajátos csoportdinamikai működés, amit jól meg kell érteni ahhoz, hogy például arra rájöjjünk, hogy miért nem lehet konfliktuskezelési eszközökkel kezelni, hanem miért kell egy ilyen sajátos eljáráson. Tehát ez a kettő, ez egy ilyen nagyon konkrét útravaló, illetve van néhány olyan osztályfoglalkozás, ami ennek a témának a körüljárását célozza, illetve ezeknek a bevezetését. És egyébként a program az ilyen moduláris felépítésű, tehát vannak alapozó modulok, és akkor a későbbiekben pedig annak megfelelően lehet tovább menni, hogy hol tart az iskola, vagy mi az, ami illeszkedik az iskola programjához. És ami még előnye a programnak, hogy az összes többi ezzel foglalkozó kezdeményezés program nagyon jól illeszthető ebbe a programba. Tehát ezek nem egymást kizárják, hanem inkább a különböző módszertanok megtámogatják egymást, és akkor itt gondolok akár egy erőszakmentes kommunikációra, vagy pozitív fegyelmezés, vagy enable program, nyugi-ovi program, tehát hogy ezek így együtt is tudnak egyre hatékonyabb módszert, meg rendszert adni a bántalmazások kezelésére.
0: És hogyha most véletlenül van valaki, akinek a restoratív módszer új, és nem hallott róla, egy nagyon rövid leírást tudnál róla mondani, hogy mit csinál az a tanár, aki, vagy az, aki a konfliktust restoratív módon próbálja ilyen helyreállító módon kezelni?
1: Ennek a módszernek az alapszemlélete az az, hogy minden konfliktusnál keletkeznek károk, ezek lehetnek tényleg fizikai károk, hogy betörik egy ablak, vagy a toltartó, vagy a nem tudom én micsoda, de a legfontosabb, vagy a leglényegesebbnek azt tartja ez a szemlélet, hogy a kapcsolatokban is törések és károk keletkeznek. És igazából ezt célozza meg leginkább ezeknek a kapcsolatoknak a helyreállítását. Ami szükséges ahhoz, hogy ezt a módszert lehessen alkalmazni, hogy a felekben legyen egy minimális belátás, hogy van vagy lehet felelősségük a történtekben, és hogy meglegyen a szándék, hogy helyreállítsák valóban, tehát hogy valahogy rendezzük ezt az egészet. Tehát ez az előkészítésnek a feladata, hogy ezt fölmérjük, és akkor utána pedig arra fut ki az egész eljárás, hogy megtörténjen a felelősségvállalás, és valamilyen jóvátétel szülessen, és egy nagyon jövőbe mutató módszer, ami azt célozza, hogy mi kell ahhoz, hogy többet ilyen ne forduljon elő. És ennek ebből következően úgy tekint a felekre, mint akik valamilyen szerepben voltak abban a szituációban. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem az embert, vagy nem az egész szemét ítéli el, hanem azt a szerepet, vagy azt a tettet, ami ott történt, és nagyon lényeges pontja, hogy a helyreállítást azt az elkövetővel, vagy aki éppen egy ilyen bántalmazó szerepben jelent meg, őt is visszaintegrálja a közösségbe, tehát hogy ne egy ilyen kirekesztés, megszégyenítés irányába hasson, hanem egy valós kapcsolati helyreállítás történjen, mert ezt teszi lehetővé, hogy tényleg lelkileg is le lehessen zárni egy eseményt.
2: Az erőszakmentes fegyelmezés is egy érdekes téma lehet, hogy ez vajon hogy működik. Régi korszakokból ugye a nádpálcát, mint fogalmat ismerjük, azt is, hogy most már ezek nincsenek, de ugyanakkor meg nagyon sok pedagógus érzi magát eszköztelennek.
1: Így van, és nagyon sok félreértés van ezek közül, a módszerek közül. A restauratívot is szokták úgy tekinteni, hogy az csak ilyen buksi simogatás, meg elkenjük a nehézségeket, holott talán ezt nem hangsúlyoztam eléggé, hogy nagyon fontos rész az is, hogy van következménye a tetteknek. Tehát adott esetben ez valami szankció is lehet, bár azt szoktuk javasolni, hogy első lépésként érdemes még a szankciót megkerülő, vagy azt nem megkerülő, hanem szankciót kiváltó, tényleg valami jóvátételt keresni, de adott esetben ezek mehetnek párhuzamosan. Ez a szemlélet különben az igazságszolgáltatásban is működik, és az nagyon jó példa arra, hogy ez nem a helyett van, hogy valaki mondjuk akár börtönbüntetést kapjon, hanem a mellett van. Tehát, hogy ez nem zárja ki a kettő egymást, és nagyon lényeges is, hogy ne maradjon el az a fele, mert akkor lesz egy ilyen féloldalas valami, amitől igazából komolytalanná válik az egész. És ezt maga a módszer leírva nagyon-nagyon egyszerű, de pontosan emiatt nehéz úgy alkalmazni, hogy tényleg meglegyen minden lába, mert akkor vezet valódi megnyugvásra és helyreállításra. Mert van egy természetes igazságérzetünk, de hogy ez ne egy ilyen önmagáért való büntetés legyen, vagy egy olyan, nem tudom én, bosszú, hanem tényleg akkor az legyen az értelme, hogy valami jobb jöjjön ki az egész történetből.
2: Szerintem utolsó perceit éljük ennek a műsornak, meg ennek a témának, hogy hát milyen konkrét módszert tudunk esetleg mondani, amik működnek azzal együtt, hogy jön a nyári szünet, tehát persze nincs iskola, de hát mondjuk aki pedagógus vagy szülő, nagyszülőként hallgatja ezt a műsort, hát van idő elmélkedni arról, hogy vajon tudunk-e mondani működő ötleteket.
3: Ugye említettük az anti-bullying módszert, és engem nagyon foglalkoztat az, hogy ténylegesen lehet-e egy olyan közösséget építeni, ahol nincs bántalmazás, ahol tényleg béke van a gyerekek közt, és azt nagyon úgy látom, hogy ez szinte lehetetlen. Mert mindenütt van gyenge láncszem, és még ha a tanár valami nagyon szép szent szövegeket is mond arról, hogy hát egymást szeretjük, meg szeressük, meg ne bántsuk, akkor is a gyerek megérzi a másikban a gyengeséget, és akkor meg akar egy picit ott rugdosni, ahol neki fáj. Szóval, hogy ezek mindig kialakulnak. És hogy erre nagyon érdekes dolog, ha erre hogyan lehet vajon olyan prevenciós dolgokat csinálni, hogy valahogy ez ne történjen meg. És nekem az a benyomásom, hogy lehet. És az egyik az, hogy rengeteg közösségi alkalom, ha van nekik sok lehetőségük egymással kapcsolódni nagyon sokféleképpen, és mindig valahogy ő is kerülhet olyan helyzetbe, ami nem ugyanazzal a gyerekkel, nem hagyjuk a szigeteket, hogy azok úgy maradjanak, mondjuk például ültetésen, de egyébként egy egyszerű dolog, hogy az ülésed mindig változik, mondjuk egy osztályteremben havonta, vagy ténylegesen komolyan vesszük a telefonoknak a begyűjtését, és azzal azt tudjuk elősegíteni szerintem, de nem csak egy iskolában, hanem egy bármilyen közösségben, hogy ők egymással kell, hogy kapcsolódjanak. Az a gondolatom, hogy ha sok éri ebből őket, akkor jobban megérzik azt, hogy nem lehet egymást bántani. És akkor ugye a Móni erről beszélt is ugye itt, hogy ez a bizonyos restauratív módszer, amikor helyreállítjuk mindig azt a paradicsomi állapotot, ami egy kapcsolatban volt, és ami elromlott azáltal, hogy egy bántalmazás történt. Tehát mondjuk jól püfölte az egyik a másikat, és a nyakán térdelt, akkor azt egyszerűen szépen beszélni kell mindenféle, és akkor elsősorban ugye a körülállókkal. Azt mondják, ez a bullying és bántalmazás sokszor a műsorért születik meg. Nem csak azért, mert abban az illetőben tombol valami, hogy őt nem fogadják el eléggé, és akkor ő ki akar bontakozni és megmutatni az erejét, az is egy része ennek, de hogy sokszor a körülállók, a nem aktív szereplők viselkednek úgy, hogy az okozza ezt, hogy újra és újra ezt meg kell csinálni, hogy bemutassam, hogy én milyen jó fej vagyok, meg milyen erős. És akkor hát azt szerintem az, amit lehet csinálni, hogy beszélünk a felekkel. Nyilvánvalóan nem szuper sajnálatban részesíted az áldozatot, mert az akkor szegényt, az se tesz jót neki. És akkor ez a restauratív módszer, hogy valahogy helyreállítani, tehát legyen valami jóvátétel. Valahogy azért egyébként a bántalmazó kedvéért is, hogy ő ne ragadjon be oda, hogy ő a bántalmazó, hanem ő valamilyen módon emeljük arra a szintre, hogy ő akkor túl vagyunk az ügyön, lapozunk, de ő jóvá is tette. És egy ilyen jóvátétel elősegítésével előfordulhat, hogy azt tudja a pedagógus vagy a közösségnek a vezetője létrehozni, hogy ott akkor egyre kevésbé fog ez előfordulni.
2: Hát adja Isten, és ennyi fért a mai adásunkba. A gyermekbántalmazással foglalkoztunk szinte egy tanéven keresztül. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, és a Kamassarok új témákkal várja 2 hét múlva hallgatóit. Elköszön a 2 műsorvezető,
3: Lubovszkiné Bodó Mária,
2: illetve Lukovics Milán.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző. Dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: az Úr népének erőssége, fölkentjének szabadulása és menedéke, mentsd meg népedet, Uram, áld meg örökségedet, és kormányozd őket mindörökké. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ezekben a percekben, amikor összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és közös szentmisét mutatunk be, a szentmisét felajánlom a hallgatói nagycsaládért, az önkéntesekért, a munkatársakért, a támogatókért és az ő szándékaikra. Külön gondolunk az idősekre is, a betegekre is, akik ilyen módon tudnak bekapcsolódni a szentmise közvetítésébe. Még mielőtt meghallgatnánk az Úr igéjét, és találkoznánk Jézussal az oltári szentségben, tekintsünk magunkba, és őszinte bűnbánattal készüljünk fel a vele való találkozásra. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a királyok második könyvéből. Ozeás Izrael királyának napjaiban Szalmanasszár Asszíria királya átvonult Izrael egész országán és Szamária ellen vonult. 3 évi ostrom után Ozea király uralkodásának 9. esztendejében foglalta el Szamáriát Asszíria királya. Izrael lakosságát Asszíriába hurcolta. Hálá városában telepítette le őket, Gozán tartomány folyója, a Hábor mellett, meg a Médek városaiban. Az történt ugyanis, hogy Izrael fiai vétkeztek az Úr, az ő Istenük ellen, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, a fáraónak Egyiptom királyának hatalmából. Idegen isteneknek szolgáltak, és azoknak a pogány nemzeteknek szokásai szerint éltek, amelyeket az Úr elűzött Izrael elől. Így cselekedett Izrael királya is. Pedig az Úr figyelmeztette Izrael és Júda országát számos proféta és látnokáttal ilyen szavakkal. Térjetek meg gonosz utaitokról. Tartsátok meg parancsaimat és szertartásaimat azok szerint a törvények szerint, amelyeket atyáitoknak parancsoltam, és ahogy nektek szolgáim, a hozzátok küldött proféták által meghagytam. Ám ők nem hallgattak az Úrra, hanem megkeményítették nyakukat, miként atyáik, akik szintén nem akartak engedelmeskedni az Úrnak, az ő Istenüknek. Elvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyek atyáikkal kötött, és az ő intelmeit, amelyek figyelmeztették őket. Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre, és eltávolította őket Színe elől, úgyhogy nem maradt meg más, csak Júda törzse. Ez az Isten igéje. Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket.
1: Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet, úgyhogy meghasadt. Gyógyíts meg töréseit, mert megingott.
1: Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Népedet kemény próbára tetted, kábító borral itattál minket. Istenünk, te elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel.
1: Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Add nekünk segítségedet gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket.
1: Szabadíts meg, Urunk, jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Isten szava élő és átható, megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Az Úr legyen veletek.
4: És az
3: Evangélium Szent Máté könyvéből.
5: Dicsőség neked, Istenünk!
3: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkezzel, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadébban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus!
3: Krisztusban, kedves testvérek, A mai evangéliummal kapcsolatban az egzegéták, tehát a szentírás magyarázók nincsenek nehéz helyzetben, mert teljesen egyértelmű és félreérthetetlen Jézus tanítása. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkeznek. Hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy saját magunkat ítéljük el. Amilyen nadlelkűek vagyunk a fele barátainkhoz, olyan nadlelkű lesz hozzánk, ami mennyei atyánk is. Tehát az irgalmasság, a megbocsátás, a nadlelkűség mértékét magunkkal szemben mi magunk szabjuk meg. Tehát teljesen egyértelmű és egyszerű ez a képlet. Ennek ellenére, hogy ennek tudatában vagyunk, mégis észreveszünk magunkon, hogy milyen könnyen mondunk ítéletet mások felett, és közben milyen nehéz megbocsátani másik embernek, vagy bocsánatot kérni tőle. Tudjuk nagyon jól, hogy egy bíróságon is van vádló, aki képviseli azt az embert, akivel valami baj vagy kár történt, illetve az államot vagy a társadalmat képviseli, és azután van az ügyvéd, a védőügyvéd, aki pedig a vádlott oldalán áll, aki próbálja figyelembe venni a körülményeket és enyhíteni, próbálja az ő büntetését. És gyakran nagy nem egyszerű helyzetbe kerül a bíró, amikor nagyon érvek vannak mellette és ellene is, és végül is, amikor az a rengeteg bizonyítás megtörténik, neki most döntést kell hoznia, hogy végül is az az ember bűnöse vagy nem, illetve mennyire. És mi nagyon jól tudjuk, hogy az ember nem tud jó ítéletet hozni, tökéletes ítéletet hozni. Ezért nincs teljesen 100%-osan igazság a bíróságon. Az iskolában, amikor a diákok a pedagógusoktól érdemjegyeket kapnak, ők sem tudnak minden körülményt figyelembe venni, hogy nem csak a tudás, de a diáknak az igyekezetét, vagy milyen nagy áldozatot hozott azért, hogy azt a szintet elérje, amit elért. De ez mindennapi életben is így van. Nagyon jól tudjuk, hogy csak a Jóisten a tökéletesen igazságos, aki mindent figyelembe tud venni, az embernek a felelősségét, a tulajdonságait, a képességeit, az igyekezetét, az áldozattát, amit hozott bizonyos helyzetben, és ő tud igazságosan ítélkezni és jutalmazni, illetve büntetni. Mi keresztények tudjuk, hogy mi sem lehetünk valami naívak, hogy mindent valamilyen módon nem szólunk, és mindent elfogadunk. Az naív kereszténység volna, ha nem szólnánk, amikor rossz vagy baj történik. Figyeljük csak meg, amikor Jézushoz hozzák a bűnös asszonyt, akkor azt mondja neki, senki sem ítél el, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Tehát nem dicsérte meg őt a bűneiért, de irgalmasságot gyakorolt iránta. Vagyis a rosszat, a bűnt meg kell tudnunk mindig nevezni. Ugyanakkor az emberhez, aki emberi gyengeségből vétkezik, pedig megértőnek és irgalmasnak kell lennünk, úgy, mint amilyen a mennyei atyánk velünk szemben, és mi is ezt számtalanszor megtapasztaljuk. Kedves testvérek, Jézus is úgy viszonyul a bűnhöz, a rosszhoz, hogy magára veszi. Bizonyos értelemben nekünk is ebben kell Jézust követni, a rosszt, a bűnt, hogy vállunkra tudjuk venni, mint egy keresztet. Hasonlóképpen, mint Jézus. Lehet, hogy ez lehet egy buzdítás, egy megértő szó egy másik emberrel, aki hibát követett el, de lehet egy imádság is, amit érte végzünk, illetve amikor türelmet tanúsítunk iránta, amikor segítjük a megbocsátást, a kiengesztelődést, illetve türelemmel viseljük az életterheit. Mi pedig a Jóistentől bölcsességet kérjünk, hogy mindig meg tudjuk különböztetni a jót és a rossztól, és az embertársaink, fele barátaink iránt pedig a mennyei atya példája szerint irgalmasságot gyakoroljunk. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atyaisten, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
0: Őrizd meg, egyesítsd és kormányozz Szent Egyházadat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Tartsd meg Szent Atyánkat, Leó pápát, épségben és biztonságban, Szent népednek kormányzására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Árassz Szent lelked világosságát az egyház püspökére és papjaira.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Úristen, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg egyházod buzgó könyörgését, te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot, engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük, Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.

0: áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését is, az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munkagyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkoztok testvéreim, hogy az én áldozatom és a fiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek hangjára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el ezt az engesztelés és dicséret áldozatát, hát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása és kedves áldozattá legyen előtted Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindent hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és hélő hittel valljuk, hogy a halálból életre támad, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül mondjuk.
1: Szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyek és a földet,
3: Hozsanna magasságban, áldott a Jézus Úr nevében, Hozsanna magasságban.
0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsened be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet, így dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket
1: add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttél.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk minden.

0: Isten báránya.
1: Te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a báránok omájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus testvére. Krisztus testvére.
1: Amen.
0: Krisztus testvére.

0: Könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
3: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója szent misét mutatott be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Paulinus művelt íróember volt, kortársa Szent Ágostonnak. Szinte egyazon évben született és halt meg vele. Gallia leghíresebb iskolájában, Bordóban tanult. Iskolái elvégzése után szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Itt a nép is vallásosabb volt, mint Galliában. Láthatta, hogyan tisztelik Szent Félix vértanút, és hogy milyen buzgósággal keresik fel sírját. S bár még pogány volt, életét felajánlotta neki. Előbb Trierben Gracianus császár tanítója volt. 384-ben lemondott hivataláról, és feleségével, Teréziával visszaindult Hiszpániába birtokukra. Itt született kisfiúk, aki 8 napos korában meghalt. Ekkor Hiszpániát is elhagyták, és Akvitániába mentek, hogy ottani birtokukon feledjék gyászukat. Valószínű, hogy ebben az időben találkozott Milánóban Szent Abrussal is, aki nagy hatással volt rá. 389-ben keresztelkedett meg. Ekkor már 35 éves volt. Majd feleségével ismét Hiszpániába utazott, 393-ban eladta itteni birtokait, és a kapott pénzt kiosztotta a szegényeknek. Megkezdte a maga szerzetesi életét, ugyanis a nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula, csak a remeték léteztek. Így ő is az lett. De úgy járt, mint Szent Ágoston. A nép papként akarta látni. 394-ben pappá szentelték, vele tartott felesége Terézia is, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. 409-ben Nola püspökévé szentelték. Nagy tisztelője volt Szent Félixnek, akinek Nola a zarándok helye volt. Minden energiáját lekötötte a pelágiánista eretnekség elleni harc, aztán a gótok, majd a vandálok pusztítása. Több mint 20 évig volt főpásztor a népének, 431. június 22-én halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építetett Szent Félix tiszteletére. Erekjét a 11. században Rómába vitték, s azóta tisztelik. 10. Szent Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy erekjét vigyék vissza a Vezúvtól nem messze fekvő Nolába. Paulinusnak nagy tudása és tekintélye volt. Levelezett kora minden jelentős személyével, Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal. A kereszténység első évszázadaiban nős embereket is pappá szenteltek, csak később vált nyugaton szabályjá, hogy felszentelt papok már nem nősülhettek. Paulinus elgondolkoztató példát ad nem csak a házas hűségre, de az együtt gondolkodásra is a közös cél szolgálatában. Nólai Szent Paulinus, Nola és Regensburg, a bányászok és a molnárok patrónusa. Jelképe a kosár, a lapát és az öntözőkanna. Ezen a napon így imádkozunk. Istenünk, te Nólai Szent Paulinus püspököt felékesítetted a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak szeretetét is kövessük.

0: Június 22-e a magyar költők szempontjából is egy fontos nap, mert június 22-én született Vörös Sándor. A mai napon a Mária Rádióban több verse hangzik el. Vörös Sándornak van egy verse, aminek az a címe, hogy Nem szándékom. Ebben két sorban leírja az egész élete gondolkodását. Azt mondja, nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért jöttem. A Mária Rádiónak jelmondata is lehetne ez. Nem szándékunk, hogy kérjünk a jóra, hanem perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért vagyunk. Hallgassátok meg ma Vörös Sándor verseit, és azt javaslom, hogy fedezzétek fel újra magatoknak ezt a rendkívül egyedi, a saját útját járó, és úgy is mondhatom, hogy mindent író, hogy vannak mindennevű emberek, mindent író költőnket, írónkat. Vörös Sándor, 1913. június 22-én született Szombathelyen, ma lenne 110 éves.
1: Vörös Sándor, Mária siralma. Nem tudtam a búról. Most a bú megölel, halvánsággal belehel. Jaj, nekem én fiam, égi virágszál. Igen, elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, feketülő vérrel csimbókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt. Jaj, én fiam, két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled. Gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöp szád. Jaj, én fiam, hadd menjek utánad. Véred hullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hult, csak hult az ápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre. Nem igaz, nem, nem. Jaj, nekem megfulladok. Fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad. Éjféltájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj, nekem, én fiam. Jaj, én fiam.

Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, amely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, melyen üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik, mint a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Reményik Sándor.

0: Hírpercek.
1: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. 9 szalézi vértanút avattak boldoggá Krakkóban. Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Világiak család és élet dikasztériuma által szervezett nemzetközi találkozón több mint 200 szakértő tanácskozott az idősek lelkipásztori gondozásáról június 10-én Rómában. Levelében a Szent Atya megállapítja. Ma a világ számos részén az élteskorúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak, tudatta a Vatikáni Rádió. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson bennünket erről a korszakról. Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, az élet tanítómesterei lehetnek mindenkinek, állapította meg levelében a pápa. A krakkói Szent II. János Pál templomban boldoggá avattak 9 lengyel szalézi papot, Jan Schwierz atyát és 8 társát, a II. Világháborús náci üldöztetés áldozatait, írta a szaléziak.hu. A Szent Atya nevében a misét Marcello Semeraro bíboros mutatta be június 6-án, aki a béke és a testvériség igazi magvainak nevezte őket egy sötét és erőszakos korban. Az újonnan boldoggá avatottak 1941 és 1942 között haltak meg az auschwitzi és a dachaui koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások, verések és embertelen körülmények következtében. Semeraro bíboros ezt az időszakot a nemzet történelmének drámai oldalaként jellemezte. Hangsúlyozta azonban, hogy az ünneplés célja nem a történetek fájdalmára való emlékezés, hanem Krisztus dicsőítése, amelyről a 9 pap Boszkó Szent János fiai tanúskodtak, akik mint Krisztus és Krisztussal együtt adták életüket. A pierista intézményekben szentmisék keretében adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti piarista gimnázium tanévzáró Tedeum szentmiséjén mondott prédikációjában, melyet teljes terjedelmében a piarista.hu közölt, tartalmas szünidőt kívánt a piarista diákoknak. Felhívta a figyelmet az Istenben gyökerező szent nyugalom időszakának fontosságára. Ha nem vigyáztok, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhatnak benneteket, és kikezdhetik mindazt, amit a tanév során építettetek. Mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra. A sziklára épített nyár nem a semmit tevés üressége. Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai hittanóránkban a forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat, katekézisünket folytatjuk. Mégpedig a boszorkány perekről indítottunk egy témát, és ebben az adásban egy picit kitekintenénk Luther és a boszorkányok kapcsolatára. Milyen állásfoglalása volt Luthernek, vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, hogy 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen, holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler, SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége, a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek igen nagy hatalom volt a kezében. És ha ő valamilyen ügyben vizsgálatot indított, és valami tanulmányt készített, tudjuk, hogy ezek a dolgok sokszor aztán a propagandaügyi miniszter Joseph Goebbelsnek az asztalára kerültek, és különféle helyzetekben, vagy a beszédek megírásakor figyelembe vették ezeket a úgymond idézőjelben kutatásokat, de ugye ezek célzott ilyen kutatások voltak, hogy összegyűjteni azokat az információkat, amelyeket az ellenség ellen, ebben az esetben a katolikus egyház ellen lehet majd fölhasználni, és vádolható. Tehát ezek a információk még holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom embere is fölhasználják. Heinrich Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást, a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, még végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutatták, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt vagy erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, hogy kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak, a Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelkipásztorok, lelkiatyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak valamilyen előnyök élvezése érdekében, tehát ez minden korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véreskező, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de hát ott bizonyos mértékben, hogy a lovagság, vagy a teuton lovagrend, ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, hiszen ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választása a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebbe az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye a SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékia, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékia, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Brix történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A perek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a pereknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság, a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a peleknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Suprema, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban az adott dátum, milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözésre adják a fejüket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából,
hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bűnténnek, világi bűnténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, ugye ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani, de ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykálás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a
környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyző könyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkányperek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkánypereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője, Desiderio Scalia domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást.

kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halálbüntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állás foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. És ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirót halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be, idézett befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkán sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a Komáromi stúdióban.

0: teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. Leó pápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője, Szent Mártoni Mihály, klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek Kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallják.
2: Mai vendégem Korniluk Margit nővér, akivel egy rendhagyó beszélgetésre készülünk. Azért ez különleges, mert van bennünk valami közös, de remélem erre majd az adás végére a hallgatók is rájönnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Kedves Margit nővér, nagy szeretettel köszöntünk téged itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Előtted abban a székben már két ferences nővér is ült, de nekik más volt a habitusuk. Igen. Te Ferences Mária missziós nővér vagy. Mit lehet tudni a rendről? Miben más, mint egy más ferences rend?
3: Missziósok vagyunk. Missziós a rend, azért más, nem barna habitusba járunk. Annak idején még fehér. És más, a világ más részén is fehérben járunk. Mások vagyunk, hogy 71 országban szerintem jelenek vagyunk.
2: Amikor valaki belép ebbe a rendbe, ő már akkor tudja, hogy biztos, hogy nem a hazájában fog szolgálni, ha nem valahol, bárhol máshol?
3: Nálunk ez a feltétel, igen. Ezzel a hozzáállással kéne belépnünk, hogy készek vagyunk bárhova menni. Mindenütt kontinensen vagyunk, úgyhogy tényleg ez a bárhova, az szó szerinti.
2: És akkor, ha te elmész egy misszióba, te ott maradsz életed végéig, vagy lehet az, hogy helyezgetnek, mint más
3: régen így volt, tényleg, amikor egy küldetést, missziós küldetést kapott a nővér, akkor ahova ment, ott is marad, mert más volt a világ. Most nem feltétlenül. Lehet, és sok példa van erre, hogy több országban szolgált a adott nővér.
2: Mikor gondolkoztál, hogy belépsz a rendbe, akkor az vezetett inkább, hogy szeretsz utazgatni, szeretsz világot látni, vagy volt valami más is a háttérben?
3: Akkor nem gondoltam, hogy utazgatni szeretek, és gondoltam, hogy éppen ez a rend jó, mert tényleg mindenhol vannak a közösségei. Akkor az Istennek lesz lehetősége, hogy küldjen. Most mai szemben nézve nevetek magamon.
2: Lengyelországból érkeztél. Hogy látod Magyarország egy missziós terület? Én így nem misszionáriusként úgy gondolnám, hogy a missziós terület egy olyan hely, ahol háborúk dúlnak, éhezés van, de mindez, hál' Istennek, Magyarországra még nem mondható el. Mégis missziós terület Magyarország.
3: Magyarországon, ugyanúgy, mint Lengyelországban is vagyunk, nem gondolná valaki, hogy ez missziós terület, mégis, mert az emberek életében valamiért hiányzik. Az Isten országa, hiányzik a szeretete. És akkor ezt prédikálni kell, odavinni, mert az Isten szeretete buzdít minket, hogy olyan módon, ahogy tudunk, hogy mutassuk, hogy Isten szereti ezeket az embereket.
2: Nem lenne egyszerűbb a lengyel emberekhez eljutni, ahol már ismered a nyelvet, a kultúrát, a környezetet, mégis egy másik országba kell elmennetek, ahol olykor nehéz megtanulni a nyelvet, más kultúra van. Miért nem elég Lengyelországban missziósnak lenni?
3: Mert az Isten szeretete nagyvonalú. Az Isten fantáziája is nagyvonalú. És akár Szent Gellértet például úgy küldte, hogy máshova indulni akart, teljesen más nemzetiségű, más világból való, ide érkezett, és hát ide adta az életét, és nem volt egyedül. aki így élte az életét. És gondolom, hogy ez egy kicsit Isten szeretetének a titka, hogy miért, nem tudom. Én se terveztem. Én se gondoltam, hogy kisgyerekként nem álmodtam, hogy Magyarországra majd jövök. De gondolom, hogy ez Isten szépsége is. Hogy ennyire mondhatnám, hogy ennyire szeretim a magyarokat, hogy egy lengyel lányt kiválasztott, és mondja neki, na akkor te gyere ide. Magyaroknak fog szolgálni, és ez neked boldogságod lesz majd. Ebbe boldogságot találsz, ez lesz a missziód, stb. Nem csak rólam szól ez a kis sztori.
2: De ki tudja, lehet, hogy úgy, mint Szent Gellért, egy egész nemzet sorsát fogod megváltoztatni azzal, hogy ide jöttél.
3: Ja, igaz, hogy Szent Gellérttel több közös pontom van, mert én is remetességre vágytam, megkóstoltam, hogy mit jelent remete életet, sőt, Magyarországon is. Visszajöttem, úgyhogy néha szoktam mondani, hogy csak hordó hiányzik a történetből, de az Isten az, aki valójában, az Isten az, aki végbe viszi a dolgokat. És csodálatos ezt nézni és szemlélni, ahogyan ez történik. Úgyhogy én egy kicsit néző vagyok. Inkább néző vagyok ebben, mint cselekvő.
2: Mi a konkrét feladatod itt Magyarországon missziós nővérként?
3: Mivel ide küldött az Isten, akkor különösképpen magyarokért élek és imádkozok. De mint tevékenység, nagylelkűen a szentkóti ferencesek elfogadtak, hogy segítsek nekik pasztorációban. Úgyhogy alkalmanként és szükség szerint járok oda besegíteni, búcsúnapokon fogadni zarándoktáborokat, kísérni egy-egy lelki gyakorlatot, vagy találkozót, vagy más dolgokban, és azon kívül havonta egyszer készítek egy-egy podcastot. Azon kívül még, ez még szervezésben van és készületben van, hogy Apostol TV-ben lesz még egy kolléganőmmel egy beszélgetős műsorunk, hogy ez remélhetőleg nem sokára indul, aminek a címe életízesítő. Remélem, hogy ez tényleg ezzé válik.
2: Említetted a podcastokat, igen, beszélgető műsorokat. A médiát lehet missziós területnek tekinteni? És ha igen, akkor hogyan?
3: Akár tetszik, akár nem. Figyelj, most mindenki ott van. Én is, te is, gondolom, ugye? Hát akár tetszik, akár nem lehet. Másképpen boldogok, akik megmaradtak a nem digitális világban. De az emberek többsége ott van, és ezzel együtt, ez természetesen, hogy lennünk kell ott is.
2: Hogy indult a te életedben ez a médiázás, média misszió? Volt egy sugallat, hogy már pedig én képernyő előtt akarok szerepelni, és milyen jó lesz, vagy volt valami más indítatásod?
3: Ez folyamatnak mondanám. Igaz, hogy gyerekként színésznő akartam lenni, az más. Lehetséges, hogyha Isten nem hívna, akkor ez lennék, vagy énekesnő és színésznő egybe, ki tudja, de hál' Istennek nem valósult meg. Emellett még Lengyelországban egy kicsit irogattam, és amikor elindult az internet, az régen volt, akkor én is gondoltam, hogy egy blogot talán jó lenne vezetni, írogatni, okoskodni. Volt előérzésem, hogy ennek jövője lesz, ennek az internetnek, ennek a digitális világnak, és hogy kéne lenni. Bármennyire a nővéreknek, a szereteseknek ez akkor veszélyt jelentett, és jogosan, mert másról szól a szerzetesi élet, de akkor írogattam, és erősödtem benne ebbe, hogy ez tényleg fontos. Azon kívül még kiderült útközben, hogy szeretem hallgatni az embereket, kíváncsi vagyok az emberekre, és ez még jobban szeretem, mint magamat mutatni. Úgyhogy ezzel a szerepléssel nem igen így van, hogy én most fellépek és mutatom, hanem szeretem mutatni az emberek szépségét, az Isten dicsőségét életükben, és ebben egy kicsit gyakoroltam nem médiásként, hanem akkor, amikor dolgoztam a fogyatékos lányokkal. Színházat szerveztünk. Kiderült, hogy lányok szeretnek énekelni, és némelyek is tudnak is, és én megláttam, hogy valóban ezek a lányok szépek lehetnek. Van bennük szépségük. És mennyire még szebbek lettek akkor, amikor emlékszem, amikor először szépen felöltöztük őket valami bálra, vagy ilyesmi, és ők maguk megnézték, meglátták, hogy milyen szép vagyok, teljesen megváltozott a magatartása, a másrend, nagyon élvezetes nekem volt ezt meglátni, és nagyon megkívántam, hogy ezt mutatni akarom az embereknek. Úgy nem csak sajnálattal, és írgalommal kell fordulni a lányokhoz, hanem nekik is van gazdagságuk, szépségük, amit meg tudnak osztani az emberekkel, úgynevezett normális emberekkel. És ez sikerült, mondhatom úgy, dicsekedem, úgy sikerült, és igen, és valamiképpen missziómnak éreztem, aztán más körülmények között már úgynevezett normális emberekkel, amikor találkoztam, volt lehetőségem interjút vezetni itt, ott, amúgy, és kiderült, hogy valószínűleg Isten adta nekem ezt a kíváncsiságot, hogy mutassam az emberekben az Isten működését és szépségét.
2: Említetted a fogyatékossággal élő fiatalokat. Volt olyan, hogy őket és a médiát össze tudtad hozni valamilyen úton, módon, és ha igen, akkor hogyan?
3: Természetesen. És még pedig nagyon segített, mert mi már működtünk, mint színház, úgyhogy megszoktak a fellépésekre. Olyan sztárok lettek a lányok, hogy ez nagyon élvezetes volt amúgy. És ebben, hogy médiában kerülünk, jobban kerüljünk, az segített. Na egyrészt, hogy még visszamegyek, hogy rájöttem, hogy akár tetszik, akár nem, ez a fogyatékosok otthonában dolgoztam. Ott is laknak mai napig a lányok. Akár tetszik, akár nem, márkát kell csinálni. Bocs, de ilyen a világ. És akkor a social media ez legjobb terület, ingyen, csak egy kicsit munka kell hozzá, és úgy, hogy Facebookon csináltam nekik, és fejlesztettem a weboldalt, hát nem weboldalt, hanem profilját, és az volt az első, és akkor például olyan, mint fényképek, mint kisfilmek, milyen jó ott lenni, mert egy kis reklám is kellett, hogy aztán a szülők, vagy mások, akik keresnek ilyen helyeket a lányuknak, akkor ezt is látják, lássák. És pontosan a COVID volt, ami segített ebbe, hogy még jobban kerültünk a médiába, mert én lányoknak nem mondhatom, hogy hiába készültünk, sehova nem megyünk. Sőt, amikor már túl voltunk, mert az első bolond időszakunk, az tényleg, az úristen, hogy mi volt, ezzel szerintem minden országban hasonló volt, de ilyen intézményekben az még rosszabb volt. Amikor már túléltük ezt az egészet, és egy kicsit enyhült a levegő, akkor gondoltam, hogy most mit tegyünk, sehová nem mehetünk. Hát, akkor forgassunk egy filmet belőle. És akkor a kertben, különböző helyeken, és akkor megszoktattam a lányokat, most megyünk forgatni. Most így forgassuk, úgy forgassuk, még ismételjük, még ezt nem csináltad jól, még egyszer, még százszor. És aztán persze én nem tudtam, de hát gyorsan megtanultam vágni, úgy, ahogy. Vágtam, és lett belőle pár film lett belőle.
2: Ahogy így hallgatok, nagyon sok területét érinted a médiának, akár a fényképezés, akár a kis videókészítés, említetted a vágást, ahogy így beszéltél a színdarabról, úgy tudom elképzelni, hogy ilyen forgatókönyvíróként is részt vettél. Ezeket tanultad, vagy ez csak így jött belőled?
3: Jött belőlem. Nem tanultam. Egyébként mindig gyengének érzem ebben, hogy nem tanultam rendesen. A tanulásról mondhatom, hogy teológus vagyok, tanult teológus, azon kívül semmi nincs. És valahogy élet hozott különböző dolgokat, és mivel a Jóisten előre tudta, hogy majd ezzel kell foglalkoznom, hogy előre beültetett egy-egy tehetséget, és valahogyan, igen, mai napig próbálkozok felhasználni.
2: Hoztál egy képet, igen, a mai adásra. Miért pont ezt választottad? Ez Máté Verebély Szentkút, igaz?
3: Természetesen. Ennek több oka van. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és megtiszteltetésnek érzem mai napig, hogy ott dolgozhatom, fogadhatom. Egyébként nagy a vicc, hogy amikor az zarándok táborokat fogadom, akkor én lengyel létemre fogadom a magyar gyerekeket, és nemzeti kegyhely ismertetést tartom nekik. De pontosan ez Isten fantáziája és szeretete benne van. Szóval azért, mert különösen kedves nekem ez a pillanat, amikor a testvérek szentségimádást tartanak. És minden nap imádkoznak az Úr Jézus előtt, és ez hihetetlen lelki erőt jelent. És nem csak jelent, ez van, ez létezik, és működik, csak láthatatlan. És nekem az mindig olyan elragadtató. Én mindig megállok, hogy mennyire ez a láthatatlan erő, láthatatlan szépség működik, anélkül, hogy észrevennénk. Én egy kicsit ezt a lelki oldalát, a Mátra Verebélyi Szentkútnak lelki oldalát szeretnék még jobban médiás világba, média világba bevezetni. Nem, mutatni inkább ezt. Ha valóban katolikus üzenetet, katolikus világot be akarom vezetni a médiába, muszáj, hogy ez a titok legyen benne. Ez a mélység, amit tapasztalunk akkor, amikor pontosan legjobban tapasztalunk szerintem, amikor az Úr jelenlétében vagyunk. És ez két nagyon különböző világ kell, hogy kapcsolódjon össze.
2: De nem ellentmondás ez, hogy egy titok, amit valószínűleg mindenki személyesen él át, azt hogyan tudod a médián keresztül mindenki felé közvetíteni? Vagy kell egyáltalán? Vagy hogyan tudod?
3: Persze, hogy ellentmondás, de pont ez az izgalmas, hogy... És másképpen gondolom, hogy ez egy kicsit művészet, mint a zene is. Ez egy nyelv. Szerintem a média is egy nyelv. Azon kívül, hogy egy terület, de ez egy nyelv. És akár magyarul, akár lengyelül, akár a zene nyelvével, mindig van ez a törekvés, hogy ebből a titokból, ami kimondhatatlan, mégiscsak mondjak valamit, mégis osszam ezt mással. És ugyanúgy van itt még jobban, mert ez ami kincsünk tulajdonképpen, ez a mi életünk. Viszont ha lemondunk róla, és legyünk csak médiások, akkor ugyanolyan lesz a média, a katolikus média, mint minden más. És mondjuk, hogy nem mindig vagyunk professzionálisok ember. Sőt, még vannak, akik sokkal jobban csinálják a dolgokat ezen a területen. De azon kívül, hogy ezt a két világot valahogyan össze kell kapcsolni, mondhatom, hogy szerencsénk van, bár egy atya nem régen mondta, hogy nincs szerencsét, kegyelmed van. És ezt gondolom, hogy ez jó gondolat. Szerencsénk van azért, mert ez az erő, ez a világ már működik, csak engedni kell. És ennek példájául mondanám, hogy én nem vagyok képzett médiás, még mindig tanulok, keresek, próbálkozom, és még mindig bárminek nekiállok, tehetetlennek érzem magam. Van ilyen pont, amikor mindig tehetetlennek érzem magam. Úristen, most mit tegyek? Hogyan tovább? Nem mondhatom vissza, nem tudom, hogy merre, hogyan. És mindig ugyanaz a forgatókönyv megy velem. Mert mivel naponta legalább fél órás szentségimádást kell végeznünk, akkor az Úr Jézus előtt vagyok. Na és ezekkel a kérdésekkel, és mindig az ő irgalma olyan nagy, hogy jönnek az ötletek, a megoldások, a kérdések az interjúhoz, sőt a személyek, akik után kéne futnom. Szóval minden jön. És aztán mondják, jaj, te olyan tehetséges vagy, jaj, megy nekem, dehogy megy, dehogy tehetséges, tehetetlen vagyok. De ő valahogyan működik, és ez nagy, nagy dolog tényleg.
2: Ez lehet jó ötlet, majd én is kipróbálom interjúkat.
3: Nagyon, nagyon ajánlom. Én mindig jól járok. Még nem volt olyan, hogy rosszul jártam volna, úgyhogy.
2: Social media tud kedves és kevésbé kedves is lenni. Te szoktál visszajelzéseket olvasni, kommenteket. Mit kezdesz azzal, hogyha így negatív kommenttel találkozol? Saját magadra vonatkoztatva.
3: Nem tudom, hogy miért, de utolsó időben, illetve utolsó években nem láttam túl sok negatív komment. Nem nagyon kommentálnak az emberek, de emlékszem, amikor indultam a blogozással, az még, mondom neked, hogy nagyon ősi idő, az majdnem jégkorszak volt, mert ez, kérem szépen, 2008 talán körül volt, 7-8, akkor indultam. És akkor még másképpen egy kicsit működött az internet, fórumok még voltak, ilyesmik, és ott megtapasztaltam, és nagyon jól megtanultam, hogy mit jelent ilyen forgó vitába találni magam, és most mit tegyek, és valakinek, mondjuk én akkor, mint teológus, adtam a válaszokat, és valakinek, hát ő valaki egyszerűen mindentudó volt, született mindentudó, és én neki voltam butacska legalább. És hogy meglepetésemre inkább megfigyeltem, hogy mi van velem, bennem, mit ébreszt, mennyire indulok egy-egy válasz után. És nekem nagyon meglepő volt, gondolom, ez nem, mert ez nem valós. Nem is ismerjük egymást ezzel a valakivel akkor. Emlékszem, aztán még volt ilyen, hogy emellett, hogy blogoztam, még volt rendes foglalkozásom, úgy mondanám, és egy-egy kérdés után, amikor tényleg lelkiismeretesen válaszoltam valakinek, hogy nem így van, hanem ez, pontról pontra, És nagyon komolyan dolgoztam, nagyon komolyan tartottam. Aztán láttam, hogy hiába, és ez egy kerek, aminek nincs értelme, és volt ilyen időpont, ilyen pont, amikor kikapcsoltam a kommenteket a blogomnál. Nem azért, mert nem akartam kapcsolatba lépni az olvasókkal, de magamon látom, hogy ez nekem a blogozás mellékvágány volt, és ennyi időbe elkerült, hogy ezt nem lehetett tartani. Más dolog, hogy amikor az ember öregszik, ami nagyszerű egyébként, imádom, akkor nem minden olyan élvezhető benne, de meg lehet tanulni, kezelni. Viszont ami jó, az, hogy ez az egészséges távolság a többiektől, ami egyre inkább erősödik évről évre, és igen, ha a negatív kommentek, jó, hát legyenek. Inkább legtöbbször valaki saját magáról beszél, saját magát nyilvánítja ki, mint hogy bemocskoljon valakit más, vagy ilyesmi.
2: Lassan lejár a műsoridőnk, de azt még muszáj megkérdeznem tőled, jó, hogy sokszor látunk téged a riporter, a kérdező székében ülni, most viszont egy másik székben ülsz, hogy hogyan érezted így magad? Remélem nem egy vallatószékhez hasonlítod majd.
3: Mostani beszélgetésünk? Jó, köszönöm szépen. Nagyon jól éreztem magam. Jó volt veled beszélgetni. Hála Istennek, hogy már egy kicsit belejöttem a magyarba is, mert egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt visszajöttem Magyarországra, és akkor egy kicsit elfelejtettem a magyar nyelvet, és nagy stresszben voltam, amikor interjúkat készítettek velem. Emlékszem, hogy nagyon. Most hála Istennek, az Isten ebbe is segít. Jó, de tudod, gondolom, hogy te jól tudod, még mindig jobb ezen a más széken ülni is, és valaki más mutatni, kérdéseket feltenni. De köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon örülök, hogy rám gondoltátok.
2: De most legalább így a hallgatók is, meg a nézők is így jobban megismerhettek téged, nem igen, csak a kérdéseid által. Úgyhogy, kedves Margit nővér, köszönöm ezt a beszélgetést, hogy megosztottad velünk, hogy hogyan is munkálkodik benned a jó Isten a te életedben, hogyan tudod a médián keresztül elvinni Isten evangéliumát mindenkihez. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket is a következő évben is.
1: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat

József Attila, Isten. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet. De apró szívem, hogy tetszene neked? Roppant hegyei dobogásában elvész az ő gyönge dadogása. Miért nem tudom hát sokkal szebben, mint a hegyek és mint a füvek, s ágyam alatt hál meg a bánat. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban, ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Magdala fénye, boldogságos asszony,

majd meg is tisztelt ritka bizalmával, szent szabadítód. Már ez időtől szeretett hatalmad,

0: Isten szerelme adta életünket, hadd legyen részünk fia győzelmében. Kettejük mellett áltassuk a lelket, himnuszainkkal. Amen.
1: Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás árad a nyelvéről. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás árad a nyelvéről. Az istenfélő asszonyok reméltek az Úrban, és szívükben éneket zengtek. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszélye. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban arasd diadalt. Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod. Nyilvesszőt halálos éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál. Trónod, Isten, áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az örömolajával társait közül. Ruhát fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül. Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, Ofír aranyával ékesítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az istenfélő asszonyok reméltek az Úrban, és szívükben éneket zengtek. Hangos örömújongás között bevonulnak az Úrhoz. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra. Felejtsd el népedet és atyád házát. Elbűvölte a király szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte. Írusz leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcot fényét keresik. Belül a királylány csupa szépség. Arannyal van átszűve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába. Atyáid helyett fiaid lesznek, az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is. Századokon át, örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hangos örömújongás között bevonulnak az Úrhoz. Szívem gondolata legyen kedves előtted, én Uram segítőm és megváltom.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt levelé.

0: mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe. Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki előjáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, írtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz. A tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhíjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért, rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Újuljatok meg lélekben és érzületben, és öltsétek magatokra az új embert, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.
1: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szent beszédeiből. Miután Mária Magdolna Jézus sírjánál járt, és nem találta ott az Úr testét, úgy vélte, hogy elvitték azt a sírból, és jelentette a tanítványoknak. Ezek elmentek vele a sírhoz. Megnézték azt, és ők is arra gondoltak, hogy úgy áll a dolog, amint az asszony mondta. Rögtön hozzáteszi az evangélium. A tanítványok aztán visszatértek az övéikhez, és így folytatja. Mária pedig ott állt a sír előtt, és sírt. El kell gondolkoznunk azon, hogy ennek az asszonynak a lelkében milyen nagy szeretet lángolt. A tanítványok ugyanis hazamentek, ő azonban el nem mozdult az Úr sírjától. Mivel nem találta, kérdezősködött utána, sírva kereste. Izzott benne a szeretet, és lángolóan vágyódott az elvitt nekit Krisztus után. Ezért volt az, hogy egyedül ő látta meg akkor az Urat, mert ott maradt, hogy keresse. Ebből láthatjuk, hogy az álhatatosság adja meg a jó cselekedetnek az igazi értékét. Az igazság szava is megerősíti ezt, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mária tehát előbb kereste Jézust, és nem találta. Álhatatos maradt a keresésben, így végül is elérte, hogy megtalálta. Az történt tehát, hogy sokáig nem terjedtek vágyai, de ezáltal csak fokozódtak azok, és így érte el, hogy megtalálta az Urat. A szent vágyakat ugyanis a késedelem csak növeli. De ha késedelemben azok megszűnnek, akkor nem is voltak igazi vágyak. Ilyen szeretet lángolt mindazokban, akik találkozhattak az igazsággal. Ezért énekli Dávid is. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre, mikor mehetek, hogy lássam az Isten arcát. Ezért van így az énekek énekében az egyház. Szeretetet betege vagyok, és így majd elalélt a lelkem. Asszony, miért sírsz, kit keresel? E kérdés azért kutatja fájdalma okát, hogy

0: Így jobban növekedjék a vágyakozása. Ha ugyanis megnevezi azt, akit keres, még hevesebb lesz iránta a szeretete. Jézus néven szólította, Mária. Az előbb, amikor azt mondta, asszony, csak általános megszólítást használt, ekkor Mária még nem ismerte fel. Most nevén szólítja, mintha csak ezt mondaná, ismert fel végre azt, aki téged ismer. Nem úgy általánosságban, ahogy a többieket. Téged különösképpen is ismerlek. Mária tehát, minthogy az Úr nevén szólította, felismeri teremtőjét, és rögtön így kiált fel. Rabbóni, azaz mester. Jézus ugyanis egy személyben volt az, akit Mária a sírnál keresett, és az is, aki a lelkét keresésre indította. Mária Magdolna visszatért az Úr sírjától, és hírul adta a tanítványoknak. Láttam az Urat. Boldog, aki méltó volt arra, hogy Krisztus feltámadását először hírul adja. Sírva kereste azt, akit oly nagyon szeretett, meglátta, és a tanítványoknak hírul adta. Boldog, aki méltó volt arra, hogy Krisztus feltámadását először hírul adja.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
2: Úrunk, felséges Istenünk,

és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

0: Én is futok, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom és rabságba vetem testemet. Megtaláltam, akit szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem el. Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Június 22-e a magyar költők szempontjából is egy fontos nap, mert június 22-én született Vörös Sándor. A mai napon a Mária Rádióban több verse hangzik el. Vörös Sándornak van egy verse, aminek az a címe, hogy nem szándékom. Ebben két sorban leírja az egész élete gondolkodását. Azt mondja, nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért jöttem. A Mária Rádiónak jelmondata is lehetne ez. Nem szándékunk, hogy kérjünk a jóra, hanem perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért vagyunk. Hallgassátok meg ma Vörös Sándor verseit, és azt javaslom, hogy fedezzétek fel újra magatoknak ezt a rendkívül egyedi, a saját útját járó, és úgy is mondhatom, hogy mindent író, hogy vannak mindenevő emberek, mindent író költőnket, írónkat. Vörös Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen, ma lenne 110 éves.
2: Vörös Sándor, Ars Poetica. Örök létet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget. Bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éket. Az okosok ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormotlan sárcipődet. Szolgálj a géniusznak. Add néki emberséged, mely pont és végtelenség akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet. S a te múló dalodba csak vendégségbe járnak, a sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak. Vörös Sándor, Ars Poetica.

0: Hírpercek.
1: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző. Dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mi voltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 22-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé Torony iránt, a Görög Katolikus Egyház műsora, 16 óra 35 perckor. Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Aktuális, Kattás Podcast beszélgetés Varga László püspökkel, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Férfi sátor, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram! Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, Hitünk és életünk, Görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, Életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihar tépett fák, ágainkon mégis vadgalamb búg és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegytemplom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegytemplom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés, levélben kérhető az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében, Esztergom, Szent István tér 9 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós ima csoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk önkéntes beteg imatársaink gyógyulásáért, valamint az egyéni ima szándékokra. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt. Egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. íme az Úr szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint. Isten akarata legyen mindig az első helyen életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd, szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlél, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába térve és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképen köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy mindig azt szolgál, aki jobban szeret, akivel ott van az Úr, aki telve van Szentlélekkel, akit röpít az isteni kegyelem. Megmutattad, hogy az igaz szolgálatban kezdődik el a mi boldogságunk.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogattál méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhebben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhebben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Jézus a legnagyobb és legértékesebb ajándék a világnak. Mária, aki Jézust istállóban hoztad világra, taníts meg az alázatra. Segíts, hogy együttérzéssel forduljunk a szegények, kitaszítottak, a peremre szorultak felé. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói, kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozva a lélektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden első szülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amint világra hozza, már készülhet is, hogy odaadja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készül erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom.

0: és a bárány. Köszönöm, Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságod, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm, Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívemben én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tégelygő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, szent szűz, a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
4: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeidet, ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a megyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
4: Amen.
0: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
4: Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
4: Dicsőség mindörökké.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. 9 szalézi vértanút avattak boldoggá Krakkóban. Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Világiak család és élet dikasztériuma által szervezett nemzetközi találkozón több mint 200 szakértő tanácskozott az idősek lelkipásztori gondozásáról június 10-én Rómában. Levelében a Szent Atya megállapítja. Ma a világ számos részén az élteskorúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak. Tudatta a Vatikáni Rádió. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson bennünket erről a korszakról. Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keressék a választ. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, az élet tanító mesterei lehetnek mindenkinek, állapította meg levelében a pápa. A krakkói Szent II. János Pál templomban boldoggá avattak 9 lengyel szalézi papot, Jan Schwierz atyát és 8 társát, a II. Világháborús náci üldöztetés áldozatait, írta a szaléziak.hu. A Szent Atya nevében a misét Marcello Semeraro bíboros mutatta be június 6-án, aki a béke és a testvériség igazi magvainak nevezte őket egy sötét és erőszakos korban. Az újonnan boldoggá avatottak 1941 és 1942 között haltak meg az auschwitzi és a dachaui koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások, verések és embertelen körülmények következtében. Semeraro bíboros ezt az időszakot a nemzet történelmének drámai oldalaként jellemezte. Hangsúlyozta azonban, hogy az ünneplés célja nem a történetek fájdalmára való emlékezés, hanem Krisztus dicsőítése, amelyről a 9 pap Boszkó Szent János fiai tanúskodtak, akik mint Krisztus és Krisztussal együtt adták életüket. A pierista intézményekben szentmisék keretében adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti piarista gimnázium tanévzáró Tedeum szentmiséjén mondott prédikációjában, melyet teljes terjedelmében a piarista.hu közölt, tartalmas szünidőt kívánt a piarista diákoknak. Felhívta a figyelmet az Istenben gyökerező szent nyugalom időszakának fontosságára. Ha nem vigyáztok, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhatnak benneteket, és kikezdhetik mindazt, amit a tanév során építettetek. Mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra. A sziklára épített nyár nem a semmit tevés üressége. Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója, és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek. Kezetekbe adom őket. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak. Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal, és minden élő lénnyel, amely veletek van, a madarakkal, a házi állatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt Isten. Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között minden nemzedékre. Szivárványt helyezek a felhőkbe, ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségesemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élő lény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élő lény, meg minden test között a földön. Isten így szólt Noéhoz. Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között. Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám, Kánaán atya. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni. Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. Kám, Kánaán atya látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten vállukra terítették, háttal bementek, és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. Amikor Noé felébredt részegségéből, és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt. legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között. Ezután ezt mondta: áldott legyen az Úr, szemistene, és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tágteret Jáfetnek, lakjék szemsátraiban, és Kánaán legyen a szolgája. Noé a vízözön után még 350 évig élt. Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki. Akkor halt meg.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 22-e. Önmagamért cselekszem. Izajásnál olvassuk ezt a 48. fejezet 11. versében. Önmagamért cselekszem. Isten népe hűtelen. Az Úr sok kohón vitte át a saját népét, emiatt olvaszgatta őket, mert hogy hűtelenek voltak. De az Úr türelmes, és nem hagyja elveszni az övéit, akkor is, ha hűtelenek. Az Úr könyörül népén, és újra teremti őket, mert nem engedi gyalázni önmaga dicsőségét. Isten nem önző, amikor önmagáért cselekszik, hiszen dicsősége nem szenvedhet csorbát ebben a világban. Ebből fakad irántunk való krisztusi szeretete. Ez nem emberi szeretet. Istennek a szeretete nem emberi szeretet, nem érzelmeken alapuló szeretet, hanem az ő ügyén nyugvó szeretet. A világ alkotmánya pedig az Úr ügye. A világ alkotmánya az Úr dicsőségének ügye. És a világ sora összefügg. Éppen ettől kristálytiszta is, semmihez nem hasonlítható az Úr szeretete. Ez az üzenet engem mindig megvigasztal. Ez az üzenet engem mindig reménnyel tölt el, és rádöbbenek arra, hogy hittudósaink nem véletlenül említették első helyen a szuverén Isten dicsőségét, amiből fakad az irántunk való megtartó szeretete is. Nincs ennél valóságosabb, tartósabb szeretet. Ez a hír a misszióról való gondolkodásunkat is felülírja. A napokban azt hallottuk, hogy agyon fárasztod magad a tervezgetéssel. Ez a mi missziói buzgalmunk, missziós látásunk. Fáradt, erőtlen tervezés, stratégia, koncepció, menedzsmenthez hasonló nyugati okosságok. Csak éppen azoknak a templomai üresek, ahonnan ezeket a bölcsességeket kapjuk. Kell a terv, kell a látás. Félre ne értsük az üzenetet, de elsősorban megtérés kell. Istentől való új kezdet, az ő dicsőségének a szolgálata. Nem pedig a magunk ügyének a képviselete, amit még a szolgálat leple alatt is megáltalkodottan mindenek elébe tolunk. A magunk ügyét. Az Úr dicsőségének a szolgálatára van szükség. Aztán az Úr majd kézbe veszi a többit. Erről szól a mai ige. Ez az ige Isten szerinti, Istennek kedves missziója. Az Úr dicsőségének ügye és a világ sora összefügg. És ez az üzenet engem mindig megvigasztal, reménnyel tölt el. Első helyen kell lássuk Isten szuverén dicsőségét, amiből fakad az irántunk való megtartó szeretete. Nincs ennél valóságosabb szeretet. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
4: Az egyház mai helyzete. Harmadik rész. Az egyház élete csak abból tud táplálkozni, hogy szüntelenül megtér az Úrhoz. Az Úr felé fordul. Valami mástól pedig elfordul. Attól, hogy belemerevedjen abba, amit kialakított magának, kedves szokásaiba, amelyek oly könnyen szembe kerülhetnek az igazsággal. Ha viszont a reform eloldódik ettől az összefüggéstől, a megtéréstől, a megtérés fáradtságos vállalásától, az üdvösséget pedig már csak a többiek megváltoztatásától várjuk, egyre újabb külső formáktól, attól, hogy folyamatosan alkalmazkodunk a kor elvárásaihoz, akkor lehet, hogy sok hasznos dolog áll elő. Összességében viszont teljesen eltorzul a reform lényege. Efféle reformokkal alapvetően mindig csak ahhoz lehet hozzányúlni, ami lényegtelen és másodrangú az egyházban. Nem csoda, hogy az ilyen reformok tükrében végül maga az egyház is másodrangúnak tűnik. Ha szem előtt tartjuk a mondottakat, azt a paradoxont is megérthetjük, amelyek a jelek szerint korunk megújulási mozgalmaiban jelen vannak, és amit a jelen megújulási mozgalmai idéztek elő, az a törekvés, hogy oldódjon a struktúrák merevsége, átalakíthatók legyenek az egyházi hivatal azon formái, amelyek a középkorból maradtak ránk, vagy inkább az abszolutizmus korában alakultak ki, és az egyház mentesíthető legyen ezektől a rárakodott rétegektől, hogy egyszerűbbé váljon, és az evangélium szelleméből táplálkozzon a szolgálata. Ez a törekvés, tehát a megújulási mozgalmak törekvése, valójában azt eredményezte, hogy túlságosan jelentősnek kezdték tartani az egyház hivatali dimenzióját olyan mértékben, amelyhez foghatóval szinte soha korábban nem lehetett találkozni a történelemben. Az egyházi intézményeket és tisztségeket ma ugyan gyökeresebb bírálat éri, mint azelőtt, de a figyelmet is kizárólagosabb igénnyel vonják magukra, mint korábban. Ma nem kevesen úgy vélik, hogy az egyház nem is áll másból, mint intézményekből és tisztségekből. Így pedig az egyház problematikája kimerül az intézményekkel kapcsolatos küzdelmekben. Senki nem akarja, hogy kihasználatlan maradjon a hatalmas egyházi apparátus, mégis az az általános benyomás, hogy igencsak megnehezíti azoknak az új céloknak a megvalósítását, amelyeket kijelölnek számára. Emögött pedig valami más is feltűnik, és ez a legfontosabb. A hitválsága, amely az egész folyamat belső lényegét alkotja. A hitválsága. Az egyház társadalmi kiterjedése még mindig túlnyúlik azok körén, akik valóban hisznek. Az egyház igazi lényegére elidegenítő hatása van, hogy így módon intézményi valóságában jelen van az igazság hiánya. Az egyház elidegenedését mérhetetlenül radikalizálta a zsinat által a nyilvánosságban kiváltott hatás, és a zsinattól készült beszámolók nyomán szinte elkerülhetetlenül kialakuló látszat, hogy közeledni tud egymáshoz a hit és a hitetlenség. A zsinatot is olyanok újongva üdvözölték, akiknek a legkevésbé sem állt szándékukban, hogy a keresztény hagyományhoz hű hitre jussanak. De örömükre szolgál, ha az egyház fejlődni kezd, idézőjelben, abban az irányban, amely megfelelőnek tűnik számukra, mert így igazolva látják az álláspontjukat. Ezzel egyidejűleg magában az egyházban is forrongó erjedések kezdtek kialakulni, és erjedésnek kezd indulni a hit. Mivel hangsúlyossá válik, hogy minden igazság a történelemben fogalmazódik meg, a hagyományos hitvallás nehezen kiismerhető félhomályba merül, melyben elmosódnak a dolgok körvonalai. a folyamat pedig csak további lendületet kap attól, hogy a természettudományok is hallatják a hangjukat, pontosabban sokan kifogásokat emelnek annak nevében, amit modern világképnek szokás nevezni. Folytatjuk.
3: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi Székesegyházban. A következő percekben Székely János püspök atya szent beszédét hallják.
2: Kedves paptestvérek, kedves testvéreim, kedves szentelendő testvérek! Az olvasmányban Sámuel próféta meghívását hallottuk, és azt, hogy a kis Sámuel lassan érti meg, nehezen érti meg, hogy maga Isten szólítja őt. Valahogyan úgy, mint Mózes is, ott az égő csipkebokornál, amikor az Úristen küldetést ad neki, mindenfajta módon tiltakozik. Azt mondja, nem fognak nekem hinni. Azt mondja, nem tudok beszélni. A végén, amikor már nincsen érve, azt mondja, ne haragudj, Uram, küldj valaki mást. De gondolhatunk Jeremiás prófétára is, az ő vívódásaira, amikor azt mondja, már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében, de ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna bensőmben, átjárta minden csontomat, és ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Isten szólítgat, és nem adja föl a meghívást. Kitartó, hűséges, udvarló és szerető, mert nagy kincset akart nektek adni. Önmagát, a barátságát. Be akart költözni a szívetekbe, hogy aztán adhasson benneteket a világnak. Sokfajta módon kopogtatott az életetekben. Kedves Marci, talán érezted már az ő titokzatos szeretetét, közelségét, amikor nagymamát imádkozni tanított. Vagy akár, amikor Császár Gyula atya néha benézett hozzátok. Vagy kicsit később a kántor képző alatt, hogy érezted, hogy Isten valami többet vár tőled. Vagy egy-egy beteg ágy mellett ülve, hogy fogtad egy beteg egy haldokló kezét, és érezted Isten szent közelségét, és a küldetést, amire téged hív. Kedves András, te is érezted, ahogy Isten szólítgat, szüleid szeretetében, a plébánián, ami szinte második otthonod lett, minisztrálások, nyári táborok, nagyszerű káplánok, aztán ahogy a Caminón zarándokoltál, vagy a koronajárvány idején, amikor a végső nagy igent kimondtad, kopogtatott Isten a szívetek ajtaján, és nagyon örül annak, hogy igent mondtatok. Ez a mai nap örömünnep az égben is, Isten szívében is. Ez által, az igen által tud az életetekbe egészen beköltözni. És így tud benneteket valóban ajándékká, megtört, odaadott kenyérré tenni az emberek javára. A Szentleckében erről hallottunk. Jézus kezébe veszi a kenyeret. Megáldja, megtöri és odaadja. Ezt teszi a pappal is. Kezébe vesz minket, meghív. Ezt tette a fölkészülés évei alatt is, amikor formált, alakított, vezetett. A mai napon megállt, hogy a kenyeret átváltoztatja, benneteket is fölszentel. Talán szentelés körül az emberben kérdések is megfogalmazódnak, félelmek. Méltó vagyok erre? Eléggé bölcs vagyok? Van elég erőm? Elég szent vagyok-e? Fogom-e tudni ezt derűsen végigcsinálni? nem jó kérdések. A fölszentelt, a meghívott ember nem önmagában bízik, s nem önmagára épít, hanem Isten kegyelmére. Ő lesz veletek, ő költözik belétek, átformál. Nem a magatok bölcsességét kell hirdetni, hanem a kereszt balga egyszerű bölcsességét. Ő fog rajtatok keresztül cselekedni, kegyelmet osztani. Ezt élitek majd át minden nap az oltárnál, a kezeitek között, úgy, ahogy valaha Betlehemben. Megszületik az élő Krisztus. Őt emelhetitek a magasba, őt adhatjátok az embereknek. Vagy ezt élitek majd át a bűnbánat szentségében, ahol Isten bocsánatát adhatjátok, közvetíthetitek, s átélitek, hogy emberek válláról szinte láthatóan hull le az óriási teher, átélik a megtisztulás katarzisát. Az ő örömük munkatársai lesztek, ahogy Pál apostol mondja. Jézus nem csak megáldja a kenyeret, hanem meg is töri. Kedves Marci, kedves András, ez is része az útnak, a megtöretés. Isten boldogságra hív minket, teljes életre hív. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, s bőségben legyen. Ám ehhez a boldogsághoz egyetlen út vezet, csak a szeretet útja, az önátadásé. És ennek része a megtöretés, a kereszt is. Ahogyan így van ez a házas ember életében is. A szeretet útjának kikerülhetetlen része az áldozat is. Az, hogy valaki életének a terhét, a sebeit is, nehézségeit is vállamra veszem, elfogadom, hordozom. Kilépek önmagamból. Ráhangolódom a másik emberre. Az ő boldogságát szolgálom. Sebezhetővé teszem magamat. Darabokat adok oda az életemből. De a pap életének is része a megtöretés. Az, hogy az énünk elkezdjen csökkenni, hogy ő növekedhessen bennünk, hogy valóban önmagát adhassa általunk. Kedves Marci, kedves András, ahhoz, hogy Jézus odaadhasson benneteket, ahhoz nektek is nagyon nagy lelkűen oda kell adnatok az életeteket neki, és az emberekért, időtöket, minden energiát, magánéletet, szorgalmadat, szíved szeretetét. Meg kell nyitni a szívedet, csak plébánia ajtót is, sok-sok Istent kereső embernek, hogy odaadhasson, mint kenyeret, oda kell adnod magadat az ő kezébe. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Péter a vízen elindul Jézus felé. És amíg őt nézi, addig tud a vízen járni. De ahogy a hullámokat nézi, akkor süllyedni kezd. Központi szemináriumban délután gyakran ültem kápolnában, és a leggyakoribb evangélium rész, ami elém jött, mindig ez volt. És azt éltem át, hogy a papi élet nem természet ellenes, de nem is egészen természetes, hanem természet fölötti. És addig tudok a vízen járni, kegyelemben élni, amíg Jézusra nézek, amíg ő emel. Őt nézzétek, ő benne bízzatok. Az ő kezébe kapaszkodjatok. Kedves Marci, a szentelési jelmondatod szándékod szerint vezetsz engem. Nem kell mindig tudnod az utat. Nem kell előre látni.

0: meg kell tennünk, amit ő kíván. Ahogy az a kisfiú az 5 kenyeret, csak 2 halat nagy lelkűen odaadta Jézus kezébe, így kell nap mint nap, amit ő kér, amire hívott, egyszerűen megtenni. És Jézus kezében ez a kevés megsokszorozódik. Bőséges kenyér lesz sokaknak. Kedves testvérek, a világnak mindenek előtt Istenre van szüksége. Erről is ír 14. Leó pápa a gyönyörű új enciklikájában, amely a csodálatos emberségről szól. És többek között arról, hogy ahhoz, hogy ne váljunk géppé, a technika rabszolgáivá, ne Bábelt építsünk. Ahhoz az embernek mindenek előtt Istenre van szüksége, hogy rádöbbenjen ő Isten képmása. Óriási kincs, végtelen méltóság, szeretetre született, alkotásra, kapcsolatokra, örömre. Az ember nem haszontermelő eszköz. A célja nem a profit maximalizálása. Emberek vagyunk, végtelen kincsek. Az emberiségnek mindenek előtt erre van szüksége. Erre a távlatra, hogy Isten arcát lássa, az életének az igazi tartalmát. A pap ezt adja, ezt hordozza. Az embernek ezért mindenek előtt papra van szüksége, aki az örökké való zarándoka, az ő szeretetének a jele. Mai napon szeretnénk köszönetet mondani és hálát adni András és Marci szüleiért, az ő szeretetükért, sok-sok áldozatukért, jóságukért, hitükért. Ennek a mai napnak a fényében benne van az önök élete, szeretete, nagy szíve, hogy ilyennek formálták, alakították a gyermekeiket, hogy képesek legyenek és akarják ezt a nagy igent kimondani Istennek és a világért. Az egyházunk nevében is köszönetet mondok ezért. Legyenek továbbra is a gyermekeik mellett, mint szerető, imádkozó, tenyér, ott levő, közelben levő szív, amely mindig segít, amikor kell. Kedves paptestvérek és kedves testvéreim, mi is legyünk Andrásnak, Marcinak a tágabb lelki családja. Álljunk mellettük imádsággal, jó szóval, segítséggel, szeretettel, hogy megvalósuljon az életükben, amit viennai Szent János, a papok védőszentje mondott, a pap Jézus szívének szeretete, és Isten egyik legnagyobb ajándéka egy plébániának, egy szíve szerinti pap, ebben segítsen benneteket, a szűzanyának, a papok édesanyjának imádsága, oltalma, és Szent Márton, és boldog Brenner János példája és közben járása.
1: Papszentelést tartottak június 13-án a szombathelyi székesegyházban. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Június 22-e a magyar költők szempontjából is egy fontos nap, mert június 22-én született Vörös Sándor. A mai napon a Mária Rádióban több verse hangzik el. Vörös Sándornak van egy verse, aminek az a címe, hogy Nem szándékom. Ebben két sorban leírja az egész élete gondolkodását. Azt mondja, nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért jöttem. A Mária Rádiónak jelmondata is lehetne ez. Nem szándékunk, hogy kérjünk a jóra, hanem perzselő szomjat kelteni a jóra, ezért vagyunk. Hallgassátok meg ma Vörös Sándor verseit, és azt javaslom, hogy fedezzétek fel újra magatoknak ezt a rendkívül egyedi, a saját útját járó, és úgy is mondhatom, hogy mindent író, hogy vannak mindennevű emberek, mindent író költőnket, írónkat. Vörös Sándor, 1913. június 22-én született Szombathelyen, ma lenne 110 éves.
1: Vörös Sándor Mária mennybevétele. Az ítélet nem enyém. A mérleg, a bárd nem az én kezemben. Ütni nem tanultam, csak simogatni. Éheztetni sem, csak etetni. Sebezni sem, csak sebesülni. Hódítani sem, csak kérni. A zengő csendben, a jeltelemben álcák és nászruhák virulnak rajtam. Oroszlán és gida megosztja keblem. A csecsemő bepiszkol, foltja nem marad. Emlőmbe karmol, vércsepjeim füzére budjan, hiát nem érzi a duzzadó tenger. A gyilkos vérrel freccsent. Én letörlöm. Ha gyalázol, arcom el nem fordul. Kőfal nem vagyok, mely ütést, simítást úgy mér, ahogy rája mérik. Agyagút nem vagyok, mely lépést, forgást úgy mér, ahogy rája mérik. Tűzforrás nem vagyok, mely testet és űrt úgy mutat, ahogy eléje rémlik, csak fészek. Ahogy meleg, úgy melenget. Ki dicsőségben látsz pompázni engem, gondold el, nem tőlem való. Mint neked, egyetlen kincsem a könnyem, fiam sebe végtelen birtokom, s a világgyötrelme kaputlan kertem. Ölemben az élet dús lombú fája, s ha leszakadsz és lehulsz alája, kötényembe markol erőszakos öklöd, fejed rönkjét térdemre döntöd, ne félj, vigyázz rád a csend, a könny, meg én. Vörös Sándor.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírek.
1: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. Leó pápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görög katolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője, Szent Mártoni Mihály, klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görög katolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 7. fejezetéből idézem. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mértek. Miért nézed a szálkát, atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Kedves rádióhallgatók, a mai evangélium ne ítélj mondatáról nekem elsőként Tamás apostol története jutott az eszembe. Az a pejoratív is ítélkező két szó, az a mai sokszor elhangzó mondat, hogy hitetlen Tamás. Már szinte szólásával. Ugyanakkor az evangéliumi Tamás történetben van egy elem, amelyről általában megfeledkezünk, vagy észre sem vesszük. Azon az estén, amikor a tanítványok a zsidóktól való félelmük miatt bezárták az ajtókat, ugyanis féltek. Ez annál is inkább meglepő, mert nem sokkal korábban már az asszonyok találkoztak Jézussal, és mert elmondták nekik, hogy Jézus él, és ők mégis féltek. A többi apostol ezek szerint épp oly hitetlen volt, mint Tamás. Ott munkált egyfajta kétkedés a történet szerint, legalábbis a többiekben is. Szóval, hitetlen apostolok, milyen könnyen ítélkezünk. Ítélkezni azt hiszem, mint ahogy Tamás fölött sem, fölöttük sem szabad. A Tamás történetben ott van továbbá még az a jézusi mondat is, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek megtartjátok, az bűnben marad. Ez a mondat sem az ítélkezésről, hanem éppen ellenkezőleg az irgalomról szól. Akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Hogy miért mondom mindezeket? Mert egy túlságosan is ítélkező, és az ítéletek mentén még egy háborúkba is szédült korban, világban élünk. Miért is acsarkodunk? Miért is ítélkezünk? Jó, igen, ismerem én is a tényeket, a gazdasági és kollektív érdekeket, de azt is, hogy az ítéletre mindig ítélet születik, hogy mindig amekkora az intolerancia, éppen akkora az ellenhatás is. A kardos Góliát ellen csak egy bibliai Dávid használt kavicsot. Tudom, sokan vannak, akik már úgy gondolják, hogy olyan lett ez a világ, hogy már túlságosan is késő szóba hozni a szelídséget. Hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Késő, hiszen már dörögnek a fegyverek, mondhatják soka. Magam úgy gondolom, hogy szelidnek lenni soha se késő. Soha sem az. Mert ha lesz föld, az csak a szelídségnek, az egymás iránti tiszteletnek, az egymásért végzett munkának, az értelmes és sokszor csendes, az alázatos, a földünkért lemondani is kész szelídségnek lesz köszönhető. De ha folyton folyvást csak ítélkezünk, Reményik írta még 1939-ben, egy világégésnek a kezdetén. Istenem, add, hogy ne ítéljek, mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek. Az enyém és a másoké, az egyesé a népeké, Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy mindig halkabb legye, versben, s mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljen. De akkor szomban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet terül. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen, szelíd lepke, mely a szíve kejhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül. A klinikai szakpszichológus orvos Tóth Noémi pedig azt írja, idézem, az ítélkezés ma már első számú szabad idős tevékenységgé fejlődik. Tömegek köszörülik a nyelvüket másokon, és törnek pákszát, míg a jó Isten fölött is. Ez az erőteljesnek tűnő megfogalmazás valójában azért indokolt, írja a pszichológus, mert manapság sem tekintély, sem szakmai teljesítmény, sem tiszteletre méltó életút nem véd meg mások hangos ítélkezésével szembe. Az ítélkezésnek funkciója van. Nem puszta passzióból gyakorolják olyan sokan. Azért teszik, mert nekik ez is jó érzéseket generál, de legalábbis csökkenti a rosszakat. Azután orvos Tóth Noémi így folytatja, idézem, a pszichológia ezt nevezi projekciónak, kivetítésnek. A legegyszerűbb rávetíteni valaki másra mindazt, amit magában nem tud elfogadni, és már is csökken a belső nyomás. Amíg mások felett ítélkezünk, ilyen-olyan tulajdonságok, viselkedések, érzések kapcsán, addig mentesülünk a kínzó bűntudat alól, amíg másokon köszönjük a nyelvünket, addig nem kell szembenéznünk a saját lelkünk elfogadhatatlanabb tartott belső tartalmaival. Lehet, ugye, kedves rádióhallgató, legalábbis némi igazsága a pszichológusnak, amikor még azt is hozzáteszi, hogy egyre aktuálisabbá válik kézbe venni újra a Máté evangéliumot. Ezt a mai részt is, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Köszönöm, hogy meghallgattak Önök. Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot és szép hetet kívánok.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak majd. Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje új találkozási pontot teremtett Budapesten. Diakónus szentelésre került sor Zircen. Az elmúlt vasárnapon a Hanghullám programsorozatának vendége Barsi Balázs atya volt. És akkor most jöjjenek a részletek. Június 15-én este ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát Boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek egy különleges eseményen. Dr. Udvardi György, veszprémi érsek, elhelyezte a boldog erekjéjét a róla készült új festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros zarándok mozgalom első fővárosi találkozási pontja. Most a veszprémi érsekségi stúdió felvételét hallhatják az eseményről.
3: A magyarországi betegápoló irgalmas rendi kápolnában különleges ünnepre gyűltek össze a fiatalok, a kerékpáros zarándokok, akik a budapesti Mindenszentek templomától indultak, és mindazok, akik tisztelettel tekintenek Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldájára.
4: Ugye az irgalmas rendtől keresett meg minket Aszrik testvér, aki egyszerűen látta a híreket a Teker Magdival kapcsolatos eseményekről, és benne született meg az ötlet, hogy ezt valahogy így hozzuk össze. Nem tudtuk, hogy mi fog történni. Nagyon sokat beszélgettünk, bemutatta a képet, a fiatalok elmentek beszélgetni a művésszel, és így szép lassan formálódott, hogy akkor ez ebben a zajos városban legyen tényleg egy ilyen kis oázis, közel a kerékpárút, és az a cél, hogy itt majd az emberek így napközben bejöjjenek.
3: A vesperás előtt tanúságtételt hallhattunk hitről, kitartásról és arról az erőről, amely képes átvezetni bennünket a nehézségeken.
5: És később ilyen 16 éves voltam, amikor azt éreztem a sportban, hogy kell nekem valami plusz erő, valami felülről jövő valami. És hát tudtam, hogy van ez a kereszténység, van a jó Isten, és hogy akkor elkezdtem imádkozni hozzá, és kérni, hogy segítsen. Ebből állt a kapcsolatom, az Isten kapcsolatom, hogy kértem, hogy segítsen, és ő segített, mert szerette volna, hogy megtérjek úgy igazán. És aztán 17 éves voltam, amikor a nagypapám meghalt, és az utolsó hetet azt mellette töltöttem el, feljártunk hozzá mindig édesapámmal, és csak a kezét tudtam megfogni, nem tudott már beszélni. És ott az utolsó héten valami olyan erős sugalmat éreztem ezzel kapcsolatosan, hogy onnantól nem kérdőjelezem meg ezt a hit és az Isten témát, és utána pedig teltek az évek. Kerestem főleg a jó Isten, de nem léptem az útjára még, és aztán pedig most lassan már egy éve voltam egy lelki gyakorlaton, ahol úgymond meg lehetett térni, és én azt az utat választottam, hogy már pedig én most megtérek, és onnantól kezdve tényleg egy ilyen valamilyen szempontból 180 fokos fordulatot vetett az életem, ez itt még ott a fejemben volt, meg a szívemben, és nyilván a világ az ugyanolyan volt, mint előtte, de nekem valahogy adoptálnom kellett ezt a változást, és hát szépen lassan elkezdtem még jobban Jézust követni, nem pedig csak hinni benne, ahogyan azt sokan teszik, hanem tényleg így elmélyíteni a kapcsolatomat, meg belefekszem, vele kelek, és nagyon fontos az ő életemben, az nagyon fontos az én életemben, és a sport életemben ugyanúgy nagyon sok erőt ad nekem, és kitartást így az évek alatt.
3: Udvardi György érsek atya tanításában Boldog Bódi Mária Magdolna életének titkára irányította a figyelmet. Arra a titokra, amely nem rendkívüli képességekben vagy emberi sikerekben rejlik, hanem Jézus Krisztus feltámadásában. A főpásztor hangsúlyozta, a szentek és boldogok életében ugyanaz a titok ragyog fel előttünk, megismerni Krisztust, megszeretni őt, és napról napra mellette dönteni. Az ünnepi vesperás keretében dr. Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldoggá avatott vértanú erekjéjét a róla készült kegyképben, ezzel pedig új lelki találkozási pont született Budapesten.
4: Az a cél, hogy itt majd az emberek így napközben bejöjjenek, kicsit imádkozzanak, megálljanak, és aztán mennek vissza a zajos, nehéz mindennapokba. Tehát ez a cél, ezt szeretnénk elérni jelöléssel is, és valahogy így a bringásokat is bevonzani, megszólítani, és a fiatalokat. Ez az első ilyen Teker Magdi pont, ami így megszületett. Aztán, hogy lesz-e több, vagy nem, azt nem tudjuk. Ez most egy nagyon-nagyon jó tapasztalat, nagyon szép volt így az együttműködés, és nagyon jó volt a fiatalokkal együtt dolgozni, egy szerzetes renddel együtt dolgozni, és remélem, hogy nem csak a szép ünnep volt meg, hanem majd így a mindennapokban is ezt így életre tudjuk majd hívni.
0: Erasmuson voltam kint Németországban, és egy barátném meglátogatott, és születésnapomra hozott egy ilyen füzetet, ami a boldoggá avatására ilyen előkészületi imafüzet volt, úgyhogy igazából először ott kint olvasgattam az életét, és akkor találkoztam először Budi Mária Magdalénáról, akkor hallottam róla így először.
6: Hát szerintem, hogyha nagyobb leszek, a nagyobb túrásra is fogok menni. Mert amikor anyu volt elsőre, akkor kapott ilyen füzetet, abból már olvastam.
7: Kíváncsi vagy, de milyen Balatonfűzve és Litér?
6: Hát Balatonfűzve már voltam, de Litérre kíváncsi vagyok.
8: Én igazából ugye hallottam, amikor boldogávatták róla, sajnos nem tudtam eljutni hozzá, mert a boldogávatására, de sokan ismerősök közül mentek. Szóval úgy konkrétan most találkoztam vele így először. Én nagyon elvesztem, mert hogy minket egy péntek 10-es mise után jöttek oda hozzánk, hogy gyertek el, mert nagyon jó program lesz, és tényleg nagyon jó program lett, és emlékszem, hogy hazaértem, és így csak így lángolt a szívem, hogy ú, de milyen jó lesz, és így hirdettem mindenkinek, fűnek, fának, bokornak. És amikor így bicikliztem, akkor is ment idefele, akkor is így egyszerűen csak fütyüréztem mindenféle dalokat, és nagyon élveztem az egészet.
9: Igazándiból én is szerettem volna menni tavaly a boldogávatásra, de ugye el lett tolva szeptemberre, azt hiszem, és ezért sajnos nem tudtunk menni, pedig nagyon szerettünk volna minisztráns közösséggel menni, de sajnos így nem tudtunk. És én is most találkoztam így először. Ezzel a biciklizés tök jó volt, nagyon éreztem.
10: Én a boldogávatásán találkoztam, mert hogy Kispestről a plébániáról ment egy csapat, és nem csak hogy ott voltam a boldogávatáson, de még szerencsém volt minisztrálni, szóval így még különlegesebb volt. Az egy nagy élmény volt, mert az első ilyen boldogávatás, ami voltam. Most pedig hát én is egy reggeli 10-es mise után oda jöttek hozzánk, és meghívtak erre a programra, aminek nagyon örülök, mert eddig nagyon szuper volt, és hát utána így igyekeztem hirdetni, egy embert sikerült megtalálnom, elhívnom, de nagyon örülök, hogy legalább ő eljött, és egyébként a tanúságtétel az így nagyon megfogott, mert hát amikor velem egykorúakat hallgatni, a hitükről hallani, az engem így valahogy mindig megérint, és most nagyon jó volt hallani Berce tanúságtételét is, és hogy ekkora hírnévhez jutott, hogy ilyen ennyire híressé vált ez a videóklip, és hogy ő milyen alázattal fogadta, és hogy nem a saját dicsőségét, hanem az Isten dicsőségét tette előrébb.
3: Az ereki elhelyezésével egy új találkozási pont jött létre, ahol a fiatalok, a zarándokok és minden érdeklődő közelebb kerülhet boldog Bódi Mária Magdolna életpéldájához.
2: Június 14-én ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Zirci Nagyboldogasszony bazilikában, ahol dr. Udvardi György veszprémi érsek diakónussá szentelte Tell Nándor paptövendéket. A különleges alkalom egyben a Zirci plébánia újra alapításának 300. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye is volt. A szentmise elején dr. Udvardi György érsekatya köszöntötte a megjelenteket, köztük Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érseket. Martos Levente Balázs püspököt, a központi papnevelő intézet rektorát, a Zirci-Ciszterci közösség tagjait, a főegyházmegye papságát, a szerzeteseket, a papnövendékeket, valamint Tell Nándor családtagjait, barátait és a híveket. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónus szentelés, a papi jubileumok ünneplése és az Irci plébánia 300 éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára. Homiliájában érsek atya a boldogságos Szűz Mária szeplőten szívének ünnepéhez kapcsolódva Mária példáját állította a szentelendő elé. Hangsúlyozta, hogy az egyház bizalommal tekint a szentelendőre, mert megismerte Krisztust, az atya szerető és üdvözítő akaratát, és kész arra, hogy életét Isten népének szolgálatába állítsa. Udvardi György érsek atya külön szólt Tell Nándor hivatásának útjáról is, rámutatott, hogy az évek során vállalt szolgálatok, a családtagok gondozása, a türelmes várakozás és a hosszú felkészülés mind-mind értékes ajándékká formálódtak Isten előtt. A főpásztor arra is emlékeztetett, hogy a diakónusi szolgálat az üdvösség ruhájába öltözést jelenti. Az új diakónus Krisztus igazságát, szeretetét és békéjét hirdeti majd szolgálatával. A homiliát követően került sor a diakónus szentelés szertartására. A jelölt ünnepélyesen kifejezte szándékát az egyház szolgálatára, ígéretet tett az engedelmességre. Ezt követően az érsek kézrátétellel és a felszentelő imával részesítette a diakónusi rend szentségében. Az új diakónus magára öltötte szolgálatának liturgikus öltözékét, majd átvette az evangéliumos könyvet, amely küldetésének egyik legfontosabb jelképe. A Veszprémi Főegyházmegye Hanghullám programsorozatának vendége ezúttal a Ferences Lelkiség egyik legismertebb magyar képviselője volt, akivel Loszné Dömötör Enikő beszélgetett Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. Barsi Balázs atya előadása elején arra hívta fel a figyelmet, hogy Assisi Szent Ferenc nem csupán a Ferences rend vagy a katolikus egyház szentje. Személyisége és életpéldája túlmutat minden felekezeti határon. Balázs atya szerint Ferenc legnagyobb öröksége nem valamely tanítása vagy intézmény alapító munkája, hanem maga a megtérése. Az egyház megújulása mindig a személyes megtéréssel kezdődik. Amikor valaki komolyan veszi Krisztust és az evangéliumot, annak hatása a körülötte élőkre is átragad. Az előadás végén Barsi Balázs arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Ferenc példáját követve ne féljenek a megtérés útjára lépni. A 800 évvel ezelőtt élt Assisi Szent ma is arra tanít, hogy az ember igazi boldogságát nem a sikerben, a birtoklásban vagy az önmegvalósításban találja meg, hanem abban, hogy engedi magát megtalálni Isten által. A Hanghullám programja legközelebb június 28-án lesz a Szent Miklós hajó fedélzetén, amikor is Erzsébet és Teréz nővérek lesznek majd a vendégek. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéje új találkozási pontot teremtett Budapesten. Hallhattak arról, hogy Zircen diakónus szentelésre került sor, valamint arról, hogy a Veszprémi Főegyházmegyében az elmúlt hétvégén a Hanghullám programsorozatának vendége Barsi Balázs atya volt. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Rejter Istvánt hallották.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Örvendezzetek igazak az Úrban, igaz emberekhez illik a dicséret. Áldjátok az Urat lanttal, zengjetek neki dalt 10 húrú hárfával. Daloljatok neki új éneket. Újjongó szóval zsoltárt énekeljetek neki. Mert igaz az Úr igéje és minden tette hűséggel teli. Az igazságot és a törvényt szereti, az Úr irgalma betölti a földet. Bárhol is vagyok most, Isten jelenlétében vagyok. Bármi legyen is most bennem, az Úr közel van hozzám. Anélkül, hogy tennék érte valamit, ő itt van számomra. Irgalma betölti a földet. Az ő jelenlétének én is újjonghatok most bensőmben.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban pedig nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak? Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát.

Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket, hallottuk az evangéliumban. Mielőtt tovább siklanék, megízlelhetem ezeket a szavakat. Elmémbe és még inkább szívembe engedhetem Jézus szavait. Mit jelentenek, mi jut eszembe róluk? Életem mely területére vezetik a figyelmemet? Önvád és hamis szégyen nélkül őszintén magamba tekinthetek. Hol szoktam ítélkezni? Kiket szoktam elítélni? Lehet, hogy kimondott szavakkal, lehet, hogy néma gesztusokkal. Vagy csak magamban, belül láthatatlanul. Isten irgalmas jelenlétében elismerhetem esendőségemet. És most magam elé képzelhetek valakit, aki felett ítélkezni szoktam. Nézhetem az arcát, a mozdulatait. Miért ítélem el őt?

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban pedig nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak? Hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát.

Az imádság végén ismét egészen Istenhez fordulhatok. Tudhatom, hogy ő irgalmas. Elismerhetem előtte esendőségemet, és befogadhatom irgalmát. Mindenről beszélgetést kezdhetek vele.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző. Dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen, egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Lászorom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjét. A család, az ország, a világ békéjét. A Mária Rádióért és dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért, én is önökkel imádkozok.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, közös imád szeretnék kérni unokáimnak a sikeres továbbtanuláshoz, a sikeres vizsgákhoz, és minden vizsgázónak sok sikert kívánok. Családi békéért, világ békéért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, a Mária Rádió dolgozóiért és fönnmaradásáért, beteg családtagjaim gyógyulásáért, akikért soha senki nem imádkozik, magam testi lelki gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. És kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy az édunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió felmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéhez, és imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a Szűzanya eddigi sok segítségét, és közös imád szeretnék kérni lányom komoly munkájának eredményességét, két kis unokám teljes gyógyulásáért, a Mária Rádió összes dolgozójáért megköszönve áldozatos munkájukat és a világ békéjét. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézusit!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Kérem a közös imát Csilla, Erika és két Katalin gyógyulásáért, orvosaiért, ápolóiért, segítőiért. Köszönöm.
9: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és az 1905-ben Szolnokon született stigmatizált Galgóczi Erzsébet boldogavatásait kérek imádság, közös imádságot. Köszönöm.
10: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék további és közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért. Lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, Magyarország és a világ békéért, Magyar Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérnék közös imát egy nagy beteg 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok minden meghallgatásért, kérem a közösség imáját minden érettségizőért és Lilláért, a munkát keresőkért és Ildiért, minden beteg gyógyulásáért, Rékáért, Andiért, és azokért, akikért senki se imádkozik. Köszönöm szépen!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Uram, hallgass meg engem nagy irgalmasságod szerint.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, hűséged szerint segíts rajtam. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints rám.
0: Az alázatosak látják ezt és örülnek, keressétek Istent, és szívetek újra éled, mert az Úr meghallgat minden szegényt, és foglyait nem hagyja magukra.
1: Dicsérje őt az ég, a föld és a tenger, és bennük minden élőlény.
3: Részlet Szent Máté könyvéből. Jézus mondja: ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A testvilágossága a szem. Ha a szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Mária, béke királynője, magyarok magyarszonya, világ győzelmes királynője.
2: Könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség Jézusnak!
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájából, a Mária Pocsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a világosság szent olvasót. Az önök által kért szándékok mellett szeretnénk felajánlani Magyarország test és lelki megtéréséért, a fiatalok megtéréséért, lelki megújulásáért, önkéntes testvéreink gyógyulásáért, különösen Erzsébetért, Rozália volt önkéntes testvérünkért, gyermekeinkért, unokáinkért és az imádkozó testvérek szándékaira. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb leszállt, és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott. ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Amikor kereszteltek, szívedben világosság támadt, leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor a kánai mennyegzőn fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, de még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, amint Máriára pillant. Anya is fiú gyöngét szeretette sohasem ismert más, mint igent. Az iménti szó sem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy is soha ne feledjük. Első mindig az, amit Isten akar. Nézd Máriát, figyeld tapintatát. Szíve meglát minden bánatot és gondot. Érzékeny, rezdülése, jövendő küldetése csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja lesz egykoron. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz. Figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet. Nem utasítasz, nem kér semmit sem, jelzel csupán, s a többit ő rá bízod, és imád, meghallgatást talál.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Nézd Jézust, az ország királyát. Nézd, amint ajkán magasztos igék fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát, rabként sinlődőknek szárnyalás szabadságát. Fölé lett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös fölemeli a fejét, mert életbősége árad el testben és lélekben, amikor a szeretett országával találkozik. Fényvetült a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen, és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeriden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg, öröme jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pászorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő,

0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette az Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. Nézi Jézust, a világ világosságát, nézze, mint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok, istenségét rejtegett, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Szívüket most gyöngét szeretett, atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Tábor hegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten

0: dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság szentolvasó ötrét titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust, Nézze, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás, a szeretet a legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó, tőle tanuld az elfogadást. Kérd, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget. Pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatáról bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajált fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szent egyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, egész nemzetünket, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. 9 szalézi vértanút avattak boldoggá Krakkóban. Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Világiak család és élet dikasztériuma által szervezett nemzetközi találkozón több mint 200 szakértő tanácskozott az idősek lelkipásztori gondozásáról június 10-én Rómában. Levelében a Szentatya megállapítja. Ma a világ számos részén az élteskorúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak, tudatta a Vatikáni Rádió. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson bennünket erről a korszakról. Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keressék a választ. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, az élet tanítómesterei lehetnek mindenkinek, állapította meg levelében a pápa. A krakkói Szent II. János Pál templomban boldoggá avattak 9 lengyel szalézi papot, Jan Schwierz atyát és 8 társát, a II. Világháborús náci üldöztetés áldozatait, írta a szaléziak.hu. A Szentatya nevében a misét Marcello Semeraro bíboros mutatta be június 6-án, aki a béke és a testvériség igazi magvainak nevezte őket egy sötét és erőszakos korban. Az újonnan boldoggá avatottak 1941 és 1942 között haltak meg az auschwitzi és a dachaui koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások, verések és embertelen körülmények következtében. Semeraro bíboros ezt az időszakot a nemzet történelmének drámai oldalaként jellemezte. Hangsúlyozta azonban, hogy az ünneplés célja nem a történetek fájdalmára való emlékezés, hanem Krisztus dicsőítése, amelyről a 9 pap Boszkó Szent János fiai tanúskodtak, akik mint Krisztus és Krisztussal együtt adták életüket. A pierista intézményekben szentmisék keretében adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti piarista gimnázium tanévzáró Tedeum szentmiséjén mondott prédikációjában, melyet teljes terjedelmében a piarista.hu közölt, tartalmas szünidőt kívánt a piarista diákoknak. Felhívta a figyelmet az Istenben gyökerező szent nyugalom időszakának fontosságára. Ha nem vigyáztok, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhatnak benneteket, és kikezdhetik mindazt, amit a tanév során építettetek. Mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra. A sziklára épített nyár nem a semmit tevés üressége. Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Csené Vadnai Borbálával, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő kedves vendégemet, Csené Vadnai Borbálát, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjét. Kedves Bori, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a stúdióba, és kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott bibliai idézetedet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy olyan szentírási részt választottam, ami nagyon fontos nekem. Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál. És számomra azt jelenti ez a szentírási rész, hogy ez reményt ad, hogy bízhatunk Istenben, és minden egyes része mond valamit. Ugye az, hogy Istent szeretőknek, ez fontos, hogy azoknak szolgál minden a javára, akik válaszolnak Isten szeretetére, és viszont szeretik őt. Az, hogy minden a javunkra szolgál, azt meg úgy értelmezem, hogy nem csak azok a dolgok, amik evidensek, hogy természetesen a szentségek, a szent mise, az imádkozás, hanem bármi, ami történik az életünkben, ha azt a Jóisten megengedte, akkor az a javunkra szolgál, még ha elsőre nem is látjuk, hogy hogyan. És az, hogy javunkra szolgál, azt meg úgy értelmezem, hogy a szentévállásunk az üdvösségünket szolgálja, hogy mindannyian meg vagyunk rá hívva. Ne féljünk ettől a szótól.
1: Bori, azt mondtad nekem, hogy ezt a bibliai idézetet még az édesanyádtól kaptad.
2: Igen.
1: Mondj erről többet, hogy igen. Hogyan.
2: Tehát ez úgy alakult, hogy ez lett a legfontosabb szentírási rész számomra, hogy édesanyám mondta és tanította ezt nekünk, és tőle hallottam. Egész életemben mindig támogat és mellettem van, és sokat tanultam tőle, meg édesapámtól is.
1: Milyen volt a gyerekkorod? Hol éltetek, hogyan éltetek?
2: Budai vár mellett az első kerületben nőttem föl, és a városmajori templomba jártunk templomba. És itt megemlíteném, hogy nagy áldás az életemben, hogy végig csodálatos atyák, papok kísérték az én fejlődésemet.
1: Hogy alakult ez életed? Mondtad nekem, hogy a tezei...
2: Igen.
1: Sokat jelent számodra.
2: Igen, úgy szoktam mondani, hogy a szellemi, lelki gyökereim azok Tezébe vannak. Biztos a Mária Rádió hallgatói tudják, hogy mi ez, de azért elmondom, ugye ez Burgundiában, egy Franciaországban, egy falu, ahol egy Roger Schütz alapította szerzetes közösség él, és ők nagyon meg tudják szólítani a fiatalok szívét, és téli találkozók vannak évvégén, azok nagyszabású rendezvények. Én 8-szor voltam ilyenen, és az első volt a legemlékezetesebb, mert hát Milánóba mentünk úgy, hogy felszálltam a buszra, és senkit nem ismertem. Tehát én egyedül mentem, és megtapasztaltam a teljes szabadságot, hogy nagyon szép utam volt, és 2-szer voltam Tezébe, Franciaországba. Ott pedig talán a legnagyobb élmény az volt, hogy 3 napig teljes csendbe, szilenciumba voltam, és ez nekem az első ilyen élményem volt. És mikor vége lett, a buszon kérdezték, hogy éltem meg ezt a 3 nap teljes csendet, tehát még evés közben se beszéltünk meg semmikor, akkor én azt mondtam, hogy mint a misében, mikor mondjuk, hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, én azt éltem 3 napig. Fölemeltem a szívem, és ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt, és későbbiekben buszfelelősként szolgáltam, tehát egész busznyi emberek voltak rám bízva.
1: Fontos számodra a hajnali csendesség.
2: Igen.
1: Hogyan telik ez? Hogyan képzeljük el?
2: Megengedett, hogy még egy dolgot tezével megosszak, hogy a milánói utamon történt, hogy beültem a csendszobába, mert ott ilyen is van, teljes csendbe lehet imádkozni, és ott volt egy olyan élményem, hogy én átadtam a Jóistennek azt a élethelyzetemet, hogy én nem találok férjet. Nekem nem megy ez a párkeresés, valahogy nem megy, és ott imába nagyon mélyen átadtam az Úrnak ezt a kérdést, azt mondtam, hogy ha azt szeretnéd, hogy én férjhez menjek, akkor mostantól kérlek, te intézkedj. És amiért ezt mesélem, hogy ez, hát ez volt decemberben, és február 26-án megismertem a férjemet, akivel azóta két kisfiunk is született, Gyuszi meg Jancsi. Úgyhogy ez ilyen csodaszerű.
1: Ez tényleg az.
2: Visszatérve a reggeli csendességre, amit kérdeztél, nagyon régóta nagyon fontos része a napomnak, hogy hát én elég korán kelek, olyan típus vagyok, 5:30-6 körül kelek, és akkor ott egy órát én tényleg arra szánok, hogy csendességbe imával az Úrral töltsem ezt az időt. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert hát azt a szeretetet, amit kapunk a Jóistentől, hát csak azt tudjuk továbbadni a nap folyamán. Szóval ez ilyen töltődés is, meg sok esetben tanulás, mert szentírást is olvasok, meg olyan könyveket, amiből épülök. És hát itt is csodák tudnak történni. Volt az életemnek egy másik területe, amiben úgy éreztem, hogy nem jutok egyről a kettőre, és sokáig imádkoztam azért, hogy mutassa meg nekem az Úr, hogy mi az én hivatásom, a misszióm, a küldetésem, mire teremtett engem. És az egyik ilyen reggeli ima folyamán azt kaptam az imába, hívjak életre egy női kisközösséget. Ilyen konkrétan. És én akkor, nekem az volt a reakcióm, hogy hát Istenem, én csak egy közgazdász vagyok. Hát hogy tudnék én női csoportot, női közösséget életre hívni, létrehozni? És erre is kaptam választ az imába. Azt mondta az Úr, mindig meg fogom mutatni neked a következő lépést. És akkor elgondolkodtam, mi az első lépés? Hát természetesen plébános atyával beszélni és elmondani a terveimet. És itt nagyon fontos mozzanat, hogy Zoltán atya mindenbe támogatott, bár olyan nagyon jól, akkor még nem ismertük egymást. Most mondta nekem múltkor, hogy de neki az ember ismerete azt mondta, hogy bízhat bennem. És akkor megkaptuk a közösségi háznak először a kis szobáját, most már azt kinőttük. És 2020. szeptemberében volt az első találkozó, amire már azon a 12 nő eljött, és azóta 4 éve lassan, 2 hetente hétfőnként vannak a találkozók, és ez a Sashalmi Keresztény Női Kör összekapcsol minket az, hogy hívők, többnyire katolikus nők vagyunk, úgy épülnek föl a találkozók, mindig imádságos, tehát az elején végén imádkozunk, és minket, keresztény nőket érdeklő témákban elmélyedünk, ami történhet úgy, hogy hívok egy vendéget, vagy esetleg én készülök föl a témából. Mindegyiket összeköti az az élmény, hogy bármi a téma, lehet a szépségápolás akár, vagy a háztartásvezetés, vagy a női testünk működése, mindig megnézzük, hogy ez a mi keresztény életünkhöz, a hitünkhöz hogy kapcsolódik. Mondhatom, hogy ez egy dinamikusan növekvő, virágzó közösség, ahol fontosnak tartom azt is, hogy sajátjának érezzék a tagok, és ezért szinte mindenre van felelősünk. Tehát aki a vendéglátásért, a teafőzésért felel, az ima, a zene, rendezvényszervezőnk szuper van, dekorációért ugye az építészmérnök társunk felel, és úgy érzem, hogy ezzel, akinek már van egy kis feladata, az még közelebb érzi magához a közösséget, és akkor itt elmondanám, hogy már Mária kör felelősünk, vagy Mária rádió felelősünk is van, aki megosztja velünk a Mária rádiónak a zarándoklatait, programjait, esetleg gyűjtünk a Mária, szóval, hogy van már egy ilyen felelősünk is.
1: Hányan vagytok most a közösségben?
2: A levelező listára 57-en vannak föliratkozva, és a találkozóinkon olyan 20-25 fő szokott eljönni, néha 30. Úgyhogy ez természetesen felveti azt a kérdést, hogy már nem kis csoport, de vannak olyan témák, amit kis csoportban osztunk meg, és utána visszatérünk a nagy körbe, és úgy osztjuk meg, és hát természetesen közösségünknek vannak egyéb programjai, lelki nap minden évben tavasztáján, most május 11-én lesz egésznapos női lelki nap, családi kirándulás, amit szintén egy tagunk szervez, nem én, és amire nagyon hálás vagyok, hogy a női körből kinőtt egy anyai macsoport, ami két hetente kifejezetten a gyerekeinkért, a pedagógusokért, meg hát természetesen egymásért imádkozunk egy adott módon. Még nagyon népszerű programunk a testi-lelki wellness, amikor elutazunk, és ott az a koncepció, hogy amellett, hogy lelkileg föltöltődünk, tehát rózsafüzér, tezéimóra, szentmise, megosztások, testileg is fölüdülünk, mert hogy wellness hotelba megyünk, és akkor ott svéd asztalos vacsora, meg wellness medence is van. Szóval ez egy ilyen teljes felüdülés, ahol az anyukák néha úgy érzik, hogy hűha, ott hagyja a gyerekeket, családot, de én mindenkit biztatok, hogy néha az édesanyáknak is föl kell töltödni, és kicsit pihennie kell.
1: Persze, utána vissza tudják azt sugározni a családba, az ő feltöltettségüket.
2: Igen, igen, igen.
1: Mik azok a fő pillérek, igen, amelyen nyugszik a ti imacsoportotok? Mert van valami nagyon fontos, ennek.
2: A Sasalmi Keresztény Női Kör egy olyan közösség és modell, ami szerintem máshol is, más nőknek is hasznára válhatna, és ezért hát nem tudunk mindenkit Sasalomra meghívni, hanem valahogy úgy érzem, hogy a szívemre helyezte azt az Úr, hogy egy kicsit nagyobb léptékbe is megvalósítsuk ezt a közösséget. És ez lett a Manna Keresztény Női Központ, ami 22 nyarán alakult, csak utána szünetet kellett tartsunk, mert én elhelyezkedtem, és nem tudtam a kettőt együtt csinálni, de most újraindul. Ennek a központnak ez a három pillére, amit említettél, az egyik a közösség. Ez az nagyon fontos, talán úgy fogalmaznék, hogy járjuk együtt a modern keresztény nő útját. Ez mit jelent? Ugye hát ezen el lehet gondolkodni, és szoktunk is erről beszélgetni. A Mannába 6-8 alkalmas modern keresztény nő útja csoportokat vezettünk trénertársaimmal, ezt a témát jártuk körbe, hogy mit jelent a mai világban megélni a kereszténységünket. És valahogy itt úgy érzem, hogy az a fontos, hogy ami a mi hitünk, az egyházunk tanítása, a kereszténység, azt hozzuk be a mindennapjainkba, mert segítség és egy hatalmas erőforrás, és ehhez szeretném hozzásegíteni a nőtársaimat. És ugye nagyon fontos, hogy a nőkön keresztül az egész társadalomra hatunk, hiszen mi neveljük a gyerekeket, férjeinkre is hatással vagyunk, tehát nagyon hiszek benne, hogy ez az evangelizációnak egy nagyon fontos útja, hogy a nőket megerősíteni a keresztény katolikus hitükbe. A második pillér a tanulás. Ez is nagyon fontos. Igen, tehát, hogy két lábbal a földön álljunk, és tanuljunk. Tehát itt tanfolyamokat álmodtam meg. Például a női körbe a női test működése, a ciklustudatosság egy olyan találkozó volt, ami mindannyiunk hasznára vált. És a harmadik pillér a gyógyulás. Ezt azért tartom fontosnak, mert úgy látom, hogy minden nőnek lehetnek az életébe elakadásai, és én azt látom, hogy nagyon sokféle segítség van a piacon, hogy így mondjam. Most nem akarom megnevezni, de tudjuk, hogy igen sok, hát gyanúsan ezoterikus, new age-es, szóval olyan áramlatok, hogy egy keresztény nő nem szívesen megy oda segítségért, viszont nekünk is szükségünk van arra, vagy lehet az életünkbe, hogy valaki meghallgasson segítő beszélgetésbe, úgymond fényt vetítsen olyan életterületeinkre, ahol probléma van. Ebben nagyon hiszek, hogy amire fényt vetítünk, az elkezd növekedni. És ez egy segítő beszélgetés, vagy életvezetési tanácsadás kereteibe tud működni, és csodák tudnak történni. Én ezt tanultam a keresztény mentor műhelybe, a Hélisz Katalinnál, aki a Szapiencián tanít, illetve életvezetési tanácsadás tanfolyamokon, most is tanulok az Intuitive Life Coach tréningen, a Bárányos Editnél. Szóval ezt is fontosnak tartom, bár a központban nem csak én leszek, hanem keresztény alapú, keresztény elveken működő segítőket szeretnék összegyűjteni.
1: Bori, hol lehet titeket megtalálni? Aki csatlakozni szeretne hozzátok, milyen módon tud?
2: Jelenleg a legegyszerűbb a zárt Facebook csoportunkba bejelentkezni, a Modern Keresztény Nő útja, zárt csoport. A Mannának, a Manna Keresztény Női Központnak van Facebook oldala, az most fogom föleleveníteni, és mannaközpont.hu a honlap oldal. A honlap de most az sem működik, mert ugye az egész most fog egy új kezdetet venni. Ezért azt mondanám, hogy a Facebook csoportba lehetne jelentkezni annak, akit érdekel ez a téma, modern keresztény nő útja.
1: Beszéljünk még egy kicsit rólad. Ugye magánéletedről, vagy amit fontosnak tartasz, hogy hogyan vezetett még ez az ige téged az életben? Miben segített? Volt-e olyan nehéz, válságos pillanatod még, amiből ez mindig kapaszkodó erő, energiaforrás volt számodra?
2: Igen. Mindenkinek az életében vannak nehézségek. Nekem is volt olyan, ami hát betegséghez kapcsolódik, és ott tapasztaltam azt meg, hogy milyen erőforrásaim vannak. Kiemelném a családot, tehát meg a barátokat, akik abban az időszakban mellém álltak, és valahogy azt éltem meg ezt a remény üzenetét, ami ebbe a szentírási részben szerepel, hogy azzal, hogy kijöttem és talpra álltam a betegségből, meg minden, ami azzal jár, azt tapasztaltam meg, hogy mindenért hálásnak kell lennünk. Mert rájöttem arra, hogy úgy mondom, hogy semmi nem jár alanyi jogon. Tehát az egészségünk, hát főleg az egészség, de tulajdonképpen minden egyéb, ami ehhez kapcsolódik, padlóra tud kerülni, megszűnik, és amikor onnan fölállok, akkor minden, ami jön, lehet az egy bögre kávé, a napsütés, a madárcsicsergés, az, hogy van két szemem, két lábam, egészséges vagyok, ezért nagyon hálás tudok lenni. És én úgy érzem, hogy nekem ez a hála az én erőforrásom, amiért megyek tovább, és szeretném ezt az erőforrást megosztani másokkal. Úgyhogy a hálát emelném ki. Még a női körhöz térnék vissza, hogy valahogy azt élem, vagy azt látom benne, hogy meg a Manna csoportokban is, hogy az, hogy nők vagyunk, hívők vagyunk, keresztények vagyunk, annyira összekapcsol minket, és itt megjegyzem, hogy a kor nem számít. Tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy fiatal, idős tud kapcsolódni, és meglepett, hogy az idősek is annyit hozzá tudnak tenni egy közösséghez a tapasztalataikkal, ami áldás. És ez az összekapcsoltság miatt nagyon hamar megnyílunk egymás előtt, és nagyon hamar mélyre megyünk, és nagyon hamar megosztjuk az életünket egymással, és csodás felismerések születnek, hogy hiszen őnek is van hasonló élethelyzete, kérdése. Én nagyon figyelek a csoportokba, mert lelki gyakorlatos csoportokat is vezetek, nagyon figyelek arra, hogy ne adjunk egymásnak tanácsokat direktben, ne kócsoljuk egymást, mert én azt szeretném, hogy egy-egy ilyen megosztás és közösség után mindenki megerősödve úgy menjen el onnan, hogy ő szinte egy centivel a föld felett jár, annyira sok élménye volt, és amikor tanácsot adunk egymásnak, és elkezd a csoport valaki úgymond kócsolni, akkor, vagy hát az nem tanácsadás, mindegy, szóval tanácsot adni, akkor egyre kisebbnek érzi magát az ember. Úgy érzi, hogy ő nem tudja megoldani azt az élethelyzetet. Úgyhogy én erre a csoportokba figyelek, hogy emeljük egymást, és ne kisebbnek érezzük magunkat. És még azt tenném hozzá, hogy azt is látom a csoportokba, hogy megérintődhetünk bizonyos témáktól, akár könnyek is szeretettel el vannak fogadva, és ezért van a szívembe az a vágy, hogy aki megérintődik valamivel, ott tudjunk egyénibe egy kicsit tovább menni és dolgozni rajta, és hogy említettem, fényt vetíteni arra a területre, mert egy csoportba a csoportdinamika nem mindig engedi, hogy egy emberrel olyan mélyen foglalkozunk, úgyhogy valahogy a Jóisten ezt a szívemre tette, hogy még tovább menjek ezen az úton.
1: Mondtad, hogy a női közösségen sok áldás van, és ebből sok gyümölcs fakad. Ez úgy tetszik nekem. Nagyon, nagyon jól tükrözi így az elmondottakat.
2: Igen. Én amikor ezt mondtam neked, Katén, arra gondoltam, hogy mindig megújulunk, és mindig valami új születik egy közösségből, és én itt az anyaimat csoportra céloztam, hogy az is egy olyan csodaszerű, hogy aki igényli azt, hogy egy kicsit elmélyült ebben imádkozzon, ugye az egy kisebb csoportot, nem olyan 20-30 fő, hanem inkább 6-8 fő imádkozik együtt. Én erre gondoltam, hogy ez is egy gyümölcse, de ami még nagyon fontos, és kiegészíteném, hogy az egész plébánia életét föl tudja frissíteni egy jó női közösség. Ami ered abból, hogy megalakul a férfi kör, ugye nálunk megalakult a férjeinkből, ami szintén egy gyümölcs, meg ered abból, hogy mi nők ismerjük egymást, és a mise után tudunk beszélgetni, a gyerekeink megismerik egymást, akár ők is ifjúsági hittanra szívesebben elmennek, és tehát én azt érzem, hogy vonza is az embereket egy jó közösség, hogy az is nagyon fontos, hogy amikor egy nő elgondolkodik, hogy mivel töltse a hétfő estéjét, hát sok opció áll ugye rendelkezésére. Gondolhatja, elmegyek a barátnőmmel kávézni, vagy a gyerekkel tanulok, vagy a férjemmel. Hát az, hogy ő a női körbe jön, ahhoz az kell, hogy ott valami őt vonzza, bevonzuk Isten szeretetével. És olyan apróságok is számítanak, hogy legyen szép a környezet. Ha oda bekukkantok, bizony nálunk mindig van egy gyertya, egy, hát nem ikon, hanem ilyen kis szobor, szép virág. Tehát, hogy azt érezze, hogy itt a szépség is, a szépség az vonz. Hát ugye Istentől származik. És a másik, amit még egy női közösségnél kiemelnék, hogy a teljes elfogadás. Ez nagyon fontos, hogy nem kritizáljuk egymást, mert mindannyian úton vagyunk Krisztus fele. És az, hogy most ki hol tart, hát ezt nem méregetjük. Tehát igazából minden egyes találkozónk legyen egy olyan találkozó, hogy mindenki egy lépéssel közelebb kerül az Úr Jézushoz, és mindegy, hogy hol tart ezen az úton. Úgyhogy... Én annak nagyon örülök, hogy a mi közösségünkben bár növekszik, ez az elfogadás, ez a szeretet, ez a kritikamentesség, ez működik. Ez is egy olyan vonzerő lehet, ami miatt nem a Starbucksot választja az a hölgy hétfő este, hanem a mi körünkbe jön.
1: Bori, én olyan kedvet kaptam, hogy csatlakozzak hozzátok. Ahogy így hallgatlak, hogy minden porcikámmal vágyom a ti csoportotokba lenni.
2: Nagy szeretettel várunk Sashalmon.
1: Kedves Bori, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide, és megosztottad a gondolataidat, a közösségeteket, ahova hívsz és vársz minden Igen. keresztény nőt, és én kívánok neked nagyon sok áldást az életedbe, sok erőt, hogy a közösséget építsd, vezesd, hogy tudja Isten szeretetét átadni a keresztény nőknek, ezáltal a családoknak is.
2: Igen.
1: És a Nagybőjtben vagyunk, ezért áldott nagybőjti készületet kívánok neked.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és kérem szépen a Mária Rádió hallgatóinak is az imáit, hogy a Manna Keresztény Női Központ szépen most startot vegyen, és eljussunk tényleg minél több nőhöz. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm, Bori. Isten áldjon.
0: Csené Vadnai Borbálával, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélgetett.

0: Hírpercek.
1: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. leópápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görög katolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. leópápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője Szent Mártoni Mihály klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görög katolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé. Tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba. Váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra. Megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza, picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor, egy utolsót, ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, útolnévők, köszöntöm Önöket. Kondás Sándor vagyok, a következő bő 70 perc szerkesztő műsorvezetője. Az imént hazánk nemzeti egyhelyének, a Mária Pucsi Bazilikának a harangjait hallgattuk. Torony Irán című görögkatolikus műsorunkhoz hívogatjuk hallgatóinkat ezzel a harangszóval. Mai műsorunk tartalmát, üzenetét Michel Coa szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
1: Dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár nem először osztja meg gondolatait műsorunkban. Mondani valójához a helyszínt is megválasztja. Ma a Nyíregyháza Sóstói Falumúzeumba hív rövid együttgondolkodásra, eszmélődésre. Szegődjünk hozzá!
2: A Nyíregyházi Múzeumfaluba jöttünk, hogy nézzünk szépet, és keressük ennek a szépségnek az etikai üzenetét. Ha itt szétnézünk, azt látjuk, hogy olyan rend van. Rendben vannak a porták, az utcák, a házak, és megsejtjük, hogy ennek a közösségnek az életében is volt rend. Megvolt a munkának az elosztása a gyerekektől az idősekig,

rendbe, a polisznak, a közösségnek a rendjébe. Ezt is hívták szó szerint etosznak, etikának, aki beilleszkedik a közös rendbe. Miért fontos ez ma nekünk? Mert ma olyan embert látunk, aki túl individuális, aki túl önkényes, aki túl liberális, akinek nem számítanak a közös szabályok, nem számít az, hogy elfhű legyek, hogy értékekhez ragaszkodjam, elköteleződjem, ezektől a szavaktól irtózik, hanem én önkényes, teljesen szabad akarok lenni. Úgy érzem, ez ma egy véglet. A diktatúrákra adott válasznak a véglete. A diktatúrákban azt tapasztaltuk, hogy az emberek könnyen fölmentették magukat, hogy parancsra tettem. Túl erősek voltak a diktatúrák, és túl gyenge a személy, az individu. Sokkolta az egész emberiséget, amit Auschwitzban utána találtunk, amit megtudtunk a gulágról. Sokkolta az emberiséget, amikor megtudtuk, hogy Hortobágyra hogyan telepítettek ki családokat, hogy Recsken mi történt, hogy mennyi embert megaláztak, lehetetlenné tettek a diktatúrák. És emberek olyan könnyen fölmentették, fölmentik magukat, hogy parancsra tettem. Ebben a sokban elkezdték megerősíteni az egyént, legyen olyan erős az individuum, aki ellenáll a diktatúráknak, a szabályoknak, a parancsoknak, csak mintha ez túl jól sikerült volna, mintha a ló túlsó oldalán lennénk, és az individuum ma olyan lett, hogy semmi szabály, se Isten, se ember, ahogy nekem jól esik. Ebből már elég. És elkezdtük megsejteni, hogy ez a liberalizmus, ez egy véglet, a diktatúrákra adott véglet, szeretnénk valami mást, a liberalizmuson túli világot, hát hívhatjuk ezt illiberális világnak, posztliberális világnak, még rendes szavunk sincs, annyira új út ez, hogy elég ebből a végletből, valamerre más irányba szeretnénk menni. Itt azt lehet megsejteni, merre van a jövő. A jövő arra van, ahol a személyes méltóságot tisztelik, erős a személyes, nem individuális, személyes méltóság, és erős a közösség. A közösségnek a szabályai, a közösségnek is van egy méltósága. Aztán azért is szeretek itt lenni, mert itt azt látjuk, hogy minden kézzel készült. Kézzel kovácsolták a sarokvasat, kézzel ácsolták a gerendát, kézzel fették a tetőt, kézzel festették a tányérokat, mindent kézzel csináltak. És persze kicsit mi azt hinnénk, hogy szegények mennyit dolgoztak, és milyen nehéz volt nekik, de az is lehet, hogy ők sajnálnak minket. Az itteni múzeum pedagógusok mesélik, mikor jönnek ilyen tabletet nyomogató, unalmas arcú gyerekek, akkor ha leültetik őket egy sarokba, kapnak két cső kukoricát, és elkezdik morzsolni, közben megnyílnak, beszélnek magukról, a szívük közepéről, az iskoláról, a családjukról, és kiderül az, hogy egy kis tevékenység közben mennyi minden nyílik meg, derül ki, és lehet egymást alakítani. Szóval nehogy úgy képzeljük, hogy itt, amikor mindent kézzel készítettek, itt halálos csöndben álltak egymás mellett. Itt közben beszélgettek. Elmondták örömeiket, elmondták bánatukat, ugratták egymást az emberek, aztán a munka végeztével hálát adtak az Istennek. Itt értékeket adtak át. Értékekre neveltek, értékeket őrizték. A közös tevékenységben van értékőrzés, értékátadás, erkölcsre nevelés. És ebből a szemszögből felértékelődik a közjóért végzett munka. Felértékelődik az, hogy érettségi előtt elmennek a fiataljaink 50 órát dolgozni, és csodaszép történeteket mondanak, hogy milyen jó volt a közjóért dolgozni. Felértékelődik egy családnak a közös tevékenysége, egy lakóháznak a kiskert ápolása, egy munkaközösségnek a csapatépítő tevékenysége, ezek mind-mind felértékelődnek, mert értéket nem úgy adunk át, hogy elmondjuk egyszerűen egymásnak, megtanítjuk, elolvassuk, hanem a közös tevékenység közben ültetjük egymás szívébe. Azért is jó itt lenni, mert itt valahogy az ember letisztultan a léthez közelebb érzi magát. Azok az emberek, akik közelebb voltak a léthez, láttak szülést és láttak halált. Látták a növények, az állatok létének a keletkezését és láttak halált, valahogy a léthez közelebb álltak. Tudták, hogy nekik van egy lét feladatuk, és megnyílnak az abszolút lét felé. Ma mi milyenek vagyunk, minden este megnézünk egy krimit, ahol megölnek valakit. A gyerekeink olyan játékokkal játszanak, ahol van 5 életük. És az embernek nem lét feladata van, hanem sok-sok dolga van. Mintha ez a léthez való közelség elfelejtődött volna.
Nem is véletlen, hogy sokan költöznek ki a városokból, vidékre, egyszerű életre, ahol közelebb vannak a léthez, a létnek.

az igazságaihoz. Úgy eszembe jut Heidegger a filozófus, aki azt mondja, a fekete erdei parasztok többet tudnak a létről, mint a berlini akadémikus filozófusok. Azok az egyszerű emberek a létről, a létfeladatról, a létbe dobottságról, meg a semmiről, a semmire kellőségről többet tudnak, mint a nagy akadémikusok. Meg úgy eszembe jut Albert Schweitzer, aki azt mondja, hajózva egy afrikai folyón, hogy minden etika filozófia alapja az élet tisztelete. Minden nemű életnek, növénynek, állatnak és ember életének a tisztelete. Akik közelebb vannak a léthez, az élethez, azok mindig közelebb vannak az etikához is. Azok kötelezőbbnek érzik magukra az erkölcsi szabályokat. Szóval jó itt lenni, örülünk, amikor látunk itt fiatalokat, óvodásokat, csoportokat, meg időseket is, mert itt nem egyszerűen hagyományőrzés történik, itt nem egyszerűen emlékezés történik, hanem itt lehet megsejteni, hogy merre van az emberségesebb, merre van az etikusabb jövő.

0: Műsorunk folytatásában egy fiatalemberre figyelünk. Élsportoló karriert, olimpiai sikereket dédelgetett magában, amikor 2003-ban 17 évesen motorbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé megbénult. Buzai Tamást nem először hallgatjuk műsorunkban. Ahányszor találkozom vele, tragikus életállapota ellenére mindig arról a csodáról beszél, amit Isten visz végbe az életében. A pünkösd előtti vasárnap Máriapúcson a kegytemplom belső udvarában tartott katekézist a betegek és gyógyítók országos zarándoklatára érkezőknek. Emlékedésének záró, összegző gondolatait hallgatjuk meg néhány percben.
1: Az ember gyakran úgy képzeli, hogy Isten ott van, ahol a győzelem, a siker és a hatalom látható. A Golgotán azonban megértjük, ennek az ellenkezője az igaz. Isten a megfeszítettben van jelen. Ott van abban, akit kigúnyolnak, akit elhagynak, akinek nem adnak lehetőséget, akinek mindene odavész. És éppen ezáltal lesz a kereszt a remény helyévé. Mert attól kezdve nincs olyan emberi szenvedés, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Nincs olyan seb, amelyet ő ne hordozna, és nincs olyan mélység, ahová Isten szeretete ne tudna alászállni. Ezt értette meg Szent Pál apostol is. Pál számára a gyengeség többé már nem pusztán emberi tapasztalat vagy szenvedés. A feltámadt Krisztussal való találkozás után a gyengeség egészen új jelentést kap. A Krisztussal való egység helyévé válik. A kereszténység lényege szerint ugyanis nem azért fogadjuk el a szenvedést és a halált, mert azok jók, vagy mert valami értelmük van, hanem mert Krisztus feltámadása megfosztotta őket eredeti jelentésüktől. A szenvedés és a halál többé nem pusztán tragédia, vagy a bűn következménye, hanem Isten tervében átalakult az üdvösség forrásává, az Istenhez vezető úttá. Ezért írja Pál megrendítő szavakkal, kedvem telik a Krisztusért való gyengeségben. Pál felismerte, hogy Krisztus éppen ezekben a törékeny pontokon tud a leginkább közel kerülni az emberhez. Saját sebeiben, üldöztetéseiben, kiszolgáltatottságában már nem pusztán önmagát látja, hanem a szenvedő Krisztust. Ezért mondja ki a kereszténység egyik legnagyobb paradoxonát. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert ekkor már nem önmagára támaszkodik, nem akar mindent a saját erejéből elérni. A gyengeség lassan megnyitja benne azt a belső teret, ahol Krisztus lakás lehet benne, és átjárhatja az életét. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez a lelki élet egyik legmélyebb titka is. Az ember mindig biztosítékokat keres, kapaszkodókat, kontrollt. Isten azonban éppen a gyengeségen keresztül vezeti el oda, ahol végre teljesen rá tudja bízni önmagát. Ezt tapasztaltam meg én is, amikor 2003. októberében egy motorbaleset következtében nyaktól lefelé lebénultam és kerekesszékbe kerültem. Ott feküdtem a földön, már nem tudtam megmozdulni. Levették rólam a bukósisakot, és akkor tértem magamhoz. A nyakamban olyan fájdalmat éreztem, amit addig elképzelni sem tudtam. Tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van. Biztos voltam benne, hogy hamarosan meg fogok halni. Ott voltak körülöttem a szüleim, a legjobb barátaim. És akkor ebben a borzasztó fájdalomban történt valami egészen más. Valami, amit nagyon nehéz szavakkal leírni. Ezt a fájdalmat ugyanis átölelte egy kimondhatatlan szeretet. De nem csak olyan, amit egy jó baráttól vagy a családodtól kapsz. Ez egy végtelen, örök, soha meg nem szűnő, személyes szeretet volt. Valaki ott jelen volt. Valaki, aki jobban ismert téged, mint te saját magadat. És én ott akkor abban a pillanatban nem féltem, mert tudtam, hogy ha most meghalok, akkor ez a szeretet vár rám. És más nem tudtam mondani, csak ezt. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Ezt ismételgettem a körülöttem állóknak, mert valahogy hirtelen minden a helyére került, és ez a szeretet volt a legfontosabb. Majd idővel megértettem, hogy az embernek meg kell tapasztalnia a saját gyengeségét ahhoz, hogy éretté váljék. hogy a felületes jámborságból egyre inkább eltaláljon az Isten akaratával való egyéválláshoz. Amint a szőlő levének ki kell fornia ahhoz, hogy nemes borrá legyen, úgy az embernek is szüksége van többszöri megtisztulásra, átalakulásra, amelyek fájdalmasak ugyan számára, s amelyekbe akár bele is bukhat, de mégis ezek elengedhetetlen utak ahhoz, hogy eljusson önmagához és Istenhez. Hiszen a szeretet nem más, mint pászka, átmenet, tisztulások, lemondásunk, önmagunk fájdalmas átváltozásának a folyamata. Kilépés a halálra szánt emberi mi volt korlátai közül. S a létnek ez az átízása az agapé, a minden értelmet meghaladó isteni szeretet által valósul meg. Végül hadd fejezem be ezt a katekézist a feltámadt Krisztus szavaival. Miért ijedtek meg, és miért támad kételj szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. A feltámadt Krisztus ezekkel a szavakkal nem csak tanítványai kételjeit oszlatta el, hanem hozzánk, mindenkor emberéhez szóló meghívás fogalmazott meg. Ne féljetek a sebektől. Ne féljetek attól a testtől, amely még a feltámadás után is hordozza a szenvedés jeleit. Az érintésre hívó, sebekkel átszőtt Krisztus teste számunkra, akik betegséget és fájdalmat hordozunk, remény és identitás. Abban az érinthető testben mi önmagunkra ismerünk. A betegség, a sérültség bár kívülről nézve hiány, belülről nézve kapcsolat lehetőség. Általa tudjuk megérinteni egymást, általa tanuljuk meg, hogy nem a testi épség az emberi méltóság feltétele. És ami a legfontosabb, ezáltal kapjuk meg a lehetőséget, hogy mélyebb egységre kerüljünk Istennel. Hiszen a feltámadott testén a sebek nem eltűntek, hanem átistenültek. És a mi életünkben is minden seb ebben a fényben fog majd egykor ragyogni.

0: Ragyog a nap, a hegyek, a mezők, a természetbe csalogatnak, és megannyi szépségüket kínálják azoknak, akikben van elég felfedezőkedv és kellő rácsodálkozó képesség. Enzső Lellák virágnyelvtan címmel fogalmazta meg így szerzett tapasztalatait. Aki most átadja nekünk, Ulbrik András. Mindketten már minden szentek társaságában gyönyörködnek, Isten csodálatos teremtményeiben.
1: Virágnyelvtan. Öltözködik a nyár, mint egy érettségire készülő lányka. Haját igazítja a júniusi táj, tarka szoknyákat próbál a mező, egyetlen divatnak sem hódol. Minden nap új és új ötlete támad, mindig tartogat valamilyen meglepetést. Hányféle zöld, és hányféle kék, és ki tudja, mennyi sárga és piros tüntet körülöttem. Minél magasabbra megyek a hegyen, annál kisebb vagyok, annál jobban érzem a kiránduló ember alázatát. Szégyellem, hogy cipő van rajtam, de a virágok nem bosszankodnak a talpam alatt sem. Egy ideig őrzik lábam nyomát, aztán újra kiegyenesednek, fejüket a fénynek tartják, és mosolyognak. Ők keresztelés nélkül is Isten gyermekei. A virágok szépsége. Sétálok a hegyen, térdig érő fűben, térdig érő virágözönben. Isten kertjének vendége vagyok. Körülöttem a százszor szép, meg nagy testvére a réti margaréta, szúrós levelű mezei aszat, amelyhez halvány lila virágán kívül sehol sem érdemes nyúlni, mert meg nem ússzuk sebesülés nélkül, de azonnal megvigasztal a búza virág, anyám szemét idézi, és a pipacsok erdeje, a piros remény hírnökeinek találkája. Ásít a tátika, nyílik a szarkaláb, és az erdő szélén bujócskát játszik a fénnyel a kenderfű. A megypiros vadszegfű, a bükköny és a réti lóhere, a pacsirtafű és a harangvirág, a nyári hérics, a repce és a zsályák különféle fajtája, s akiknek sajnos nevét sem tudom, békésen nyílnak a hegyoldalakon. Mennyire más ez a kert, mint a mi kertjeink? Mi a virágokat is rendre szoktatnánk, kijelöljük nekik a helyet, és elvárjuk, hogy csak ott tartózkodjanak, ahová ültettük őket. Egy sor árvácska, egy sor ne felejts, egy sor petúnia, és mérgelődünk, ha valaki kilép a sorból. Isten nagyvonalú kertész. Ő nem a rend megszállottja. Jézus nem véletlenül hozta példaként a mezők liliomait, a gondoskodó atya szeretetének követeit állítva, aggodalmaskodó, örökké a félelem burkában vergődő szívünk elé. A szépség nem kerítések és lécek, előírások és ízlések rabszolgája. A szépség szabad. És a virágok ennek a szabad szépségnek a hírnökei. A virágok jelleme. Szeretem a virágok tartását. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. A virágok hűségesek önmagukhoz. A virág nem alakoskodik, a virág nem parancsra nyílik, s ha egyszer nyílni akar, nem kér engedélyt a nyíláshoz. A virág énekek szépségén gondolkodom, miért van olyan eleven kapcsolat a szív érzelmei és a virágok között? Azért, mert a virágok a gyöngétség példaképei. Gyöngétség nélkül pedig egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tartós. Nem a lánc tart össze bennünket, hanem a gyermekláncfű. Nem a beton a reménységünk, hanem az angyalgyökér, amely mocsaras réteken is rózsaszínlabdákat teremt a Kárpátokban. És nem létrák segítségével jutunk magasabbra életünk próbakövein, hanem a bojtorján fogózkodó szorgosságával megyünk előre. A virágok üzenete. Olvasom Tóth Árpád virágoktól ihletett sorait. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Három napja áll már a költő asztalán ez a mezei csokor, de most érkezett el az a pillanat, amikor meghallotta a virágok üzenetét. A virágok csendesek, halkan szólnak hozzánk. nagyképű fontoskodásaink idején szóba se állnak velünk, hagyják, hogy komoly embernek képzeljük magunkat. Aztán egyszer csak ránk néznek, és nem tudunk szabadulni a tekintetüktől. Egész életünket eszünkbe juttatják. Látjuk magunkat bűnöktől sebesen. Tisztaságuk tükrében látjuk, hogy kik is lehetnénk, ha nem szolgáltunk volna annyi úrnak. Jó a virágnak. A bazsalikom, míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Hétköznapjaink taposó malmában nincs időnk virágokkal bibelődni. Fásult lelkünket nem hagyják meg a folyosón pirosló muskátli bokrok. Mégsem tudunk sokáig ebben a langyos semmiben, ebben a szépség nélküli feladatketrezben élni. Hirtelen, minden megmagyarázható ok nélkül a másik végletbe vágyunk, és akkor az ember zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis lefele. Tóth Árpád, bazsalikom. Nagyon figyelnünk kell a virágokra. Ők az ég hírnökei, Isten szépségének nagykövetei. Ők az édenkertből közöttünk maradt törékeny csodák. Állj meg, simítja bokámat egy gyermekláncfű, miközben a pitypang ejtőernyőst játszik a kertben. Nevetnek gondjaimon. Közéjük ülök, és hallgatom beszédüket.

0: Pannonhalmán tartotta ülését június 15-e és 19-e között a katolikus egyház és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa pizídiai metropolita társelnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozott együtt Pannonhalmán. Mindenkori feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait és dokumentumait. A bizottság mindeddig 7 dokumentumot jelentetett meg az egyházak önértelmezését és életét érintő alapvető kérdésekről. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatták a pannonhalmi ülésen.
1: A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódtak a vendéglátó szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a Szentmisét a Szent Márton Bazilikában, számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi szent liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a pannonhalmi bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril, bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a szentmise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
0: Történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
2: Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az ezeréves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexi is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexi pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni annak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeus pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a Vegyes Bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé. Mindenképpen beleilleszkedik abba az ökumenikus elkötelezettségnek a folyamatába, amit mi képviselünk, és ezért örülünk, hogy ide jöttek. Még azt mondanám el, hogy van a háznak egy ilyen sajátságos, imádságos légköre, és alkalmas arra, hogy egy ilyen konferenciát megrendezzünk. Nem elsősorban arra gondolok, hogy van egy alkalmas terem, ahogy le tud ülni ennyi ember, és tud egymással beszélgetni, hiszen talán ennél még komfortosabb tárgyalótermeket is lehet találni országszerte, mint a miénk. De van egy korai bazilikánk, amit még Szent István kezdett el építeni. Szent István királyunk még a keleti egyházszakadás előtti időkre nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arsenius metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
0: Tetten érhető a bencis lelkiségben, vannak ennek gyökerei? Vagy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
2: Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekélyírás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását. Baszileiosz, a keleti szerzetességnek az atya. Tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki, a Kasszianusnak a hagyományát értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom, a spiritualitásában.
0: Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák, tudtam már, a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harang szóval?
2: A Szent Márton harangnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk, meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született, az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye, itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje. Mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni. Ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük föláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog a Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
0: Kocsis Fülöp, érsek metropolita, ugyancsak a szentmis előtt így értékelte a találkozó jelentőségét mikrofonunk előtt.
3: Pannonhalma már nagyon régóta építi az ökumenikus kapcsolatokat, nem csak az ortodoxokkal, hanem más felekezetűekkel is. Nem régen voltak Konstantinápolyban a Cyril apát és az evangélikus és a református egyházi vezető is. Aztán ökumenikus konferenciákat szerveznek évről évre, most már ennek minden bizonnyal híre van, tehát Pannonhalma azért megalapozta ezt a döntést, nem csak a szép környezet miatt választották ezt a helyet. De a magyar teológiai élet megtisztelése is ez, én úgy gondolom, amely hát mindig egy-egy ember az, aki teológus, Görföld Tibor nevét szeretném elsősorban megemlíteni, de másokat is. Orosz Atanáz atyát is megemlíthetem, aki szintén az ökumenizmusnak egyik teológiai képviselője, főleg az ortodox katolikus párbeszédben. És hát, hogy Pannonhalma adhatott helyet, ebben szerepet játszott ennek a lelki hangsúlya is, mert azért itt nem csak teológia és nem csak oktatás folyik, hanem imádság ezerébe. És ennek a teológiai párbeszédnek az alapja a közös Isten dicséret. Egyébként ma este majd egy szentmisén jelen lesznek a többi felekezet, illetve az ortodox vezetők is, és tudomásom szerint zárásképpen majd egy ortodox vecsernyét fognak végezni. És még hadd említsem meg azt a kitüntető tényt, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy a görög adúsok is itt legyenek. Én nem vagyok tagja ennek a bizottságnak, és egyelőre még atanázatja sem, de egyébként korábban szerepet játszott az ő munkássága a dokumentumok előkészítésében, viszont a szervezők kérték, hogy a görög adúsok is legyenek jelen. Ennek azért van különös jelentősége, mert a 90-es években a görög adúsok léte szinte akadálynak tűnt ebben a párbeszédben. Erre most hosszadalmas volna kitérni, és nem akarom ezt nyújtani, de érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. De úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk már, és nekünk is van helyünk. Mind a ökumenizmus építésében, mind kifejezetten kelet és nyugat összekapcsolásában. És ezért nagyon örülök, hogy én személyesen is kaptam meghívást erre az eseményre. Egyébként a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánk egyre elismertebb, főként a patricikus kutatásokban, konferenciákon, de más teológiai tárgyakban is. És voltak vendégeink, ortodoxok is, akik már elfogadták meghívásunkat, és azt látjuk, hogy az ortodoxok részéről is egyfajta elismerés tapasztalhatunk az életünk, a munkásságunk irányában. Ez egy biztató visszajelzés részükről, nyilván nem ezért tesszük, hanem azért, mert azt érezzük, abban a meggyőződésben élünk, hogy nekünk görögadúsoknak ezt az egységet kiemelten fontos munkálnunk, hiszen a kettő között vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy mind a kettő közé oda tartozunk, a kadús egyházhoz is és az ortodox egyházhoz is. Vannak, akik azt mondják, hogy sehova se tartozunk, vannak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk az akadályai az egységnek, a közeledésnek, de az elmúlt évek sokkal inkább azt igazolták, ahogyan én kezdetől fogva is éreztem és vallottam, hogy híd vagyunk. Most már egyre többen elfogadják ezt a híd szerepünket, és ennek nagyon örülök, és újabb feladatokat jelöl ki nekünk.
1: Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a legnagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez.

0: Angel Ellák Napfény címmel írt elmélkedésével kívánunk minden hallgatónknak testi felüdülést, lelki feltöltődést és örömteli egyházi élményeket ezekben a napokban. Angel Ellák gondolatait Ulbrich Andrástól halljuk.
1: Napfény. Fekszem a parton, elengedem magam. Elhatározom, hogy most semmire sem gondolok, csak szellőztetem a fejem, pihentetem a szívem, hódolok a nyár legfőbb gyönyörének, a napsugárnak. Néhány percig megy ez a relaxálás, de a pszichológusok legnagyobb bánatára hamar megunom. Mert a napfényről, ha akarom, hanem Íj és Gyula sorai jutnak eszembe, s már is zsibong az agyam. Próbálom fölidézni a verset, nem maradhatok közömbös vele szemben, hiszen azt csinálom, amiről a napanya beszél. Minden pórusom issza. Ez az igazi ingyenes, mely így jő, így csőstül belénk. Úgy átjár olyan kegyelem, hogy nem hiszem, hogy ne legyen valahol egy örök szülénk. Szeretem a napfényt. Ahogy gyermekkoromban énekeltük ludainkat féltve, hogy süss fel nap, fényes nap, úgy kiáltom most világa a bennem rejtőzködő fény vágyakozását. Süss fel nap, süss fel fényes nap, mert megfagynak az emberek. Fázunk, fázós világban élünk, didereg bennünk a lélek. Semmi reménységünk nem lenne, ha nem élne bennünk a napfény öröme. Az ingyen kapott boldogság, amiért hálát adunk, mint Ferenc testvér, tisztán önfeledt boldogságban, áldást ébrezgető szívvel énekli. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságod, és szépő, és sugárzó nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Ezeknek a napsugaraknak az zúgását hallotta meg Ady Endre is. Ezektől a fényektől lett szájában jó íze Isten nevének. Ettől a ragyogástól született benne a köszönöm tisztasága. Ezért az örömért dicséri a napot Sinka István. A fákat bearanyozó fény miatt újong. A fűszálak zöldjét gyöngyel kirakó csillogást tisztel, és tudja, hogy a nap leghűségesebb üdvözlői a búzakalászok. Sinka István, napüdvözlés. Ettől az égi pompától válik a költő imádkozó emberré, amint a hajnali tündöklés piros zászlaját meglátja, és úgy érzi, hogy pap vagyok én ma, mint aranysarújú napimádó. Sinka István, napimádó. És a valódi pap, a tiszta beszédű ember, Sík Sándor hasonló ujongással néz szembe a nappal. Festmény a verse, inkább nézem, mint hallgatom. Hasad a hajnal, az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap, bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen, nézek szembe a nappal. Csík Sándor, szembe a nappal. Aki látott már napkeltét, aki virrasztott azért, hogy a kellő pillanatban ott lehessen, az megérti a költő lelkesedését. A napfény öröme egy földön túli találkozás előlege. Sajnos nincs mindig napfény. Mostanában túl sok a sötétség. Olykor már arra gondolunk, hogy meghalt a nap. Erről a félelemről írt csodaszép beszámolót Oriana Fallaci a nap nélküli élet borzalmától iszonyodva. Fél a műanyag fűtől, a minden parancsot teljesítő robot embertől, és tudja, hogy ez a műanyag világ ráadásul nagyképű is, hiszen a gúny könnyű, a hit nehéz, és senki sem csúfol ki, ha gúnyolódsz, de mindenki kész gúnyolódni rajtad, ha hitvallást teszel. Oriana Fallaci, ha meghal a nap. A napfény reménye éltet minket akkor is, ha fekete felhők árnyékában kell dideregnünk. Gárodi azt tartja az egyház legfőbb feladatának, hogy a reményt láthatóvá tegye a történelemben. Az egyháznak a nap szerepét kell betöltenie a világban, bárhogy is erőlködnek az éjszaka csapatai. Mi adhatott erőt annak az ismeretlen fogolynak, aki a varsói gettó falára a következő szöveget írta? Hiszek a napban, ha nem is süt éppen. Hiszek a szeretetben, ha nincs is benne részem. Hiszek Istenben, ha nem is látom. Ki tartja bennünk ébren a reményt, amikor minden okunk megvan a kétségbeesésre? Miért vagyunk a világosság fiai akkor is, ha sötét pincébe zár bennünket a zord idő? Bombák hullanak a világba, és mi színes lepkéket rajzolunk. Szörnyeteg indulókat tanítanak szerteszét, gyűlöletre biztató szövegeket sugároznak rádióállomások, és mi mégis azt kiáltjuk világgá, hogy szeress, és légy mindig vidám. Honnan bennünk a szeretet merészsége? Talán infantilizmus áldozatai vagyunk. Nem érezzük a helyzet komolyságát? Nagyon is érezzük. A keresztény ember realista ember. Nem kerget álmokat. Van pessimista realizmus, és van optimista realizmus. A kettő közötti különbséget legérthetőbben a jól ismert tréfa meséli el, amely a pessimista és az optimista Dávidról szól. A pessimista Dávid, meglátva Góliát alakját, csüggedve mondja, végem van, ez a szörnyeteg egy szempillantás alatt fölfal engem. Félelmében feladja a küzdelmet, nem kezd egy eleve kudarcra ítélt vállalkozásba. Az optimista Dávid másként cselekszik. Mihelyt meglátja a hatalmas termetű Góliátot, füttyent örömében és újongva kiáltja, de jó, hogy ilyen nagy darab az ellenfél, őt biztosan eltalálom. Engem nem a felhők befolyásolnak. Én a felhők fölötti sugárzó nap erejében bizakodom, és ezt a reménységet szeretném továbbadni. Keresztény küldetésem egyik legfontosabb hírszolgálata. Elmondani mindenkinek, hogy mit jelent a napfény védelme. Vidám a napszeme, vigyáz reánk még akkor is, míg éjszakában alszunk. Boldog a napszeme, vigyáz reánk, sok éber és alvó boldogtalanra. Erős a napszeme, vigyáz reánk, kik botorkálva hordjuk gyöngeségünk. Vörös Sándor, Naphimnusz. A vidám, boldog és erős nap sugaraiba tartom arcomat. Hiszek abban, hogy semmiféle elemi erő nem teheti tönkre. Hiszem, hogy minden csapás fölött győzedelmeskedik. Fényraktár az emberi szív, összegyűjti a napsugarakat, ezért képes arra, hogy a legsötétebb órában is előkeressen valami tartalék világosságot, s ne hagyja, hogy a feketeség győzzön felette. Isten az én fénylő napom. Ő vidámítja meg életemet. Ő az, aki boldogságra teremtett, és ő ad erőt akkor is, ha kialvóban a lelkesedés. Mi botorkálva cipeljük gyöngeségünket, de a nap erős. Valaki vigyáz reám, és vigyáz reád is. Nem úgy, ahogyan én gondolom. Nem akként, ahogy te képzeled. Napsugár ő, megmentő melegség, életet őrző öröm. A lenti fények árnyakkal terhesek, de végül minden fény följut a magasba, oda, ahonnan érkezett.

0: Kicsengettek az iskolákból. Véget ért a tanév, és megkezdődött a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
1: Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már? Milyen nagyok a gyermekeim? Mióta házas vagyok már? Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utól, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
0: A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese.
2: Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszéd történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűntényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve személyre veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az ember, az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.

0: Péter és Pál, tudjuk, nyárban, összeférnek a naptárban. Arany János a Fülemüle című versének idézett sorai, két ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol június 29-ei közös ünnepnapjára utalnak. Péter Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete is. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostol fejedelem, és Pál, a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyírán Jánostól, a hajdudorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
1: Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében, azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vízen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei, fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a második korintusi levélben, nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellene metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak

egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát ezt a tövista testéből, ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a te kegyelmed. A te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.

0: az iskolai év végén, a vakáció kezdetén gyermekeinkért imádkozunk. Paul Roth fohászát Obbágy Teriz mondja el. Ima gyermekemért.
1: Köszönjük neked a nagy lelkűségedet, hogy ránk bízod gyermekeink nevelését és életét. Megengeded, hogy teremtő munkádban részt vegyünk. Köszönjük az örömet, amit ők szereznek nekünk. Atyám, sok kérnivalóm van. Add, hogy ember váljék belőle. Gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs mi ledönt, mert az alap, ahol áll, Krisztus. Még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, ha fejünkben nagy is a zűrzavar. És végül ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek. Egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis meg kell gondolnom, mit kívánjak. Mert tudom, te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sosem maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább azon az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei atyám, majd színről színre láthat.

Műsorunkat Jászter Beáta literatúrájával zárjuk. Ma Szilágyi Domokos Helyünk a világban című versét ajánlja figyelmünkbe. Elsőként a költeményt, majd pedig szokott módon azokat a gondolatokat halljuk tőle, melyeket a vers ihletett.

Szilágyi Domokos. Helyünk a világban. Kell, hogy a napnak sugara legyen, sugaros legyen, mint az értelem. Kell, hogy húzzon a föld a súlyszívű, de súlyos szívvel hozzá lenni hű. Súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni, szemünkön a fény. Ez a harmónia, a keresett, s találni vágyott, csörgő vizeket zengővé szelidítő, orvos a lelkünknek, hogy a béke otthona lehessen. Tűzben született a föld, s kínlódott, még meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint.

egy élet s halál van, s csak így jó élni, amíg meghalni jó, megkeresni helyünket a világban.

0: Furcsák a véletlenek, vagy nincsenek is véletlenek. Azt szoktuk mondani, hogy semmi sem történik ok nélkül. Ez a Szilágyi Domokos vers különös módon került hozzám. A lányom az iskolában kapott pár papírt rajta versekkel, hogy válassza ki belőlük azt, amelyiket szívesen elmondaná az évzáron. A sok fehér papír között megbújt egy kis sárga írólap. Megakadt rajta a szemem, és kihúztam a többi közül. A gimnáziumi magyar tanárnőm finom, kecses betűi sorakoztak rajta. Elérzékenyültem. Megrohantak a régi emlékek, nem csak vidám diákkorom, hanem azok a pedagógusok is eszembe jutottak, akiktől útravalót kaptam az életre. Ilyen volt ő, Györgyi néni, aki egész lényével, tartásával, beszédével és hallgatásával is nevelt. Példa és mérce volt. Nem csak a tananyagot oktatta, hanem gondolkodásra, emberségre, méltó életre nevelt. 2 éve halt meg. Most azt mondaná nekem, ne dicsérj, csak azt tettem, ami a rendelt feladatom volt. Én sem voltam ám jó mindenkinek. Hívő katolikus volt. Bár sokáig nem beszélhetett róla az iskolában, de mindig úgy tanította az irodalmat, hogy kimondatlanul is értettük és éreztük, Isten szeretetét közvetíti a művek által. Azt mondta, akinek a mennyei atya lámpást, fénytárasztó tehetséget adott, annak bárhová is kerül, mindenütt világítania kell, mert akkor mondhatja, hogy megtalálta a helyét a világban. És ez a legfontosabb. Akkor leszünk boldogok a földi életben, ha mindenütt és mindenben megleljük Isten akaratát, és tudjuk, hogy ő azt akarja, ami nekünk jó. Minden ember életében vannak periódusok, egyszer fenn, egyszer len. Sokszor kérdezzük, miért, Uram? Többre, jobbra vágyunk, és nem értjük, miért topogunk egy helyben. Mi az oka annak, hogy nem lépünk magasabbra? Emiatt háborog a lelkünk, mert úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön, többre vagyunk képesek, hát miért nem kapunk lehetőséget? A mennyei atya ezt jobban tudja. Talán még nincs itt az ideje. És az is lehet, hogy soha nem jön el az idő, mert a feljebb valónak ott van terve velünk, ahová állított. Ő türelmes. Kivárja, amíg erre rájövünk. Világítsunk hát erősebben, és másoknak is juttassunk fényünkből. Velünk sem fukarkodtak, gondoljunk csak vissza az életünkre. Biztos akadott néhány lámpás, aki bőven adott saját fényéből, hogy magunkkal vihessük ínséges időkre. Ez a fény mutatja az utat, amely elvezet a helyre, amit Isten rendelt számunkra. Csak legyünk hozzá hűségesek egész életünkben. Add, Uram, hogy mindenben felismerjelek. Értsem és elfogadjam a tervedet, és megleljem azt a helyet, amit nekem készítettél.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 4 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai.
4: Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző, dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen, egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át, a fáradtságos zarándok útig, egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Prószéki Anna Mária nevében is. Anna Mária ma a technikai háttér biztosításában segít nekünk, én Takács Ibolya vagyok. A nyár az mindig kihívás a szülőknek, hogy ezen a hosszú nyári szünetben vajon mit is csináljanak a gyerekek, hogy kicsit értelmesen töltsék el az időt, és ne csak a számítógép és a telefon legyen az ő társaságuk. Azt hiszem, hogy a mai világban ez egyre jobban leköti a gyerekek figyelmét, és egyre nehezebb őket elmozdítani a technikai kütyük mellől, ha fogalmazhatok így. És ezért a szülők nézik a táborokat, hogy milyen táborba vigyék a gyerekeket, ott jól érezze magát, mégis olyan legyen, ami az életkorának megfelelő. Na most én három tábort ajánlok a mai műsorban hallgatóinknak. Olyan tábort, ami a 6. kerületben van, itt Budapesten, viszont azok a gyerekek, akik elmennek valamelyik nyári táborba, itt a 6. kerületben úgy érezhetik, mintha egy külföldi országban lennének, egy teljesen más világot ismernek meg. Vendégem a stúdióban Szabó Beatrix, óvodapedagógus, fejlesztőházvezető. Bea, jártál már itt nálam, akkor az iskola érettségről beszéltünk meg arról, hogy hogyan is készítsék fel a szülők az iskolára a gyermekeiket. Szeretettel köszöntelek ismét.
1: Köszönöm, hogy meghívtál, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt rátérünk a nyári táborokra, egy picit mesélj magadról. Hogyan lettél fejlesztőházvezető, óvodapedagógusból, mióta csinálod a gyermekekkel a fejlesztő foglalkozásokat?
1: 40 éve vagyok óvónő, pont most lesz augusztus 1-én, de már ez egy ilyen gyerekkori álom volt számomra, úgyhogy én azon az úton haladtam, amit megálmodtam magamnak. És egy olyan 20-valahány évvel ezelőtt ismerkedte meg a dr. Lakatos Katalinnal, és nagyon-nagyon sok kérdésemre választ kaptam tőle, ő a TSMT-nek a anyukája, így szoktam mondani, nekem a példaképem. És ő indított el azon az úton, hogy lehet többet tenni a gyerekekért, mint ahogy a iskolában, akkor még ugye csak főiskola volt, tanultuk. És ugye, ahogy így telt az idő, egyre nehezebbek voltak a gyerekek, másmilyenek voltak, mint amikor a pályán elkezdtem dolgozni. Mindig így 4 évent, amikor jött egy újabb csoport, akkor mindig újabb kihívás elé került az ember. Úgyhogy így építettem be a TSMT-t az óvodai életembe, de mindig volt egy ilyen kis álom, hogy de jó lenne egy saját hely, de nem voltam elég bátor, meg mindig lebeszéltek róla, és akkor jött a COVID, amikor az emberek behúzódtak a kis kuckójukba, és én minden ilyen másodmunkámat elveszítettem, mert ugye nem lehetett sehová menni, és akkor jött a gondolat, hogy most itt az idő, van még egy kis pénzem tartalékba, és akkor kerestem egy helyet, és rögtön elsőre beleegyezett a tulaj abba, hogy oda menjek, megcsináljam, akkor már egy csomó eszközöm volt, és a COVID alatt megnyitottam az X-okosító bázist.
0: Ez helyileg hol van pontosan?
1: Ez a Munkácsy Mihály utca 27-ben, a 6. kerületben. Nagyon könnyen megközelíthető, nagyon szeretem, mert a nyári táborok miatt ugye közel van például a Városliget, és ott nagyon-nagyon sok lehetőség van a szabadon való mozgás, egy csomó tevékenységet ott folytatunk kint. Nyilván az okosodó részét az bent a bázisnak a területén, de amint lehet, megyünk ki a kertbe, a szabadba, és ott folytatjuk a munkánkat.
0: Ez nagyon érdekes, hogy mozogtok, torna gyakorlatokat végeztek, ha mondhatom így, és mégis azt mondod, hogy okosító bázis. Én azt gondolnám, hogy ha okosodik a gyerek, akkor egy tankönyv fölött ül.
1: Igen, nagyon gondolkodtam, hogy mi legyen a bázisnak a neve. És nem akartam fejlesztő házként hívni, meg fejlesztő helyként, mert annak olyan fura hangzása van.
0: És meg akkor abban rengeteg van.
1: Igen. És akkor ugye a TSMT az eleve okosító tornaként van egyébként, az egy ilyen második neve a TSMT-nek, hisz miközben mozognak a gyerekek és tornáznak, a homloklebe nyírik, és a homloklebenről ugye tudjuk, hogy azon keresztül jönnek a tanulásos hatások a gyerekekre, és ugye tényleg a tapasztalataim is azt mutatták, hogy azok a gyerekek, akik legalább 2 évet végig szenzoros mozgást végeztek nálam, azok a gyerekek mindig sokkal okosabbak voltak. Még azok is, akik mondjuk egy kicsit mélyebbről indultak, mint a hétköznapi gyerekek, hogy így ne mondjak ki furcsa szavakat.
0: Mint az átlag gyerekek.
1: Mint az átlag, igen. A tipikusan fejlődő gyerekekre is nagyon jó hatása van, de az atipikus gyerekeket viszont szájra kelti. Nagyon-nagyon sok szép történetem van.
0: Milyen atipikus jegyeknél lehet csodát elérni?
1: Hát nagyon sok autista gyerekem volt. Volt olyan, hogy sírva jött az anyuka, hogy a gyerek ül a sarokba, és egész nap a sarkot nézi. Nem lehet semmilyen tevékenységbe belevonni, csak ül és néz ki a nagy világra, de semmi nem történik. Akkor még nem volt meg a kódja egyébként. És akkor először egyéni tornát kezdtünk, de nagyon kemény volt az anyuka, tehát ő tényleg megértette, hogy ez majdhogy nem az utolsó lehetősége arra, hogy valami tegyen a gyerekéért. Nagyon sokáig egyénizett, utána be tudtam már tenni csoportba, és ez a kisfiú ma fölvették az Operaház gyerekkórusába énekelni. Egyéni, vagy ilyen szólókat énekel templomba, és nyilván autista maradt, tehát hogy nem azért volt ez az egész, hogy a kód lekerüljön róla, de hogy azzal, hogy a szülők megértették azt, hogy a szenzoros tornának milyen nagy jelentősége van, ezzel nagyon-nagyon jó, normál útra terelték a gyereküket. De volt olyan is, hogy nem beszélt a kislány, hetente egyszer elhordta az anyukája tornázni, és egy év múlva küldött egy videót, ahol a kislány népdalt énekel. Kiderült közben róla, hogy autista, most egyébként matek versenyeket nyer. Nagyon-nagyon sikeresen integrálták őt a normál gyerekek közé, teljesen jól el van.
0: Mi a szenzoros tornának a lényege? Eleve mit jelent az, hogy szenzoros?
1: Hát, hogy az érzékszerven keresztül, tehát, hogy az idegrendszert, ugye az van, hogy ha éretlen az idegrendszer, akkor ingerekre van szüksége, valami miatt vagy lassan, vagy egyáltalán nem jut az idegrendszernek arra a területére inger, ahová éppen szükség van. És akkor azokon a mozgás fejlődési fázisokon küldjük keresztül a gyerekeket, amiket korábban, babakorában csinálni kellett, de esetleg vagy kimaradt, vagy kevesebbet csinált belőle, és nagyon nagy ismétlés számmal, nagyon-nagyon kreatív körülmények között tornáztatjuk a gyerekeket, és újból bombázzuk az idegrendszert ezekkel az ingerekkel.
0: Mondtad, hogy nagyon sok eszközöd van, vagy eszközöd volt, de hát akkor gondolom, ez még mindig megvan, igen, amivel el tudtad indítani ezt a központot, ezt a fejlesztő központot. Milyen eszközökre gondoljunk?
1: Hát mint egy rendes tornatermi, tehát bordásfalak, zsámoly, pad, nagyon-nagyon sok kiegészítő eszköz, de nagyon sok mozgáskotta eszközön van, megvan a Nildnek az összes eszköze, akkor mindig kutatok újabb és újabb eszközök után, akkor muffi készletem van, ami ugye egy ilyen szenzoros érzékenyítést csinál, hogyha mondjuk mezitláb megy végig, de most van 2 kedvencem, az egyik egy ilyen kis dobogó, amire ha rálépnek a gyerekek, akkor zenél, meg plusz még világít is, meg van egy ilyen láva csempe-szerűség, amin ha lépked a gyerek, akkor a folyadék mindig másképpen keveredik össze, tehát mindig keresem azt, hogy újabb és újabb ingereket tudjak adni a gyerekeknek, és azon keresztül eljutni hozzájuk.
0: Ugye a nyári táborok azok nálad mindig másképp zajlanak, illetve van egy mag, ami mindig ugyanaz, a keret, de az, hogy ti milyen országba mentek, hogy éppen milyen ismereteket nyújtasz a mozgás mellett, az mindig más. Mesélj az idei táborokról.
1: Idén 3 helyre utazunk, nyilván csak a képzeletünk szárnyán. Az egyik Floridába fog, nem, Los Angelesbe fog minket vezetni, és a gyerekek megismerkedhetnek a filmkészítésnek a világával. Fogunk a Korda stúdióba is ellátogatni, hogy igaziból lássanak olyan helyet, ahol a filmeket készítik. és ez ilyen Hollywoodos. Tehát itt igazából a mozgás most táncolás lesz, akkor filmet fogunk forgatni, jelmezeket készítünk, jelmezekbe öltözünk, kifestjük magunkat is, ugye a sminkelés is egy része a filmkészítésnek, és akkor az utolsó napon pedig meghívjuk a szülőket vendégségbe, és akkor előadjuk nekik azokat a dolgokat, amiket ez alatt, 5 nap alatt tanultunk.
0: Arról nem beszéltünk, hogy hány éves kortól és hány éves korig jelentkezhetnek hozzád a gyerekek?
1: Korábban úgy volt, hogy 5 és 12, de mindig van egy 4 éves testvér, aki bekéreckedik, és hát természetesen a 4 éveseket is el tudjuk nyilván az ő szintjükön szórakoztatni. Azért is jók ezek a táborok, mert ők is megtalálják a mozgásban is a maguk helyét, a kreatív foglalkozásban, és az okosító részt is úgy rakjuk össze, hogy van egy nehezebb, mondjuk, hogyha iskolások vannak, és van egy könnyebb rész, amit az óvodások el tudnak sajátítani.
0: Ugye Hollywood azért tőled sem áll olyan nagyon-nagyon messze, hiszen te egy Oscar-díjas óvodapedagógus vagy, most ez így most jutott eszembe, hogy azért a kettőt össze lehet kapcsolni. Erről mesélj egy picit, erről az Oscar-díjról, aztán majd folytatjuk a táborokat, jó? Mert ez azért ritkaság szerintem, hogy egy óvodapedagógus Oscar-díjat kap.
1: Ezt a NetEdukáció találta ki ezt a díjat, ezt minden évben meghirdetik, és titkos ajánlásra lehet egyébként bekerülni, tehát nem én jelöltem magam, hanem kiderült, hogy az akkori óvodaigazgatóm írt egy bemutatkozó levelet róla, egy bemutató levelet rólam, és akkor ezt elolvasták, és meghívtak engem erre a versenyre, hívjuk úgy, és akkor kellett magamról írnom, vagy csinálnom egy filmet, egy 2 vagy 4 perceset, és akkor az alapján bekerültem a döntőbe, és akkor a döntőnél ugye az volt, hogy azok a óvodapedagógusok, tanárok, akik indultak, azoknak a filmjére lehetett lájkokat küldeni, és akkor a közönségdíjat is én nyertem el, és amit ők adtak díjat, azt is nekem a szakmai díjat is, és akkor végül, hogy nekem nem lehetett mind a kettőt, úgyhogy a közönségdíjat kaptam én meg, és akkor a szakmait odaadták egy másik hölgynek.
0: És igazi kis Oscar figurát kaptál?
1: Igen, hát nyilván nem színaranyból, hanem egy ilyen aranyos, tényleg rá volt írva, hogy az év pedagógusa, Szabó Beatrix.
0: Ez mikor volt? 2020?
1: Hát ugye 4 éve talán, mert még az előző.
0: Hol őrzöd ezt a kis szobrot?
1: Hát az óvodában.
0: A gyerekek között?
1: A gyerekekkel együtt, igen. Hát ezt ővelük igazából, ez nélkülük nem ment volna.
0: Változott valamit azóta a munkásságod, amióta ezt a díjat megkaptad?
1: Hát jobb lett. Mindig. Ugye az ember megcsinál valamit, és akkor a következő alkalommal már sokkal egy csomó. Én olyan vagyok, hogy csinálok valamit, és közben jönnek az ötleteim. Tehát mindig egy kicsit több lesz az, amit csinálok.
0: Tehát akkor így jött, gondolom, a Hollywood is. Vagy nem tudom, ez honnan jött, hogy
1: Hollywood az azért jött egyébként, mert akartam egy olyat, ahol esetleg a nagyobb gyerekek is megtalálják az elképzelésüket, mert mindig jelentkeztek 12 évesek, és akkor őket már nem annyira érdekelték a régebbi témák, és az a sminkelés, a táncolás, a filmforgatás, szerintem ez egy ilyen menő tevékenység.
0: Igen, mert ugye, hogy úgy épül fel minden napotok, hogy délelőtt van egy torna,
1: hát itt
0: egy
1: most
0: mozgás,
1: ugye a mozgás,
0: tánc.
1: A tánc lesz, és akkor ahhoz hozzá kapcsolódik egy okosító foglalkozás. Nyilván itt most a Hollywooddal kapcsolatos ismereteket fogjuk átadni a gyerekeknek.
0: A filmkészítés?
1: Filmkészítés, honnan kapta a nevét, hogy ez az egész micsoda, de az egész bázis úgy lesz berendezve, mint a Hollywoodban lennének. Már megvettem a vörös szőnyeget, a Oscar-díjat is, akkor ilyen kis csapót is vettem, akkor vettem olyan díszeket, ami a bejáratnál lesz, mert elkészültek már ezek az oszlopok is, ami a vörös szőnyeg szélén. Tehát, hogy tényleg olyan lesz minden, mintha ott lennénk.
0: Ugye ez a Hollywood kalandos tábor, ez lesz július 6-ától 10-éig. De ha jól olvastam, akkor lesz egy egynapos Hollywood kaland, ez pedig július 9-e.
1: Igen, mert mindig van olyan szülő, aki nem akar egész hetet táborba lenni, és akkor aznap egy annyira érdekes program lesz, hogy én arra gondoltam, hogy ez külön volt már ilyen egyébként, amikor Arizonában voltunk, és akkor elmentünk a tordasi Western faluba, és akkor ezt külön meghirdettem azt a napot, és akkor még egy olyan 5-6 gyerek csak arra a napra csatlakozott hozzánk. Mert én nagyon várom, hogy oda bemessek ebbe a filmstúdióba, és megnézhessem, hogy milyen. Voltam a nyáron Los Angelesben egyébként, az Universal stúdióba is bementünk, és még felnőttként is nagyon-nagyon nagy élmény volt látni, hogy készül a film, milyen effektek, hogy csinálják, sétálni azok között a díszletek között, amit az ember a filmekben lát, nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: Főleg egy gyereknek milyen élmény lehet majd.
1: Igen.
0: A következő tábor az július 20-a és 24-e között lesz, ez pedig egy afrikai szafari tábor.
1: Igen. Itt már lesz szenzoros fejlesztés, tehát úgy lesz a nap fölépülve, hogy a tornaterembe lesz rendezve afrikai szafari stílusba, tehát hogy minden tornaszer igazából nem tornaszer lesz, hanem ennek a szafari kalannak egy része. És akkor a fele gyerek tornázik, a másik fele pedig okosító foglalkozásokon vesz részt, és akkor utána kicseréljük a gyerekeket, mindig kis csoportban dolgozunk, tehát nem szeretjük a tömeget.
0: Az mit jelent? Is,
1: hát, hogy nagyon-nagyon-nagyon extrém esetben van 16 gyerek, de ott akkor bekönyörögték magukat. Jobb szeretjük azt, hogyha 10-12 gyerek van, mert sokkal jobban lehet a gyerekekkel foglalkozni. Emiatt is van az, hogy egy kicsit drágábban kell a táborok díját megállapítani, hogy minden klassz dolog beleférjen, de úgy az a tapasztalatom mostanában már, hogy sokkal jobb kis zseb létszámú gyerekek között lenni, mint nagy létszámú. Tehát itt nem tömeggyártás van nálunk, hanem minőség minden szempontból.
0: És akkor az afrikai táborban ott mi lesz az okosítás?
1: Afrikáról fogunk, mindig van magáról Afrikáról egy napunk, akkor mindig van az afrikai állatokról egy napunk, afrikai kultúráról lesz egy napunk, amikor el fogunk menni a Richter Safari Parkba. Nem lesz egyszerű, de ezt így elterveztem, hogy kimegyünk, mert ott közvetlenül tudunk olyan állatokat látni, meg etetni, meg az egésznek a hangulata tényleg olyan, mintha Afrikába csöppennénk. És az utolsó nap pedig egy ilyen összegző napunk lesz. Olyankor szoktunk egy kicsit afrikai ízeket fogunk kóstolni, egy kicsit így összerakjuk az előző napoknak a tapasztalatát.
0: Kézműveskedés is van nálatok. Minden nap. Miket készítetek majd?
1: Fogunk afrikai ékszereket készíteni például, akkor afrikai hangszereket fogunk készíteni, meg igazából mindig többféle dologgal készülünk, hisz nem tudhatjuk, hogy mi az, ami érdekli a gyerekeket, úgyhogy ez lehet, hogy ott a táborban fog kiderülni, hogy látjuk, hogy ez nagyon na, akkor gyorsan éjszaka legyártja az ember hozzá. Esőbotot fogunk készíteni, akkor ilyen díszeket, amiket magukra vehetnek a gyerekek, ilyen tánchoz, szóval bőven.
0: Élménydús lesz ez a hét is. És ugye az utolsó tábor nálatok augusztus 3-a és 7-e között pedig Indiába, az indiai világba repíti el azokat, akik ott lesznek.
1: Igen. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk már egyébként az elmúlt években. Tényleg szerintem már az összes klassz helyet végigjártuk. Indiában még nem voltunk. És azok a csodálatos illatú fűszerek, az Indiának az a színessége, az a kultúra, ami azért teljesen távol áll az európai kultúrától, ezt szeretnénk a gyerekeknek átadni.
0: Hova mentek? Merre fele mentek ezen a héten?
1: Megvan ez már? Még az nem alakult ki. Több gondolatom is van, hogy jó lenne oda hívni táncosokat, akik az indiai táncot bemutatnák. Volt már olyan táborunk, amikor afrikai gyerekek jöttek el hozzánk, mert pont akkor volt a szigeten egy ilyen Afrika nap, és itt voltak afrikai gyerekek, és mi pont akkor telefonáltunk, amikor szabadok voltak, hogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. De volt már olyan, az óvodába is el szoktam vinni ezeket az utazásokat, és akkor, amikor Grönlandon voltunk, akkor a grönlandi expedíció magyar tagjait hívtuk meg vendégségbe. Úgyhogy mindig van valami különleges dolog, ami most ezek az elmenések, ezek a kirándulások lesznek a különlegességei a tábornak, de igen, van, amikor jön hozzánk. Vagy például, mikor Japánba voltunk, akkor elmentünk a Wasabiba, és akkor ott, mintha Japánba csöppentünk volna, elkészítettük a sushit, aztán megettük a sushit, jól éreztük magunkat, láttunk egy kicsit Japánból egy kis morzsát.
0: Most egy picit zenéljünk, és majd zene után folytatjuk a beszélgetést. Jó rendben.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Mozaikot hallják, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát. Nem sokára elkezdődik a nyári szünet, és a szülőknek ajánlunk három tábor lehetőséget. 5-4 éves testvér is mehet, ahogy megtudhattuk. Tehát 5 éves kortól 12 éves korig a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcában, és vendégem ennek a fejlesztőháznak a vezetője, Szabó Beatrix, Oscar-díjas óvodapedagógus. Ugye beszéltünk a három táborról, hogy ugye lesz egy Hollywood tábor, ez július 6-ától 10-ig, július 20-a és 24-e között Afrikába látogattok el, és India világát pedig augusztus 3-a és 7-e között ismerhetik majd meg a résztvevők. Mondtad, hogy szereted, hogyha kevesebben vannak a gyerekek, mert hogy jobban lehet velük foglalkozni. Hogyha egy gyereknek megtetszik mondjuk az egyik tábor, az első tábor, akkor ő neki van-e lehetősége arra, hogy a következőre is beiratkozzon, vagy...
1: Igen. Van olyan évek óta visszajáró gyerekünk, aki már januárban mind a három tábort lefoglalja.
0: Hol lehet jelentkezni, hol lehet utána nézni ennek a három tábornak?
1: Van egy Facebook oldala az X-okosító bázisnak, oda szoktam a saját személyes oldalamon is meg szoktam osztani, TikTokon is szoktam berakni plakátokat, meg egy kicsit a X-okosító bázis életéről ilyen kis egyperces videókat. Meg van telefonszám is, ahol föl tudnak hívni, meg van e-mail cím, ahol írni tudnak a szülők. És akkor még vannak ilyen csoportok a Facebookon, ez a táborok, és akkor oda is minden héten egyszer beteszem a lehetőséget felkínálva a szülőknek.
0: Meddig lehet jelentkezni egy táborra?
1: Folyamatosan van olyan, volt már olyan gyerekünk, aki a tábor előtt egy nappal jelentkezik, mármint nem a gyerek, hanem a szülő, akkor jött neki szembe, és akkor hívott, hogy van-e még hely. Hát nyilván az ember nem küld el gyereket, de azért van egy határ, amikor már nem fogadunk több gyereket.
0: Hogyan képzeljünk el egy napot? Beszéltünk arról, hogy van mozgásos része, van az okos része, de megérkezik reggel egy gyermek.
1: Reggel megérkeznek a gyerekek, 8 és 9 óra között szoktak, de nyilván aki fél tízkor érkezik, az fél tízkor érkezik. Egy kicsit ugye lekéssi egy-két programot, ami a tavalyi évben nagyon-nagyon nagy sikere volt, és nem is gondoltam volna. Én az oviban azt csinálom az ovisaimmal, hogy nem engedem, hogy a dadus nénik elkészítsék a reggelit, hanem csak annyit kérek, hogy küldje be az aznapi alapanyagokat. Tehát az üres kenyeret, üres kiflit, üres mindent, olyat. Akkor például szoktak ilyen kis kenceficék, szalámik, zöldségek lenni, és akkor a gyerekek saját maguknak készítik. Kapnak kést, és amióta ezt csinálom, azóta sokkal jobban esznek, mert mindig azt teszi aznap, amihez éppen kedve van. Nyilván van egy korlát, mert mondjuk, ha nincs májkrém, akkor nem tud májkrémes kenyeret enni, de ha neki aznap éppen csak üres kenyeret van kedve enni, akkor üres kenyeret eszik, ha ő csak a vajas kenyeret eszi, akkor vajat. Tehát, hogy annyi variáció van, és... Nagyon-nagyon nagy sikere van. Már a kicsikkel elkezdtem, és annyira cukik voltak. Még épp, hogy megtudták a kést fogni, és így fogták a vajat, és így belerakták a zsemle közepébe, és a maga kis ügyetlen kis kezüket, de olyan gyerek is leül azóta reggelizni, aki nagy évben elkerült addig. És a táborban az volt, hogy mindig nagyon-nagyon macera volt ez a reggeli. Nem akartak enni, nem ették, kidobtam egy csomót. Már azon voltam, hogy már nem fogom reggeliztetni őket, mert minek? És akkor jött az ötlet. Mi lenne, ha nekik is kitenném az alapanyagokat? Mindig nagyon sokféle. Én azt megfogadtam, hogy az ennivaló az mindig jó minőségű, és sokféle lehetősége van a gyerekeknek. Tehát sokféle szalámi, sokféle kencefice, sokféle zöldség. És ebből az lett, hogy egy órán keresztül ott ültek, csinálunk ilyenkor egy óriási nagy asztalt, és ott ülnek, és beszélgetnek, és mindenféle izgalmas szendvicseket csinálnak maguknak, mosolygófejeset, ami éppen még azok a gyerekek is, akik eddig soha nem voltak hajlandóak enni, vagy csak max. Egy fél kenyeret, azok is ott ülnek, esznek, jól éreznek, a legcsodálatosabb dolog.
0: És annyi mindenre fejleszti a gyermeket?
1: Igen. Csodálatos, de tényleg. Nyilván gazdaságilag nem. Mindig nevettünk a szülőkkel, hogy de hogy ezt videóra kéne venni, ezt mindenkinek így kéne csinálni. És akkor a reggeli után elpakolunk, ugye nyilván az első nap egy kicsit megismerkedünk egymással, különböző játékokat szoktunk játszani, ismerkedőset, és akkor ketté válik a társaság, az egyik fele bemegy a tornaterembe, ami úgy van berendezve, hogy ez a téma éppen, tehát amikor Afrikában leszünk, akkor tényleg úgy fog kinézni, mintha egy afrikai faluban, vagy egy dzsungelben, vagy bárhol lennénk. A másik fele pedig okosító foglalkozáson vesz részt, és akkor különböző témákat fogunk, például az Afrika táborban az afrikai állatok, magáról Afrikáról fogunk beszélgetni, afrikai ételeket fogunk kóstolni, afrikai kultúrával fogunk megismerkedni, és akkor utána jön egy kis 10 órai, és utána pedig kicseréljük a gyerekeket. Aki eddig tornázott, az megy és okosodik. És úgy szoktam ezt csinálni, hogy mindig a éretlenebb gyerekek kezdik a tornázást, mert az a tapasztalatom, hogy torna után mindig sokkal ügyesebbek a gyerekek, és akkor az okosító foglalkozáson is ügyesebben, nyugodtabban vesznek részt, és az érett iskolások, akik azért már esetleg végig tornáztak ott nálam egy pár évet, ők megmennek okosodni, és utána cseréljük. Amikor ennek vége van, gyorsan fölöltözünk, és irány ki a Városliget, vagy pedig megyünk a Benczúrkertbe, nagyon szeretjük, mert az egész játszótér árnyékos, tehát hogy nem kell a tűző napon lenni a gyerekekkel. Meg el szoktunk még a Károly kertbe menni, azt is nagyon szeretjük. És akkor ilyenkor viszünk magunkkal vizet, viszünk magunkkal gyümölcsöt, és jól érezzük magunkat. És utána olyan fél egy felé indulunk el az étterembe, ahol nagyon finom főtétel várja a gyerekeket, mindenki azt teszi. Most például egy olyan étteremben leszünk idén, hogy 9-kor föl fog hívni engem az étteremnek a tulajdonosa, és el fogja mondani, hogy aznap milyen ételek közül lehet választani. És mindenki azt fog enni, amihez kedve van. Tehát, hogy teljesen ahhoz fog kapcsolódni, ami a reggelinél lesz, hogy nem egy bizonyos menü, és akkor, aki mondjuk éppen nem szereti, az aznap nem eszik túl sokat, hanem többféléből választhatnak a gyerekek, és akkor, amikor mi odaérünk 1 óra, akkor mindenki a saját általa megrendelt ételt fogja kapni. Utána hazamegyünk, ilyenkor kajakóma, 10 perces rajzfilm, mert annál többet nem szoktunk a tévé előtt ülni, de az pont kell, hogy az ember ott egy kicsit így megígyon egy kávét, a gyerekek is ilyenkor lefekszenek, és így.
0: Tehát ez így az alvás vagyunk helyett.
1: Igen. De tényleg az szinte kihagyhatatlan. És akkor utána kezdődnek a kreatív foglalkozások. És nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokat játszunk, nagyon-nagyon sok játék van a bázison, mindenki a korának megfelelő játékot megtalálja, tehát azért a játék sem

Hallgatóink. Az elhangzott műsorunkban podcast beszélgetést hallottak Varga László püspök atyával a kattárs ezévi szeptemberi rendezvényéről.

0: Hírpercek.
1: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. leópápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juhai.

0: Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevői 14. Leó pápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője Szent Mártoni Mihály klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görög katolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni az zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A népek csak együtt emelkedhetnek föl. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, s azt kérjük, adjon békességet és megértést mások iránt. Mennyi bajt hoz a családokra, és mennyi bajt hoz a nemzetekre, ha mások iránt ellenségesen viselkednek. S bármilyen nagyok voltak egyes nemzetek, a másokon uralkodni akarók előbb-utóbb elbuknak, és mindig is elbuktak. Soha ne legyünk olyanok, akik mások fölé akarnak emelkedni, add ezt meg Istenünk. Nagyjaink régen felismerték ezt, és erről szólnak hozzánk évszázadok távlatából. Egy-egy gondolatát hallgassuk meg most Bajza Józsefnek, aztán Kemény Zsigmondnak, Gyulai Pálnak, Mocsári Lajosnak és Ötvös Lórántnak. Bajza József, ki egy álladalom és vallás egy uralkodó nép és nyelvéről beszél, az természet ellenit beszél, Isten örök akarata ellenszegül, és az ő rendét törekszik megzavarni, szegényé egyhangúvá tenni az ő változatosnak és sokszerűnek teremtett világát. Az ilyen egy célra dolgozik a hódítóval és a zsarnokkal, ki a népeket összeigázni, és a szellem szabad mozgalmait bilincseivel fékezni akarja. Kemény Zsigmond, aki a többi népfajok, a közbirodalom és a polgáriasodás elvitathatatlan igényeivel lelke mélyében megbékült, a nemzetiség iránti hű ragaszkodását a tényezőkkel egyeztetni egész készséggel igyekszik. Gyulai Pál, a román századok óta együtt szenved, együtt örül a magyarral, s nem egy román név ragyog a magyar történet lapjain. Külön-külön kevésre mehetünk. Együtt sokra. Mocsári Lajos. Tudnánk-e felmutatni valami tettet, amelyre azt mondhatnók, ezt magyarok tették, ezt szlávok vitték végbe? Nem közös erővel történt minden. És végül Ötvös Lóránt. Nem különböző tudományokon dolgoznak a nemzetek. Egy az épület, amelynek építésén mindannyian közreműködnek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát. Kedves rádióhallgatók, tudjuk, hogy eredetileg azért hívnak minket kereszténynek, mert mi Krisztust akarjuk követni, az ő példáját, az ő tanítása szerint akarunk élni. Jézus kérései pedig jóval meghaladják az ószövetségi parancsokat, akár a 10 parancsolatot is. A mai evangéliumban is egy nagyon nehéz, de mégis nagyon lényeges dolgot kér tőlünk Jézus: ne ítélkezzetek. Sokszor úgy érezzük, hogy lehetetlen megvalósítani Jézus kérését. Olyan nehéz az, hogy ne ítélkezzünk. Ráadásul olyan bonyolultnak tűnik sokszor megkülönböztetni a cselekedetet a személytől, aki azt elkövette. Mert a cselekedetről könnyebb véleményt mondani. Arról tényleg mondhatjuk, hogy helyes vagy helytelen, jó vagy rossz, egy cselekedetről mondhatunk ítéletet. De olyan nehéz itt megállni, és nem tovább gondolni, elítélve a személyt is. Nem ítélkezni a személy fölött azt jelenti, hogy nem akarom én eldönteni, megmondani, hogy mennyire felelős a személy a rossz cselekedetért, amit elkövetett. Hallgassunk Jézus szavára, s tanulgassuk az ítélkezésmentes gondolkodást, hiszen így a világunk sokkal szebb és emberibb, szeretetteljesebb és irgalmasabb lenne.
1: Mai ima szándékunk: Uram, segíts bennünket, hogy ítélkezés nélkül, minden rossz szándék és hátsó gondolat nélkül tekintsünk még a legbűnösebbre is. Ne mossuk össze a bűnt a bűnössel, hanem felemeljük és segítsük, hogy hozzád jusson, hogy megszabaduljon bűneitől, és benned és általad szabadulást nyerjen. De kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket is, és bocsáss meg, hogyha kimagyaráztuk, és nem bűnbánó szívvel jöttünk eléd. Tégy minket tisztává, Uram!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.

0: Nagyon is.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Férfi Sátor műsora, nagyon is. Köszöntöm
2: Zöldi Pált, aki itt ül most. Örülök, hogy újra itt vagy velünk.
0: Igen, én is köszöntök a Szabolcsot és Tibort.
2: Igen, Bodor Tibor is itt van velünk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Én Szevényi Szabolcs vagyok, Koncsik Domonkos szintén itt van velünk, aki segíti a munkánkat ott az üvegfalon túlról. Úgyhogy bele is csapunk itt a lecsóba, meleg nyári lecsóba. Bejött itt azért a meleg, úgyhogy még bárhova, bármilyen témára el tudunk kalandozni, de a havi téma, amit kaptunk az örökségünk sorozatban a Mária Rádiótól, az egyébként egy nagyon fenkölt téma, misszió, mondjuk, ugye majd ízlegethetjük ezt a szót is, ugye, etimológiailag, meg minden szempontból, meg hát ugye persze itt a fölvezetést, amit küldtek, abba azért keményen bele is írták, tehát azért ezek is kemény témák, és lehetne róluk beszélni, hogy miért ürülnek ki ma a templomok, mi az, ami miatt meg ízetlenült esetleg az intézményesült egyházaknak az üzenete, stb. Én mondjuk ezt egy tágabb értelemben is el tudom képzelni ezt a témát, hogy misszió, mint küldetés. Múltkor beszélgettünk erről két héttel ezelőtt, de lehet ti tőletek is szívesen, ha van gondolatotok, meghallgatom, hogy ma nem csak közösségi szinten, egyházi szinten, vagy ugye ma cégeknél is divat, hogy a mi küldetésünk, rögtön ott van minden cégnek az oldalán, ugye van több ilyen marketing képzettségű szerző, aki ezt hirdeti, hogy ugye mindig fordítva kezdték a régi hagyományos szervezeteknél, megmondták, hogy mi, nem tudom én, számítógép alkatrészeket gyártunk, vagy mi autógumikat gyártunk, és akkor most már megfordítják, hogy nem, a küldetés a fontos, és abból indul. Ugye ez is elemi dolog, hogy az ember mindig azt keresi, ami ugye az elevenjébe megszólítja. Mert az, hogy mi gépalkatrészeket gyártunk, az agyunkkal, értelmünkkel fölfogható dolog, de az, hogy mi azért dolgozunk, hogy neked jó legyen, vagy valamilyen általánosabb, de az már az érzelmeinket is megszólítja, az elevenünket is megszólítja. Szóval a céges világba is divatba jött ez a küldetés dolog, és most már egyre inkább a ilyen individuális vagy individualista központú társadalmakban már az egyéni életcélok, életküldetés is előjön. És itt majd nagyon érdekes lehet, Pali, az nagyon sokszor eszembe szokott jutni, amit mindig mondasz, hogy vannak a nomádok, meg a telepesek, szerintem az is abszolút ide kapcsolódik. Szóval, hogy szerintem gondban van az az ember, és nagyon sokszor szerintem a mai individuális társadalomban azok az emberek vannak a legjobban elbizonytalanodva, akik a sok mindenféle reklámok, inputok, szociális, ilyen-olyan benyomás, kortárscsoport, szülők, elvárások, mindenféle halmazba belezavarodnak, hogy de mit is akarok én, mi is az én vágyam, mi is az én küldetésem, hogy teljesítem én be az életemet? Mert ugyanakkor meg ott van ez a nagyon nagy nyomás is a társadalomban, hogy élj az életed céljának, az életed értelmének, de ugyanakkor azt meg nagyon sokan nem mondják meg, mi az, vagy pont, hogy megmondják, de az egy fals. Hát igen, értelm lesz.
0: Azért, mert az élet értelme nem az, hogy a saját életedet élet, hanem a közösség szolgálata, és ez nem egy ilyen smonca, hanem ez valóban az, mert az ember közösségi lény, közösségben tud élni. Az, hogy ma használják ezt, hogy misszió, meg küldetéstudat, meg nem tudom, ez, ha keresztényként nézem a dolgot, akkor ez egy elég komoly tévút, mivel különbség van a küldetés misszió, és a hivatás között. Alapvetően más-más világ. Akinek nem hivatása van arra a jézusi normarendszerre, személyes kontaktusra, amit takar a vele való kapcsolat, annak mondhatnak bármilyen küldetést, a templomok kultúrterekké vedlenek, és művészeti terekké válnak. Aztán, hogy most kit, hogy üldöznek, és a hivatás az bennem van. a hivatásomat nem tudom átadni.
2: Aha.
0: De úgy tudok élni, hogy valakinek föltűnjön, hogy ez miért így. Innen válik most érdekes, én nekem Kassai Lajos például, hogy profán témát mondjak.
2: Ő nagyon ilyen.
0: Hogy ő neki van egy hivat, nem küldet, én nem küldetéses embernek, hivatásos embernek látom. És ez nagyon fontos. És mi nagyon eltévedtünk, hogyha most így vesszük, hogy járt itt Jézus Krisztus, és megtette, amit megtett, történelem és sorsfordító dolgokat, de mi sajnos csak a csomagolását vesszük sokszor komolyan. Ez nyilván, hogy nem mindenkire érvényes, mert vannak nagyon hivatásos emberek, én magam is ismerek még élőt is, de nagyon sokan csak küldetésből működnek. És ez egy ugyanolyan fontos dolog, ami az áldozatot hozunk, vagy áldozatot viszünk. Áldozatot vinni, az egy másodrendű dolog. Áldozatot hozni, az egy abszolút pulzáló, 36,5 fokon működő dolog. És itt van az én számomra a különbség, és nem kell itt csodálkozni. Jézus nem azt mondta, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt a díszleteiteken. A díszleteitek föl fognak borulni, elfújja őket a szél. Az én művemen nem vesznek erőt. Isten országán nem vesznek erőt a pokol kapui, és ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy itt különbséget tegyünk. És nekem, ami öröm volt az utóbbi 20 évben, az, hogy megtaláltam valami olyan fontos dolgot, ami egy kicsit a profán felé visz, de ezért talán jobban érthető, és nem kerülök abba a gyanúba, hogy itten lepetyelek, verem a nyálamat valami izén, mert nagyon sokszor hallom, jaj, én az Isten tenyerébe, jaj, én az Isten, igen, az Isten engem. Ezt mind hallom, és ez most a zárójelen belül vagyok, de ha fölteszem a kérdést, és te, amikor nem talál az Isten, ki az, akit nem talál? Ki vagy te, akit nem talál az Isten? Na hát ezt a kérdést ritkán merjük föltenni, és ezért nem akarok ilyen üres lepetyelésbe belebocsátkozni, hanem azt mondani, hogy nekem nagyon mély, és a majdnem pre-evangelikus dologként jött be az életembe a férfi sátor, ami azt jelenti, hogy nagyon komolyan, őszintén, személyesen és a másik szemében nézve beszélni vagy hallgatni. Továbbadom a szót. Tibor, mert ebbe te is társam vagy.
3: Igen, majd ha módra lesz rá, akkor átkötnék erre, de egy bevezetőként magam számára annyi gondolatom van ezzel. Én is dolgoztam cégnél, ott is volt küldetés, tudod, megfogalmazva. Nekem az a véleményem, hogyha a misszió vagy küldetés eladási céllal születik, akkor az körülbelül egy szatyor kutyagumit ér.
2: Az marketing, az sallang.
3: És teljesen mindegy, hogy ott számítógép alkatrészt akarunk eladni, aha, banánt akarunk eladni, vagy templomba járást akarunk eladni, uram, bocsá. Tehát ha nekem van egy küldetésem, akkor megyek előre, mint a gőzmozdony. Mint a vonat. A gőzmasina, mint egy vonat. És aki föl tud rá ülni, az fölül, és megyünk előre, és csináljuk a dolgot. Ez a küldetés szerint. Számomra ezt jelenti.
2: Amikor az elsődleges,
3: az, hogy beszélek, megfogalmazom a küldetés tudatot, kiteszem a honlapomra, és egyébként pénzt akarok keresni, nekem ez nem hiteles. Tehát, hogy ezzel, tehát valamit el akarok adni, és teljesen mindegy, hogy mi az, amit el akarok adni, nekem ez a bevezető gondolatom. És ha már egy férfi sátor műsorban ülünk itt a rádióban, akkor átkötném a férfi sátorra, hogy vajon a férfi sátornak mi a küldetése, mert önmagában az, hogy hetente vagy két hetente a különböző sátrak összejönnek, az nem küldetés. Az egy nagyon jó szintér arra, hogy meghallgassuk egymást, a másik szemében nézzük, de nem ez a küldetésünk. Az én olvasatomban. A küldetésünk például az lehet, amit mi csinálunk a Palival, hogy a fiatalokkal foglalkozunk, neveljük őket. valamilyen formában kapcsolatot teremtünk velük. Ez egy küldetés. És nem azért csináljuk, mert el akarok neki adni valamit, mert nem akarom, hogy jó legyen nekik. Uh-huh. Már most nem ez a lényeg, tehát nem ezért csináljuk, mert nagyon jót akarunk a fiataloknak, hanem azért, mert aztán ez a küldetés, valahogy ez egy becsípődés, és csináljuk, és megyünk. Megengedhetjük, persze megengedjük, hogy jó legyen nekik, tehát nyilván is, hogy részüknek biztos jó is, de ez egy küldetés. És nem mindenki vesz részt a férfi sátrakon, de ettől még ez lehet, hogy férfi sátranak a küldetés, és lehet, hogy valaki háttérből támogatja, akár, mit tudom én, anyagilag egy sokra, hogy el tudjon jönni egy csapat, uram, bocsánat, vagy bármi mással, néhány jó szót szól valakinek. De önmagában a férfi sátor sem egy küldetés, hanem ez egy küldetés. Lehet más küldetése is, ha van. Én ezt találtam meg.
2: Érdekes, amit mondtok egyébként. A Kassai Lajos nekem is vissza rémlik, mert több ilyen interjút néztem vele, így, ami elérhető interneten, itt ott, ott, és ő is mindig ezt mondja, hogy az igazán megfoghatatlan kérdés, ez mindig a miért. Ő mindig azt mondja, hogy az, hogy ő mit csinál, arról órákat, napokat, heteket tud beszélni, de hogy miért csinálja, azt nem tudja, de olyan szintig abba azzal azonos ízében, zsigereibe, érzelmeibe, mindenbe, és mégse tudja megmondani, hogy miért. Pedig valahol ez a küldetés, vagy hát elhivatottsága, hogy te mondtad, Pali, az a miért kérdés. Úgyhogy ez abszolút a másik, meg amit meg te mondtál, Tibor, a hitelesség, hogy valahol onnan válik el az, hogy ez az elhivatottság, vagy igen, szoktuk keverni a kettőt, hogy küldetés, elhívás, de hogy onnan lesz az valóban elhívás, hogy az hiteles, hogy az nem egy sallang, igen, amiben csak becsomagoljuk azt, hogy jobban el lehessen adni. Mert egyébként, mit tudom, nekünk is a mocsáriba van, hogy így elő-elő jön, hogy jó, valami, most direkt nem mondok nevet, meg nem is ez a cél, de hogy előjön a ilyen-olyan internetes oldalon, hogy van még ilyen szervezet, férfi szervezet, olyan szervezet, amolyan szervezet, és azért mindig kiderül, hogy sokszor a mélyén valami for profit emberke vagy emberek állnak, akik ebből élnek, hogy ilyen tréninget tart, vagy ezt szervez, vagy amaz szervez, vagy nem tudom, és igen, ez nem feltétlenül kell, hogy ez teljes mértékben kétségbe vonja az egésznek a hitelességét, de minden esetre azért ad egy másik okot is arra, hogy az a szervezet működjön, hogy mellesleg az illető abból megél, vagy ez neki megélhetési forrása, mert azért a férfi sátorban mi nálunk nem volt olyan, aki ezt profitért csinálta volna valaha. Az más kérdés, igen, hogy van-e küldetés, és milyen az a küldetés, de az biztos, hogy az nekem is furcsa lenne, hogyha valakinek ez a betevőjét hozná.
3: Tegyük fel, igen. Nekem még megengedhető, hogyha valamennyi pénze van belőle, ettől még lehet a küldetés, uh-huh. Én nem mondom azt, hogy nem.
2: Uh-huh. De ne az legyen a fókusz.
3: Ha az a cél, hogy eladni akarok, igen. És ehhez igen. Kreálok egy küldetéstudatot, nekem ez hiteltelen.
2: Az már az feje tetejére.
3: Azt, hogyha valakinek van egy küldetése, és ettől nekem mindig ez volt, tehát ifjú koromtól kezdve ez volt az álom munka, amikor azt mondom, olyan munkából élnék meg, ami szívvel, lélekkel megyek előre, és tudok csinálni, és kvázi a küldetésem. Én mindig irigyeltem az ilyen embereket, nagyon kevéssel találkoztam egyébként. Mm-hmm.
2: Igen, hogy akkor már az csak mellékes, hogy még meg is élsz belőle.
3: Persze.
2: Hát nem az van a fókuszban,
3: hogy... Hát a habatortán, vagy azon
2: igen,
3: a megy. Vagy
2: igen, és nem az van, mint ami ma nagyon divatos, hogy halmozunk magunk köré követő tábort, akár ilyen halott követő tábort, tehát olyat, hogy ott van, de nem lehet mozgósítani, de akár olyat is, hogy egy aktív követő tábor, csak éppen akkor én magamat helyeztem az Isten helyébe, hogy itt kreáltam magamnak egy népet, vagy nem tudom, követő tábor, de akkor már én vagyok a központban, és nem az a küldetés, amit én végezni akarok, vagy elhivatottság.
3: Ilyet, most még eszemült egy gondolat, bocsánat, így a kereskedéssel kapcsolatban, uh-huh. Nemrégiben olvastam Aquinói Szent Tamástól egy keveset, nagyon beleszerettem egyébként, megjegyzem, és ott volt egy ilyen gondolat, hogy most nem szó szerint idézem, de hogyha megjelennek a kereskedők egy városban, akkor bomlasztják a rendet, mert ott már megjelenik a csalás. Amikor már profitért csinálunk valamit.
2: Igen, meg ugye Krisztus se véletlenül zavarta ki a kereskedőket a templomból.
3: Nem pontosan idéztem a dolgot, de ugye ez volt a lényege, hogy ha már eladni akarok valamit, akkor ott már valami, az már nem teljesen tiszta a dolog, igen. Mert ott ugye van egy anyagi érdekem, tehát én abból profitot akarok csinálni. És akkor előbb-utóbb ott valami, az már nem biztos, hogy olyan jó lesz. Tehát, hogy amíg csak maguknak, és mert ugye az volt a mondás ebben, hogy amíg a polgárok maguknak csinálnak dolgokat, igen. Addig az jó és hasznos. De amint megjelenik egy külső hatalom, vagy külső külső erő, aki csak kereskedni akar, tehát nem magadnak akar, hanem csak hasznot akarok abból az egészből, akkor ott már elcsúszik egy másik irányba.
2: Ez is érdekes, hogy például nekünk van, ugye csináljuk ezt a nomád tábort már így évek óta, és hogy például nekünk, mint mocsári teknős, a mi csapatunk, mocsári teknős sátor, nekünk soha eszembe nem jutott volna, hogy ezt a nomád tábort, ezt ilyen for profit jelleggé kinyissuk, és akkor mi ott szolgáltassunk, vagy nem tudom, hanem mindig az volt, hogy persze örülünk, ha jönnek, de akkor baráton, ismerősön keresztül, úgyhogy azért tudjuk ki az, ismerjük, stb. Tehát, hogy a közösség jelleg, és ne a szolgáltató jelleg domináljon benne. Tehát, hogy azt érezzék, hogy ez egy baráti közösség, és itt ők egy intim térbe kerülnek, egy intim körbe, mert bocsánat, ami szolgáltatás, az vegy tiszta, az tisztítószeres, nem? Ott minden csili-vili, az nem intim, ott nem mindig van helye az intimitásnak.
0: Nem, és hát ez jellemző a férfi sátornak igazából bármelyik formájára, az egyesületre, külön a sátrakra, vagy a nomád sátorra, vagy egyéni lovagokra, akik vonulnak és teszik a dolgukat, hogy mindig személyes. Tehát a sokra személyesen lehet fiúkat összeszedni, akik fantasztikus dolgokba vesznek részt. Nem is tudom, hogy mióta nem is kell mondjuk, hogy a telefonokat nem lehet használni. Egyszerűen nem használják a telefonjaikat, mikor a sokkon vannak. Mert nincs rá idő, nincsenek üres helyzetek, vagy ha vannak, akkor oda vannak feladatok. De a lényeg, hogy ők eljönnek, és arcokat látnak, tekinteteket látnak, önmagukat látják meg, amikor az én szemembe néznek. Mert végül is itt tudok visszatérni a úgynevezett misszió, helytelen használt missziós szóhoz, hogy Isten ritkán nyilatkozik meg, most persze itt a zsidó-keresztény kultúrtörténetről beszélünk, ugye? Mert azért ez nem azonos a belső misztikus történettel, ami Faustina nővér, meg nem tudom ki, Teréz anya, és a többi Wagner Viktória, vagy hasonlók, de lényeg az, hogy van egy ilyen díszletünk, és amikor a férfi sátorba eljönnek az emberek, akkor nem a díszletet látják, hanem a tekinteteket látják. Azokat a tekinteteket, amik egyébként a templomba is ott lehetnek, a freskók mögött, az angyalkák mögött, és minden legyen barokk vagy gótikus, de sodró és itt értem el, hogy mit mond Isten, mert hát itt ez a zsidó-keresztény kultúrában mondja Isten, mert keveset beszél a fiáról. De mikor beszél, akkor azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik, akiben én gyönyörködök. Na most én úgy érzem, ez az a legtöbb, ami az Istentől felénk jöhet, ha gyönyörködni tud bennünk, bennem, mit többet számozok. Az érdekel, hogy bennem gyönyörködik-e. És ha én bennem gyönyörködik, akkor olyan lesz a tekintetem, mint Maximilian Kolbénak a tekintete, vagy akárkinek, hogy az átüt, és ott nem számít élet és halál. Azok valóban átléptek, kiléptek a pokol tornácára, tehát ott már nem számít. A többi az ilyen kis életféltős, izgulós dolog, majd, hogy nem azt mondom, lelki tolószékekkel van teli a plac, mert nem mernek fölállni. Jézus ott áll, és teli van a tér tolószékekkel, és mondja, hogy gyertek be. És rengeteg ember mondja, de hát hogy menjünk be, hát lépcsők vannak. Hol a rámpa? És Jézus mondja, állj föl, állj föl. De nem akarok fölállni, hát hol a rámpa? Hát már az EU-ban is van rámpa. Aha. Hát ne vicceljél. Uram, hát rámpa kell, hogy föl tudja gurulni. És hiába mondja Jézus, de állj föl, mondom neked, állj föl. Állj a lábodra, és lépj be. Hmm. Nem, uram, magas a küszöb. Nem, annyira jó ez a kocsi. Annyira jó. Tehát, hogy beleszaladtunk az önmagunk zsákutcájába. És ez nagyon nagy veszély.
3: Nagyon nagyot mondtál szerintem, Pali, az előbb ezzel a ő az én szeretett fiam, és benne gyönyörködünk. Akár ez egy ilyen férfi sátras üzenet is lehet az apák számára, mert hogyha ezt tovább tudnánk adni a fiainknak, szerintem ez egy fantasztikus erő lenne, hogyha így működik. Semmi más nem kell csinálni, csak annyi, hogy ezt érezze a gyerek, hogy a fiú, hogy hát
2: egyébként
3: alanyi jogon itt van.
2: Igen.
3: Kedvem telik benne. Itt jó helyen van.
2: Egyik nomád táborban volt is erre egy szertartásunk egyébként. Ennél többet nem szabad mondanom erről, meg ami egyszer volt így, az úgy volt szép, majd másodjára nem úgy lesz, de igen, egyébként nekem is előjött így a napokban ugyanez az atyai áldás, vagy apai áldás téma, igen, hogy mekkora erőt tudunk azzal adni a következő generációnak, és hát ugye a szülők a Isten képe elsődleges forrásai, pláne a kis gyerekek számára.
0: Igen, és hogyha most ragaszkodunk ehhez az írásos forrásanyagunkhoz, a Biblia, mondjuk így, az evangélium, a szent, az örömhír üzenete, akkor hát vegyük már észre, hogy a tékozló fiú, hát ami egy hát nagyon érdekes, érzelmileg nagyon himbálózó történet, ugye, mert ja Istenem, elmegy, és mi történik, és a vájúnál, és egyszer se hallom, hogy az apja megtagadta volna,

0: Én, nem. Tudsz-e menni akkor is gyönyörködni, mikor nem az? Ne adj Isten, ilyet, olyat, amolyat csinál. Ugye? Hát hány nagyszerű családból származó gyerek van, aki a drogba került bele, a nehézségbe iszákos lett, én nem tudom mi. Tudunk-e isteni szemmel nézni rá? Vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, majd én ezt megítélem, hogy ez milyen. Ez a szülő felelősséget nem veszi el, mert ugyanhonnan vette le ezt a mintát? Miért? Mi bújt ki ő belőle, ami én bennem rejtve volt? Tehát sok mindenen el lehet gondolkozni, a gyerekem nem olyan, mint amilyennek én elképzelem. De ettől még igaz az, hogy gyönyörködnünk kell tudni a világba, ahogy Isten gyönyörködik.
1: Ez így van. Ha szabad, én még visszakötnék egy kicsit az eredeti témához, amit átküldtél, elolvastam, és nekem van egy olyan gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ugye egy missziós tevékenységnek tekinti az egyház, amit végez. Tehát, hogyha van egy hitünk, van egy norma rendszerünk, amihez mi ragaszkodunk, akkor az egy hiteles forrás lehet. Én ezt nagyon nagy hibának látom, akár az egyházaknál is, hogy változik a világ, tudva levő, és egyre gyorsabban változik, nagyon sok minden megváltozott a 50 évvel ezelőttihez képest, a 100 évvel ezelőttihez képest. A kérdés mindig az bennem fölmerül, hogy hogyan igazodik ehhez mondjuk például az egyház. Kell-e igazodjon ehhez az egyház? Konkrét példát mondok, ugye 100 évvel ezelőtt egy elfogadhatatlan tétel volt mondjuk például a válás. Ma ez már egyházilag is egy teljesen normális. Kell-e az egyháznak menni ilyen módon a trendek után, hogy akkor elfogadjuk ezt is, elfogadjuk azt is, és nem csak az egyháznak, tehát bárki másnak, akinek van egy norma rendszere. Akár nekünk is, mint férfi sátor, van egy norma rendszerünk, és kell-e, értem, hogy változik a világ, de hogy mindenben kell-e nekünk igazodni, kell-e ugyanolyan gyorsan igazodnunk. A kérdés, nekem sincs egyértelmű válaszom ezekre, csak fölmerült kérdésként, hogy ez jó-e? Mert félek valahol úgy titokban ott van bennem, hogy nem jó igazából.
2: Igen. Én mind a két szélsőséget látom, azt is, hogy burkozzunk magunkba, és jaj, a kinti világ, jaj, azzal még véletlenül se tartsunk kapcsolatot, mi itt tartsunk ki, és jaj, tehát a teljesen beburkolózó külvilággal teljesen minden kapcsolatot megszakító. Most ideáltipikus dolgokról beszélek, nehogy valakit magára vegye, de hogy van ez a fajta közösségi hozzáállás is, meg ahogy mondod, van az is, hogy jaj, erre van éppen igény, az meg megint ez a marketing szemlélet, amit beszélünk, hogy jaj, erre van igény a külvilágban, akkor lesz ez is, akkor van igény arra, hogy nem tudom, wifi legyen, akkor legyen az.
1: Hát arra van igény, igen. A marketing szemlélet, amit mondasz,
2: hát igen. Ezt mondom, hogy igen, igen.
1: Hogy akkor
2: igen,
1: behozzuk
2: igen.
1: Azt is, hogy e felé megy a világ, hát akkor csináljuk.
2: Igen, álljunk, akkor ezt is, és akkor legyünk trendik, legyünk modernek, stb. Amivel mondom, most egyiket se kifigurázni akarom, de igen, mindegyiknek van árnyoldala is, ahogy mondod.
1: Na, és innentől kezdve ez nem küldetés, hanem egy, el akarok adni valamit.
2: Így van.
1: Az én szememben, bocsánat. Tehát, hogy...
0: De akik ennyit változnak, azoknál nagyon porózussá válik a határfelület. És senki nem akar már igazán oda tartozni, mert hiszen az nem is véd meg. Most, hogyha vadat mondok, az amisok, vagy más szekták, de még a pünkösdisták, hogy ittenit is mondjak. Amilyen szigorúan veszik a dolgokat, önmagukat, a böjtöt, a haj eltakarást, nem tudom, nagyon-nagyon vonzó tud lenni, hogy ezek az emberek hisznek, ezek csinálják. Tehát, hogy ez a nem napra készek minden áron. És bekerülni nem is olyan egyszerű oda, alámerítkezni, stb. Nem egyszerű. Tehát én mindenképp azt mondom, hogy ha már misszió, meg mi, és általában ezek a nagyon szigorúan rendbe levők nem is annyira misszióznak, megjegyzem. Tehát ők nem szaladgálnak a világba szanaszét, hogy jól legyetek ti is, jól.

0: Nem, ők nagyon szigorúan veszik az ő saját kis, és köszönjük, mi a választottak vagyunk, ugye ez megint egy lényeges dolog. Mi vagyunk azok, akik betartjuk, és mi így rendben vagyunk. Na, tehát azért mondom, tehát ez a misszió egy nagyon érdekes, és ez egy éves téma lehetne, több száz éves téma lehetne, hogyha szerencsénk van.
1: De ha így visszakanyarodva a férfi sátorhoz, ott is mindig ezt mondtad, Pali, és ez azóta is visszatér nálunk is mindig ez a mondás, hogy nem akartad senkit se, hogy oda kerüljön, hogy berángassuk az embert, hogy már pedig te gyere sátor. Nem, pont úgy inkább eltanácsoltuk, hogy figyelj, nem biztos, hogy ez neked való, nem biztos, hogy neked itt a helyed. Uh-huh. Jól fontold meg, hogy te akarsz egy ilyen társaság, egy ilyen őrült társasághoz tartozni, mint mi vagyunk, meg stb.
0: Igen, és meg is döbbentem, amikor láttam már, mi megvoltunk a férfi sátorra, amikor a Harcosok klubja című film, aha, bejött, az a kultfilm. És ott, igen, is ilyen volt, hogy nem lehet, ne ide nem lehet a Harcosok klubjához tartozni. És akkor úgy nagyon meghökkentem, mert éreztem, hogy nem ugyanazokat a szavakat mondják, de nem pont ugyanaz történik. Aha. Tehát ez nagyon jó, hogy mondtad, valóban nem hívlak oda, ahová hívni nem, csak elindulni lehet. És a férfi sátor ilyen. Megjegyzem ebben kapcsolatban, és ez a reklámhelye, hogy most a Magálma Virág című könyvbe nagyon sok ilyet megfogalmaztam. Tehát megfogalmaztam eddig is, de most leírtam ezeket. És ez majd hozzáférhető lesz, Magálma Virág.
1: A magálma a virág, uh-huh, de jó.
0: Igen, nagyon szép kötet. Szerdán lesz a bemutatója. Mm. Na jó, hát ennyit most.
1: Ennyit a marketing.
0: Igen.
1: Igen, hát hova is kössük innen tovább? Mert még van, ha jól látom, egy, hát egy 5-6 percünk még.
2: 6.
1: Vastagon van, igen.
2: Tükör, vagy az üveg túloldaláról.
1: Az üveg túloldaláról súgnak. Igen, igen, úgyhogy...
2: digitálisan is.
1: Igen, ti miben látjátok egyébként, hogy most akkor speciálisan a férfi sátorra szűkítsük itt, hogy, hogy ti miben látjátok a férfi sátor, hát akkor mondjuk elhívás, bár mondjuk az is igaz, hogy az elhívás az mindig személyes, ugye, Pali? Az, az nem egy szervezeti...
0: az nem
1: legazonosítható, de hogy mivel láttátok ti a, az elhívásotokat, és az hogy találkozott a férfi sátorral, vagy szóval, hogy mivel látjátok a férfi sátor mögötti.
0: Mondjuk ezt én nem voltam így elhívva, mert én küzdöttem az életemért, erről Tibor tud esetleg válaszolni.
1: De az is valahol egy mozgatórugó, vagy hogy mondjam, ami hajtott téged,
0: űzött. Azt hiszem, az egy külön műsornak a témája lenne, hogy én ezt egyszerre így kibontsam és elmeséljem. Most viszont inkább a kérdés másik oldaláról, hogy ha elmegyünk egy diák társadalomba, elmegyünk egy iskolába, akkor ott mi is történik? Mi nem mondjuk, hogy a férfi sátor ilyen, szóba se kerül. Hanem megkérdezzük, milyen órátok volt eddig a mai nap. Mi a nehéz az iskolában? Mi az, amit nagyon utáltok? És a többi, és a többi. Tehát hagyjuk a gyerekeket embernek lenni. És ez beletelik, igen, hetente egy nap, egy év, és akkor ők rájönnek, hogy mi nem akarjuk a torkukra tenni a kést, mi nem akarunk eladni valamit. Mi kíváncsiak vagyunk rájuk, hát mi végtére gyönyörködünk bennük. Hát ezek tök normális gyerekek, teljesen helyén való minden, pláne szakmunkás iskolákban nagyon szeretünk menni, mert ott olyan épkézlább.
1: Természetesebbek,
0: igen, nem? Igen, igen, igen, igen. Gorombábbak is az elején, de abszolút megmondják, hogy mit gondolnak. Tehát nekem azt hiszem, Tibor, erre tudnál még esetleg rá kötni valamit.
1: És tuti ott a bizalmatlanság az elején, ugye?
0: Teljesen normálisan.
1: Ugye, hát de én is, ha megyek az utcán, és valaki megszólít, most ez is abszolút a misszióhoz kapcsolódik, én is garantáltan arra fogok asszociálni, hogy vagy pénzt akar kérni, vagy valamilyen szektától van, és meg akar téríteni, vagy mindegy, de valamit akar. Valamit akar tőlem. És hogy szerintem ez a gyerekeknek is olyan... hihetetlenül hangzik, hogy itt van valaki, aki semmit nem akar, maximum annyit, hogy gyönyörködni bennem.
0: Hát, ahogy igen, a tékozló fiúapja minden este igen. kimegy az kapuba, kinyitja és néz.
1: Igen, tehát hogy valaki egyszerűen csak ő rájuk kíváncsi. Nem?
2: Hát az a fantasztikus, hogy amikor elmegyünk, most például az előző tanévben Vácra jártunk, mondta egyszer, és föltettünk egy kérdést. És akkor hát ugye mihez vannak szokva a diákok, mi a jó válasz?
1: Mi a helyes válasz? Nincs, mit kell mondani?
2: Nincs rossz válasz. Igen. És akkor ez egy ilyen, jó, hát ez tud felszabadító lenni. Itt sem megy mindenkinek, de hát ez nem baj. Tehát pont ez a szép, hogy nem kötelező.
1: Má ez is újdonság.
2: Persze,
1: nekik.
2: Akkor szokták azt mondani, hogy hát tanár úr, nem vagyunk tanárok, jó? Tehát mi nem akarunk megtanítani nektek valamit.
1: A sémák.
2: Nem ezért jöttünk, nem ez a cél. Egyszerűen csak kíváncsi vagyunk rátok. És itt is még több alkalom, mire eljutunk oda, hogy valamiféle bizalom morzsa kialakul, de alakul. És eljöttek. Úgy volt, hogy többen jönnek, de végül is 4 srác odaért a, mit tudom én, a majdnem 40-ből. Hát ez mondjuk 10%. Az meg nem is a rossz egyébként, hogyha így nézzük a dolgot. Úgyhogy...
0: De ők ott voltak.
1: És most pont ezen gondolkoztam, aztán már tényleg kevés az időnk, hogy milyen nehéz is lehet. Én is belegondolok, annak idején az iskolában minket is erre hangoltak, hogy már tapogattuk, hogy mi a helyes válasz, és akkor igen, én tudom, bemondtam, hogy ez a helyes megoldás, és akkor igen, gratulálok, piros pont, nem tudom, és hogy milyen nehéz lett ebből kilépni, és egy teljesen új logikába átkapcsolni, hogy itt most bármit mondhatsz, nem az a lényeg, hogy te most jó legyél, és megfelelj.
0: Hát, mert föl 5 veszélyes dolgot.
1: Igen.
0: Hát van jó válasz? Nincs. És akkor melyiket nem próbálnád ki? Van jó válasz? Nincs. Nem kell, csak írd föl magadnak. Aki akarja, elmondja. Tehát nincs, de ő maga megértett valamit talán, vagy szembesült valamivel. Ennyi. És mi örülünk, hogy itt ülnek ezek a lurkok, és hallottak valamit.
2: Ha el akarnám adni a sokkot, akkor ugye persze azt mondanám, hogy minden fiatalnak nagyon jó lenne, hogyha eljönne, mert használna neki, és nagyon sokba se kerül.
1: De hát nem
2: ez a cél. De mindegyik úgy megy el, hogy hú, én jövőre is jövök. Nem biztos, hogy odaér mindegyik, de az se baj. Tehát mindig megvan az a létszám, ami ahhoz kell, hogy működjön a dolog. Szívem szerint tartanék havonta egyet, akár
1: Ha lesz rá igény.
2: Hát nyilván, ha lenne annyi gyerek, akkor lenne igény. Tehát ez egy nagy munka. Tehát összeszedni mondjuk 16-20 srác, azért az egy minimum éves munka.
1: Na, hát sokon túl vagyunk már.
2: Azon túl vagyunk,
1: most
2: igen.
1: Nekünk jön nem sokára a nomád tábor, meg más sátrak is, hát ha szerveznek, terveznek, meg itt a nyár. Mi minden esetre 2 hét múlva jövünk újra egy másik felállásban. Én Pali, köszönöm, hogy itt voltál. Tibor, neked is köszönöm,
2: is
1: hogy
2: köszönöm,
1: itt voltál.
2: Lettem.
1: Itt voltatok. Ez a Férfi Sátor műsora volt. Misszióról beszélgettünk, nagyon sokféle oldalról, megközelítésből. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, és további áldott szép hetet, szép nyarat kívánok mindenkinek. 2 hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük.
1: Viszont hallásra. Isten áldja a kedves hallgatókat.
0: Jó egészséget!

0: Hírpercek.
1: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző. Dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen, egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át, a fáradtságos zarándok útig, egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anya Szent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Grillus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Mária Rádió.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják műsorunkat Mária Rádióban, Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsorunk. Előző adásban beszéltünk az áldozásról, a Szentmisében való áldozás liturgiájáról, és meghallgattunk olyan többszólamú motetta énekeket, melyek az oltári szentségről, az Úr Jézusról, a szenvedő Jézusról, a feltámadott Jézusról szólnak. A mai műsorban folytatnánk, sokat fogunk foglalkozni azokkal az énekekkel, egyházi énekeinkkel. A mai műsorban a Hozsanna énekeinket fogjuk sorra venni, melyek az áldozás alatt énekelhetőek. A Szentmise ugye Krisztus áldozatának szentségi jelekben történő megjelenítése. Üdvösség történeti misztériumok, ami Urunkban valós, történeti módon valósultak, rajtunk jelekben, képekben történnek. Ezek azonban nem üres képek, hanem Krisztus életével, kenyelmével telített és azt közvetítő képek, jelek. Valami közbülső dolog ez a puszta kép és a tiszta valóság között. Mindegyikből része van. A kenyér és a bor jel és kép, de nem csak jelzi, hanem tartalmazza és közvetíti is a valóságot, Krisztust. Azonban nem kézzelfoghatóan, hanem szakramentálisan, szentségi módon. De bármennyire lényeges is a külső érzékelhető jel, csak akkor érték, ha a lelkületnek, az Istennek szóló önátadás érzékelhető, őszinte megnyilatkozása. Ezért szóltak már az Ószövetség prófétái az üres, külsőséges áldozatok ellen. Krisztus egész életének önátadása is a kereszten teljesedett be. Ott lett külső, látható jele annak, hogy az élete, a teste és vére adományok voltak, amelyekkel az Atyának jelezte, hogy szabad elhatározással meghódol előtte, és mind halálig engedelmeskedik neki. A Szentmise mindig a konkrét helyi egyház eukarisztikus ünneplése. Emiatt az általános rendelkezéseknek csak az a céljuk, hogy megadják az általános irányvonalakat az eukarisztia méltó megünneplésére. Ezt ugye a római általános rendelkezések könyvében a 6. pontban olvassuk. Nem pedig az, hogy minden részletében teljesen egységesített szabályokat, előírásokat nyújtsanak, amik mindig s mindenütt változhatatlanul és kötelezően érvényesek a legkisebb részletekig. Vagyis nem csupán centralizált rend kell, hanem az alkalmazkodás szabadsága is szükséges. Az egyes püspöki karok feladata, hogy figyelembe vegyék a népek sajátos szokásait, az országok adottságait, a közösségek hagyományait, valamint a különböző korok jogos igényeit. Az egyház azonban katolikus, azaz egyetemes is, ezért a helyi egyház szabadsága nem vezethet az egység lényeges formájának tagadására. Annyi lényeges egység kell, amennyi csak lehetséges, és annyi különbség, amennyi szükséges, és nem fordítva. Íme hitünk szent titka, misztérium fidei, ezt imádkozzuk minden szent mise elején, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait, és a mise középpontjában íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Szinte kétszeres figyelmeztetés és emlékeztetés ez mindannyiunk számára, a Szent Mise két döntő helyén. Emlékeztetés, hogy a liturgia legszentebb cselekményének lényege, az Úr szent titkainak ünneplése, és figyelmeztetés, hogy ezt méltóképpen tegyük. Minden Szent Misében Krisztus misztériumát ünnepeljük, húsvéti művének szentségi megjelenítésében. Az egyház testvéri közösségében mindez az egyetlen Krisztus misztérium különböző aspektusainak együttes ünneplése. És hogy ebben az ünneplésben hogy veszünk részt, az előző műsorban beszéltünk az áldozásról, és ott a legvégén arról, hogy két szín alatt is áldozhatunk, hogyha a pap ezt lehetővé teszi a szent is misében, és fontosnak tartja. Tehát a két szín alatti áldozás gyakorlata mindig is megvolt a katolikus egyházban. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak az Úr Jézus testét a szent ostya alakjában vesszük magunkhoz, hanem a vérét is a bor színe alatt. Tehát van olyan, amikor az ortodox egyházban is nagyon sokszor kiszolgáltatják két szín alatt az Úr Jézus testét és vérét. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy vannak olyan esetek, amikor például a betegek nem tudják lenyelni a szilárd ételt, ilyenkor szabad őket csak a bor színében megáldoztatni. És ez a Betegek Kenete című szertartás könyvben is szerepel. A két szín alatti áldoztatásról, áldozás szertartásáról még annyit elmondok, Vár Nagy Antal liturgika könyvéből véve a szöveget, hogy az általános rendelkezés, a római misekönyvben lévő rendelkezés leírja a két szín alatti áldozás négy módját. Az első, ha az áldozók kehelyből isznak, második, ha bemártással történik, harmadik, ha szívócsővel, és negyedik, ha kiskanállal. Tehát az Úr Jézus Krisztus vérének a vételét írja le ez a négyféle mód. A rendelkezés azt mondja, hogy a módozatok között első hely illeti a kehelyből közvetlenül történő áldozást, mert ez a leginkább jelszerű. A legbiztonságosabb, a legpraktikusabb, de egyúttal a legkevésbé jelképes a bemártással történő áldozás. Mégis a két szín alatti áldozás bevezetésénél és nagyobb közösségnél ez a legajánlatosabb. Ha a szerpap vagy más segédkező pap vagy akolitus nincs jelen, a két szín alatti áldozás az alábbi módon történik. A celebráns a kelyhet a szent vérrel a bal kezébe veszi, az áldoztató edényt pedig az áldoztató edényt vagy paténát az oltáron hagyja. Az áldozók egyenként eléje járulnak. A miséző az oltáron lévő áldoztató edényből kivesz egy-egy partikulát, bemártja a szent vérbe, és megáldoztatja a híveket, miközben mondja Krisztus teste és vére. Áldozó, ámen. Itt hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan nem lehet kézbe áldozni ezeken az alkalmakon, hiszen Krisztus vérébe mártott szent ostját kapunk meg, tehát csak nyelvre lehet két szín alatt ennél a formánál áldozni. Szabad az oltár lépcsője előtt, vagy az áldoztató rácsnál, vagy ahol a hívek áldozni szoktak, egy kis asztalt fölállítani, az asztalra korporálé kerül, ez a kis fehér kivasalt ruha, erre helyezi a celebráns az áldoztató edényt, ahonnan az előbbi módon veszi a partikulát, és hasonló módon történik az áldozás. Ha segítkező szerpap, pap vagy akolitus is jelen van, akkor az tartja a kelyhet a miséző pap az áldoztató edényt a szentostyákkal. A két szín alatti áldozásnál különösen indokolt az áldoztató tárca, vagyis patina használata, amennyiben nem az áldoztató pixist tartja a szent vérbe mártott ostya alá az áldoztató. Itt is hangsúlyozzák a szentségi és istentiszteleti kongregáció figyelmeztetését. A szent áldozás az Úr ajándéka, amelyet a híveknek az a szolgálattevő nyújt, aki erre felhatalmazást kapott. Nem szabad tehát maguknak a híveknek az átváltoztatott kenyeret az áldoztató edényből kivenniük, sem a szent vért tartalmazó kelyhet maguknak fölvenniük, még kevésbé ezeket, az áldoztató edényt és a szent vért tartalmazó kelyhet egymás között kézről kézre adni. Ez egy instrukció 1980. május 3-án dátummal. Tehát az áldozásról az előző műsorban is beszéltünk, most még a két szín alatti áldozásnak ezeket a szabályait felolvastam, és ezután pedig térjünk rá azokra az énekeinkre, amelyet a Hozsanna énekes könyvünk tartalmaz, hiszen a Hozsanna énekes könyvünk az ima könyv, amit a leginkább használunk a mai napig szentmiséken. Átvettük már pár adással előbb a szentségi énekeinket. A szentségi énekeket is áldozás alatt szoktuk énekelni, illetve szoktuk szentségimádáson is. Ez az oltári szentségről, Jézus Krisztus testéről és véréről az oltári szentségben, a kenyér és a bor színe alatt. Ezek az énekeink a 109-es számtól egészen a 142-es énekig tartanak. A 109-es volt az áldjad embere nagy jódat, és a 142-es a zálogát adtadó Jézus örök szeretetednek. És ezután következnek a Jézus énekek. A Jézus énekek is áldozásra valók, tehát amíg odavonul a hívők serege a pap elé, ahol veszi az Úr Jézus testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt, addig ezeket az énekeket énekeljük, hiszen ezek sajátosan magyar nép, úgynevezett népénekek. 143-as számmal kezdődik az első ilyen Jézusról szóló népénekünk. Előtted Jézusom leborulok, ez a 143-as énekünk, moll hangnemben íródott. A dallama Bozóki katolikus karbeli kótás énekeskönyvből való 1797-es évből, a szöveggel együtt.

Ez a gyönyörű, szép Jézus énekünk hallatszik, hogy bűnbánatra hangol minket, ugye vétkeinkért bocsánatot kérve. Nagyon alkalmas akkor, amikor akármelyik évközi vasárnapon áldozáshoz, vagy hétköznapon áldozáshoz járulunk, ezt tudjuk énekelni. Hozzáteszem azonban, hogy vannak olyan Jézus énekeink, amik szintén áldozásra valók, de egy-egy egyházi ünnepkörbe tartozóan szoktuk énekelni, ilyen például a 70-es számú a Jézus világ megváltója, üdvözlégy életadója, de ezt is be lehet tenni áldozási éneknek, akár egy gyászmisén, áldozási ének gyanánt, akár pedig évközi időben, bármelyik szentmisén, hiszen Jézus világ megváltója is az Úr Jézus szeretetéről, tiszteletéről tanít minket. Ugye az első verszaka így szól, tehát a 70-es ének, a dallama Szegedi Cantus Catholiciből, 1674-ből való, a szövege pedig Sík Sándortól, ugye ez a Szent Bernát himnusz.

És ugyanígy van még bűnbánatra, nagybőtre való énekünk az Úr Jézusról szóló, ami szintén énekelhető akár valamelyik évközi idő szentmiséjén is. Az Ó Jézus, Jézus, Ó Lankat, Jézus, Istennek vérző fia. Tehát ez is arról szól, hogy az Úr Jézust vesszük magunkhoz, és áldozásra vonulva, áldozás alatt ezt is betehetjük a szentmisében. Ez a 74-es számú énekünk a Hozsannában, a Cantus Katolici énekes könyvben 1675-ös évből való, szintén egy háromnegyedes lüktető ének, mint az előtted Jézusom, ne borulok, ez is háromnegyedben íródott.

Térjünk vissza a Jézus énekekhez, 143-ast már elénekeltük, ő az előtted Jézusom, ne borulok, és nézzük tovább a 144-es számú Hozsanna énekünk, szintén áldozásra való ének, és nagyon szép szövege is van, tulajdonképpen egyes szám első személyben íródott, édes Jézus, én szerelmem, ó, mi nagyon szeretlek. Ez egy gyönyörű, szép vers, imádság, amit Szent Mihályi Mihálytól vettek, és a dallama pedig a Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban szerepel 1855-ös évszámmal. Tehát édes Jézus, én szerelmem, ezt is áldozáskor énekelhetjük.

gyönyörű, szép énekünk ez az Úr Jézusról, kifejezi azt, hogy hívjuk, várjuk, jöjj a szívembe, amikor ugye az áldozáshoz oda kerülünk a sorba. Hozzáteszem még azt is, hogy mint kántor tapasztalom azt, hogy a hívek, amikor áldozáshoz vonulnak, ugye szívesen és lelkesen énekelnek, figyelembe kell ilyenkor vennünk azt, hogy lépkednek az oltár felé, az áldoztatáshoz, tehát nem szabad olyan gyors tempót venni az ének kíséretében, az ének vezetésében, hogy ne tudjanak velünk együtt énekelni, kántorokkal együtt énekelni a hívek, viszont túl lassúra sem szabad venni az ütemet, hiszen akkor nagyon elhúzódik, és az sem szép. Tehát meg kell találnunk azt a ritmust, azt az ütemezést, hogy a hívek áhítatosan vonulva a szentáldozáshoz tudják énekelni is az énekeket. A következő ének a 145-ös, az Úr Jézusról szóló énekünk. Ez nagyon érdekes, második Rákóczi Ferenc imája is volt. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Ez az ének, a dallama Bartalusz Magyar Népdalok 1883-ban látjuk, a szöveget pedig egy kuruc dal erdélyi Pály gyűjteményeiből kissé javítva. És ez a dallam nagyon érdekes, hiszen a hangterjedelme elég nagy. Egy oktávnál is több 10 hang a hangterjedelme, ezért a leírat, a kísérete, ugye, G-mollban íródott, tehát felmegy felső D hangig is, ugye, a legmagasabb hang.

Ez egy nagyon szomorú imádság, amelyben ugye kérjük az Úr Jézus oltalmazó szeretetét. Következő ének is elég szomorkás, hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? A dallama Sztárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból 1855-ből való, és a szövege átdolgozva Szent Mihály után. Ez a 146-os énekünk, hát ezt is énekelhetjük az évközi idő szentmiséin áldozásra, illetve nagyon hasznos, hogyha temetéseken, illetve gyászmisén is áldozási énekként elénekeljük. Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom?

Ez tehát a 146-os énekünk volt, az Úr Jézusról szólt. Következő a 147-es énekünk, elég ritkán szoktunk énekelni, ez is áldozásra énekelhető. Dallama a Bozóki Katolikus Karbeli Kótás énekeskönyvből való 1797-ből, és a szövege is innen való. Jöjj el Jézus, én szerelmem! Ugye ezek az énekek személyesek, tehát egyes szám első személyben szóló imádságok az Úr Jézushoz, ilyen ez az énekünk is, 147-es.

150-es ének, amit gyakran szoktunk énekelni, Uram Jézus légy velünk, ugye így már közösségileg hangzik többes számban. A 150-es énekünk a dallam a Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való 1855-ből, és Tárkányi Bélától való a szövege.

Ez volt tehát a 150-es énekünk a mai műsorban, mai Magasztallak Uram egyházzenei műsorban. Azokat az énekeket vesszük, amelyeket áldozáskor tudunk énekelni, az oltári szentségénekek után a Jézus énekeket sorba. A Jézus nevéről szóló énekeket is ide lehet venni. Jézus szentséges nevéről a 151-es énekünk van az Áldozzunk hív keresztények dallamára. Az Áldozzunk hív keresztények ugye egy Szűz Mária ének, és annak a dallamára van ez a Jézus nevéről szóló ének. A dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való 1855-ből. És ez a Jézus szent nevéről való szöveg pedig Szemenyei Kaposi, római katolikus egyházi énekek 1887-ből. Tehát a 151-es énekünk.

és szintén Jézus szent nevéről való a 152-es hozsanna énekünk, melyet szintén áldozáskor is énekelhetünk, dallama Kisdi Cantus Catholici 1651-ből való, és a szövege pedig Sik Sándor fordítása Jézu Dulcis Memoriae.

Most és őrük időkön át. És vannak még az úgynevezett Jézus szíve énekek. Jézus szíve énekekből három énekünk van. Az 153-as, Ó, add Jézusom nékem szentséges szívedet. Dallama íj és soltári énekek 1693-ból, a szövege Gerép Kázmértól.

154-es énekünk pedig Jézusomnak szívén megnyugodni jó, nagyon kedves énekünk. Ez az ének a dallama Kisdi Cantus Katolicében található 1651-es évszámmal, a szövege pedig Harangi Lászlótól való.

Ebben a műsorban azokat a Jézus énekeket vettük, amit a szentáldozás alkalmával a Szentmisén tudunk énekelni. Műsorunk befejezéseképpen a 155-ös éneket énekeljük el Jézus szent szívéről. Ennek az éneknek a dallama az Isten áldjon tündejáték című kezdetű ének. Ennek a dallama Nárai Líra Celestisből való 1695-ből, Jézus szíve legtisztább szív, ennek a szövege pedig Szemenyei Kaposi Római Katolikus Egyházi Énekek 1887-ből való. 155-ös énekünkkel köszönök el a Mária Rádió hallgatóitól.

0: راديو
1: هير بيرسك.
2: Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. 9 szalézi vértanút avattak boldoggá Krakkóban. Zsódi Viktor üzenete a diákoknak a nyári szünet kapujában. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Világiak család és élet dikasztériuma által szervezett nemzetközi találkozón több mint 200 szakértő tanácskozott az idősek lelkipásztori gondozásáról június 10-én Rómában. Levelében a Szent Atya megállapítja. Ma a világ számos részén az élteskorúak sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt sok önkéntességi forma is bizonyítja, melyek az egyházi élet sok területén alapvető fontosságúak. Tudatta a Vatikáni Rádió. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson bennünket erről a korszakról. Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keressék a választ. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, az élet tanító mesterei lehetnek mindenkinek, állapította meg levelében a pápa. A krakkói Szent II. János Pál templomban boldoggá avattak 9 lengyel szalézi papot, Jan Schwierz atyát és 8 társát, a II. Világháborús náci üldöztetés áldozatait, írta a szaléziak.hu. A Szent Atya nevében a misét Marcello Semeraro bíboros mutatta be június 6-án, aki a béke és a testvériség igazi magvainak nevezte őket egy sötét és erőszakos korban. Az újonnan boldoggá avatottak 1941 és 1942 között haltak meg az auschwitzi és a dachaui koncentrációs táborokban elszenvedett kínzások, verések és embertelen körülmények következtében. Semeraro bíboros ezt az időszakot a nemzet történelmének drámai oldalaként jellemezte. Hangsúlyozta azonban, hogy az ünneplés célja nem a történetek fájdalmára való emlékezés, hanem Krisztus dicsőítése, amelyről a 9 pap Boszkó Szent János fiai tanúskodtak, akik mint Krisztus és Krisztussal együtt adták életüket. A pierista intézményekben szent misék keretében adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a budapesti piarista gimnázium tanévzáró Tedeum szentmiséjén mondott prédikációjában, melyet teljes terjedelmében a piarista.hu közölt, tartalmas szünidőt kívánt a piarista diákoknak. Felhívta a figyelmet az Istenben gyökerező szent nyugalom időszakának fontosságára. Ha nem vigyáztok, a magány és a digitális világ zajos ingerei könnyen elsodorhatnak benneteket, és kikezdhetik mindazt, amit a tanév során építettetek. Mostantól ti magatok tartoztok felelősséggel önmagatokért, az időtökért és az egész életetekért néhány hónapra. A sziklára épített nyár nem a semmit tevés üressége. Jézus a szívhez szólt, és belső átalakulást követelt. Ez a tekintély hív most titeket is arra, hogy a vakáció kapujában hozzatok okos döntéseket. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

Jézus Kafarnaumba érkezett, és egy százados járult eléje kérve őt. Uram, szolgám bénám fekszik otthon is, rettenetesen kínlódik. Jézus azt mondta neki,

0: magam is alá rendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Azt mondom az egyiknek, menj, elmed. A másiknak, gyere, odajön. A szolgámnak pedig tedd meg, és megteszi. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és kísérőihez fordult. Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek, sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz, a századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj, legyen, amint hittél. A szolgája még abban az órában meggyógyul.
1: Krisztus, meg kedves testvérek, kedves barátaim! Az a szentírási történet, amelyben Jézus világosan példaként állít elénk egy férfit, az arra biztat minket, hogy nézzük meg, mit tud ez a férfi. Ennek a hitéből mi hogy tudunk tanulni, mik azok az eszköztárak, amiket ő használta ahhoz, hogy a hite egy ilyen gyógyító, egy újra termelő, a világot újra formáló hitté váljon. Mit tehetek én a saját hitemmel kapcsolatosan? Én azt hiszem, hogy ez egy komoly zarándoklat, amit ez a férfi megtesz. Az első is mindig legfontosabb lépés, kilép a saját házából. Kilép abból a rendszerből, ahol ő él. Elindul valaki felé. Igenis az, hogy már mi itt vagyunk, és eljöttünk ma is templomba, a hűség is minden más ellenére, ez már az első és legfontosabb lépcsőfok. Kilépek a hétköznapjaimból, kilépek az életemből, mert úgy gondolom, hogy lenni kell egy tágabb és teljesebb valóságnak, Isten országának a mi életünkben. Ez a férfi kilép az ő morális gondolkozásából is. Hiszen nem azon problémázik, hogy vajon miért lett beteg ez a szolgája. Nem azon problémázik, hogy ki hibázott, hanem megoldást akar keresni. A hitnek egy nagyon fontos eszköze, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy ítéletet alkossunk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy morálisan problémázunk egy-egy kérdésen. Nem arról van szó, hogy meg kell magyaráznunk bármit, hanem igenis ezzel a férfival együtt észrevenni a hit, az mindig megoldást keres. A hitnek mindig alapvetően fontos, hogy a jövőbe tekint. Ez a férfi kilép a múltjából, nem az számít, hogy mi volt eddig, hanem hogy mi jöhet. Mi az, amit az Isten adhat, mi az, ami több lehet. És persze a legnehezebb folyamatot is végig látjuk ebben a történetben, hiszen ő kilép a szerepéből. Kilép abból, hogy ki is ő valójában. Kilép abból, amit az emberektől kapott címeket és rangokat. Kilép abból a hatalomból, amiben ő parancsol másoknak. Amiben ő mondja meg, hogy kinek mi a feladata. Kilép abból a ebből a rendszerből, és odáll a mer állni az Isten elé. Milyen jó dolog, ha ezt az egyet megtanuljuk. Emberek, az Isten elé nyugodtan oda lehet mesztelenül állni. Az Isten előtt oda lehet állni, nem kell magyarázkodni, nem kell szerepeket, nem kell megjátszani magunkat, nem kell vallásos gyakorlatokat magunk elé tenni. Csak odállni és azt mondani, Uram, van egy problémám. És milyen jó dolog látni, hogy mi csak azt sem mondja meg, hogy mit kezdjen az Isten ezzel a problémájával, hanem csak egyszerűen odaáll elé. Ez azt hiszem, hogy egy komoly feladat. Azért, mert mi nem ehhez vagyunk hozzászokva. Az emberek világa soha nem erről szól. Mindig megpróbáljuk kommunikációs csavarokkal és trükkökkel, megpróbáljuk szerepekkel, megpróbáljuk jelzésekkel, megpróbáljuk a mi igazságrendszerünk elmagyarázásával az Istennek is sokszor arra biztatni, hogy úgy tegyen, ahogy mi szeretnénk. Odáll ez a férfi, nyugodtan merem mondani, mesztelenül az Isten elé. És már is eszünkbe jut Ádám és Éva. Már is eszünkbe jut a világ teremtés története, ahol ugyanez van. Nem kell szerepet játszaniuk, nem kell hatalomról beszélniük, nem kell parancsokat osztogatniuk, nem kell semmit. Csak odaállni az Isten elé, ránézni, és az Isten tudja, hogy mit is, hogyan tehet ebben a világban. És elindul a világnak az újjáteremtése. Hiszen ez a történet megint nem arról szól, hogy valakinek a gyógyítása megtörténik. Nem egy orvosi bravúrról szól újabban ez a történet, hanem ennek a férfinak a teljes meggyógyulásáról. Látjuk, hogy ez a külső elemekből elinduló férfi, hogy válik egyre inkább belsővé, és amikor Isten előtt megáll, akkor válik önazonossá. Milyen jó dolog, hogy mi mindent letehetünk ugyanilyen. Módon. Nem kell mást játszanunk. Uram, itt vagyok. Ma is. Itt vagyok. Nézd ezekkel. Ezekkel az érzésekkel, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a terhekkel, ezekkel az örömökkel. Itt vagyok. Eljöttem hozzád, mint ahogy a kafarnaumi százados elment Krisztushoz. Itt vagyok. Nézd rám. Uram, hogyan tovább. És milyen nagyszerű dolog, hogy ebben már valami követendő hitet mutat föl a Szentírás. Ez a férfinek az Isten nem aranyhal, nem a csodatévű valaki, nem az, aki az adott problémájára megoldást fog hozni, hanem valaki egészen más, aki belehelyezi mindazt, amit hozott ez a férfi, abban a nagy egészbe, abban a nagy tágasságba, Isten országának valóságába. És azt mondja, hogy ez az a hit, ami alapján már történhetnek a dolgok. És feltehetjük a kérdést, és rendben. Ha most nekünk mondaná Krisztus, hogy legyen neked a te hited szerint, jaj. Én úgy gondolom, hogy talán félelmetes dolog lenne. Milyen sokan meghalnának ebben a városban, ebben az országban, ha úgy lenne, hogy mi szeretnénk, a mi hitünk szerint. Hogy a gonoszokat büntesse meg, az, aki így beszélt velem, na annak legalább a fülét húzgálja meg a jó Isten. Amikor legyen neked a te hited szerint, hogy megnézhetnénk, hogy most mi van bennünk. Ugye? Visszatérünk a századosnak a gondolkozásához. Na majd én megmondanám, hogy kit mit csináljon. Megmondanám, hogy ki mit kapjon. Majd én megmondanám, hogy hogy legyen. Majd én lennék az a százados, aki utasítja a katonáknak, hogy menj, gyere, tedd. És milyen nagyszerű dolog, hogy nem kell. Legyen neked a te hited szerint. Ez erre tanít minket. Helyezd bele ezt az egészet az Isten kezébe. Hagyd rá, hogy az ő bölcsessége szerint megoldja. Nem a mi eszközeink, a mi elképzeléseink, a mi érzéseink szerint, hanem úgy, ahogy ő szeretné. Mert ez gyógyító valóság. Mert ez felemelő valóság, mert ez helyreállító valóság, mert ez az, amire nekünk szükségünk van, mert ekkor tapasztaljuk meg mi is ugyanazt, amit megtapasztal ez a százados. Ő meggyógyult. Ő gyógyult meg legelsőnek. Ő neki vált teljesen helyé minden. Ő kapta meg azzal a szavakkal, amit az Isten elmond, csak egy szóval mond. A teremtés szavait hallgathatja meg Krisztustól. Legyen a te igéd szerint, legyen a te elképzelésed szerint, legyen a te hited szerint, és már is ott látjuk ebben a férfiben az újjáteremtett Ádámot, és látjuk azt, hogy minden a helyén van. És ha minden a helyén van, akkor az élet apró dolgai, az apró nehézségei, az apró kihívásai szépen lassan belesimulnak ebbe a nagy egészbe. Miért lehet beteg ez a szolga? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogyha a múltat keressük, de látjuk, ha a jövőt. Mert így küldi az Isten a meghívót. Mert az Isten néha egész különleges módon küld meghívókat nekünk. Néha az Isten egész különleges módon, és egész fura módon jelzi, beszélnünk kellene. És ilyenkor az ember elgondolkozik, és ilyenkor az ember kilép a házának, a szobájának, az ajtaján, kilép az ő szerepéből, kilép az ő elképzeléséből, kilép az ő megoldási módszereiből, csodál az Isten elé, és hagyja, hogy az Isten újjá teremtse őt, mert mindig a változás bennünk indul. És ha bennünk megvan ez a változás, ha bennünk megvan már ez az élmény, hogy az Isten minket is újjá teremt, akkor már azt fogjuk észrevenni, hogy körülöttünk gyógyulások indulnak el. Körülöttünk helyreállnak a dolgok, mert megtanuljuk Krisztustól, a szó, amit kimondasz, az teremtő is lehet. A szó, amelyet kimondasz, az gyógyító is lehet. A szó, amelyet kimondasz, az nem arra van, hogy parancsolj katonáidnak, hogy ezt vagy azt tegyék, hanem arról szól, amit Krisztus megmutat. Legyen a te hited szerint. Nézzük meg a hitünket, és figyeljünk oda szavainkra. Mert a szavainkat azért adta az Isten, hogy dicsérjünk, hogy megköszönjünk, hogy megsimogassunk, hogy helyreállítsuk, hogy teremtsünk, újra teremtsünk általa. Ez a férfi elindult, és te ma eljöttél. Isten országa így történik. Egy lépéssel, amikor az Úr felé fordulunk, egy lépéssel, amikor ő újra kimondja az ő szavait, amikor ránk tekint és azt mondja, legyen valami nagyon jó a te életedben. És átformál, áttalakít minket, újjáteremt, mint Ádámot, és azt fogjuk észrevenni. A világ problémái, amik körülöttünk vannak, sok esetben csak meghívók, áldott meghívók az Úrtól, aki üzeni. Gyere, mert beszélnünk kell, mert szükséged van rá. Amen.
2: Krisztusban, kedves testvérek, először is szeretném megköszönni azt a tapintatos figyelmet, ahogyan a kegyhegy vezetője és munkatársai meginvitálták a fogyatékkal élőket, meg a hozzátartozóikat, hogy Mária Pócson közösen imádkozzanak, zarándokoljanak. A meghívás mindig különleges, és nem is olyan egyszerű sem megfogalmazni, sem eleget tenni annak. Egyszer történt a Vakok Intézete környékén, ez a fővárosban van, ahol egy lámpás kereszteződés van, és szinte elsőnek az országban nem csak fényjelzés jelezte az áthaladás lehetőségét, hanem hangüzenet is. Egy bizonyos frekvenciájú sípolás. Történt, hogy ott várakozott valaki, egy nem látó ember, és egy épp és egészséges karon fogta, és a zöld jelzésnek megörülve, meg a sípolást hallva átkísérte az út másik oldalára. Az épp látó ember nagyon elégedett volt saját magával. Ráadásul jogosan lehetett büszke, mert nem csak jót tett, hanem úgy tűnt, hogy megfelelő módon segített. Egészen addig volt ez így, amíg a fehérbottal közlekedő jelezte, hogy segítsen neki, hogy most hol vannak pontosan. Elmondta, hogy az Ajtósi Dürer melyik oldalán, kérte a vakember, hogy akkor kísérje vissza, mert ő nem szeretett volna átjönni, hanem várt valakire, sokat segített volna, hogyha megtudja, hogy mennyi az idő, de hogy nem kellett átjönni, az biztos. Hát az elégedettség meg a segítés egy kicsit megfordult, egy picit szégyenkezve, vagy nem is tudom pontosan, hogyan erről a történet nem szól, de csak visszarendeződtek a dolgok, a nem látó ember visszakerült az Ajtósi Dürer másik sarkára, megtudta, hogy mennyi az idő, aztán végül is mindenki elégedetten távozott a helyzetből. Szóval segíteni, támogatni, jelen lenni, érteni, együtt érezni, sokféle szót mondhatnék még, sokféleképp módon lehet. Hálás vagyok Tamás előadásának is, hogy beszélt arról is, hogy hogyan ne hagyjuk ki egymást az életünk történetéből, hogy ne csak fújjuk a saját dalainkat, hanem keressünk összhangzattant is, hogy együtt szólaljon meg, akár az Isten dicséret, akár az élet kínja, baja, sóhaja. Bizony nem is olyan egyszerű feladat ez, de kaptunk a mai evangéliumban egy jó útvezetőt, hogy összhangot találjunk. Nekem elsőre mindig furcsa, amikor erről a századosról hallok. Nem tudom, hogy van-e közöttünk százados, de mindaz, amit most a századosokról fogok mondani, az általánosságban igaz, az itt ülő konkrét századosok csak a jó része. Csak az, ami kiemeli az ő jó tulajdonságait. Szóval, ha van köztünk bármilyen testülethez tartozó százados, az most egyelőre csöndben titkolja, bízom benne, hogy a végén majd büszkén bevallhatja, hogy ő is százados. Nem azért, mert ha bármi bántandó vagy szóba hozható lenne a Kafarnaumban élő százados szavaiban és tetteiben, de mindenképpen meglepő dolgok történnek körülötte és benne. Én voltam katona, és láttam századost, hogy elegete, azt nem tudom, de hát semmiképp nem az jut az eszembe, amit itt a Máté evangélium beszámolója tartalmaz. Ilyen érzékeny egy katona, hiszen nem a családtagjáról van szó, nem is a szomszédjáról, nem rokonáról, vagy valakiről, aki az érdekkörébe tartozik. Bár ha nagyon jogászkodnánk, ugye a szolga, meg az úr viszonya, az bizonyos szempontból érdekszövetség, na de ebben a körben a szolga az darabszámra ment. Volt ugyan értéke, egy kevés pénzben mérték, de hogy a százados számon tartsa azt, hogy otthon van, hogy killódik, és hogy bénán fekszik, ez párját ritkítja. Ha bárkit, aki szenvedő ember közelében él, legyen az betegség vagy fogyatékosság, kisebb vagy nagyobb, bár ennek a mértékegysége szerintem nem megtalálható. Szóval, ha arról kérdezik mondjuk egy hozzátartozót, hogy mi újság van otthon, és az embernek van egy fogyatékos fia, lánya, akkor pontosan mit is válaszoljon? Mesélj el az éjszakáját, vagy a nappalját, számoljon be a sikereiről, vagy a kudarcairól, mondjon valamit a reménytelenségről és a bizakodásról. Mit is válaszoljon? Hiszen a hogy vagy kérdés általában nem ezt feszegeti. Hogy hogyan vagy, az egyéb udvarias érdeklődés sok esetben. És nem vagyunk fölkészülve igazi válaszokra ilyen helyzetben. Nem vagyunk arra semmiképpen sem behangolódva, hogy valaki megossza az életét egy ilyen hogy vagy kérdésre válaszként. De ez a százados, ez nem akármit tud. Tudja, hogy hol van a szolgája, hogy mi van vele, még azt is, hogy mire van szüksége. Mondtam, hogy a századosok között párját ritkító ember. Nem nagyon ismerek ilyet. Biztos, hogy vannak. Vannak ennek jelei is, de egészen kevesen. Jézus, akire számíthatunk, akit a föltámadása okán ma is, itt is közösen ünneplünk, azt teszi, amit igazán elvárunk tőle, amit néha még számon is szoktunk kérni, vagy fölróni, vagy hiányolni, vagy kétségbe esetten keresni. Szóval Jézus azt mondja a százados jól értesültségére, együttérzésére és valódi segítő szándékára, megyek és meggyógyítom. Elég rövid ez a válasz. Érzelmek nem nagyon vannak benne. Persze, belemagyarázhatjuk, hogy Jézus átérezte ezt, azt vagy amazt. Jézus pontosan tudta, hogy mit kell tennie, hiszen Isten fia ő. Nem vetett fel újabb kérdéseket, nem bocsátkozott magyarázkodásba, nem kért elnézést, nem vizsgálta meg, hogy megfelelőek a körülmények. Megyek, és meggyógyítom. Hát egyik váratlanság a másik után. Gondolhatnánk azt, hogy a százados, talán otthon nem lévén minden rendben, esetleg a felesége nem takarított ki alaposan, így felel, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba. A keleti vendégszeretetet ismerve ez egy nagyon meglepő fordulat. Hát kérni se kellett a vendégséget, vagy hogy valaki betérjen, elvárás volt, hogy az idegen, az átmenőben lévő, az meglátogasson az otthonomban. Ebben az összefüggésben igazán furcsa, hogy a százados nem nagyon akarja ezt a házba térést. Na nem úgy udvariatlanul, hanem úgy gondolja, hogy ő ennél kevesebbel is megelégszik. Milyen szép aránykeresés. Az Úr mindent ad, a százados pedig jelzi, hogy mit képes befogadni. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul. És a százados meg is magyarázza, hogy honnan van ez a tapasztalat. Valószínűleg egy kemény, századoshoz illő, parancsolni tudó, utasítást kiadó emberről van szó. El is mondja, hogy ő hogy éli az életét. Ha ennek ezt mondom, így lesz, ha azt mondom meg, amúgy. Tehát, ha Jézusnak valódi hatalma van, amit a százados hisz, ugyanúgy működnek a dolgok. Ha ő azt mondja, hogy legyen, lesz. Azt mondja, hogy ne legyen, nem lesz. Egészen a teremtésig röpít bennünket ez a történet, és a százados válasza megvilágítja Jézus Krisztus valódi isteni természetét. Érdemes ennél elidőzni, hogy amikor mi hallunk mégiscsak a hogy lét kérdésére egy-egy beszámolót, akár mondjuk azt, akár hallgatjuk, ha megtapasztaljuk valakinek az élet körülményeit, a szükségleteit, az örömeit, a bánatait, a kívánságait, vagy éppen a kimondatlanságban rejlő lehetőségeit, mit is kezdünk vele? Repít-e bennünket a teremtésig talán nem is, de Isten teremtő akaratáig. Sokszor és sokan beszélnek arról, hogy mi emberek egyenlőek vagyunk. Azt nagyon vájott fülűek már igyekeznek árnyaltan megfogalmazni, hogy de nem egyformák. Nem mélyednék most el ebben a kérdésben, de az egyháznak egy nagyon fontos társadalmi tanítás az emberi méltóság. Ami nem egy kitüntetés, nem egy piedeszt, hanem valamilyen állvány, amire fölállítunk egyeseket, aztán időnként onnan leléptetjük őket, vagy vissza. Ez a teremtésünknél, a fogantatásunknál, a szüleink szeretetétől, de leginkább Isten teremtő akaratától mindannyiunknak van. Ezt nem lehet korlátozni. Nem lehet azt mondani, hogy valaki csak kicsit méltó, mármint hogy ember. Vagy még inkább, ez nem függ a tetteinktől, az állapotunktól, a lehetőségeinktől, a képességeinktől, de még a bűneinktől sem. Úgy is szoktuk mondani, hogy az ember, minden embert az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ez a mi azonosságunk, mondjuk most bátran egyformaságunk. Ha hallunk valakiről, ha látunk valakit, érdemes, ez a vízió megjelenik előttünk, megelevenedik, hogy bizony van bennünk valami egyforma, van bennünk valami ugyanolyan, még akkor is, ha bosszant, ha értetlenséget szül, ha nem értem, ha nem akarom, ha nem látom, ha nem tudom. Isten akarata, szándéka szerint van bennünk valami, ami megismételhetetlenül, megkérdőjelezhetetlenül egyforma. A teremtés pillanataiból visszaléphetünk bizony oda, hogy Jézus nagyon megbecsüli ezt a századost, aki nem csak érzékeny és megfelelő választ ad a szolgálapotára is, a Jézussal való találkozásra is, hanem tulajdonképpen tetteivel megvallja azt, amiben igazán bízik. Itt még érdemes megállnunk egy pillanatra. Az elmúlt vasárnap a görögkatolikus templomokban hallhattunk liliomokról, meg madarakról, meg a mezőről, de leginkább az aggódásról, meg a bizalomról. Ti azonban ne aggódjatok, többet értek, hallhattuk a múlt vasárnap. Most Jézus pedig nagyra értékeli a százados hitét. Nem kicsit, nagyon nagyra. Izraelben nem találtam ekkora hitet. Izrael az Ószövetség letéteményese, a hagyományaiban az Istenne való szövetség megélője. A mindennapjaik át vannak szőve az Istenne való kapcsolattal. És mindennél nagyobbra értékeli Jézus azt, hogy a századosnak elég, ha csak egy szót szól, ha csak tud erről, ha csak a figyelmét megkapja néhány másodpercre. Bizony az aggódás mögött leginkább félelem van, sok minden más is lehet, de leginkább félelem. Mennyi mindentől képes félni az ember? Még az is előfordul, hogy ugyanattól a dologtól van, aki fél, van, aki pedig bátran belevág. Van, akinek jól jön, van, akit hátráltat. Ugyanaz a körülmény. Egyszer egy hosszú kiránduláson stoppoltam egy barátommal, és egy olyan autópálya hídon kellett átsétálnunk, ezt ne tegyék, nem is szabad. De elértünk kb. A közepéig, lengettük a kezünket, azt nem tudtuk, hogy mi miben reménykedünk, én biztos nem álltam volna meg. De észrevettünk két dolgot. Az egyik, hogy ez a híd, ez mozog. Ha 130-al megy az autópályán az ember, akkor ezt nem veszi észre, jó esetben. De ha gyalog megy, akkor ez egy nagyon komoly mozgás. Hát számomra félelmetes volt. Azt vettem észre, hogy a barátom megélvezi. Az meg még jobban bosszantott. Én félek, ő örül. Közben elsötétetett az ég. Olyan jó nyári feketésen. Bár ez még tavasszal volt, úgy, ahogy tegnap itt útközben, ahogy jöttünk az autópályán, és elkezdett esni az eső. Hát én gyakorlatilag ilyen anyám, apátlan állapotba kerültem, sirattam az életem azon kicsiny kis részét, vártam megadva a halált, hogy mikor közeleg, mert így mozogtam az esőbe, és ez semmelyik porcikámnak nem tetszett. A barátom már nem csak a mozgásnak örült, kitárta a kezeit, és alig várta, hogy verje az eső, ez a jó nyári meleg zápor. Én értetlenül néztem. Mi ebbe a jó? Olyan butusnak tűnt egy kicsit. Én okosabbnak gondoltam magam abban a percben, és azon járt az agyam, hogy hogy meneküljünk innen. Hogy lesz ebből valami a fejünk fölött, hogy lesz hazajutás, meg egyáltalán lesz-e még holnap. Ő olyan önfeledten élvezte ezt az esőben lengést, hogy nem is hallott, amit én hangosan mondom. Bár nagy volt a zaj, sok autó jött, ment, meg az eső is vert, csapkodott, csak nem értettük egymást. Tudják, mi oldotta meg ezt a helyzetet? Úgy döntöttem, kipróbálom, hogy milyen, hogy csak úgy leng az autópálya, meg csapkod az eső. Hát ezt könnyen elmondom most, nagyon nehezen vettem rá magam. Azt nem mondom, hogy az életem legboldogabb pillanata volt, itt ül a feleségem is, tehát furcsán hangzana, ha most ezt mondanám, de nagyon emlékszem erre a változásra, hogy utána már nem érdekelt annyira, hogy mikor érünk haza, vagy hogy mi is fog velünk pontosan történni. De amikor megengedtem magamnak, hogy csapkodjon az eső, és hagyj lengjen a híd, mert valamiért a másik, a barátom biztonság érzete, bizakodása rám ragadt, megváltozott az egész világ. Számomra legalábbis biztos. Azt gondolom, hogy a százados érzékenysége, befogadó képessége és hite igazi hit, amiben nincs félelem, nincs szeretetlenség, nincs elzárkózás, nincs hátralépés, még alkudozás sem. Ugyan tudta, hogy mit akar, de az a képessége is megmaradt, hogy hát legyen úgy, ahogy a legjobb lesz. Hiszen tudom, hogy jó helyen van a kérésem. Sok mindenre megtaníthatnak bennünket századosok, vagy talán még olyan emberek is, akik semmilyen látszólag, semmilyen rendben nincsenek. Akiket sokan sajnálnak, részvétel vesznek körül, aggódó érdeklődéssel. De tudják, még egy hasonló élményem megosztom. Abban a kiváltságban van részem, hogy hetente egy-két reggel úgy kezdődik, na nem a legeleje. A legeleje az nem mindig egyszerű. Valamikor nehezebb, mint ahogy én szeretném. De amikor eljutunk odáig, hogy beülünk az autóba, és elmegyünk a nappali ellátóba, ahol jellemzően értelemfogyatékos emberek vannak, és így, hogy most kisütött a nap, jó idő van, ezek az emberek egy korlát mellett önfeledten jó reggelt kívánnak bárkinek, aki arra jár. Akárhogy indult a reggel, akármi történt előtte, lehet, hogy a szemetes autó útban volt, ott álltunk az utcában, és még mindig nem haladunk, lehet, hogy a kocsiba eszembe jutott valami, ami már rég meg kellett volna oldani, meg sok minden lehet, egy biztos, hogy ilyen vidám jó reggel sehol máshol nincs. Nincs ára. Nem lehet előidézni. Nem lehet megfizetni. Tudnak valamit, amitől a reggelek mindig jók. Még akkor is, ha rosszak. Még akkor is, ha időközben elmegy a nap. Vagy a cicar nem arra fut, amerre kéne. Vagy az ajtó nem úgy nyílik, ahogy szeretnénk. A jó reggelt az jó reggelt marad. Van ebben valami olyan elérhetetlen derű, vagy bizakodás, amit Jézus nagyra értékel. Azt gondolom, hogy ezen a vasárnapon bármennyire is megtört szívű az ember. Ezt a bizakodást, ezt az el nem vehetőt, ezt érdemes megbecsülni. Érdemes számon tartani, még akkor is, ha időnként elérhetetlenül, nehéz módon nem látszik. Mert hogy Jézus arról is beszél, hogy nem csak nagy értékű ez a hit, hanem jönnek majd innen meg onnan, asztalhoz telepednek. De kivetik őket a külső sötétségbe, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Úgy tűnik erre az ősi bizalomra, erre a százados, a szolgáját Jézussal meggyógyítató bizalomra mindannyiunknak szüksége van. Fontos belépőkártya. Jézus ezt még megpecsételi egy elbocsátó üzenettel. Menj, legyen, amint hittél. A szolgája még abban az órában meggyógyult. Jézus nem beszélt arról a századosnak, hogy hogy lesz. Azt sem, hogy mi fog történni a következő órában. Nem is adott erre utalást, csak a hitére. Ha bízol bennem, jól teszed. Ha így mész tovább, ahogy idejöttél, jó úton jársz. Mi persze ezt a biztatást saját képre formálhatjuk, ha halljuk. Menj, legyen, amint hittél. Érdemes belegondolni, hogy mernénk-e vállalni azt, amiben ma hiszünk, ahogyan most itt ülünk, amit remélünk a jövőtől, remélünk attól a távlattól, amit a hitünk ad, vagy inkább félelem, rettegés, aggódás és sóhaj. Azt kérem és azt kívánom mindannyiunknak, hogy hallva az evangéliumot, Tamás szavait, látva egymást, erősödjünk meg ebben a hitben, ami a sajátunk lehet, amit egy nagyon egyszerű mozdulatban, egy gondolatban, egy kitartó gondoskodásban, vagy ki tudja, hogyan megszerezhetünk, vagy megszereztünk. És ne feledkezzünk meg arról, amit már Izajás próféta is megírt, megjövendőlt, és a Messiás megélte közöttünk, számunkra is elérhetővé tette. A nagy hatalmas Istenről beszél a próféta, és így fogalmaz, de szemem a megtört szívűeken nyugszik. A mi hitünket és bizalmunkat, a mi derünket, vágyakozásunkat, gondoskodásunkat és erőnket leginkább ennek a biztos tudatot adja, mert az ő tekintete rajtunk nyugszik. Amen.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliuma 12. fejezete a 9-től a 13. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus betért a zsidók zsinagógájába, és íme ott volt egy bénakezű ember. Hogy vádaskodjanak ellene, megkérdezték: szabad-e szombaton gyógyítani? Így felelt: ha valakinek közületek csak egy juha van, és a szombaton gödörbe esik, vajon nem ragadja-e meg, és nem húzza-e ki? Mennyivel többet ér az ember, mint a jó? Szabad tehát szombaton jót tenni. Ezzel az emberhez fordult: nyújtsd ki a kezedet. Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. Ennek az evangéliumi szakasznak kapcsán, habár rövidke kis szakasz ez, mégis több kérdés is elmerülhet bennünk. Egyrészt ott van a szombatnak a nyugalma, és hogy hogyan tudja ezt az ember megtartani, ami ugye keresztény vonzatban a vasárnapnak a megszentelését is jelenti természetesen. Egyértelművé teszi az Úr Jézus, hogy szolgálatot tenni, szeretetet megvalósítani mindig lehet. Sőt, nem lehet késlekedni. Talán ez a legfontosabb, hogy ezt a szempontot lássuk, és éppen ezért, hogyha az embernek szombaton, illetve hát vasárnap kell megtennie mindezeket, a szeretett szolgálatokat, akkor bizony nem lehet megint csak késlekedni. Éppen ezért láthatjuk, hogy ennek fényében érdemes saját cselekedeteinket is, és tevékenységeinket is megvizsgálni, hogy hogyan szenteljük mi meg a vasárnapunkat, hogyan valósítjuk meg az Úr napjának a megszentelését. Tényleg ez egy lelkiismeret vizsgálati pontot is jelenthet az életünkben. A másik szempont, ami megint csak Jézus ajkáról hangzik el, mennyivel többet ér az ember, mint a jó. Amikor az embert a helyén kezeljük, mint a teremtés koronáját, akkor ezt megint csak az isteni rendelés szerint tudjuk megtenni. És mégis sokszor azt látjuk, hogy az ember mintha háttérbe kerülne, és az őt megillető helyet nem foglalhatja el. Természetesen az embernek vannak kötelességei a teremtett világgal kapcsolatban, de sokszor talán úgy tűnik, mintha az ember nem számítana, mintha az ember háttérbe szorulna. Éppen ezért kell ezt a krisztusi mondatot jól a szívünkbe vésni, mennyivel többet ér az ember, mint a jó. Éppen ezért, amikor az embernek teszünk szolgálatot, az bizony az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb az Isten után, és éppen ezért érdemes odafigyelni arra, hogy az embert is a megfelelő helyen kezeljük. A megfelelő méltósággal, a megfelelő tisztelettel, és természetesen mindent átható szeretettel igyekezzünk a másik emberhez fordulni. Amen.
4: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eusébiosz püspökvértanúra tekint. Szamoszata város püspöke volt. Abban az időben élt, amikor Árius tév tanításai nagy zavart okoztak az egyházban. Nagy Konstantin fia Konstantius mindenben segítette a tév tanítókat. Az igaz hitű híveknek és az egyháziaknak sokszor kellett tőlük üldözést szenvedni. A hitehagyott Julián császár uralkodása idején áruhába öltözött és úgy rejtőzködött. Bejárt a Szíriát, Föníciát, Palesztinát, és ahol a szükség kívánta, papokat és püspököket szentelt az igaz hit megerősítésére. Szelíd volt és jóságos, alázatos és csendes, telve Isten iránti szeretettel. Erős és bátor volt az igaz hit megvallásában és védelmezésében. Valens császár idején az arianusok számüzetésbe küldték. Grácián császár alatt kiszabadult és visszatért püspöki székébe. Dorichina városában egy Arianus asszony leütötte a szent főpapot. Ebbe a sebébe halt bele, 380-ban. Holnap, kedden, Szent Agrippina vértanúrőre tekintünk. Agrippina Rómában született és ott is nevelkedett. Gyermekkorától Istennek adta magát. Életét szűzi tisztaság ékesítette, és nem félve a kínzásoktól, Krisztus jegyesének vallotta magát. Valérián császár uralkodás alatt megkínozták, botokkal ütlegelték, olyan erősen, hogy összetörjék csontjait. Ezután ruhátlanul bilincsekbe verték. Isten angyala azonban láthatatlan kézzel meggyógyította őt sebeiből, megerősítette, és úgy adta vissza lelkét Istennek a harmadik század közepén. Holtteste később Rómából Szicíliába, majd Konstantinápolyba került. Sok gyógyulás történt általa. Szerdán keresztelő Szent Jánosnak születésének az emlékét ünnepeljük. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak, de sokáig nem született gyermekük. Egy napon azonban Zakariásnak megjelent az Úr angyala, és azt mondta neki, hogy felesége fogan és fiút szül, akit Jánosnak fognak hívni. Születését egyházi naptárunk a nyári napforduló közelébe teszi. Az Úr prófétája, előkövete és keresztelője volt. Róla mondta Krisztus, hogy asszonyok szülöttei közül nincs nagyobb nála. Csütörtökön Szent Febrónia vértanúnőre tekint egyházunk. A mezopotámiai Niszibéi monostorban élt, és készülődött a szerzetesi életre. A monostor főnöknőjének volt az unokahúga. A fennmaradt források leírják, hogy miközben külső szépségében is elbűvölő volt, lelki erényekben is tündökölt. Szeretett imádkozni, olvasta a Szentírást, és szigorú böjtöt tartott. Mikor Szelin és Lizimakhosz katonák bevonultak a városba, és tudomást szereztek a női monostorról, körülvették azt. Csak néhányan maradtak a monostorban, többiek félelemből elmenekültek. A katonák elfogták Febróniát, és megkínozták. Ütötték, tűzzel égették, fogait kiverték, levágták kezeit és lábait. Febrónia álhatatosan tűrte ezt. a kínzások után karddal fejezték le, 310-ben. Pénteken Szent Dávid szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk.

titkait. Hosszú és szent élet után 540 körül békében hunyt el. Szombaton Szent Sámson szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. Sámson atya Rómában született. Szülei királyi családból származó gazdag és nemes emberek voltak. Sámson eredményesen kitanulva a világi bölcseletet, tökéletesen megtanulta az orvosi tudományt is. Ezt gyakorolva sokat segített a szenvedő embereken. Szülei halála után szétosztotta a vagyonát a szegények között. Fölszabadította szolgáit és Konstantinápolyba ment. Itt Sámson vendégházat alapított az utasok, betegek és szegények befogadására. Ő maga szolgált nekik keresztény szeretettel. A patriarka halván szent életéről pappá szentelte. Justinián császár, akit gyógyíthatatlan betegségéből gyógyított meg, a császári vendégházak és kórházak vezetőjévé tette. Ebben a hivatásban fáradhatatlanul és szeretettel szolgált a betegeknek és szegényeknek. Mindezeket 350-ben bekövetkezett haláláig tette. Vasárnap két ingyenes orvos vértanúnak, Szent Szirasznak és Szent Jánosnak, az erekjéiknek átviteléről emlékezünk meg. Mindketten az alexandriai Konoppe városában szenvedtek vértanúságot. Erről január 31-én emlékeztünk meg. Manuhi városában volt egy pogány templom, és ez a hely nagyon gyötrelmes hely volt. A tisztátalan lelkek sokat háborgatták az embereket. Szent Ciril, alexandriai érsek, sokat imádkozott Istenhez, hogy üzze el onnan a gonosz szellemeket. Egyszer megjelent neki egy angyal, és kérte, hogy vigyék arra a helyre a két szent ingyenes orvos erekjéit, és helyezzék el azokat a szent apostolok templomában. Amikor ez megtörtént, a tisztátalan lelkek támadásai és ártalmai megszűntek azon a helyen. A szent vértanúk erekjéiből sok csodálatos gyógyulás fakadt. Ez nagy örömet okozott a város lakóinak, és ettől kezdve ünnepelték a szent erekjék odavitelének napját. Ez 412-ben történt. Végezetül a szerdai ünnepünknek, Keresztelő Szent János születésének a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Téged, Krisztus eljövetelének prófétája és hírnöke, mi, a te tisztelőid méltóan magasztalni képesek nem vagyunk, mert a te dicső születésed által feloldatott az anya magtalansága és az atyának némasága. Sírdettetik a világon az Isten fiának megtestesülése.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretnénk

Szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

a júniusi életigét és magyarázatát hallják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell, közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtthaladásunknak is ige hirdetéssé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Menjetek és hirdessétek! Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A mennyek országa Jézus üzenetének szíve, a rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézus Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsájtás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a mustármagról, vagy az egész tésztát megkeresztő kovászról, szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van, amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak, nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezded megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Chiara Lubich ezt írja. Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés
aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs, ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálja neked, ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: Hírpercek.
1: A magyar papok Szent Istvánképpel lepték meg 14. leópápát az általános kihallgatáson. Kedveltebb tanévzárok lehetnének a diákok bevonásával. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görög katolikus zarándoklatra. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. leópápa is fogadta. Mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke az MTI-vel. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, elcsendesedést, lelki megújulást és testvéri találkozást akartak biztosítani a lelki pásztoroknak. A lelki gyakorlat kísérője Szent Mártoni Mihály klinikai szakpszichológus, a Római Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott professzora volt, aki 1991 óta Rómában szolgál, és teológusként évekig dolgozott a vatikáni Szentélyavatási Ügyek kongregációban. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Június 19-én több mint 900 ezer általános iskolás és gimnazista számára ért véget a tanév, amelynek zárása hosszú és formális jellege miatt nem a diákok kedvence. Pedig ez az alkalom is lehetőséget adna a drámapedagógia pozitív hatásainak megtapasztalására, ha megtörnénk az évtizedek óta változatlan kötött formát, írta a Magyar Kurír. Az évzáró műsorának összeállítása kreatív munka, amelybe a diákokat is érdemes bevonni. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek drámapedagógiai foglalkozásokon, könnyebben küzdenek meg a stresszel, nyitottabbak, kevesebb időt töltenek a képernyő előtt. Aktívabbak, otthon és az iskolában is jobban érzik magukat, hiszen megtanulnak figyelni egymásra. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén is meghirdeti drámajáték vezetői és drámapedagógiai két éves szakirányú továbbképzését, melyre június 30-áig lehet jelentkezni. Bővebb információt a főiskola honlapján találnak az érdeklődők. A görög katolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokaji ismerkedési estől kezdve, a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 23 óra.
1: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtsunk segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Le Jeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
3: non all'oriente, ma all'occidente.
2: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexit Te kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
3: nessuna terra troppo lontana,
2: egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával, bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve, evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre, az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaiért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretet misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 4:10 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai, hitünk és küldetésünk gyökeredzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban, buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, hirdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
3: Voi ditelo nella luce.
2: És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztette bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata alii stradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenet közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét, senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápai Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezésért felhasználhatják a 21-es triszómiában szenvedő betegek születések előtti kiirtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi esküvő megszegését
3: transgression du serment d'Hippocrate
2: és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
3: Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort.
2: Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű, értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk,
3: a cher protégé,
2: és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Isten jelenlétében.
1: Varga László atya elmélkedése.
3: Ahogyan a Szent Szív tisztelete annak idején orvosság volt a janzenizmus betegségére, amiben lenéztek mindent, ami érzelmi, testi, úgy gyógymód lehet a szekularizáció, az istenmentes világ, valamint az új test nélküli spiritualitás előretörése ellen is. Nagyon aktuális számunkra a Jézus szíve tisztelet. Krisztus szívét szemlélve vissza tudunk térni az evangélium testbe foglalt szintétiséhez, amelyhez a legegyszerűbb ima Faustina nővér imája, Jézusom, bízom benned. Ez a szeretet, inni adó szeretet, írja a negyedik fejezetben Ferenc pápa. Ahhoz, hogy valakit meg tudjunk itatni, ahhoz az illetőnek szomjasnak kell lenni. A legnehezebb az evangelizáció számára a közömbösség, a nihil, amikor nem szomjadik semmire, hagyják őt békén. De nagyon sokan vannak ma is, akik éhezik és szomjazzák az örömhírt, Isten szeretetét. Őket kell megtalálnunk, és őket kell megitatnunk, idézél, de ezzel a szeretettel. Amit Jézus a sátoros ünnepen meghirdetett, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, annak bensejéből élő víz folyói fakadnak, az a kereszten teljesedett be. Az az átsztúrt szív, annak a szeretetnek a székhelye is, amelyet Isten oly sok szóval vallott meg az Ószövetségben az ő népének. Izaiás prófétától, drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. Ugyancsak tőle a hegyek megindulhatnak és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és a veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Hozzáás pedig arról beszél, hogy mindig győzni fog Isten irgalma. Ezek az igék visszhangoznak a történelemben. Szent Ágoston szerint a Szent Szív az Úrral való személyes találkozásnak a helye. Szent Jeromos tovább megy, amikor azt írja, a szemlélődésre képes ember nem kellemes csermelyek vizével oltja szomját, hanem az Úr oldalából fakadó, éltető vízből iszik. Szent Bernát, Szent Bonaventura, Szent Gertrude, Szalézi Szent Ferenc, és folytathatnám a sort. Szalézi Szent Ferencnél a Szent Szív tisztelete olyan személyes kapcsolatra szóló meghívást jelentett, amelyben mindenki egyedülállónak, kivételesnek érezheti magát Krisztus szeretetében. És aztán egy új szeretetvallomás jelenik meg alakok Szent Margit Márián keresztül. Feltárta előttem tiszta szeretetének megmagyarázhatatlan csodáit, és azt a mértéktelenséget, amelyre az emberek iránti szeretet késztette. Ez a szeretet arra hív bennünket, hogy fenntartás nélküli bizalomban növekedjünk, a Krisztussal való találkozásban, amíg el nem érjük a teljes és végleges egyesülést. És ezt viszi tovább Szent Kolos, a Szent Szív tiszteletének lelkes terjesztője. Aztán Szent Charles de Foucault és a gyermek Jézusról nevezett Teréz. Szintén ebből a szent szívből, áradó szeretetből merített mindent. Károly testvér Jézus szent szívének szentelte magát, amelyben korlátlan szeretetre talált. Ő lesz a Jézus szívét remeteként, Jézus szívét neveként viselő remete. A Jézussal való barátságában Károly testvérnek nem volt semmiféle magába forduló ájtatoskodása. Ez a szent szív tiszteletének egy negatív gyakorlata. Aztán gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz, őnála a szent szív tisztelete sajátos vonásokat öltött, túl tudott lépni a moralizáló lelkiségen, amely mindig ellenőrzése alatt szeretné tartani az irgalmat és a kegyelmet, a bűnöket és az erényeket. Ez a számító lelkület, a bizniszvallásosság, vagy nem tudom, hogy mondjam, böjtölök, imádkozom, gyakorlom a jót, és tartom a markomat. Hogy Isten adjon nekem kegyelmet. Az egész vallásosságunknak, miközben a legszentebb dolgokat végezzük, karikatúrája lesz, mert mi leszünk a középpontja, az én központú vallásgyakorlat. És Teréz, kis Szent Terézetben csodálatos távlatokat mutatott, ahogyan élte meg ezt. Ha minden lehetséges bűntényt elkövettem volna, akkor is ugyanilyen bizalom lenne. Érzem, hogy a bűnöknek ez a sokasága olyan volna, mint az izzó parázsra hintett vízcsepp. Nem vacakol a bűneivel, hanem oda teszi Jézus izzó szeretetébe. És ahogyan a vízcsepp ráhullik az izzó platnira vagy parázsra, abban a pillanatban megszűnik a bűn ereje és hatalma. Mennyit foglalkozunk a bűnnel, a bűntudattal? Fontos, de annyira nem, hogy ennyit foglalkozunk vele. És mennyit foglalkozunk az irgalommal? Mennyit foglalkozunk a szeretettel, a jósággal? Aránytalanságok vannak a gyakorlatunkban. És nagyon tetszik Teréznek ez a gondolata, ezt kihúzták az életrajzából a nővérek, mert ez túlságosan erős. Aztán Hans Urs von Balthasar visszatette. Ez a mondat pedig az volt, hogy az sem érdekel, hogyha elkárhozok, és ha pokolra kerülök, lesz ott is valaki, aki szereti Jézust. Ilyen hatalmas erővel mert bízni Jézus szeretetébe és irgalmába. Teréz el tudta kerülni a Jézus szíve tisztelet fájdalom központú értelmezését, az engesztelésnek azt az én központú felfogását, amelyben ki akarjuk érdemelni a mennyországot. A bizalom semmi más, a bizalom az, ami elvezethet bennünket a szeretethez. És az atomkor szentjének nevezés Szent II. János Pál pápa pont azért, mert a korunk a bizalmatlanság kora. Senki nem mer bízni a másikba. És minél erősebben nő a gyanakvás, a félelem a jövőtől, egymástól, annál nagyobb jel bárki közülünk, aki a bizalom útját járja. Aki mer bízni Istenben és az emberekben. Annak ellenére, hogy jelen van a gonoszság. Annak ellenére, hogy tarul a bűn. Ezt írja Teréz Leoni nővérnek, biztosíthatlak, hogy Isten sokkal jobb, mint gondolod. Ő megelégszik egy pillantással, egy szeretetből fakadó sóhajjal. Én hiszem, hogy a tökéletességet nem könnyű gyakorolni, mert megértettem, hogy csak annyi a dolgunk, hogy Jézust a szívén keresztül megnyerjük, írja Teréz. A szent szív tiszteletének rezonanciái az Jézus társaságban. A jezsuita lelkiség lényege, Ferenc pápa szerint, az Úr benső ismeretére jutni, hogy jobban szeressük és kövessük őt. Szent Ignác azt javasolja, hogy aki szemléli Krisztus megnyitott oldalát, az lépjen be Jézus szívébe, és kérdezze meg tőle, hogy mit tegyen érte. A társaságot kétszer is felajánlották Jézus szent szívének, Szent II. János Pál pápa pedig arra kérte őket, hogy még jobban mozdítsák elő a Jézus szíve tiszteletet. Korunknak nagy szüksége van arra, hogy az Urat mélyebben megismerjük, és szívtől szívhez szóló párbeszédet folytassunk vele. Páli Szent Vince, Szent Pió, Kalkuttai Szent Teréz és sokan mások mélységes tisztelettel voltak a szent szív iránt. Szent Faustina a szent szív tiszteletében az isteni irgalmasságra helyezi a hangsúlyt. Ennek nyomán Szent II. János Pál pápa a következőket írja, úgy tűnik az egyház leginkább Krisztus szíve felé fordulva hirdeti és tiszteli Isten irgalmasságát. És ez az irgalmas szeretet az emberfia messiási küldetésének központi tartalma, és egy személyes vallomást is megenged II. János Pál pápa, ifjúkoromtól fogva szólt hozzám a szent szív. A Jézus szíve tiszteletben jelen van a vigasztalás áhítata, aminek a lényege, hogy akik tisztelik Jézus szent szívét, szeretnének vigasztalást nyújtani Jézusnak a szenvedésében. Krisztus szenvedése ma is folytatódik. Az egyház Krisztus titokzatos teste, a feltámadt Krisztus teste tele van szenvedéssel. A világunk, amiben mindenki a mennyei atya gyermeke, tele van szenvedéssel. Ma is keresztre feszítik az Isten fiát, és ma is ki tudjuk egészíteni a testünkben azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Ebben az áhítatban jelen van a töredelem. A szenvedő Krisztus vigasztalására való vágy, amely nem letaglozó bűntudat, nem bénító aggályosság, hanem az együttérző szeretet megnyilvánulása. Annak felismerése, hogy mi is felelősek vagyunk a minket körülvevő, vagy a bennünk lévő rosszért. És azt írja a Ferenc pápa, vigasztalást nyerünk, ha vigasztalunk. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztalják őket. A vigasztalás minden esetben az Atya részéről, a Szentlélek és akihez vezet bennünket, az Úr Jézus Krisztus. És azért vigasztal bennünket Isten, hogy aztán mi is vigasztalni tudjunk másokat. A remény évében vagyunk. Folyamatosan mi a kétségbeesés, a reménytelenség, a kilátástalanság és a jövőtől való félelem. Ha kilépünk a templomból és belépünk az emberek otthonaiba, vagy a minket körülvevőkkel találkozunk, pillanatok alatt eljutunk ehhez a témához, a reménytelenséghez. És a fiatalok körében is óriási a öngyilkosságok aránya. Nincs jövő. Nem mernek bízni, nem mernek remélni. Hatalmas a küldetésünk jelentősége, hogy a remény emberei legyünk, és vigasztaljuk azokat, akik képtelenek vigasztalást találni. Az enciklika 5. fejezetében, fejezetének a címe Szeretetért szeretetet. Alakok Szent Margitnak Jézus arról beszél, hogy szomjazza a szeretetet. Ha belépünk a szeretet misszionáriusának a házába, akkor a bejárattal szemben ott van a feszület, és alatta egyetlen szó a keresztre feszített Jézustól, szomjazom. Ebben koncentráltan jelen van az a szomjúság, amivel a minket körülvevő embereknek az élete, amiről a minket körülvevő emberek élete szól, akik szomjazzák a szeretetet. Szomjazzák Isten szeretetét. És nekünk ajándékban ott van. Megkaptuk ezt a szeretetet, és ha hiszünk benne, és válaszolunk rá, akkor el tudjuk juttatni ezt a szeretetet másokhoz. Ezt írja a lakok Szent Margit, illetve neki mondja Jézus, szomjazom, olyan szenvedésen szomjazom, hogy az emberek szeressenek az oltári szentségben. Ez a szomjúság elenészt engem, és senkit nem találok, aki vágyaimnak megfelelően igyekezne szomjamat oltani, és valamiképpen viszonozná a szeretetemet. Megdöbbentő tapasztalatról tudok beszámolni évtizedek óta, ha sikerül bárkit beengedni, megnyerni, odavonzani az eukarisztiához, a szentségimáráshoz, és ő időzik az Úr jelenlétében, akkor ez lesz a tapasztalata. Nem tudom, hogy történik. Nem tudom, hogy történik a csendben az, hogy fölébred a vágy az emberek szívében, és elindulnak ezen az úton. Csak annak vagyok tanulja, hogy ez történik. Én csak teret és lehetőséget adtam, adok ennek. Aki igazán odavonza az embereket, az a Szentlélek, és aki igazán betölti a szívüket, az pedig Jézus.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: a befejező imaórát, a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Vagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Az egyetemek legyenek a remény és az egység világító tornyai. Már lehet jelentkezni az idei 22 plusz görögkatolikus zarándoklatra. Az életnapját tartották vasárnap a Brit-szigeteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét a Vatikánban fogadta a Szent Atya június 18-án. A küldöttség a Vatikánban és Rómában tartózkodik. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat, tudatta a Vatikáni Rádió. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része a találkozás, ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulhatunk egymás nézőpontjaiból, azokéból is, akikkel nem értünk egyet. Korunkra gyakran erőszak jellemző. Dolgozzunk azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban. A görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a 22 és 35 éves korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek. Jelentkezési határidő július 11-e. A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd. A tervezett programok és egyéb tudnivalók a Magyar Kuríron is olvashatók. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én tartotta az életnapját, amelyen minden évben megemlékeznek az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amelyre 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával, tudatta a Vatikáni Rádió. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a méhen belüli gyermek teljes emberi mivoltának csodájára figyel. Nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amelyekkel azokat a szülőket támogatják, akik elvesztették a csecsemőjüket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk, és gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében. Reméli, hogy a szülők megtalálják a szükséges támogatást az imádság és a szentségek táplálta életben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az én Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernáklummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában bennelkik az Istenség teljessége. Hódolatból hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, és tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröm a fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlj légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
7: hogy méltókra essünk Krisztus ígéreteinek.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerez nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csené Vadnai Borbálával, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és a budapesti stúdióban jelenlévő kedves vendégemet, Csené Vadnai Borbálát, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjét. Kedves Bori, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide a stúdióba, és kérlek, hogy a beszélgetésünk elején oszd meg velünk a választott bibliai idézetedet.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy olyan szentírási részt választottam, ami nagyon fontosnak. Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál. És számomra azt jelenti ez a szentírási rész, hogy ez reményt ad, hogy bízhatunk Istenben, és minden egyes része mond valamit. Ugye az, hogy Isten szeretőknek, ez fontos, hogy azoknak szolgál minden a javára, akik válaszolnak Isten szeretetére, és viszont szeretik őt. Az, hogy minden a javunkra szolgál, azt meg úgy értelmezem, hogy nem csak azok a dolgok, amik evidensek, hogy természetesen a szentségek, a szentmise, az imádkozás, hanem bármi, ami történik az életünkben, ha azt a jó Isten megengedte, akkor az a javunkra szolgál, még ha elsőre nem is látjuk, hogy hogyan. És az, hogy javunkra szolgál, azt meg úgy értelmezem, hogy a szentéválásunk, az üdvösségünket szolgálja, hogy mindannyian meg vagyunk rá hívva. Ne féljünk ettől a szótól.
1: Bori, azt mondtad nekem, hogy ezt a bibliai idézetet még az édesanyádtól kaptad.
2: Igen.
1: Mondj erről többet, hogy
2: igen.
1: Hogyan.
2: Tehát ez úgy alakult, hogy ez lett a legfontosabb szentírási rész számomra, hogy édesanyám mondta és tanította ezt nekünk, és tőle hallottam. Egész életemben mindig támogat és mellettem van, és sokat tanultam tőle, meg édesapámtól is.
1: Milyen volt a gyerekkorod? Hol éltetek, hogyan éltetek?
2: Budai vár mellett az első kerületben nőttem föl, és a városmajori templomba jártunk templomba. És itt megemlíteném, hogy nagy áldás az életemben, hogy végig csodálatos atyák, papok kísérték az én fejlődésemet.
1: Hogy alakult az életed? Mondtad nekem, hogy a tezei...
2: Igen.
1: Sokat jelent számodra.
2: Igen, úgy szoktam mondani, hogy a szellemi, lelki gyökereim azok tezébe vannak. Biztos a Mária Rádió hallgatói tudják, hogy mi ez, de azért elmondom, ugye ez Burgundiába, egy Franciaországba, egy falu, ahol egy Roger Schütz alapított a szerzetes közösség él, és ők nagyon meg tudják szólítani a fiatalok szívét, és téli találkozók vannak évvégén. Azok nagyszabású rendezvények. Én 8-szor voltam ilyenen, és az első volt a legemlékezetesebb, mert hát Milánóba mentünk úgy, hogy felszálltam a buszra, és senkit nem ismertem. Tehát én egyedül mentem, és megtapasztaltam a teljes szabadságot, hogy nagyon szép utam volt. És 2-szer voltam tezébe, Franciaországba, ott pedig talán a legnagyobb

0: Élmény az volt, hogy 3 napig teljes csendbe, szilenciumba voltam, és ez nekem az első ilyen élményem volt. És mikor vége lett, a buszon kérdezték, hogy éltem meg ezt a 3 nap teljes csendet, tehát még evés közben se beszéltünk meg semmikor, akkor én azt mondtam, hogy mint a misében, mikor mondjuk, hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, én azt éltem 3 napig. Fölemeltem a szívem, és ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt, és későbbiekben buszfelelősként szolgáltam, tehát egész busznyi emberek voltak rám bízva.
1: Fontos számodra a hajnali csendesség.
0: Igen.
1: Hogyan telik ez? Hogyan képzeljük el?
0: Megengedett, hogy még egy dolgot ezével megosszak,
1: persze,
0: hogy a milánói utamon történt, hogy beültem a csendszobába, mert ott ilyen is van, teljes csendbe lehet imádkozni, és ott volt egy olyan élményem, hogy én átadtam a Jóistennek azt a élethelyzetemet, hogy én nem találok férjet. Nekem nem megy ez a párkeresés, valahogy nem megy, és ott imába nagyon mélyen átadtam az Úrnak ezt a kérdést, azt mondtam, hogy ha azt szeretnéd, hogy én férjhez menjek, akkor mostantól kérlek, te intézkedj. És amiért ezt mesélem, hogy ez volt decemberben, és február 26-án megismertem a férjemet, akivel azóta két kisfiunk is született, Gyuszi meg Jancsi. Úgyhogy ez ilyen csodaszerű.
1: Ez tényleg az.
0: Visszatérve a reggeli csendességre, amit kérdeztél, nagyon régóta nagyon fontos része a napomnak, hogy hát én elég korán kelek, olyan típus vagyok, 5-6 körül kelek, és akkor ott egy órát én tényleg arra szánok, hogy csendességbe imával az Úrral töltsem ezt az időt. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert hát azt a szeretetet, amit kapunk a Jóistentől, hát csak azt tudjuk továbbadni a nap folyamán. Szóval ez ilyen töltődés is, meg sok esetben tanulás, mert szentírást is olvasok, meg olyan könyveket, amiből épülök. És hát itt is csodák tudnak történni. Volt az életemnek egy másik területe, amiben úgy éreztem, hogy nem jutok egyről a kettőre, és sokáig imádkoztam azért, hogy mutassa meg nekem az Úr, hogy mi az én hivatásom, a misszióm, a küldetésem, mire teremtett engem. És az egyik ilyen reggeli ima folyamán azt kaptam az imába, hívjak életre egy női kisközösséget. Ilyen konkrétan. És én akkor nekem az volt a reakcióm, hogy hát Istenem, én csak egy közgazdász vagyok. Hát hogy tudnék én női csoportot, női közösséget életre hívni, létrehozni? És erre is kaptam választ az imába. Azt mondta az Úr, mindig meg fogom mutatni neked a következő lépést. És akkor elgondolkodtam, mi az első lépés? Hát természetesen plébános atyával beszélni és elmondani a terveimet. És itt nagyon fontos mozzanat, hogy Zoltán atya mindenbe támogatott, bár olyan nagyon jól, akkor még nem ismertük egymást. Most mondta nekem múltkor, hogy de neki az ember ismerete azt mondta, hogy bízhat bennem. És akkor megkaptuk a közösségi háznak először a kis szobáját, most már azt kinőttük. És 2020. szeptemberében volt az első találkozó, amire már azon a 12 nő eljött, és azóta 4 éve lassan, 2 hetente hétfőnként vannak a találkozók, és ez a Sashalmi Keresztény Női Kör összekapcsol minket az, hogy hívők, többnyire katolikus nők vagyunk, úgy épülnek föl a találkozók, mindig imádságos, tehát az elején végén imádkozunk, és minket, keresztény nőket érdeklő témákban elmélyedünk, ami történhet úgy, hogy hívok egy vendéget, vagy esetleg én készülök föl a témából. Mindegyiket összeköti az az élmény, hogy bármi a téma, lehet a szépségápolás akár, vagy a háztartásvezetés, vagy a női testünk működése, mindig megnézzük, hogy ez a mi keresztény életünkhöz, a hitünkhöz hogy kapcsolódik. Mondhatom, hogy ez egy dinamikusan növekvő, virágzó közösség, ahol fontosnak tartom azt is, hogy sajátjának érezzék a tagok, és ezért szinte mindenre van felelősünk. Tehát aki a vendéglátásért, a teafőzésért felel, az ima, a zene, rendezvényszervezőnk szuper van, dekorációért ugye az építészmérnök társunk felel, és úgy érzem, hogy ezzel, akinek már van egy kis feladata, az még közelebb érzi magához a közösséget, és akkor itt elmondanám, hogy már Mária kör felelősünk, vagy Mária Rádió felelősünk is van, aki megosztja velünk a Mária Rádiónak a zarándoklatait, programjait, esetleg gyűjtünk a Mária, szóval, hogy van már egy ilyen felelősünk is.
1: Hányan vagytok most a közösségben?
0: A levelező listára 57-en vannak föliratkozva, és a találkozóinkon olyan 20-25 fő szokott eljönni, néha 30. Úgyhogy ez természetesen felveti azt a kérdést, hogy már nem kis csoport, de vannak olyan témák, amit kis csoportban osztunk meg, és utána visszatérünk a nagy körbe, és úgy osztjuk meg. És hát természetesen közösségünknek vannak egyéb programjai, Lelki Nap minden évben tavasztáján, most május 11-én lesz egésznapos női Lelki Nap, családi kirándulás, amit szintén egy tagunk szervez, nem én, és amire nagyon amiért hálás vagyok, hogy a női körből kinőtt egy anyaima csoport, ami két hetente kifejezetten a gyerekeinkért, a pedagógusokért, meg hát természetesen egymásért imádkozunk egy adott módon. Még nagyon népszerű programunk a testi-lelki wellness, amikor elutazunk, és ott az a koncepció, hogy amellett, hogy lelkileg föltöltődünk, tehát rózsafüzér, tezéimóra, szent mise, megosztások, testileg is fölüdülünk, mert hogy wellness hotelba megyünk, és akkor ott svédasztalos vacsora, meg wellness medence is van. Szóval ez egy ilyen teljes felüdülés, ahol az anyukák néha úgy érzik, hogy hűha, ott hagyja a gyerekeket, családot, de én mindenkit biztatok, hogy néha az édesanyáknak is föl kell töltődni, és kicsit pihennie kell.
1: Persze, utána vissza tudják azt sugározni a családba, az ő feltöltettségüket.
0: Igen.
1: Mik azok a fő pillérek, igen, amelyen nyugszik a ti ima csoportotok? Mert van valami nagyon fontos,
0: igen. A sasalmi keresztény női kör egy olyan közösség és modell, ami szerintem máshol is, más nőknek is hasznára válhatna, és ezért hát nem tudunk mindenkit sasalomra meghívni, hanem valahogy úgy érzem, hogy a szívemre helyezte azt az Úr, hogy egy kicsit nagyobb léptékbe is megvalósítsuk ezt a közösséget. És ez lett a Manna keresztény női központ, ami 22 nyarán alakult, csak utána szünetet kellett tartsunk, mert én elhelyezkedtem, és nem tudtam a kettőt együtt csinálni, de most újra indul. Ennek a központnak ez a három pillére, amit említettél, az egyik a közösség. Ez az nagyon fontos, talán úgy fogalmaznék, hogy járjuk együtt a modern keresztény nő útját. Ez mit jelent? Ugye hát ezen el lehet gondolkodni, és szoktunk is erről beszélgetni. A Mannába 6-8 alkalmas modern keresztény nő útja csoportokat vezettünk trénertársaimmal, ezt a témát jártuk körbe, hogy mit jelent a mai világban megélni a kereszténységünket. És valahogy itt úgy érzem, hogy az a fontos, hogy ami a mi hitünk, az egyházunk tanítása, a kereszténység, azt hozzuk be a mindennapjainkba, mert segítség és egy hatalmas erőforrás, és ehhez szeretném hozzásegíteni a nőtársaimat. És ugye nagyon fontos, hogy a nőkön keresztül az egész társadalomra hatunk, hiszen mi neveljük a gyerekeket, férjeinkre is hatással vagyunk, tehát nagyon hiszek benne, hogy ez az evangelizációnak egy nagyon fontos útja, hogy a nőket megerősíteni a keresztény katolikus hitükbe. A második pillér a tanulás. Ez is nagyon fontos. Igen, tehát, hogy két lábbal a földön álljunk, és tanuljunk. Tehát itt tanfolyamokat álmodtam meg. Például a női körbe a női test működése, a ciklustudatosság egy olyan találkozó volt, ami mindannyiunk hasznára vált. És a harmadik pillér a gyógyulás. Ezt azért tartom fontosnak, mert úgy látom, hogy minden nőnek lehetnek az életébe elakadásai. És én azt látom, hogy nagyon sokféle segítség van a piacon, hogy így mondjam. Most nem akarom megnevezni, de tudjuk, hogy igen sok, hát gyanúsan ezoterikus, new age-es, szóval olyan áramlatok, hogy egy keresztény nő nem szívesen megy oda segítségért, viszont nekünk is szükségünk van arra, vagy lehet az életünkbe, hogy valaki meghallgasson, segítő beszélgetésbe, úgymond fényt vetítsen olyan életterületeinkre, ahol probléma van. Ebben nagyon hiszek, hogy amire fényt vetítünk, az elkezd növekedni. És ez egy segítő beszélgetés, vagy életvezetési tanácsadás kereteibe tud működni, és csodák tudnak történni. Én ezt tanultam a keresztény mentor műhelybe, a Hélisz Katalinnál, aki a szapiencián tanít, illetve életvezetési tanácsadás tanfolyamokon, most is tanulok az Intuitive Life Coach tréningen, a Bárányos Editnél. Szóval ezt is fontosnak tartom, bár a központban nem csak én leszek, hanem keresztény alapú, keresztény elveken működő segítőket szeretnék összegyűjteni.
1: Bori, hol lehet titeket megtalálni? Aki csatlakozni szeretne hozzátok, milyen módon tud?
0: Jelenleg a legegyszerűbb a zárt Facebook csoportunkba bejelentkezni, a Modern Keresztény Nő útja, zárt csoport. A Mannának, a Manna Keresztény Női Központnak van Facebook oldala, az most fogom föleleveníteni, és mannaközpont.hu a honlap oldal, a honlap, de most az sem működik, mert ugye az egész most fog egy új kezdetet venni, ezért azt mondanám, hogy a Facebook csoportba lehetne jelentkezni annak, akit érdekel ez a téma, Modern Keresztény Nő útja.
1: Beszéljünk még egy kicsit rólad. Uh-huh. Ugye magánéletedről, vagy amit fontosnak tartasz, hogy hogyan vezetett még ez az ige téged az életben? Uh-huh. Miben segített? Volt-e olyan nehéz, válságos pillanatod még, amiből ez mindig kapaszkodó erő, energiaforrás volt számodra?
0: Igen. Mindenkinek az életében vannak nehézségek. Nekem is volt olyan, ami hát betegséghez kapcsolódik, és ott tapasztaltam azt meg, hogy milyen erőforrásaim vannak. Kiemelném a családot, tehát meg a barátokat, akik abban az időszakban mellém álltak, és valahogy azt éltem meg ezt a remény üzenetét, ami ebbe a szentírási részben szerepel, hogy azzal, hogy kijöttem és talpra álltam a betegségből, meg minden, ami azzal jár, azt tapasztaltam meg, hogy mindenért hálásnak kell lennünk. Mert rájöttem arra, hogy úgy mondom, hogy semmi nem jár alanyi jogon. Tehát az egészségünk, hát főleg az egészség, de tulajdonképpen minden egyéb, ami ehhez kapcsolódik, padlóra tud kerülni, megszűnik, és amikor onnan fölállok, akkor minden, ami jön, lehet az egy bögre kávé, a napsütés, a madárcsicsergés, az, hogy van két szemem, két lábam, egészséges vagyok, ezért nagyon hálás tudok lenni. És én úgy érzem, hogy nekem ez a hála az én erőforrásom, amiért megyek tovább, és szeretném ezt az erőforrást megosztani másokkal. Úgyhogy a hálát emelném ki. Még a női körhöz térnék vissza, hogy valahogy azt élem, vagy azt látom benne, hogy meg a Manna csoportokban is, hogy az, hogy nők vagyunk, hívők vagyunk, keresztények vagyunk, annyira összekapcsol minket, és itt megjegyzem, hogy a kor nem számít. Tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy fiatal, idős tud kapcsolódni, és meglepett, hogy az idősek is annyit hozzá tudnak tenni egy közösséghez a tapasztalataikkal, ami áldás. És ez az összekapcsoltság miatt nagyon hamar megnyílunk egymás előtt, és nagyon hamar mélyre megyünk, és nagyon hamar megosztjuk az életünket egymással, és csodás felismerések születnek, hogy hiszen őnek is van hasonló élethelyzete, kérdése. Én nagyon figyelek a csoportokba, mert lelkigyakorlatos csoportokat is vezetek, nagyon figyelek arra, hogy ne adjunk egymásnak tanácsokat direktben, ne kócsoljuk egymást, mert én azt szeretném, hogy egy-egy ilyen megosztás és közösség után mindenki megerősödve úgy menjen el onnan, hogy ő szinte egy centivel a föld felett jár, annyira sok élménye volt, és amikor tanácsot adunk egymásnak, és elkezd a csoport valaki úgymond kócsolni, akkor, vagy hát az nem tanácsadás, mindegy, szóval tanácsot adni, akkor egyre kisebbnek érzi magát az ember. Úgy érzi, hogy ő nem tudja megoldani azt az élethelyzetet. Úgyhogy én erre a csoportokba figyelek, hogy emeljük egymást, és ne kisebbnek érezzük magunkat. És még azt tenném hozzá, hogy azt is látom a csoportokba, hogy megérintődhetünk bizonyos témáktól, akár könnyek is szeretettel el vannak fogadva, és ezért van a szívemben az a vágy, hogy aki megérintődik valamivel, ott tudjunk egyénibe egy kicsit tovább menni és dolgozni rajta, és hogy említettem, fényt vetíteni arra a területre, mert egy csoportba nem mind, tehát a csoportdinamika nem mindig engedi, hogy egy emberrel olyan mélyen foglalkozunk, úgyhogy valahogy a Jóisten ezt a szívemre tette, hogy még tovább menjek ezen az úton.
1: Mondtad, hogy a női közösségen sok áldás van, és ebből sok gyümölcs fakad. Ez úgy tetszik nekem. Nagyon, nagyon jól tükrözi így az elmondottakat.
0: Igen. Én amikor ezt mondtam neked, Kati, én arra gondoltam, hogy mindig megújulunk, és mindig valami új születik egy közösségből, és én itt az anyaima csoportra céloztam, hogy az is egy olyan csodaszerű, hogy aki igényli azt, hogy egy kicsit elmélyült ebben imádkozzon, ugye az egy kisebb csoportot, nem olyan 20-30 fő, hanem inkább 6-8 fő imádkozik együtt. Én erre gondoltam, hogy ez is egy gyümölcse, de ami még nagyon fontos, és kiegészíteném, hogy az egész plébánia életét föl tudja frissíteni egy jó női közösség. Ami ered abból, hogy megalakul a férfi kör, ugye nálunk megalakult a férjeinkből, ami szintén egy gyümölcs, meg ered abból, hogy mi nők ismerjük egymást, és a mise után tudunk beszélgetni, a gyerekeink megismerik egymást, akár ők is ifjúsági hittanra szívesebben elmennek. Tehát én azt érzem, hogy vonza is az embereket egy jó közösség, hogy az is nagyon fontos, hogy amikor egy nő elgondolkodik, hogy mivel töltse a hétfő estéjét, hát sok opció áll ugye rendelkezésére. Gondolja, elmegyek a barátnőmmel kávézni, vagy a gyerekkel tanulok, vagy a férjemmel. Hát az, hogy ő a női körbe jön, ahhoz az kell, hogy ott valami őt vonzza, bevonzuk Isten szeretetével. És olyan apróságok is számítanak, hogy legyen szép a környezet. Ha oda bekukkantok, bizony nálunk mindig van egy gyertya, egy hát nem ikon, hanem ilyen kis szobor, szép virág. Tehát, hogy azt érezze, hogy itt a szépség is, a szépség az vonz. Hát ugye Istentől származik. És a másik, amit még egy női közösségnél kiemelnék, hogy a teljes elfogadás. Ez nagyon fontos, hogy nem kritizáljuk egymást, mert mindannyian úton vagyunk Krisztus fele. És az, hogy most ki hol tart, hát ezt nem méregetjük, tehát igazából minden egyes találkozónk legyen egy olyan találkozó, hogy mindenki egy lépéssel közelebb kerül az Úr Jézushoz, és mindegy, hogy hol tart ezen az úton. Úgyhogy én annak nagyon örülök, hogy a mi közösségünkben bár növekszik, ez az elfogadás, ez a szeretet, ez a kritikamentesség, ez működik. Ez is egy olyan vonzerő lehet, ami miatt nem a Starbucksot választja az a hölgy hétfő este, hanem a mi körünkbe jön.
1: Bori, én olyan kedvet kaptam, hogy csatlakozzak hozzátok. Ahogy így hallgatlak, hogy minden porcikámmal vágyom a ti csoportotokba lenni.
0: Nagy szeretettel várunk Sashalmon.
1: Kedves Bori, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide, és megosztottad a gondolataidat, a közösségeteket, ahova hívsz és vársz minden Igen. keresztény nőt, és én kívánok neked nagyon sok áldást az életedbe, sok erőt, hogy a közösséget építsd, vezesd, hogy tudja Isten szeretetét átadni a keresztény nőknek, ezáltal a családoknak is.
0: Igen.
1: És a nagybőjtben vagyunk, ezért áldott nagybőjti készületet kívánok neked.
0: Nagyon köszönöm a meghívást, és kérem szépen a Mária Rádió hallgatóinak is az imáit, hogy a Manna Keresztény Női Központ szépen most startot vegyen, és eljussunk tényleg minél több nőhöz. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm, Bori. Isten áldjon.
2: Csené Vadnai Borbálával, a Sashalmi Keresztény Női Kör vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélgetett.

sose félj már, a bajban veled vagyok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink! A mögöttünk levő héten kicsengettek az általános iskolásból is. Véget ért ez a tanév, s diákoknak elkezdődik a vakáció. Ám nem csak a gyerekeknek fejeződött be ez az év, hanem minden embernek is eljött a nyár, a pihenés, és ezzel együtt a felüdülés ideje is. Az emberi testnek mindig is szüksége volt a megújulásra, hiszen ahhoz, hogy jól és eredményesen tudja végezni munkáját, teljesíteni tudja feladatait, pihennie kell, fel kell töltődnie. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a nyár elején szóljon erről adásunk, remélve, hogy segíteni tudunk abban, hogy jól teljen a pihenés ideje minden hallgatónk számára. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
3: Mai felgyorsult és rohanó világunkban mindannyiunk alapélménye az időhiány és a túlhajszoltság. Feszített napirendünk van, sok-sok feladat, sok még el nem végzett munka, amik mind kapkodóvá és feszítetté teszik életünket. Szinte mindannyian arra hivatkozunk, hogy annyi feladatunk van, hogy nincs időnk se erre, se arra, vagyis a végén semmire. Emberi kapcsolataink szétbomlanak, magányossá válnak a még közösségben élő emberek is. És arról még nem is beszéltünk, hogy az úgynevezett okos telefonok és más kütyük még azt a kis maradék időnket is lefoglalják, amit valami értelmesre, jóra fel tudnánk használni. És mert nincs időnk semmire, az is elmarad, ami igazából nélkülözhetetlen volna, mint például első történetünk főszereplőjénél.
2: A gazdag, milliárdos férfi nagy izgalommal lépett be az autószalon fotócellás ajtaján, ahol a tervezőmérnök személyesen várta. Végre elkészült az, amire mindig is vágyott. Egy teljesen személyre szabott luxusautó, a legkorszerűbb esztrákkal.
3: A slusszkulcsért jöttem,
2: mondta köszönés helyett a férfi.
3: Jó napot,
2: válaszolta a mérnök.
3: Arra gondoltam, hogy mielőtt beül a vadonatúj autójába, beszélgethetnénk néhány alapvető, de fontos dologról a kocsival kapcsolatban. Én nem beszélgetni akarok, hanem vezetni az autómat. Hol a kulcs?
2: Kérdezte türelmetlenül a férfi.
3: Szívesen átadom a kulcsot, de ha nem akarja meghallgatni a fontos információimat az autójáról, akkor a legjobb, ha néhány kilométeren át elkísérem, hogy megismerkedjem az újításokkal.
2: Mondja a mérnök.
3: Hogy is ne? A maga kocsi ez vagy az enyém?
2: Csattan fel idegesen a férfi.
3: Nem fogom sétakocsikázásra elvinni. Ahogy gondolja.
2: Válaszolt a mérnök, tudomásul véve az ügyfél akaratosságát.
3: De ha már így áll a helyzet, akkor hadd adjam oda írásban azt a tájékoztatót, amelyet a mérnöki stábbal állítottunk össze, és amelyben felhívjuk a figyelmét az újításokra és az esetleges veszélyekre.
2: A gazdag fiatalember kikapta a mérnök kezéből a füzetet, majd immár ingerülten kérdezte meg.
3: Végre megkaphatnám a kulcsot?
2: Válaszolta a mérnök, és átnyújtotta az autó kulcsát, ami egy modern chipses kártya volt.
3: Esetleg segítsek beindítani? Nem szükséges!
2: Felelte gúnyosan a kocsi tulajdonosa, és a következő pillanatban a kezelési útmutatót beledobta az első kukába, majd bepattant a kocsiba, és elhajtott. A tervezőmérnök néhány perc múlva még utána telefonált, de hiába. Mindannyiszor kinyomta, nem vette fel. A fiatal ember aznap csak egy pár kilométert tudott megtenni a kocsijával. Először magától beindult az ablaktörlő, és nem tudta leállítani. Aztán a számítógépes vezérlés vette át a kormányzást, és egy teljesen más úti cél felé indult el, és amikor zavarában megnyomott néhány gombot a műszerfalon, kigyulladt három piros lámpa, amiről nem tudta, hogy mit jelentenek. A kocsi felgyorsult 180 km/h, majd hirtelen fékezett, végül pörgések közepette egy árokban kötött ki. A férfi bosszusan kiabálta a körülötte gyülekező emberek gyűrűjében, miközben kikászálodott az összetört kocsiból.
3: Még ma feljelentem ezt a mérnököt, meg akart ölni, milyen tragacsot rakott össze nekem. Sokszor mi emberek olyanok vagyunk, mint ez az újdonsült autó tulajdonos. Isten adott nekünk egy csodálatos dolgot, az életünket, és hozzá ezt a világot. De ahhoz, hogy jól éljünk, meg kell hallgatnunk az ő tanácsait és útmutatásait, amit például a Szentíráson keresztül ad. Sokszor ezt mulasztjuk el, mert nincs időnk, mert türelmetlenek vagyunk, mert nem érdekel minket, mi csak élni akarjuk az életet. Aztán, amikor bekövetkezik a baj, akkor őt vádoljuk. Miért ilyen rossz az életem? Miért tette ezt velem? Miért ilyen kegyetlen és igazságtalan az Isten? Rá kell döbbennünk, hogy szükséges a használati utasítás tanulmányozása ahhoz, hogy ne rontsuk el életünket. Soha nem szabad elfelejtenünk kikérni a tervezőmérnök tanácsát. Ezt azonban csak akkor tehetjük meg, ha tudunk egy-egy pillanatra, percre, vagy akár napra megállni, csendben lenni, és figyelni lelkiismeretünk, azaz Isten szavára. Valahogy úgy, ahogy Anna tette.
2: Anna, a mindig nyüzsgő marketinges, ezen a hétvégén egy csendes, vidéki vendégházat választott. Arra vágyott, hogy végre elengedje a határidők kiszorítását. Péntek este még a telefonját nézte, de szombat reggelre valami megváltozott. Ahogy kilépett a teraszra, a gőzölgő kávéjával megcsapta a friss erdei levegő illata. Nem sietett sehova. Leült egy kényelmes fotelbe, és órákon át csak a madarakat figyelte, meg azt, ahogy a szél táncolt lejt a fák levelein. Délután vett egy mély levegőt, és elsétált a közeli patakhoz. A hűvös víz csobogása és a fák zöldje szinte kimosta a fejéből a stresszt. Rájött, hogy a kikapcsolódás nem egy újabb teljesítendő feladat, hanem a pillanat megélése. Amikor vasárnap este hazaért, a szürkeség helyett a belső béke és az új ötletek energiája árad belőle.
3: Kétségtelen, hogy a kikapcsolódásra, pihenésre szüksége van az emberi testnek és léleknek egyaránt. A folytonos robot, amellyel terheljük magunkat, nem csak a testi, de a lelki egészségünket is károsítja. Ezért jól kell kihasználnunk a pihenés idejét, hogy abból sok jót nyerjünk, igazi felfrissülés legyen belőle.
2: Az egyik általános iskolában Zsuzsi tanárnéninek 11 kérése volt a szünet előtt az osztályának, amit az évzárón mindenki meg is kapott egy befőttes üvegben. A kis cetliken nem volt szöveges feladat, osztás, szorzás, meg hasonlók, hanem csak olyan programok, amelyek többségére évközben sose jut idő. Pontosan nem tudni, mik szerepeltek ezeken a cetliken, de mi összeállítottunk 11 olyan dolgot, amit a nyáron mindannyian megtehetünk. Persze lehet ezektől eltérő, kevesebb, vagy akár több dolog is, de gondolatindítónak, ötletnek talán megfelelnek.
3: Napfelkeltei ma. Egyik reggelen korábban felkelve menjen el egy csendes helyre, és imádkozzon a természetben. Különösen is jó, ha akkor tesszük ezt, amikor felkel a nap.
2: Digitális bőjt. Tartson egy teljes képernyőmentes délutánt, vagy akár egy egész napot, amelyet kizárólag olvasással, imával, vagy elmélkedéssel tölt.
3: Szentírás, olvasás véletlenszerű nyitással. Nyissa ki a Bibliát egy véletlenszerű helyen, olvasson el néhány sort, vagy éppen egy fejezetet, és elmélkedjen a mai nap üzenetén. Mit is akar mondani nekem Isten?
2: Hála óra! Töltsön el egy órát úgy, hogy nem kér semmit Istentől, csak tételesen felsorolja, és megköszöni mindazt, amit eddig élete során kapott. Kegyelmeket, áldásokat.
3: Titkos jó cselekedet. Tegyen valami jót egy ismerősével vagy idegennel úgy, hogy az illető soha ne tudja meg, kitől származott.
2: Lelki levél. Írjon egy kézzel írott levelet valakinek, aki fontos önnek, és mondja el benne, miért ad hálát az ő életéért Istennek.
3: Megbocsátás. Keressen fel, vagy hívjon fel valakit, akivel megszakadt a kapcsolata, és tegye meg az első lépést a békülés felé.
2: Sütemény misszió. Süssön valamit, és vigye el egy egyedülálló időszomszédnak, vagy egy rászoruló ismerősnek, s töltsön bele egy kis időt beszélgetve.
3: Zarándoklat. Látogasson el egy olyan közeli templomba, kápolnába, vagy szent helyre, ahol még sohasem járt azelőtt.
2: Természetben való dicsőítés. Tegyen egy sétát az erdőben, teljes csendben, és figyelje meg a teremtett világ apró részleteit, hangokat, fényeket, és adjon hálát érte.
3: Közös lelki asztal. Hívja meg a barátait vagy családtagjait egy vacsorára, ami lehet persze egészen egyszerű is, és ahol a fő téma egy kötetlen beszélgetés a hitről vagy a szeretet megéléséről. Látod ezt a padot? A nyugalom padja. Értékét a rajta töltött időd adja. Mert ha magányosan leülsz megpihenni, az élet szépségét tudod számba venni. Rá tudsz csodálkozni a gyönyörű tájra, és élvezed a léted anélkül, hogy fájna. Látod ezt a padot? Ez egy csodás bútor. Távol tart bánattól, haragtól és bútól. Mikor kedveseddel ide látogattok, a harmóniának fénylő esélyt adtok. Ez a pad egy csoda, fölemeli lelked, e helyt sikerülhet életcélra lelned. Hallgass a szívedre, csillapítsd le elméd, jó lenne, ha vágyad, érzésed figyelnéd, s a pad majd segít, hogy önmagadra leljél, csak a belső hangra, érzésre figyeljél, s mikor fölállsz innen, s hazaindulsz végre, rájössz, nem szorulsz már többé segítségre.

0: Aranyosi Ervin A nyugalom padja című versét hallották. Este van, leteszem a telefont, leteszem a napot. Régen azt hittem, aki megáll, az lemarad. Ma már tudom, aki megáll, az talál. Talál 3 percet, amikor csak a lélegzetét hallja. Talál egy gondolatot, ami nem a határidőkről szól. Talál önmagából valamit, amit a rohanásban elvesztett. A munka pénzt ad a zsebbe, a pihenés gazdagságot ad a lélekbe, s a lélek gazdagságából lehet igazán élni.
1: Egy csendes, elfeledett kis faluban, ahol a napok ritmusát még a szél és a madarak éneke diktálta, élt egy öreg kertész. Egész életében fáradhatatlanul dolgozott. Egy napon, miközben a fák meccésével foglalatoskodott, a falu legfiatalabb lakója, a kisunokája szaladt oda hozzá, lihegve.
0: Nagyapa, miért rohansz mindig? Miért nem ülsz le soha egy kicsit pihenni?
1: Kérdezte a kisfiú, csodálkozva a kertész szüntelen tevékenységén. Az öreg ember megállt, letette a metszőollót a zöldelő fűre, és letörölte homlokáról az izzadságot. Leült a legöregebb almafa hűvös árnyékába, és intett a fiúnak, hogy üljön mellé.
0: Látod, fiam, igazad van,
1: kezdte halk, megnyugtató hangon.
0: Az ember gyakran azt hiszi, hogy a pihenés csupán az üres semmittevés. Pedig a pihenés az a láthatatlan erő, ami a tavaszi rügyeket növeszti. Nem a lusta heverészésről szól, hanem az elmélyülésről és a megújulásról.
1: Mutatott a hatalmas lombos fára.
0: Ez a fa nem növekedne ilyen nagyra, ha nem pihenne meg minden télen. A pihenés ad neki időt arra, hogy mélyebbre eressze a gyökereit. Ha nem tartanánk szünetet, az életünk olyan lenne, mint egy túl feszesre húzott íj. Előbb-utóbb elveszíteni az erejét.
1: A kisfiú elcsendesedett, és figyelt a lombok közt átszűrődő fényre. Megértette, hogy a pihenés nem az elvesztegetett idő, hanem a legszebb ajándék, amit önmagunknak adhatunk, a pillanat, amikor észrevesszük az élet apró csodáit.
0: Sok apró csoda van, amit nem veszünk észre amiatt, mert folyton csak pörgünk, mert nincs megállás, mert valóban azt hisszük elvesztegetett idő, amit pihenéssel vagy lelkünk nyugalmának megteremtésével töltöttünk. Pedig a pihenés nem lustaság. Sokkal inkább üzemanyag, ami éppen hogy előbbre visz, amely segít elkerülni a leállást, mert nélküle kiég a lélek és a test. Milyen jó is, ha munka után beülsz a kocsiba. Régen azonnal rádiót kapcsoltál, ma csak ülsz 2 percet. A motor leállítva, csak nyugodtan ülsz, lélegzel. Aznap biztos minden könnyebb volt. A kis apró pihenéseknek, megállásoknak sok-sok előnye, öröme van. Néhányat hallgassunk ezekből. Biztos lesz olyan, amit megvalósítva saját magunkat is fittebbé tesszük.
1: A férj kezében a telefonnal minden nap lefekvés előtt még gyorsan megnézi a leveleket. Ám egy este a telefon lemerül. Dühös lesz. A kényszerű csendben egyszerre észreveszi, és megdöbbenve hallja, ahogy a felesége nevet a konyhában. Régen hallotta már. A lemerült telefon lett a legjobb ébresztő.
0: Elhasználódnak erőink, ha a nagy dolog, amire várunk, nem következik be. A szívünkben, a szívünkkel, a munkaerőnkkel fáradunk el. Itt megjelenik a reménytelenség, belefáradunk a küzdelembe. Ha a lelki erőm fogy el, belefáradok a nagy és a kis küzdelmekbe is. És ha nem pihenünk, elfáradunk. A házasságban is elfáradhat az ember. megkísérthet az érzés, hogy a nagy boldogság, amire készültem, nem következett be. A társam már nem fog megváltozni. De csak mondd, tied a jelenlétem, odaadom neked.
1: Az unoka rohan haza. A feje tele van mindennel, leginkább határidőkkel. Erzsi nagymama csak leülteti, eléje tesz egy csészeteát. Nem kell most megoldani a világot, kicsim. Előbb így add meg. 10 perc csend. A megoldás utána szinte magától jött.
0: Érdekes kifejezéssel a mai fiatalok azt mondják, vedd már észre, hogy nem te nyaltad hegyesre a piramist. Van felettünk valaki, akire rábízhatjuk magunkat, csak egy kicsit visszafogottabbaknak, szerényebbeknek kell tennünk. Hova tovább? A legnagyobb erénynek, az alázatnak kell bennünk lenni.
1: Péter minden nap hazamegy. Zsebében nem pénz van, csak fáradtság. A szomszéd öreg Pista kérdezi.
0: Mit hoztál ma?
1: Ő csak legyint. Az öreg a padon ül, csukott szemmel.
0: Én ma kincset gyűjtöttem,
1: mondja.
0: 10 perc csendet, azt senki nem veheti el.
1: Péter először nem értette. 20 év múlva már ő ült a padon.
0: Mert ráébredt, hogy a léleknek is van bankszámlája. Munka közben csak veszünk fel róla türelem, figyelem, energia. Pihenés nélkül mínuszba megy. A gazdag ember nem az, akinek sok a dolga. A gazdag ember az, akinek van ideje nézni a felhőket munka után. Mert az is kincs. Mi lenne, ha munka után nem azt kérdeznénk, mit csináltam ma, hanem mivel lettem gazdagabb? Néha egy sóhaj, néha egy csészete a gőze, néha csak az, hogy nem siettél.
1: Márton 38 éves volt, és minden napja ugyanúgy nézett ki. Reggel 6-kor ébresztő, este 10 órakor meg az utolsó e-mail. Közte munka, dugó, hírek, zaj veszik körül.
0: Pihenni majd hétvégén,
1: mondta mindig, de a hétvége is tele lett. Egy napon a főnöke azt mondta.
0: Márton, ma 18 órakor fejezd be a munkát. Ez parancs.
1: Márton bosszus volt. Mit csináljon 3 extra órával? Hazament. Leült a kanapéra, nem kapcsolta be a tévét, csak ült. Nézte, ahogy a nap lemegy a panelházak között. 5 perc, 10 perc, semmi más. És akkor történt valami fura. Eszébe jutott a kisfia nevetése reggelről, amit eddig meg sem hallott. Eszébe jutott egy régi álma, hogy gitározni tanul. Eszébe jutott ő maga, aki nem csak a munkás, hanem Márton is. Aznap este nem termelt semmit, nem válaszolt levelekre. Mégis gazdagabban feküdt le, mint bármelyik másik nap. Másnap 18 órakor megint letette a tollat, mert rájött. A munka megtölti a pénztárcát, a pihenés megtölti az embert. A pihenés gazdagít, de nem is lustaság, hanem befektetés. Önmagadba.
0: Túl sok a munka, többféle feladat. Van, aki túl keveset alszik. Van az a fáradtság, ami kellemes és egészséges, de van olyan fáradtság is, ami beteg és beteggé tesz. Aki egészségesen fáradt, az ledől, alszik 1/4 órát, és felfrissülten dolgozik tovább. Van az a fáradtság azonban, ami rombol. Például, ha a feszültség fáraszt ki. Feszülten várok valamit, vagy oda vagyok feszítve egy feladatra, amit meg kell oldanom. Oda vagyok feszítve egy eseményre, vagy eredményre, amit várok. Ma nagyon sokan túlfáradtak. Sokan fáradtak, mert nem azt következett be, amire készültek, amit vártak.
1: Anna minden este 11-ig dolgozott, otthon is. Még ezt a táblázatot, még azt a levelet. A férje szólt.
0: Gyere, kicsim, igyunk egy teát.
1: Ő legyintett, nincs időm pihenni. Este elromlott az íróasztali lámpája. Másnap vett egy újat, de véletlenül olyat, ami 9-kor automatikusan lekapcsolt. Mérges volt. Most mit csináljak a sötétben? Leült az ablakhoz. Kint égtek a város fényei. A férje mellé ült szó nélkül. 9-től 10-ig nem csináltak semmit. Csak voltak. 10-kor Anna azt mondta. Tudod, ma többet pihentem 1 óra alatt, mint az elmúlt hónapban összesen. A férje csak bólintott. A lámpa 9-kor megint lekapcsolt. Másnap Anna vett még egy ilyen lámpát. Nem azért, mert elromlott a régi, hanem mert rájött, néha kell egy erő, ami megállít. Mert mi magunktól nem állunk meg. Mindenkinek jár egy lámpa. Ami 9-kor azt mondja, elég volt mára. Most te jössz. A pihenésed, a csended, te magad. Mert a munka eltart, de a pihenés éltet.
0: Sokszor halljuk, hogy a nyugdíjba vonult emberek azt mondják, amióta nyugdíjba mentem, semmire sincs időm. Pedig hányan mondták előtte, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor pihenek, akkor majd jó lesz minden, mindenre lesz időm.
1: Pál bácsi 67 éves, nyugdíjas, de nincs ideje, ott vannak az unokák, a bevásárlás, a ház körül is mindig van valami.
0: Pihenni, majd, ha meghalok.
1: Viccelt mindig. Tavaly tavasszal leült a frissen ásott kert szélére. Csak egy percre. A derekát pihentetni. A kezében föld. Az órában orgona illat. A fülében semmi, csak a méhek zümmögése. Akkor megértette azt, amit 40 év munka alatt nem. Egész életében ültetett. Kapált, épített másoknak. De sosem ült le csak úgy, nézni, ahogy nő minden, és hogy szépül. Azóta minden nap van 15 perc kertész ideje. Nem csinál semmit, csak ül a padon. Nézi, ahogy a paradicsom pirosodik, ahogy az árnyék arrébb csúszik.
0: A fiatalok rohannak a pénz után,
1: mondja most az unokáknak.
0: Én meg itt ülök a gazdagságom közepén, mert a pihenés gazdagít, gyerekek.
1: Jézus azt mondta egyszer, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Én megnyugvást adok nektek. Kétségtelenül a legjobb pihenést, a legüdítőbb megnyugvást Jézusnál találjuk. Mi keresztény emberek tudjuk, sőt, szinte minden nap tapasztaljuk, hogy lelki béke, nyugalom csak Istennél van. Ezért mondja Szent Ágoston, nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ha tudunk csendet teremteni magunkban, akkor nyugodt lesz az életünk.
0: A csönd szigete az én kis otthonom. Itt béke van. Jöjj el, ha elfáradtál nagyon. Itt elkerülheted a rohanó világ zaját, elfeledheted az idő vad rohamát. Itt nem kérdez senki, hát nem kell, hogy felelj, és nem kell, hogy jó légy, hogy magadra ügyelj. Az sem kell, hogy köszönj, csak jöjj be, és pihenj, hogy erőd legyen küzdeni, ha már muszáj, hogy menj. Az élet egy küzdőtér, hol vadharcok dúlnak, hol döntő szerepe van minden órának és napnak, s tám még a percet sem lehet egészen a tiéd. Fel kell áldoznod azt is, a túlélés tüzén. Nem élsz rá szeretni, virágot nevelni, s ha gyermeket kérdez, nincs időt felelni. Mindennapi harcod foggal körömmel vívod, jöjj hát ide pihenni, ha már végképp nem bírod. Itt nincs idő, nincs harc, s nincs hatalom. Itt a csend lépdel körötted, puha lábakon. Itt szabad sírni, és szabad semmit sem tenni. Itt szabad csak úgy egyszerűen embernek lenni.

0: Tandori Éva a Csönd szigete vár című versét, és az Imperfectum együttes Legyen béke című énekét hallották. Kedves hallgatóink, ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által jobban megértettük mindannyian, hogy szükség van a pihenésre, a nyári felüdülésre, ami nem azt jelenti, hogy lustaságból eldobjuk magunktól a munkát, hanem azt, hogy felkészülünk a további munkára, feladataink minél jobb és hasznosabb elvégzésére. Adja meg mindannyiunknak, mennyei atyánk, hogy egész életünk folyamán megfelelő arányban tudjuk megélni a munka és a pihenés egyensúlyát, s egészségesek legyünk testben és lélekben egyaránt.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolatainkat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904. Várjuk hát hívásaikat a 061-374-0904-es számon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jaj, nagyon örülök, mert tavaly óta most hallottam először az önök műsorát, és teljesen oda vagyok, és nagyon, nagyon köszönöm ezeket a jó ötleteket. Ebből mindenki tanulhat egy adagot. Ja.
0: Igen, hát azért próbáltuk így összeállítani, hogy ne felejtsük el, hogy a pihenésre ugyanúgy szükség van, mint a munkára.
1: Persze, így van. Hála Istennek én ezzel nem állok hadilábon, de én arra már régen rájöttem, de azért nagyon örültem ennek az adásnak. Két hetenként van, ugye? Két hetenként.
0: Igen, igen. Most már éppen a 301. adásunk volt a mai, mert két héttel ezelőtt volt, jubiláltunk 300. adásunkkal.
1: Csuda. És akkor hosszabb volt, 2 órás?
0: Hát nem volt, csak hosszabb volt, csak nem olyan túl sokkal, de egy ilyen jó 10 perccel hosszabb volt, igen.
1: Igen, sajnos azt nem, elhalasztottam.
0: Hát interneten vissza lehet hallgatni, meg lehet keresni a mariaradio.hu oldalon, és akkor ott meg lehet találni.
1: Akkor a műsorok, műsoraink, aztán van egy ilyen izé, és akkor mi a cím, még egyszer fölírom a címet.
0: Kincses láda.
1: Igen, mert közben kiment az agyamból. Kincses láda.
0: Igen.
1: Jó, nagyszerű. Köszönöm szépen.
0: Mi is
1: és köszönöm. Minden jókat.
0: Viszont áldja. Isten áldja meg.
1: Köszönöm viszont.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. A kincsesáradához csengettem.
0: Igen,
1: igaz?
0: Mi vagyunk, igen.
1: Kedves Mihály atya és Judit, csak annyit szeretnék elmondani, hogy én Erdélyből hallgatom a műsort. Ne. Nagyon szeretem, igénylem, kedvelem. 84 éves koromban is csiszolja a lelkemet, és gondolom, hogy sokan másoknak is. A mai téma különlegesen nagyon aktuális volt, mert valóban nagyon-nagyon zaklatott életet él. Azt hiszem, hogy már a csecsemő is, nem csak a felnőtt ember. És azt is el szeretném mondani, hogy nagy-nagy lelki gazdagsággal tetszenek rendelkezni, hogy írjen ilyen kedves lélekhez szóló műsort ajánlanak fel nekünk a Mária Rádióban. Szépen, nagyon szép, kedves emberi, nyugtató hangot. Nagyon szépen köszönjük.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó éjszakát kívánunk,
0: Isten
1: és további sok szép műsor. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Isten vele. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották. Ám mielőtt elköszönnénk, szeretnénk köszönetet mondani hallgatóinknak a két héttel ezelőtti jubileumi 300. adásunkért, hogy idáig eljuthattunk, és hogy folytathatjuk. Azoknak külön is köszönjük, akik felemelik telefonkészüléküket, és hozzászólnak adásunkhoz. De szeretnénk egy meglepetést is megköszönni, ugyanis a 300. adásunk tiszteletére kaptunk egy felajánlást. 6 darab internetes rádiót kaptunk, hogy a rászorulóknak segíteni tudjunk vele, kifejezetten a Mária Rádió hallgatására. Mi arra gondoltunk, hogy olyan intézményeknek adjuk, akik Judit közvetítésével eddig is hallgatták adásunkat felvételről, de most ezeken a készülékeken keresztül élőben is hallhatják. Ilyen intézmények az Öregek Otthona vagy Nyugdíjas Klub, illetve egy kórház krónikus osztálya. Hálásan köszönjük Szekeres Lászlónak ezt a meglepetést és segítséget.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és hogy mai műsorunkkal összhangba legyünk, mi is egy kicsit elvonulunk pihenni. Ám ez nem jelenti azt, hogy kincses láda nélkül maradnak kedves hallgatóink, mert a nyáron is két hetente hallhatják műsorunkat a Mária Rádióban, de azok nem élő adások lesznek, hanem régebbi adásaink közül ismétlünk meg egyet-egyet. Legközelebb, várhatóan, szeptember 13-án találkozunk élő adással. De várjuk hallgatóinkat nyáron is két hetente a Mária Rádió elé. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1:10 megismételjük.
0: És természetesen a nyári záporok, esők közbe se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
2: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek hálás szívvel köszönjük ezúton is kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Június 23. A legszentebb oltári szentség, Krisztus megváltó áldozata. Drága fivéreim és nővéreim! Az oltári szentségben a megváltást látjuk a mai liturgia során. Krisztus áldozatát ne az egyház áldozataként meghozza a kiengesztelődés és az üdvösség gyümölcseit az egész emberiség számára. Amikor a pap Krisztus nevében és személyében kimondja az igéket, ez az én testem, mely értetek adatik, akkor nem csak Krisztus jelenlétét állítja, hanem kifejezi azt az áldozatot is, mellyel Jézus életét adta valamennyiünk üdvösségéért. Kafarnaumi beszéde során a csodálatos kenyérszaporítás bevégeztével, hogy az éhes tömeggel, mert jól akart lakni, megértesse a kenyér értékét, korábban ezt mondta. A kenyér, amelyet adok, a testem, a világ életéért. Az oltári szentség kenyerének ajándéka Krisztus életébe került. Ennek az áldozatnak köszönhetően teste új életet tud közvetíteni. A bor megszentelésének igéi még nyilvánvalóbbak. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az italul kínált vér a Kálvárián ömlött ki az új szövetség létrehozásáért. Az első szövetséget a bűn törte meg. Krisztus új szövetséget alapított, melyet sohasem szeghetnek meg, mert saját személyében valósul meg az, ami által az emberiség végképp kiengesztelődik Istennel. Így a kenyér és bor megszentelésével a megváltó áldozatát jelenítik meg. Az oltári szentségben nem csak a mindenkiért felajánlott Kálvária hegyi áldozatról emlékezünk meg, maga az áldozat jelenik meg előttünk. Az áldozat jelenik meg úgy, hogy a szentségben megújul minden közösségben a felszentelt pap keze által felajánlva.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád Ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutató Intézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypótló, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutató Intézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első látható,